Lásd, Úrunk Jézus, hozzád jövünk, akik követtünk, de el is árultunk néha téged, akik annyiszor hűtlen híveid voltunk. Hozzád jövünk, hogy elismerjük a bűneink és kényszenvedésed közötti titokzatos kapcsolatot, a mi művünket és a te művedet. Hozzád jövünk, mert tudjuk, hogy te megbocsáthatsz, és meg is akarsz bocsátani, mert már engesztelést nyújtottál értünk, s te lettél a mi megváltásunk. Te vagy a mi reménységünk. Urunk Jézus, megváltunk, élesz fel bennünk a vágyot és a bizalmat megbocsátásod után. Erősítsd meg megtérésünk jó feltételét, szilárdítsd meg minket a hűségben. Add meg nekünk irgalmasságot, bizonságát, és éreztesd meg ennek édességét. Urunk Jézus, megváltunk és mesterünk, adj erőt, hogy megbocsáthassunk másoknak, hogy aztán mi is bocsánatot nyerjünk tőled. Urunk Jézus, megváltunk és pásztorunk, önts belénk a képességet, hogy úgy szeressünk, amint azt te akarod, a te példádot követve, és a te kegyelmeddel szeressünk téged és minden testvérünket. Amen.

Uram, nyisd meg a szívem, segíts befogadnom téged. Néha gyengén, megsebezve jövök hozzád, és nem tudom, mit tegyek. A világ követése helyett téged választalak. Jézus, te vagy az út, az igazság és az élet. Válts meg engem. Készíts nekem

Ma felajánlom neked életem. Add meg a kegyelmet, hogy megálljak előtted. Nem félek a gonosztól, Uram, mert tudom, hogy mellettem vagy. Ha veled járom az utam, nincs mitől félnem. Nem engedem, hogy szívemet ezen a világon bármi nyugtalanítsa, mert látom a fényed az alagút végén. Segíts, Uram, hogy figyelmem ma ne a földi dolgokra fordítsam, hanem keresztedre és a megváltásra, amiért oly nagy árat fizettél.

Jézusom, megköszönöm neked, hogy megtapasztalhattam örömödet, mikor édesanyádat, Szűz Máriát tisztelik és szeretik. Ó Jézusom, én tudom, hogy mindaz, aki az ő közbenjárását kéri, rád talál, mert ő mindenkit hozzád vezet. Ő a bűnösök menedéke, szenvedők segítsége, szomorúak vigasztalója, a megtérni vágyó lelkek támasza. Ezért kérlek Jézusom, add, hogy az ő közbenjárására és biztatására minél több lélek támogassa anyagilag az ő rádióját, hogy azokhoz is eljuthasson üzenete,

Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk határtalan jóságodért, azért a sok jóért, szépért, lelki táplálékért, melyet a Mária Rádió által nyújtasz nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy tagjai lehetünk egy nagy családnak, melyben együtt és egymásért imádkozhatunk, megoszhatjuk örömeink, bánataink, így nem vagyunk egyedül, és általa könnyebben haladhatunk a felét vezető úton. Köszönjük, Urunk, mindazon testvéreinket, akik akár

áldozatok árán, anyagiakkal is támogatják rádiónkat, hogy egyre jobban tudja teljesíteni küldetését az egész világban. Áldj meg, Istenünk, minden jó szándékú adakozót, és térítsd javukra a felajánlott adományaikat. Amen.

Jézusom, a te akaratodból lett Szűz Mária, mi édesanyánk, és ami közben járunk a Szent Háromság egy Istennél. Ezért kérünk, hallgasd meg őt, vedd szívesen imáit, kéréseit a mi családjainkért. Az ő érdemeiért könyörülj rajtunk, adj békét és szeretetet családjainkba, és add, hogy mindazok a kérések, melyeket mi bűnösök nem nyerhetünk el, az ő közben járására meghallgatásra találjanak, hisz sohasem lehetett hallani, hogy ő magára hagyta volna azt, ki segítségért hozzá folyamat.

Ne akarj boldog lenni mások örömének rombolása árán. Ne akarj jónak látszani, hogy mások rossznak tűnjenek fel. Ne akarj gazdag lenni mások megkárosítása árán. Ne akarj szép lenni, ha ezzel mások rúdságát fedett fel. A szeretet résztvevő, kacag a nevetővel és sír a síróval. Légy boldog mások örömét építve, légy jó mások erényét növelve, légy gazdag, miközben másokat gyarapítasz, légy szép mások gyönyörűségére.

Krisztusé vagyunk, nem máshoz, hanem hozzá tartozunk. Egységünk alapja, hogy a keresztségben Krisztus bennünket magáénak fogadott, és önmagával egyesített. Az egység, melyet Krisztusban egymással megosztunk, nagyobb a múltbeli és jelenlegi különbségeinknél, melyek egyházainkat ma is elválasztják. Szerető Istenünk, köszönjük neked, hogy Krisztusban egyé tettél bennünket. Adj nekünk felismerést és bátorságot, hogy egyházadat egységben és szeretetben építsük. Add, hogy életünkkel és egyházaink szolgálatával a te szeretetedről tegyünk bizonyosságot az egész világban.

Jézusom, a te jelenlétedbe helyezem magamat, gondolataimat, áldalak és imádlak téged. A te szereteted oly nagy irántunk, hogy nem csak nekünk adtad a szizanyát, hanem folytonosan elküldöd őt hozzánk, hogy figyelmeztessen és hívjon a megtérésre. Ó Jézusom, köszönöm neked a Fatimában megjelenő szüzanyát, aki a három pásztor gyerek által hívott mindnyájunkat bűnbánatra, a rózsafűzér imádkozására, a megtérésre. Add Jézusom, hogy sok lélek hallgasson az ő szavára, hisz ma is időszerűek a rózsafűzér királynőjének üzenetei.

Uram, köszönöm, hogy időt szánsz rám, és velem vagy. Sok világi dolog vonz, de Uram, te ragadod meg leginkább figyelmemet. Benned van reményem, és szeretlek téged. Talán nem értem igazán, mit jelent szeretni, talán nem úgy szeretlek, ahogy kellene, de szeretlek. Uram, ismerem a veszélyt, hogy bizalmat az emberi dolgokba helyezzem. Segíts benned bíznom. Könnyű abban bíznom, amit látok, amit érzek, amit megérinthetek. Bölcsebb, végtelenül okosabb dolog benned bíznom még, akkor is, ha most még rejtve vagy előttem. Amen.

Mennyei atyánk, népünk, hálát ad néked azért a nagy kiváltságért, hogy megengedted, hogy országunk Mária védelme alatt lehessen. Különleges kegyelem ez. Ó, add Istenünk, hogy ne vesszen kárba e nagy kegyelem, hogy ne szomorítsuk meg, és ne okozzunk fájdalmat Jézus anyjának, ami égi édesanyáknak, a boldogságos Szűz Máriának. Nyisd meg szívünket és értelmünket a Szentlélek által, hogy Szűzanyán kéréseit mi hamarabb teljesítsük, útmutatásait kövessük a magunk és mások megmentéséért. Amen.

Uram, Istenem, gyarapítsd, sokasítsd egyházadat, és egyesítsd mindenkit egységben. Tedd, hogy a nép fedhetetlenül éljen, egyetértő legyen a te igaz hitedben és annak megvallásában. Sugalt szívünkben tanításod szavát, hiszen a te ajándékod, hogy elfogadtál Krisztusod evangéliumának hirdetésére, és arra késztettél, hogy jó, neked kedves cselekedeteket vigyünk végbe. Amen.

Édes Jézusom, köszönöm neked, hogy megosztottad velünk a te édesanyádot, hogy úgy élvezhessük az ő anyai szeretetét, akár csak te. Kérlek téged, Jézusom, segíts nekem jól felhasználnom ez ajándékot. Legyek hűséges gyermeke égi anyámnak, legyek társa a lelkek megmentésében, tudjak vele is az ő szándékára imádkozni, és áldozatot vállalni a bűnösök megtéréséért, hogy általa is vele sokak rád találjanak, így az örök hazába jussanak. Amen.

örök atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő keserves kínszenvedése által könyörül rajtunk, hogy irgalmad minden hatóságát dicsérjük mindörökké.

Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál, az ét, a pihenést, a sok-sok szenvedést. Köszönöm, amiért tűrni tanítottál, a szenvedéseket, amit a vállamra raktál. Köszönöm az életet, ami eddig tartott. Köszönöm a békét, a sok lelki harcot. Köszönöm, jó atyám, hogy lelkem hozzád vágyik. Add, hogy legyen erőm egészen hazáig. Köszönöm a látást, a két szememet, melyet fogjon le egykor a te szent kezed. Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást. Köszönöm az igét, Krisztust, a vallást. Köszönöm azt is, hogy szeretlek téged. Köszönöm, hogy hívő fohászom, megérted. Köszönöm, hogy meghallod a jajkiáltást. Köszönöm a sok-sok megbocsátást. Sajnos bűnös vagyok, egyre vétkezem. Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem. Ha te nem vagy velem, én csak koldus vagyok, de így veled gazdag, nagyon gazdag vagyok. Minden te tőled van, és minden te általad. Csak egy legyen utam, a hit és az alázat. Uram, ezen úton vezesd a lelkemet, köszönöm, hogy szereted a megtért gyermeked. Atyám, bár a földön nincsen rá érdemem, tedd meg szent fiad Jézusom nevében. Drága jó szűzanyám, szólj az érdekemben, hogy veled lehessek egykor a mennyekben.

0: Úrunk Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy itt maradtál velünk az oltári szentségben. Köszönjük neked, hogy bármikor idejöhetünk, és veled lehetünk. Köszönjük neked, hogy a kereszten még volt erőd nekünk adni ajándékul a szűzanyát. Köszönjük neked, hogy bíztál bennünk, hogy mi el fogunk fogadni őt, mindnyájunk édesanyánkát. Köszönjük neked, Urunk, a Mária Rádiót, hiszen nagyon sok beteg, nagyon sok magányos ember, nagyon sok kereső ember, néha talán titokban is, de keresi az igazságot. Köszönjük a Mária Rádiót, hiszen nagyon sokan vannak, akik vigasztalást találnak a szomorú pillanatokban, a betegségükben. Köszönjük, hogy nagyon sok önkéntes van, aki segít abban, hogy Mária tudjon segíteni. Köszönjük azoknak a lelkiatyáknak, akik mindig azzal törődnek, hogy a lelkeket fel tudják tölteni. Köszönjük azokat a személyeket, akik áldozatot hoznak azért, hogy a Mária Rádió fennmaradhasson. Ebben az űrzavaros világban, amikor nagyon sok minden szenny akarja eltölteni a világot, a Mária Rádió igyekszik lenni tényleg egy fénysugár a lelkeknek. Segíts tovább, Uram, hogy ez így is maradjon. Amen. Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Menj, béli Atya Isten.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úr Isten.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíva az örök atya fiának szíve.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíva a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíva az Isten ígével lényegileg egyesített szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve Isten szent temploma.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve magasságbelinek szent szekrénye.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a szeretett lángoló tűzhelye.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az igazságosság és szeretett tárháza.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden erény mélysége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden dicsőete legméltóbb szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden szép királya és központja.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei atyának kedvetelt.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az örök halmak kívánsága.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve béketörés, nagy irgalmasságú szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve dusgazdag mindazok iránt, kik hozzád folyamodnak.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az életi szentség forrása.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív.
1: Irgalmazd meg őt.
0: Jézusve, mint halálig engedelmes szív.
1: Irgalmazd meg őt.
0: Jézusve, lándzsával átdöfött szív.
1: Irgalmazd meg őt.
0: Jézusve, minden vigasztalás kútfeje.
1: Irgalmazd meg őt.
0: Jézusve, életünk és feltámadásunk.
1: Irgalmazd meg őt.
0: Jézusve, békességünk és engesztelésünk.
1: Irgalmazd meg őt.
0: Jézusve, bűnösök áldozottja.
1: Irgalmazd meg őt.
0: Jézusve, benned reménylők üdvössége.
1: Irgalmazd meg őt.
0: Jézusve, benned kimulók reménysége.
1: Irgalmazd meg őt.
0: Jézusve, minden szentek gyönyörűsége.
1: Irgalmazd meg őt.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezd meg őt.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazd meg őt.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus.
1: Alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögünk mindenhol török Isten, tekints szeretett fiat szívére és arra dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerút. Adj megengesztődve bocsánatot azoknak, akik irgalmaságodért esdekelnek, szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten, mindörökkön örökké.
1: Amen.

Könyörögjünk! Istenünk, te a csodálatos oltári szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk. Hadd kérünk, tested és véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol, az Atyával is Szent Lélek egységben Isten,

Áldjon és védjen meg bennünket a minden ható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.

Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk a nagyváradi Szent József templomból. A Mariaton sikerére kértük Isten áldását és a szűzanya közben járó segítségét. Jövő héten azokat hozzuk a szentségi Jézus elé, akik először zárják szívükbe őt. Az első áldozókért imádkozunk majd. További áldott estét kívánunk az erdélyi, a magyarországi, a felvidéki és délvidéki Mária Rádió hallgatóinak és támogatóinak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A mai nap költője Kányádi Sándor.
1: Kányádi Sándor. Mikor szülőföldje határát megpillantja. A szívem Kolumbusz árbóc kosarából kiáltó matróz, mikor idáig érkezem. Minden más táj csak óceán. Ez itt a föld. A föld nekem.
2: Kányádi Sándor, Isten sírján. Ültem az Isten sírján megkönnyebbülten. Enyém a lelkem, s írhám, megmenekültem. Fölálltam, s visszarogytam. Nem volt ahová mennem. Erőm se volt. És a harcban megöregedtem. Kányádi Sándor.

Akkor a trónon ülő megszólalt: íme újjá teremtek mindent. Ezt az igeverset erre az évre választottam mottónak, mert érzem azt, hogy az Isten kibontakoztat bennem az idő előre haladtával egy gyógyulási folyamatot, ami nagyon szorosan kapcsolódik a megbocsátáshoz, és ahhoz a szeretethez, ahová ő engem mindig visszavár. Most voltam néhány héttel ezelőtt egy ima szemináriumon, ahol nagyon különleges módon befogadhattam az Atya szeretetét. Ez számomra egy nagyon erős érzelmi, mély megtapasztalás volt, ami már önmagában gyógyított, sőt mondhatom azt, hogy ez gyógyított meg nagyon sok belső sebzettségből, visszautasítottság élményből. És az a tapasztalatom, és ezt az Isten még biztos fogja formálni bennem, hogy a gyógyulás által ő valóban új életet tud adni. Olyan módon, ahogy én azt soha el nem mertem volna képzelni. Ez az új élet számomra azt jelenti ebben a teljesen konkrét élethelyzetemben, hogy az Isten begyógyít egy sebzettséget, és ennek az ima szemináriumnak a nyomán megéltem személyesen azt, hogy az Isten lelki sebeimet begyógyította, és ez számomra egy új életnek a kezdetét jelentette. Mert már sokkal kevésbé érzem magamat kitéve külső zavaró tényezőknek, amik ezt a sebet mélyítenék, mert ez a seb bezárult, és ebből tud egy új élet fakadni.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen.

0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Kérés az öregséghez. Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló. Csak kukácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatag szájú emberektől, könyvekbe plántált szórengetegektől. Csak gyökeres szót adj, s közel a véghez egy pátosztalan, kurta szó elég lesz. A túlsó partot látó révülésben, a készen hagyra ezt felelni, készen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedés.

0: és híjom elverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál, mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom, és győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcád fényű arcom.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Homlokomon fehér csillag. Tüskebokrokból csillagképek ágabogává fényesültem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy önmagamból fölrepítsen. Minden keserű szerelem alján lelkem barítják feszítették. Minden sírból föltámasztották hős vágyak tárt testem keresztjét. Minden kígyói fájdalomból sasok szárnya emelt föl engem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy alvó lelkem földerengjen. Homlokomon fehér csillagok, s borzongó dalok hajnalodnak, s a kivirágzó tüskebokrok léptem előtt földig hajolnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen angol költő verse, amelyet a felesége halálára írt. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzá most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét, ne erőltesd magadra az ünnepet.

0: ügyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is, ugyanaz most is, ami volt örökké, megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnem, és csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Megkeresztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Uram, irgalmazz!
2: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, kegyelmez!
2: Krisztus, kegyelmez!
0: Uram, irgalmazz!
2: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen!
2: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
0: Isteni irgalom a Teremtő fönséges tulajdonsága!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom a Megváltó legnagyobb tökéletessége!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom a Megszentelő végtelen szeretete!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom a Szent Háromság fölfoghatatlan titka!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megigazultál teszel minket a megtestesült igében!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, hogy a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megelőzöl minden, minket kegyelmekkel.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, a haldoklók békéje.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, minden szentnek koronája.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
2: Bízunk benned!
0: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
2: Kegyelmezz nekünk!
0: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
2: Hallgass meg minket!
0: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
2: Irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz!
2: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, kegyelmezz!
2: Krisztus, kegyelmezz!
0: Uram, irgalmazz!
2: Uram, irgalmazz!
0: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
2: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
0: Könyörögjünk! Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek. Nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
3: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink, az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: A Mária Rádió él és éltet. Hosszú évtizedek óta már a magyar valóság része a Mária Rádió, amely imádságokat és tanításokat közvetít a hallgatók felé. Sok önkéntes dolgozik ebben a rádióban, de természetesen jelentős anyagi terheket is jelent, hogy ezt fent tudjuk tartani. A hallgatók jó szándékából, adományaiból él ez a rádió. Fontos, hogy életben is tartsuk, hogy másokat is az életre tudjon serkenteni, a lelki életre, amely a legfontosabb. Mindenkinek megköszönjük az adományát, aki ilyen vagy olyan módon hozzájárul a Mária Rádió működéséhez. Kedves hallgatóink jó szándékú adományait nagy szeretettel köszönjük meg. Szent Pál azt mondja, az Isten a jókedvű adakozót szereti. Ezzel a jókedve derítsük jobb kedvre a Mária Rádió dolgozóit, munkásait is, akiknek ilyen módon tudunk segíteni. Legyen áldott mindaz, aki ehhez hozzájárul, mindaz, aki részt vesz ebben. Köszönjük szépen!
2: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.

0: Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió műsorát hallják. Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és szeretettel köszöntöm állandó beszélgető partneremet a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban, Széles László, Lőrinci plébánost. Isten hozott kedves Laci atya ismételten nálunk, rádiónk egri stúdiójában.
1: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Bőbe köszöntő szavaira reagálva csak röviden ennyit hadd mondjak, hogy a vonattal közeledtem Eger felé, bevallom, már vártam, hogy a végállomásra befusson a szerelvény, és minél előbb beérhessek a rádióba. Emlegettem is bent, hogy már hiányzik a rádió, ahogy korábban szóltunk róla, szinte második otthonom lett.
0: Mi pedig örülünk, hogyha jössz hozzánk, és elkészítjük együtt ezt a műsort, amelyet nyugodtan mondhatok minden önreklámozás nélkül, hogy nagyon szeretnek a kedves hallgatók. Több levelet, e-mailt, telefonhívást kapunk a műsorral kapcsolatosan. Hála jó Istennek, mind pozitív vélemény. Ezt már többször megfogalmaztuk az adásban, hiánypótló ez a műsor a magyar éterben, hiszen olyan dalokat varázsolunk minden két hétben a Szent István Rádió hullámhosszaira, amelyeket manapság már egyáltalán nem lehet hallani. Vagy ritkábban lehet hallani, még hasonló, nosztalgikus típusú műsorokban.
1: Erről most spontán eszembe jutott egy történet. Engedd meg, kedves Bebe, hogy elmondjam a hallgatók felé. Nem olyan régen az egyik adásban Harsányi Gábortól több felvételt lejátszottunk. Legnagyobb sikerű dala volt a Réz Mozsarat vegyenek című dal. Petőfi bánya az egyik település, amelyet ellátok papként. Jól emlékszem, hogy ahogy ez az adás az éteren keresztül elhangzott, és vasárnap megérkeztem a kultúrázba, ahol misézek, az egyik idős néni szó szerint ezzel fogadott, idézem a szavait: atya, eladtam a Réz Mozsaramat. Bevallom, jót nevettem, örültem, mert ez mutatja, hogy ők is figyelték az adást, és jegyezték, hogy milyen dalok hangzottak el.
0: Jöjj vissza hozzám! Olyan szép kifejezés ez, és Kovács József hamarosan el is énekli nekünk ezt a dalt. Amelyek kapcsolatosan milyen emlékeid vannak, kedves Laci atya?
1: Csak arra emlékszem, hogy a színpadon állva elegáns öltözésben volt a Kovács József, de más gyerekkori emlék ezzel kapcsolatban nem jut eszembe. Az viszont beugrott az emlékeimben. Úgy szokták mai kifejezéssel mondani, hogy bomba siker. Használjuk tehát a mai világ nyelvét, és óriási sikert aratott ez a dal. Egy olyan fiúról szól, akit elhagyott a kedvese, és nagyon-nagyon szereti őt, várja vissza. Így van a refrénje, idézek belőle: jöjj vissza hozzám, hozd el a tavaszdalát, szerelmünk új csillagát, ragyogjon rám és te rád, mutassa meg, hol van a boldogság. Ezt a refrént már gyerekkoromban én is tudtam fejből, és sokszor énekeltem. Hogy valóban ez milyen népszerű volt, Frídi atya a maga megjegyzéséből ennyit írt: óriási siker, 3 felkiáltó jellel, zsűri 75 pont, és azt mondom, hogy megkapozkodhatunk, közönség 1075 pont.
0: Úristen, ez egy csodálatosan szép szám, és ahogy hallgattalak téged, kedves Laci atya, meg kell, hogy fogalmazzam, hogy tényleg örök téma a szerelem. Nem csak csodálatos emberi érzés, hanem a slágerek és a dalok örök-örök témája a szerelem.
1: Gondolom, hogy annak idején a slágerszerzők nem ok nélkül nyúltak mindig ehhez a témához, és dolgozták fel a dalaikban.
0: Ezek után énekelj el nekünk is, minden hölgy hallgatónak. Csodálatos hangján Kovács József a Jöjj vissza hozzám című romantikus, szerelmes lágert, az 1967-es Tánctalfesztivál hangulatát idézve itt a Szent István Rádióban.

0: Ha már táncdalfesztivál, akkor Korda György sem hiányozhat az előadók sorából, mert hogy hamarosan ő énekel nekünk. Mi is a dal címe?
1: Bocsánat, hogyha kérdem, ez a címe. Ami úgy rémlik az emlékemből a dal kapcsán, hogy egy olyan fiúról szól szintén, akit elhagyott a kedvese, megint egy örök téma, de a fiú nagyon szereti őt, és várja vissza. A refrényét hadd idézem, így hangzik. Majd egyszer jössz te még, és újra kezdenéd a kettőnk félbetépet nagy történetét. És én téged újra várnálak, a karjaimba zárnálak, a te csókjaidból nékem soha nem elég. Hadd mondjam már azt, hogy nem éppen papos szövege van, de nagyon-nagyon jó, és nagyon-nagyon szerettem.
0: És csodálatos, mint egy költemény, egy szerelmes levélnek, vagy egy szerelmes versnek is beillik ez a szöveg.
1: Igen, megint alátámasztva, amit már többször említettünk, hogy amit a néni mondott, hogy valóságos költők voltak ezek a régi-régi szövegírók. Vrédi atya következőt írta fel Korda György felvétele címén, nagy taps, zsűri 207 pont, közönség 113.
0: Korda György énekel tehát a Szent István Rádió hullámhosszain. Az 1967-es Táncdalfesztiválos dalának címe Bocsánat, hogyha kértem. Hallgassuk ezt a dalt nosztalgiai sorozatunkban.

hogy ő miért, és én miért nem. Nem tudom, miért teszem, mégis kérdezem, milyen lehet az életed, hogy bírod nélkülem. Bocsánat, hogyha fáj még, oly szívesen,

0: Kedves hallgatóink, az 1967-es Táncdal Fesztivál dalairól szóló műsorunk utolsó zeneszámához érkeztünk. Mit lehet tudnunk erről a dalról, és miért erre a dalra esett a választásod, kedves Laci atya?
1: Konzsuzsa fog énekelni, a dal címe Ünneprontó vagyok. Ez egy olyan dala, amit úgy ritkában lehetett hallani a rádióban, nem tudom, hogy miért, de gyerekkoromban többször szerepelt a különböző könnyűzenei műsorokban. Így maradt meg az emlékemben, és már nem emlékszem, hogy hogyan, de úgy rémlik, hogy megint a papi protekciót igénybe véve Tari Viktor felé léptem, kérve, hogy keresse ki a rádió archívumának legmélyéről ezt a felvételt, és szerkeszte adásba. És hála Istennek ő ezt meg is tette, bár emlegettem Böbének, hogy annak idején, amikor a 61. születésnapomra készítette a család az emlékkönyvet úgy, hogy az teljesen meglepetés volt a számomra, semmit nem tudtam előre erről. A sógornőm elmesélte, hogy felhívta Tari Viktort, és megkérdezte tőle, hogy Viktor, Lacinak az emlékkönyvébe írna valamit? Ő szó szerint ezt válaszolta, idézem, hogy ne írnék ennek a gyereknek, amikor annyit nyaggatott engem ezekkel a régi zenékkel. Hát hála Istennek, hogy Viktor Mélnek ilyen jó szíve volt, mert ezekhez a dalokhoz én másként soha sehonnan nem jutottam volna hozzá. A címe tehát nem passzol ehhez, mert nem volt Viktor ünneprontó, meg mi sem akarunk azok lenni. Hadd idézek a dal szövegéből. Ünneprontó vagyok, mert én már nem tudok, úgy, mint régen, most is örülni. Én már nem tudok semmit nevetni, furcsa ez neked. Hogy ne folytassam, tehát egy olyan lányról szól, akinek valami nagy bánata van, de majd figyeljék meg a kedves hallgatók a dal szövegét, hogy mi a megoldás.
0: És remélhetőleg valóban mi sem leszünk ünneprontók, hiszen nagyon jó hangulatban beszélgettük végig az 1966-os és 67-es táncdalfesztiválokról szóló műsorainkat.

0: nosztalgiázzunk Latiatyával, zenei időutazás Széles László lőrinci plébánossal. Kirándulunk egészen pontosan?
1: Egészen pontosan, igen. Most érkeztünk ehhez az évhez. Éves szerint haladunk, és így jutunk majd el a 72-es évig, amikor az utolsó fesztivál volt.
0: Előjáróban meg kell említenünk Bordás Frédi atya nevét is, nem véletlenül, hiszen majd őt is minden egyes felkonferálásba belecsempészük ilyen idézőjelben. Nem véletlenül fogalmaztam így, mert hogy valóban mindig meg fogod említeni Frédi atyát is. Miért, kedves Laci atya?
1: Ugyanis emlegettem már korábbi adásban, ő itt Egerben a papnevelő intézetben volt rektor. Amikor én kispap voltam, engem már nem tanított, de nyugdíjasként bent lakott. Amikor elhunyt, egész pontosan 1988. február 13-án szólította előtt a mennyei atya. A halála után 1966-tól 69-ig megörököltem tőle a Táncdal Fesztiválok kiskottás füzeteit. Egyet éppen a kezemben tartok, 5 forintba került a 68-as fesztivál egyik kis füzete, a harmadik kiadás. Így szerepel a borítólapon, MRT, vagyis Magyar Rádió és Televízió, Táncdal Fesztivál 68, szavazólappal, és az alján zenemű kiadó, megjelölve a kiadó nevét. Ami még külön kuriózum ebben, hogy a borítólap a végén szavazólapot tartalmaz. Rá van írva, itt a 68-as fesztivál kapcsán, hogy szavazólap, a legjobban tetsző táncdal sorszámát a négyzetbe írjuk be. Húzzuk alá a dátumot is. A Táncdal Fesztivál 68. A 3 elődöntő július 20-án, 27-én és augusztus 3-án volt. Frédi atya lejegyzéséből tudom, hogy a döntő pedig 1968. augusztus 13-án került megrendezésre. A kis szavazólapon van egy négyzet, oda van írva, hogy 40 filléres bélyeg helye. Így lehetett postázni és elküldeni ezt a Magyar Televízió címére. Ez is szerepel a szavazólapon, Budapest 5. kerület, Szabadság tér 17. Ezeket, ha visszaküldték a hallgatók, ez alapján számolták össze a közönség szavazatokat, hogy pontosan ez milyen módszerrel történt, azt már nem tudom. De Frédi atya akkoriban már nem volt fiatal, de mégis olyan szenvedélyen nézte a táncdal fesztiválokat, hogy a kis füzetekbe egyéni megjegyzéseket tett minden dalnál. Konkrétan minden dalhoz odaírta, hogy ki a zeneszerző, a szövegíró, az előadó, hány pontot kapott a zsűritől és mennyit a közönségtől. Néhol azért nem szerepel a közönség szavazata, de a legtöbb esetben igen. Én még ismertem őt papnövendékként, rávaló emlékezésképpen fogjuk most is majd emlegetni, illetőleg ismertetni, hogy miket jegyzett föl egy-egy dal kapcsán.
0: Kezdjük is akkor el mai nosztalgiai zenei időutazásunkat az 1968-as táncdalfesztiválok dalai között. Kislány a zongoránál, ha ezt a címet említem, szerintem már mindenki dúdolja a rádiókészülékek mellett ezt a slágert, mert hogy ez hatalmas siker volt. Kós János énekel nekünk hamarosan?
1: Igen. Ez a dal első díjat nyert a fesztiválon, megosztva egy másikkal. Többször hallottam már a Szent István rádióban is ezt a felvételt. Ennek ellenére úgy gondoltam, hogy mégis játsszuk le most ebben az adásban is, hiszen, hogy szokták mondani? Megérdemli ez a dal, hogy többször is meghallgassuk. Jól emlékszem, gyerekkoromból már tudtam a szövegét.
0: Szenes Iván a dal szövegírója.
1: Igen, és egy olyan emlék jutott eszembe, hogy 1968-ban történt, édesanyámmal utaztunk vonattal. Én Nógrád megyéből származom, és nálunk nincs vasúti közlekedés, hanem Aszód a legközelebbi vasútállomás, ide busszal tudtunk utazni. A váróteremben, hogy édesanyámmal vártunk a vonatra, egy hangszóró volt elhelyezve fenn a falon, ahol zenéket játszottak, hogy az utazó közönség ne unatkozzon. És ez a dal is, jól emlékszem, hogy felcsendült. Én rögtön akkor szóltam anyukámnak: anyu, a fesztivál egyik legnagyobb sikere szól a hangszóróban. Édesanyám csak ennyit válaszolt, én is rögtön felfigyeltem rá. Ez is mutatja, amit már többször emlegettem, hogy micsoda sikerek voltak ezek a dolog. Ahogy emlegette egy pesti pap kollégám, hogy úton, útfélen, villamoson, buszon mindenütt énekelték, dudorázták az emberek, és ugyanúgy az idősek, mint a fiatalok.
0: Frédi atya precízségének köszönhetően pedig még azt is aláruljuk a kedves hallgatóknak, hogy milyen nagy siker is volt pontszámokban kifejezve ez a dal 1968-ban.
1: Szó szerint a következőt jegyezte oda tömören Frédi atya a magas stílusában. Hatalmas siker, zsűri 215 pont, közönség 220 pont.
0: Ezek után hallgassuk meg az 1968-as Táncdalfesztivál hatalmas sikerű dalát, a Kislány a zongoránál című dalt, melyet Kós János énekel.

elsietett. Kislány a zongoránál, fehérebb az orgonánál, aki szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, kit én úgy szerettem, akit soha nem feledtem, s rabja voltam, mint egy

0: Mama. Ez a dal szól hamarosan a folytatásban, és ez is egy hatalmas siker volt. Én még emlékszem, Mari Zsuzsi, bár én nem a Táncdal Fesztiválon láttam ezt a dalt és hallottam először, de emlékszem, hogy évekkel később is, amikor Mari Zsuzsi előadta, milyen lelkesedéssel, vehemenciával, energiával énekelte ezt a dalt. Szóval ez is egy hatalmas siker.
1: Szintén első díjat kapott, megosztva Kós Jánossal. Emlékként a következő jut eszembe. Nagyon nagy divat volt abban az időben a lányok körében a miniszoknya. Jól emlékszem, hogy Mari Zsuzsi úgy állt ki a színpadra, hogy miniszoknyába volt, és így énekelte el. Még a döntőre is emlékszem, amikor az eredmény hirdetés megtörtént, és közölték, hogy ő is első díjat kapott, örömében ugrált a színpadon. Amit még előjáróban mondanék a dal kapcsán, ha jól tudom, a férje Dobos Attila a zeneszerző, figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy milyen pazar szimfonikus kíséret van a dalban. Igazi zenészek, profi zenészek működnek óriási zenei háttérrel, és ez a szimfonikus rész, amit ők kíséretként játszanak, milyen fülbe mászó is nagyon jó. Egy érdekes szójáték is szerepel a dalban. Egy olyan lányról szól, aki szerelmes egy fiúba, a fiú várja lent a kapuba, és az édesanyját kírja, hogy engedje le hozzá. És ezt mondja neki, az édesanyjának, hogy odalent ácsorog, s az eső rácsorog. Még szójáték is van a szövegbe, ami megint csak megerősíti azt, amit már korábban emlegettünk, hogy ezek a szövegírók egyúttal valóságos költők is voltak. Most Frédi atya tömör megjegyzése következik, ennyit írt a dal kottája fölé, nagyon nagy siker, zsűri 223 pont, közönség 220 pont.
0: Ezek után nem marad más hátra, mint hogy hallgassuk meg, javaslom ezt a dalt is, nosztalgiai zenei időutazásunkban. Mari Zsuzsi énekel nekünk, dalának címe Mama.

0: nosztalgia zongoratiatjával. Válogatása a 60-as, 70-es évek zenéiből. Stevanovics Zorán egy olyan előadó és énekes jelenleg is, aki inkább melankólikus, kicsit elgondolkodtató, hát nem azt mondom, hogy szomorkás, de komoly dalokat énekel sokat mondó szöveggel. Ezért talán nem is meglepő, hogy a hamarosan hallható dal tőle ezeknek a jelzőknek és ezeknek az általam megelőlegezett fogalmaknak tökéletesen megfelel. Fehér sziklák. Ez a dal következik hamarosan. Mit lehet róla tudnunk?
1: Érdekesség, hogy nem a Metro együttessel énekelte, hanem szólóban. Arra emlékszem még, hogy fehérénkbe volt csokor nyakkendőbe, és ha jól rémlik az emlékeimből, még frakban is. Ez is mutatja azt, amit emlegettem már a fesztiválokkal kapcsolatosan, hogy az előadók a közönség felén megadták a maximális tiszteletet. Elegáns öltözékben jelentek meg a színpadon, szinte földig hajolva mélyen a közönség felé, kifejezve a tiszteletüket. Nem akarok bántó lenni, de mondjam azt, hogy tanulhatnának sokan tőle a mai előadók közül. Ezek után csak annyit hadd tegyek hozzá, hogy második díjat kapott ez a felvétel, megosztva. Emlékeim szerint S. Nagy István írta a szövegét, hadd ne idézzek belőle, figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy ennek is milyen sokat mondó a szövege, ahogy nekem ezt mondták, van mondani valója. Fridi atya ennél csak ennyit jegyzett fel, a zsűritől 157 pontot, a közönségtől 220 pontot kapott. Ez mutatja tehát, hogy mennyivel felülmúlta a közönség szavazat a zsűri pontjait.
0: Most azonban meghallgatjuk azt a dalt, amely ugyancsak az 1968-as Táncdalfesztivál egyik népszerű dala volt. A közönség szerint mindenképpen a 220 pontjával. Fehér sziklák címmel Stevanovics Zorán énekel a Szent István Rádió hullámhosszain.

0: Harangozó Teréz természetesen nem hiányozhat a táncdalfesztiválokról szóló műsorunkból. Az ő dalának címe Sose fájjon a fejed. Én úgy emlékszem, kedves Laci atya, hogy ez a dal lényegesen vidámabb. Ritmusában is és szövegében is, mint az imént hallott Zorán dal.
1: Igen, olyannyira, hogy ezt, ahogy emlékszem a gyerekkoromra, nagyon sokan dudorázták, hallottam az utcán is időseket. Arra emlékszem, hogy édesanyám egyszer elküldött a boltba bevásárolni, ez most spontán jutott eszembe, és hogy ott álltunk sorba, előttem egy bácsi ezt a dalt kezdte dudorázni és énekelni. Így kezdődik a szövege, hogy erdő mellett laktunk sokáig, elkísértél egyszer hazáig. Megszólt egy-két öreg lány, sajnos van még boszorkány, van ám. Hadd ne folytassam, majd figyeljék a kedves hallgatók a nagyon humoros kis szövegét. Erről is elmondhatom azt, amit emlegettem például a Sirius együttes dala kapcsán, hogy olyan lakodalom, olyan larzi nem volt, ahol ezt ne énekelték volna. Igazi közönség siker.

Kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgiai időutazásunk végéhez értünk. Az 1968-as Táncdalfesztivál hangulatát és slágereit idéztük elhangzott műsorunkban. Találkozunk legközelebb, 2 hét múlva. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, mint ahogy köszönöm állandó beszélgető társamnak, Széles László Lőrinci plébánosnak is a közreműködést és a kitűnő zenei szerkesztést. És köszönöm a technikai munkatárs Bilincsik Márton munkáját. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. Találkozunk legközelebb 2 hét múlva. A viszont hallásra!

0: a lélek hangja.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézise következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a kőtábla második táblája kezdődik a mai alkalommal, felebaráti szeretet többféle fajtájáról. Ez a tábla emlékezik meg, hiszen az első az Istenre vonatkozik, de a második kőtáblán lévő parancsok azok is az elsőnek a hátteréből értelmezhetők. Tehát amit mi a szülők iránti szeretet, vagy a az embertárs iránti szeretet, az igazság, a vagyonbiztonság, az összes többi ilyen parancs területén háttérben mindig ott van az első kőtáblának az üzenete, az Isten iránti szeretet, amely szorosan kapcsolódik az embertárs iránti szeretettel. A negyedik parancsolat úgy szól a teljes hosszában: tiszteld atyádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened adott neked. Ez így van a kivonulás könyvébe, a második törvénykönyvben, Mózes 5. könyvében, már csak röviden, hogy mert akkor már ott vannak azon a földön, amit elfoglaltak, meg megkaptak, ott tiszteld atyádat és anyádat. A nagy katekizmus, a katolikus egyház nagy katekizmusa nagyon hosszan értekezik erről a parancsról. Ugyanis nem csak a kisgyerekeknek szóló intelmet mondja, hogy legyél jó, meg engedelmes, hanem nagy szempontokat vesz figyelembe, egész emberi életünket, benne a családot, és maga a család is egy óriási feladat, vagy témakör ebben a parancsolat magyarázatban, a család és társadalom, a családtagok kötelességei, a szülők kötelességei, a család és a mennyek országa, Isten országa, a polgári társadalom előjárói, a politikai közösség, polgárok kötelességei, amire most természetesen nem tudunk kitérni, de ez nem azt jelenti, hogy erről már nem volt szó, mert volt már a családról szó, volt a társadalom és az egyház viszonya, a polgári kötelességekről, tehát ezek átfedett dolgok, amelyek az elmúlt időkben elő-elő kerültek már. Bele kell helyezkednünk abba a helyzetbe, hogy a biblikus teológia a múlt század elején a Bibliát magyarázta, azt mondta, hogy a Sitzim Leben az életbe ültetett helye. Hogy mikor hangzott ez el, ez a parancsolat, nem egy prédikációban a jeruzsálemi templomban, hanem a pusztában. Amikor Mózes ezt a parancsot kiirdeti a népnek. Vándorol a nép, nem is kevés ideig, hanem mint egy 40 esztendeig. Ott ez a parancs nem a kicsi gyerekeknek szól, hanem a középkorú embereknek, akik vitték magukkal az öregeket is, akik hát ugyanúgy, mint a mai időkben, elesettek, betegek lehettek, tehát támogatásra szorultak. Tehát ez a parancs, mi általában a 10-12 éves gyerekek szintjére szoktuk lesrófolni, hogy azt mondod, benne van a Bibliában, tiszteld apádat és anyádat, tehát jó legyél, engedelmeskedjél. Nem. Itt egész emberi létünk összefüggésében van. És ott van az, hogy hogy hosszú életű légy azon a földön, ahova, amit az Isten neked adott. Tudni kell azt, hogy az üdvösség az egészen az utolsó időkben, a Krisztus előtti második, harmadik században vált komoly hitévé a zsidóknak. Előtte is mondták, hogy ha meghalunk, nem semmisülünk meg, hanem valami árnyék lét, valami seol lesz a mi sorsunk, de már a Krisztus előtti időkben, a makkabajosi harcokban ugye kitűnik, hogy meghalnak abban a tudatban, hogy az Isten föl fogja őket támasztani, és imádkoznak az elhunytakért. Tehát akkora már a föltámadás hite az Ószövetség népében megerősödött. Egyetlen egy ilyen társaság volt a szadduceusok akkoriban, akik úgy kétkedtek, nem nagyon hitték a föltámadást, az Istent hitték, de a föltámadásban nem hittek. Tehát ez a parancsolat ezzel a kapcsolattal, hogy hosszú életű légy a földön, azért is fontos biztatás volt, mert hát mivel jutalmazzon meg bennünket az Isten, ha egyszer az üdvösség olyan bizonytalan árnyék lét. Hát, hogy hosszú életű vagy. Ez a jutalmad. Viszont ennek lehet egy olyan természetes magyarázata is, amit Herceg Ferencén olvastam még egyszer az egyik ilyen önéletrajzi írásában, hogy ő úgy magyarázza ezt, hogy ha valaki gondoskodik a szüleiről, akkor nyilván, hogy azok tovább élnek, mert gondoskodik róluk. És ameddig valakinek élnek a szülei, addig ő benne is benne van az, hogy hát én még gyerek vagyok, hát még élnek a szüleim. Tehát ő benne is van egy ilyen vitalitás, hogy él az apám, anyám, és való így igaz, ameddig élnek a szüleink, addig bennünk van azért ez az érzés. Amikor már meghalnak, akkor már ott van az, hogy na hát majd most már mi következünk ezek után. Tehát ennek lehet egy ilyen természetes magyarázata is. Az már nagy dolog volt a zsidó népben, hogy a pogányokkal szemben gondot viseltek a beteg és öreg szülőkre, hiszen a maga tehetetleneket azt sok pogány nép halálra ítélte. Hát még Sánta Ferencnek is van olyan novellája, hogy Erdélybe ment az öreg a büdös barlangba, ahol ilyen gázok, gőzök voltak, hogy mi hamarabb befejezze az életét. Ugye mai formája az, amikor valakinek megfordul a fejében az, hogy hát, ha beteg valaki, akkor nem tudnak rajta segíteni, akkor jön olyan a kegyes halál, az eutanázia, és hát sok helyütt rábeszélik erre a szülőket. Van is olyan állam Európának, ahol az idős emberek, mit tudom én, a ottani személyigazolványban hordják azt a figyelmeztetőt, hogy nem szeretnének eutanáziával meghalni, hanem természetes halállal. Ezért is ugye ez a parancs már jókorán erre figyelmeztetett bennünket. Na most az Ószövetségben a szülő szeretete, azaz átok és áldás viszonyába került. Mert azokat, akik a szüleiket megbántották, átkozták, megütötték, azokat halállal is lehetett sújtani a Mózes törvénye szerint. Mert eléggé ilyen apa és szülőjogú társadalom volt az Ószövetség világa. Tehát lehet azt mondani, hogy a szülőknek sokkal nagyobb joga volt a gyerek fölött, mint ma. Gyerek jogokról nem igen beszéltek a régi korokban. Azt tanította az Ószövetség, a Sirák fia könyve, Tóbiás könyve, hogy szeretnek a szüleid, ezért legyél hálás. És a Sirák fia könyve, ez egy ilyen bölcsességi könyv, ezt mondja, hogy minél elesettebbek a apád, a szüleid, annál inkább legyél jó hozzájuk. A szülőnek Isten ad tekintélyt. Lehetne azt mondani, hogy az Isten iránti szeretetet és kötelezettségeket majdnem egyenlőségbe tette a szülők iránti tekintéllyel. Tehát egy szigorú patriarkális a apajogú társadalom volt. Viszont a szülőknek is volt feladata. Egyrészt az, hogy fölneveljék a gyerekeket, megtanítsák őket mindarra, ami az élethez szükséges, de kimondottan a hit átadására is fölhívja a figyelmet, hogy a gyermekeknek mindazt, amit hisz az Ószövetség népe, azt át kell adni. A másodtörvénykönyvben, a 11. fejezetben benne van, hogy mindazokat a tanításokat, amit én mondtam neked, jegyezd meg értelmeddel. Fűzd a karodra, hogy az imaszíjba is volt egy ilyen írás. A homlokodra tedd, ékként lehet látni a zsidók imádkozása közben, ott van a főparancs, hogy jegyezd meg, és hozzáteszi, és tanítsd meg a gyermekeidnek. Tehát ezt szigorúan megparancsolta az Ószövetségben a törvény, hogy az Isten szeretetet, az Isten parancsait át kell adni a gyermekeknek, az utánunk való nemzedéknek. A Zsoltáros is így énekel a Zsoltárban, hogy amit hallottunk, azt továbbadjuk. Na most ez itt a isteni igére vonatkozik, nem a nép történetére, vagy ilyen pletykákra, hanem amit a tanításból hallottunk, azt továbbadjuk. Na most az Új Szövetség az helyre billenti ezt a egyoldalú, csak szülői tekintélyre épülő szeretetet, hogy tekintélye van az apának, anyának, tisztelni és szeretni kell a gyereknek. Helyre billenti Jézus, mert beszél nem csak, hogy a gyerekek iránti szeretetről, hanem a gyermekek elleni vétkekről. Azt mondja, hogy ha valaki bűnre csábít egyet is e kicsinyek közül, annak jobb volna, ha malomkövet kötnének a nyakára és bedobnák a tengerbe. És ugyanakkor meg még példaképül is állítja a gyerekeket. Azt mondja, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem juttok be az Isten országába. Erre mondja sok tanító, meg szülő is, hogy hát a gyerekek már kicsi korukban is olyan rosszak tudnak lenni, hogy szörnyű, hogy kihoznak a sodrunkból bennünket. Hát ezt állítja elénk a 4. parancs, vagy Jézus. Nem aprólékos tettekre gondol, hanem olyan gyermeki tulajdonságokra, ami kiveszik sokszor felnőtt korra az emberekből. Kiveszik az őszinteség. Tehát megtanulja a képmutatást az ember. Pontosan a szülők iránti szeretettel kapcsolatban is mond képmutatást az Úr Jézus, mikor szidja a farizeusokat. Hogy ti ugyan azt mondjátok, hogy meg kell tartani a Mózes törvényét, méghozzá, hogy atyádat és anyádat tiszteld. De, mert te jónak akarsz mutatkozni a többi előtt, hogy te olyan vallásos vagy, hogy mindent odaadsz az Istennek, amivel segítened kellene a szüleidet, rámondod azt, hogy korbán, azaz Istennek szentelt ajándék. És nem segíted a szüleidet, hanem elviszed nagy képmutatással, és leteszed az oltár elé. Tehát itt nem arról van szó, hogy az Isten szeretetet nem kell megtartani, hanem nem lehet képmutatóskodni úgy, hogy az embertársam vagy a szüleim kárt valljanak. Tehát hiányzik belőlünk az őszinteség. Hiányzik belőlünk a nyitottság. Egy gyerekbe óriási a nyitottság, kérdezget mindenre. És az Isten iránti nyitottság is benne van. Számtalanszor lehet azt tapasztalni, hogy a gyerek elkezd érdeklődni ilyen vallási dolgok iránt, és elfojtják benne, hogy most ezt hagyjuk, majd másról beszélünk. Mert volna benne nyitottság, de elfojtja a felnőtt társadalom. És hát hiányzik belőlünk már a bizalom. Annyit csalódtunk, hogy azt mondjuk, hogy mi már nem tudunk bízni senkibe. És a gyerekben még benne van a bizalom. Amikor Jézus azt mondja, ugye most itt a húsvéti időben van, hogy boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek, az nem azt mondja, hogy vakhitű légy, értelmetlenül légy hívő, hanem tudjál bízni. És már nem tudunk bízni, mert nekünk mindent alá kell írni. A mai társadalom nem fogad el semmit a másiktól. Régen azt mondják, elég volt egy kézfogás, vagy egy építkezésnél kiállította pallér egy papírt, aláírta, elvállalom, kész. Most millió aláírás kell mindenre, mert elveszítettük a bizalmunkat. Egymás iránt következésképpen Istenben sem bízunk. Na most ezt állítja Jézus elénk, amikor azt mondja, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, akkor nem juttok be az Isten országába. És hát ugye megerősíti a negyedik parancsolatot, pontosan ezzel, amit az imént mondtam, hogy a negyedik parancsolatnál a szülők iránti gondoskodásra ráhelyezi a hangsúlyt. És ő maga mutatott példát, mert a szülők iránti szeretetnek koronként, emberi koronként más-más megnyilatkozása kell, hogy legyen. A gyerek igenis engedelmeskedjék a szüleinek. Persze nem szabad értelmetlen dolgot parancsolni a gyereknek. És meg is lehet azt magyarázni, hogy ezt miért kell tenned. Ja, nagyanyámnak volt a mondása, amikor valamit nem akartam csinálni, ez nem a te eszedhez való, csak csináljad. Meg lehet magyarázni a gyereknek. Tehát az engedelmesség. 12 éves Jézus történeténél olvassuk, miután elment a templomba és ott maradt, az nem engedetlenség volt a részéről. Pedig úgy gondolnánk, hogy ott maradt a templomba, és ő ezáltal hát ilyen rossz gyerekké vált. Az egy prófétai jel volt, hogy neki az atya házában kell lennie, hogy ő tudja azt, hogy az ő igazi atya az a mennyei atya. Ezt akarta az ott maradással megmutatni Szűz Máriának és Szent Józsefnek. De odaírja Lukács evangélista utána, hazament és engedelmeskedett nekik. Tehát a gyereknek igenis kell engedelmeskedni a szüleinek, tanárainak. Ma óriási problémák vannak ezen a területen, mert a gyermekeknek, hogy így mondjam, olyan nagy lovat adnak, hogy képtelenek sokszor fegyelmet gyakorolni a tanárok, mert kivesznek mindent a kezükből, és már a pár éves gyerek is tudja azt, hogy neki milyen jogai vannak. Ebből adódik az, hogy majdnem a tanár büntetik meg, hogyha rendre utasítja a gyermeket, vagy keményebben rászól. Tehát ez egy ilyen fordított világ, hogy igenis engedelmeskedni kell a szülőnek. Szóval eljön egy kor, amikor már felnő valaki, akkor valamiképpen egyet kell tudni érteni a szülővel. Fontos dolgokban kell egyet érteni. Elmegy Jézus a kánai menyegzőre, és azért egyet értett Máriával, mert először, hát mikor mondja, hogy nincs boruk, hát akkor azt mondja, hát ez mi dolgunk, hát itt vendégek vagyunk. De utána mégiscsak segít azon a megszorult násznépen, meg a lakodalmi házigazdákon, mert egyet értett Máriával. Ma nagyon nagy probléma van. Olyan nemzedék nőtt föl, amelyiknek nem tudtuk átadni az értékeket. Ők azt hiszik, hogy sokkal okosabbak, mint az előtte lévő generáció, mert jobban kezelik a digitális eszközöket. És azt hiszik, hogy ők okosabbak. És épp ez egy ilyen választás is megmutatja, hogy korszakos határ van a fiatalok és az öregek között. De ez nem azt jelenti, hogy ők okosabbak, mert az élet az sokkal több, mint a mesterséges intelligencia által adott információ. Az az élet tapasztalata kell. És azért megnézzük, igencsak zátonyra futnak a fiatalok házasságukba, magánéletükbe, sorra. Meg kell kérdezni az iskolába a gyerekeket, hogy kinek van olyan szülője, aki ugyanazzal a apukával, anyukával él, és nincs féltestvére neki, vagy nincs elvált szülő. Alig van. A mi korunkban még volt. És való igaz, hogy ez egy törés az ember életébe, és sok minden más törés van benne. Tehát nem tudtuk átadni az értékeket. Ez nagy baj. És nem is értenek velünk egyet a fiatalok, mert ők okosabbak, jobban kezelik a kütyüket. És aztán a végén meg gondoskodni kell a szülőről lehetőségeink szerint. Az Úr Jézus még a keresztről is gondoskodott Máriáról. Azt mondja, hogy Jánosnak, hogy íme a te anyád, hogy viselt gondját. És ma ezt látjuk, hogy a szülők magukra maradnak, ami a gondosságot illeti. Hát én annyiszor, de annyiszor kapom azt a kérést, hogy nincsen öreg otthonunk, mert szeretne bemenni jogosan, aki magára maradt, megérti az ember, Régen erre nem volt szükség, mert otthon voltak a családban az öregek is. Tehát itt lehet látni, hogy bár nagyot váltott a világ, sok mindenben előbbre vagyunk, de sok mindenre hátrébb, mint a régi időkben. És ugyanakkor van itt egy paradoxon az új szövetség szerint a szülők iránti szeretetben. Mikor azt mondja az Úr Jézus, hogy nem békét jöttem hozni, hanem kardot, meg aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Na már az Ószövetségnél is ez volt, hogy át kellett adni a hitet. Ez fontos kötelezettsége volt az ószövetségi szülőknek is. Ma ezt se látjuk az új szövetségben, hogy átadnák a gyermekeknek, legalábbis azon a szinten, amelyiken a gyerek él. Jönnek a gyerekek első-második osztályba, hát egy keresztet nem tud vetni a kisgyerek. Semmit nem hallott Istenről. Egy egyszerű kisgyerek imádságot sem tud. Tehát semmit nem adtak át a hit területén a gyereknek. Itt viszont még magasabb szempontokról van szó. Tehát azt lehet mondani, hogy amikor az Isten ügye előtérbe kerül, az az első. Szent II. János Pál pápa mondja, hogy a szülők iránti tisztelet az egy analóg tisztelet, hogy alá van rendelve az Isten ügyének, az Isten országának. De ez azt jelenti, hogy attól függetlenül gondoskodni kell a szüleinkről. Ami tőlünk telik, meg kell tenni. Ez különösen akkor kerül ütközésbe, ha valaki főként fiatal hitre tér, és a szülő meg ellenzi. Eklatáns példái általában a papi és szerzetes hivatások, hogy nagyon ellenzik a legtöbb esetben, rábeszélni se szabad, egyáltalán, de hívő keresztény szülő nem ellenezheti. Legfeljebb mondhat egy-két szempontot, hogy ha erre ráteszed az életed, akkor tartsák ki rajta. Nem ellenzem, de ne hozz szégyent rám, akkor tartsák ki végig. Akkor ne az legyen, mint az apám mondta nekem. Vagy békapap leszel, vagy mész a börtönbe. E volt a bejelentésemre az indítatás. Tehát ő nem ellenezte, csak fölhívta a figyelmet. És én más esetekkel is találkoztam, ez még ugye a elmúlt rendszerben volt, hogy mit tudom én, nagy pártagok gyerekei jöttek hozzám, és az egyik fél az katolikus volt, és rávette a leendő házastársát, hogy legyen egyházi esküvő. És úgy szépen alkalmazkodott is hozzá a másik fél. A nagy pártag szülő kiközösítette a gyereket. Ha ezt megtudom, semmivel nem foglak támogatni. Volt ilyen is, és úgy lehet ma is van. Tehát, hogy ilyenkor alárendelődik az Isten törvényének a szülők iránti tisztelet és szeretet, de mindamellett ezt meg kell tennünk. Ezt én, mint így papnevelő is láttam, hogy többeknél volt ilyen ellenkezés, amikor behozták, de amikor már úgy felszentelődött a fia, meg minden, akkor már volt egy ilyen, nem is hogy megnyugvás, már egyfajta öröm benne, hogy azt mondta a szülő, hogy hát ha ő ebbe élet célját megtalálja, akkor legyen úgy, hogy csak boldog ember legyen. Igen. Tehát ez nagyon fontos ennél a negyedik parancsolatnál, hogy ez meglegyen. És a szülők iránti szeretetünk még a halál után is megvan. Imádság az elhunyt szülőkért. A 23. János Pál pápa, 23. János pápa életrajzában olvastam, hogy hát ő nagyon szerette a szüleit, és amikor meghaltak, akkor is szeretettel és tisztelettel gondolt rájuk, és azt mondta, hogy odaát vannak a szüleim, könnyebbé teszi megbarátkozásomat a túlvilággal. Hogy odaát vannak, hogy én, mert ugye, hitte az örök életet, föltámadást, ugye nem csak azért, mert pápa volt, hanem hívő ember volt, azt mondja, megkönnyítette a megbarátkozást a túlvilággal, hogy odaát vannak a szüleim. De hát itt is maunakat hallunk, hogy ki sem megy a szülők sírjához, nem érdekli ez sem. Tehát itt lehet látni, hogy egy teljesen ilyen szekularizált, materialista és elembertelenedett világban élünk. És hát ez a negyedik parancsolat a családnál és a társadalomnál sok mindenre kitér még, hogy mi a kötelessége a családnak, a nagyobb közösségnek, a családnak nem csak a hit megvallásában, hanem a neveltetésben, a gyerek egészségi, szellemi nevelésében, a bizonyos szempontból még a vagyoni helyzetének a biztosításában is. Én szörnyű dolgokat láttam papéletén folyamán, olyanokat, hogy teljesen kisemmizte az egyik gyereket az örökségből. Teljesen. Írásba adta. Nem gondolt arra, hogy utána a gyerekek között ez lett a nagy összeveszésnek, az összetűzésnek a forrása. Tehát még ilyen is, tehát a családi élet egy nagyon összetett szülőknek, gyerekeknek kötelezettségei vannak ezen a téren. És hát, hogy itt kiterjesztjük a negyedik parancsolatot, az előjárók, a tanárok, bizonyos szempontból a polgári előjárók iránt is, legalábbis a mi nagy katekizmusunk is, hogy ameddig lehet, adjuk meg a tiszteletet nekik. Hát, hogy most itt vannak a parlamenti választások, régen így mondták, hogy megválasztják a hon atyákat, meg a hon anyákat. Na de hát azoknak úgy kéne viselkedni, hogy tisztelettel nézünk rájuk. De hát néve egy parlamenti közvetítést nézett az ember, akkor azt mondta, hogy egy jobb kocsmában nincsen olyan viselkedés, mint a parlamentben. Hát bizony ott nem éreztük azt, hogy micsoda tisztelettel kell irányukban lennünk. Ugye ez is beletartozna, hogy tisztelettel legyünk előjáróink iránt, mert nekik úgy is kellene élni, példát kellene mutatni, nem csak az állampolgári kötelezettségekben, hanem emberi tartásukban. Említettem ott a választások előtt egy szempontot, hogy azt mondja Szent Pál, hogy aki a maga házában nem jó gazda, és hogy akar az egyházban, a nagyobb közösségben tisztséget vállalni. Aki a maga családjában nem példamutató, hát hogy akar a nagyobb közösségnek példát mutatni? Mert én elvárnám tőlük, hogy példát mutatnak mind a házasságban, mind a család életben, mind a gyermekeik nevelésében. Így válnának arra méltókká, hogy egy nagyobb közösséget vezessenek, és tisztelettel tekintsünk rájuk. Igen. És aztán ugye kiterjesztjük még az egyházi előjárókra is. Ugye a papokat korábban, 100 éve ezelőtt ilyen-olyan úrnak szólították, még a káplánokat is, hogy káplán úr, tisztelendő úr, és így tovább. Aztán bejött az atya megszólítás. Valaki azt mondta, hogy de hát ott van a Szentírásban, hogy ne hívjatok atyának se senkit, mert egyeti atyátok a mennyei atya, mondja az Úr Jézus. Tehát hogy merjük ezt mondani? De már a Szentírásban is benne van, hogy maga Szent Pál is azt mondja, hogy tanítótok sok van, de atyátok, aki megkereszteltem benneteket, az én vagyok. És ott voltak az abbászok, a szerzetes előjárók, az atyák. Ugyanis nekik kötelességük volna az Isten atyaságára emlékeztetni az embereket. Mert a papok iránt ez a magas mérce állítódik föl, hogy az Isten atyaságát juttassa eszükbe az ő egzisztenciájuk. Hát ez volna a nagy feladat, amihez szinte nem is lehet hozzánőni. És hát a legfőbb pásztorunkat, ugye, azt jól lehet ellátjuk nagy címekkel, a római pápát, szóval sanctita, meg őszentsége, meg hasonlókat mondunk, de Szent Atyának is szólítjuk a pápát. És hát hónap lesz éppen 14. Leó pápának a megválasztási évfordulója, hogy 1 éve pápa. Ezt én most nyugodt lelkiismerettel elmondhatom, hogy nagyon örülhetünk ennek a pápának, aki van. Nagyon. Mert annak a óriási feladatnak, amire ember erővel nem is lehet megfelelni, ezt ő maga is nagyon jól tudja, nagyon-nagyon kiválóan az Isten kegyelmével eddig olyan határozottan, olyan jól és olyan igazi atyai módon tudott megfelelni, hogy mindig képviselte nagyon bátran az evangéliumot, benne a békét, a szegények melletti kiállást, az örök üdvösség hirdetését, és ugye az a nagy bátorsága neki, hogy annak ellenére, hogy ő amerikai, végül is saját állampolgára annak az államnak, amelyiknek a vezetője, annyiszor konfrontálódik most vele, szembe száll vele, illetve nem szembe száll vele, hanem azt mondja, hogy én hirdetem az evangéliumot. Meg is támadja őt, azt mondja, nekem ez a kötelességem. És nem törődik azzal, hogy milyen vádak érik a politika részéről. Mert tudja azt, hogy az evangélium hirdetése az áldozatokkal is jár. És így ő meg tudja valósítani azt a atyaképet, amire vágyakozik végül is a keresztény világ, de még más emberek is. Hát ugye megrendítő volt az elmúlt időkben, hogy mondta 14. Leó pápa, hogy magánál hord egy fényképet, mikor tanult ilyen Közel-Keleten ment egy kis muszlim gyerek, tartott egy képet, rajta volt 14. Leó képe is, azt mondta, hogy Isten hozott Leó pápa. És ezt a gyereket 2 nap múlva ilyen bombatalálat megölte. Tehát még egy ilyen muszlim kisgyerek is örült neki, hogy oda megy a pápa is, melléjük áll, hogy béke legyen. Hogy, és én úgy gondolom, hogy harag és elfogultság nélkül, hogy ma a világ egyetlen erkölcsi tekintélye. Egyetlen. Se nyugaton, se keleten, se délen, se sehol ilyen erkölcsi tekintély nincs, mint ő. Ennek nagy hálát kell adnunk, és örülnünk kell annak, hogy ilyen pápánk van, és hát imádkozzunk érte a holnapi napon. Tehát ez is így a negyedik parancsolatnak a körébe tartozik, hogyha valakinek megvan a nagy katekizmusa, akkor utána nézhet annak, hogy hát milyen alaposan megtárgyalja ezeket a kérdéseket az egyháznak a mai helyzetében, benne a politikai közösséghez való tartozását is, mert az nagyon fontos, hogy mi jól tudjuk azt, hogy mi nem választásokon indulunk, hanem az egyházunk az szikla alapokon áll, és nagy biztosítékunk van arra, hogy megmarad. Jézus biztosítja ezt számunkra, hogy az egyházunk megmarad, és ezért ez a biztosíték az, hogy mi az egyházban tartozunk, egyházhoz tartozunk, van pápánk, megvan az egyháznak a rendje, ez nagy örömmel és megnyugvással tölthet el bennünket. Hát a mai napon a negyedik parancsolat kapcsán mindannyian gondoljunk a szüleinkre, ha élnének, akkor is, de ha meghaltak, akkor is, hiszen köszönettel és hálával tartozunk nekik. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
3: A fájdalmas rózsafűzért a roma közösségért ajánljuk fel, különösen a kárpátaljai magyar nyelvű roma közösségért, akiket különösen is sújt a háború szörnyűsége.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
4: Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafűzért imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk létkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk
4: óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, süvidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki életünk vérelvel ítélkezett. Izaiás proféta jövendőlése. Uram, ki hinné azt, amit mi hallottunk? Ki látná abban az Úr kezét? Felnövekedett, mint fiatal fácska, mint sarjadó gyökér a tikkadt szomjas földben. Nincs rajta szépség vagy ragyogás, hogy gyönyörködve nézzük, és külsejesen volt kívánatos. Megvetett, utolsó, az emberek közt, a fájdalmak embere, aki jól ismeri kényainkat. Arcát elrejtette, mint aki megvetése méltó. Nem is vettük hát semmibe. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel ékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel ékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére.

0: Özvégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk védelve létékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk védelve létékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk védelve létékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk védelve létékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Pilátus látta, hogy semmire se megy, sőt, még nagyobb zajongást támad. Vizet hozatott, és megmosta kezét a nép előtt. Akkor szabadon bocsátotta Barabást, Jézus pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy keresztre feszítsék. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, Imád

0: az életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka. Akit érettünk, tövissel koronáztak. Jézus egykor majd a dicsőség koronájában érkezik az utolsó ítéletkor. Ezután fehér felhőt láttam, a felhőn ült valaki, aki az emberfiához hasonlított. A fején aranykorona volt, a kezében éles sarló. A templomból egy másik angyal jött ki, és nagy szóval kiáltott a felhőn ülőnek. Erezd neki sarlódat és aras, mert eljött az aratás ideje, és a vetés már érett a földön. A felhőn ülő a földre vetette sarlóját, és learatta a földet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki értünk a keresztet hordozta. Lehetséges, összezúzott testtel, meggyalázott lélekkel, ez már nem lehet emberi erő. Ez a szenvedésmező, amelyet a kereszthordozás jár végig, emberileg képtelenség. Botladozásokkal és elesésekkel, és a szireneinek karjaira is rászorulva, de végre maga is érkezik a választott dombra, és a vérnyomokat hagy az úton. Ezen az úton megy utána Mária, és nem roskad össze. Ez is maga a lehetetlenség. Lélekben és testben. Erejüket az atya toldotta meg, már odaértek, már hozzák a szegeket. Istennek és Isten anyának szánt feladat az emberekért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyos Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyos Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafűző 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Mikor arra a helyre érkeztek, amelynek Koponya hely a neve, keresztre feszítették, ugyanígy gonosztevőket is, az egyiket jobbról, a másikat balról. Jézus akkor fölkiáltott: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. A 6. óra táján sötétség támadt az egész földön. A 9. óráig tartott. A nap elsötétedett, és a templom függönye középen ketté hasadt. Jézus akkor hangosan fölkiáltott: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Ezekkel a szavakkal kilehelte lelkét. Krisztus meghalt bűneinkért az írás szerint. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent orvosójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
5: A fájdalmas rózsafüzért, a roma közösség békességért ajánlottuk fel. A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Május 10-e. Rejtsd el az előzötteket. Olvassuk Izsajásnál a 16. fejezet 3. versében. Rejtsd el az előzötteket. Itt történelmileg, kortörténetileg valószínűleg arról van szó, hogy Asszíria támad, amely eltörölte Moábot, és a megmaradtak kétségbeesve menekültek. Júdát és Moábot sok minden összekötötte. Volt, amikor az éhínség idején ők menekültek Moáb földjére, és befogadást kaptak, ahogy Rút könyvében olvassuk. Most Moáb népe talált menedéket Júdában. Megérdemelt az ítélet, de még van menekvés. Bújdosó madárhoz, feldúlt fészekhez lett hasonló váza nép. Nagy lett a romlása, és oda lett az öröm. Isten népének az a feladata, hogy védelmet nyújtson a menekülőnek. Olyanná legyen a bujdosó számára, mint az éjsötét árnyék, amely elrejti az ellenség elől a menekülőt. A menekülő azonban soha nem élhet vissza a védelemmel. Az igazi menekvés azonban ennél sokkal több. Ez a profécia, Izajás 16. versében, messze túlmutat a szomszéd moabita nép ítéletes nyomorúságán és megsegítésén. Arra a királyra, aki minden nép megmentője, és aki valóban segít rajtunk, rá utal. Mert ő a haláltól és minden rossztól megszabadít. Amit az itteni menekülők a jeruzsálemi királytól reméltek, azt ez a jövőbeli igazi király teljesíti majd igazán. A kegyelem által elkészül egy trón, ami megingathatatlan lesz. Milyen gyönyörű kép fejezi ki Jézus Krisztus királyságának valóságát. Kegyelmesen szorgalmazza az igazságot. Isten megtartó igazának érvényesülését. Az Isten által küldött király trónja ez, aki vasvesszejével elűz a bajtól, ahogy a Zsoltárokban olvassuk, a 23-ban, a 4. versben, hogy ő hozzá meneküljünk. Ő pedig elrejt, védelmet ad. Ez a szent elrejtettség minden nyitottság előfeltétele. Rejtsd el az előzötteket. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május. Minden kivirágzott, minden zöldel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsárdozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdetten Imre atya szent misét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai A nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

Hírpercek. Öt templom fesztivált rendeznek Győrben. A Szent Jeromos Biblia Társulat könyvben mutatott tartott az Avilai Nagy Szent Teréz templomban. Anyák napján koncerttel ajándékozták meg az édesanyákat az Avilai Nagy Szent Teréz templomban. Köszöntöm Önöket a hírek szerkesztője Szopko Anna. 2025. május 8 és 12-e között rendezik meg az Öt Templom Fesztivált Győrben. Az öt templom építészeti mementó és egyben példa arra, hogy Európa közepén évszázadok óta békében élnek együtt evangélikusok, katolikusok, reformátusok, szerb ortodox és zsidók. A fesztivál ennek a történeti és emberi értékének a fontosságára a kultúrák, vallások, közösségek és egyének között évszázadok óta meglépő párbeszéd erősítésére, támogatására hívja fel a figyelmet, írta a csodálatos magyarország.hu. A programok között helyt kap a színház, irodalom, képzőművészet és különböző zenei műfajok. Székely Zoltán művészettörténész minden nap vezetett túrák keretében az öt templomon keresztül mutatja be az európai zsidó-keresztény kultúra hagyományait és értékeit, megismertetve a résztvevőkkel az egyes vallások hitéleti sajátosságait, azok építészeti vetületeit. A Szent Jeromos Biblia Társulat könyvben mutatót tartott az Avilai Nagy Szent Teréz templomban május 7-én csütörtökön, az esti szentmise után 19 órakor. A bemutatott kötetek Kocsis Imre professzor atya, Isten irgalmassága, szeretete és kegyelme, valamint Horváth Endre atya, Ábrahám című könyvei voltak, tudósít a szerkesztő. A könyveket Harmai Gábor biblikus atya mutatta be. Felhívta a hallgatóság figyelmét az Ábrahám című könyv kapcsán arra, hogy Ábrahám hite öt pontban foglalható össze, aztán ezeket részletezte. Kocsis Imre atya könyve egy tanulmány az isteni irgalmasságról. A bemutatón jelen volt az Indiában született Benvin Sebastian Verbita szerzetes atya is, aki hozzászólásában elmondta, hogy mindig, de ebben a bizonytalan világban különösen nagy szükség van hitünk megerősítésére. Ezt a célt mindkét kötet szolgálja, hangsúlyozta. Az Avilai Szent Teréz templomban anyák napján Kovács Kriszta színművésznő Biblia Show című koncertjével köszöntötték az édesanyákat. Az este folyamán az ismert bibliai alakok ismerős bibliai történetek által ihletett dalokat, énekeket hallhattak a művésznő előadásában. A szövegeket Fábri Péter szövegíró, a művésznő férje készítette, melyeket Wolf Péter zeneszerző zenésített meg. A zenei kíséretet Wolf Péter zeneszerző zongorán, Baranyai Piroska csellón és Könyh László hegedűn és ütőhangszereken adták elő, tudósít a szerkesztő. Adományokat a Baltazár Színház javára fogadtak el, ahol a Biblia Show következő előadása lesz. A Baltazár Színház Magyarország egyetlen hivatásos fogyatékossággal élő színészekből álló társulat.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható. Az imaórák liturgiája, reggeli dicséret következik.

Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Rózsalló hajnal fény ragyog, zeng már az égi haladal, örömben ujjong a világ.

Slabbolti porva poklokat, feloldja foglyok láncait. Sírját nehéz kő zárta el, őrzötte zsoldos őrsereg, de fölkelt fényesen s ragyog. A gyász fölött győzelmesen. Az alvilági sóhajog,

hogy Krisztus én már nem halott. Maradj örökre Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szült. Oszd meg dicsőséged velünk,

Atyának léleknek veled, most és örökre tiszteled. Ez az a nap, amelyet az Úr adott, alleluja. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket. Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket. Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket. Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején, meghallgatott és tágas útra vezetett. Velem van az én Uram Istenem, mitől féljek, ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, és megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni. Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket. Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket. Körülvettek, mint a méhrajok, tüzük felém csapott, mint a rőzseláng, de az Úr nevében porba sújtom őket. Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített. Az Úr erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Örömújongástól és énektől hangosak az igazak sátrai. Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt fel engem, az Úr jobbja művelt csodákat. Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit. Megfenyített az Úr és megpróbált, de nem adott halálra engem. Tárjátok ki az igazak kapuit, bemegyek, hogy áldjam az Urat. Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta. Hálát adok, mert meghallgattál engem, te lettél szabadítóm. A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve. Mindezt az Úr vitte végbe, a csodát saját szemünkkel látjuk. Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Adj nekünk, Uram, szabadulást, adj nekünk, Uram, jólétet. Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk az Úr házából titeket. Isten az Úr, ő ragyog felettünk, álljatok sort lomboságakkal egészen az oltár szarváig. Hálát adok neked, te vagy Istenem, magasztallak Istenem téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ez az a nap, amelyet az Úr adott. Alleluja. Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött, és dicséretre méltó örökké. Alleluja. Áldott vagy, Urunk, Atyáink Istene, dicséretre méltó és magasztos örökké. És áldott a te dicsőséges szent neved, dicséretre méltó és magasztos mindörökkön örökké. Áldott vagy templomod dicsőséges szent helyén, nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy királyi trónodon, nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy, aki a mélységekbe tekintesz, és a kerubok fölött trónolsz.
dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy az égbolt fölött, dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örök.

0: Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek, mert nagysága végtelen. Dicsérjétek őt harsona szóval, dicsérjétek lanttal, citerával. Dicsérjétek dobbal és körtánccal, dicsérjétek citerával és fólával. Dicsérjétek őt zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával. Minden lélek az Urat dicsérje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ezekkel a szavakkal imádjátok a trónon ülő Istent. Amen. Alleluja. Jézust harmadnap feltámasztotta az Isten, és látható alakban megmutatta, igaz, nem az egész népnek, hanem csak az Istentől előre kijelölt tanuknak, vagyis nekünk, akik ettünk és ittunk vele halálából való feltámadása után. Megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek és tanúsítsuk, hogy ő az, akit az Isten az élők és holtak bírájául rendelt. A proféták mind tanúságot tesznek, hogy aki hisz benne, elnyeri nevében bűnei bocsánatát.
1: Krisztus az élő Isten fia, irgalmaz nékünk. Halleluja, halleluja.

Aki feltámadtál a halálból. Halleluja, halleluja. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek. Krisztus az élő Isten fia irgalmaz nékünk. Alleluja, alleluja. Nem hagylak árván titeket. Elmegyek, de visszajövök hozzátok, és örvendezni fog szívetek. Alleluja. Áldott az Úr, atyáink Istenem, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erő szabadított, támasztott mi nékünk, szolgájának Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által. Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol,

hogy nekünk váltja be, amit ígért. Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsük. Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten profétájának

Mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját. Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnünk. Istenünk irgalmas szívétől,

0: azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek. Lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Nem hagylak árván titeket, elmegyek, de visszajövök hozzátok, és örvendezni fog szívetek, alleluja.
1: Hívjuk hangos szóval a mindenható Atya Istent, aki feltámasztotta Jézust, királyunkat és megváltónkat. Istenünk, dicsőíts meg minket Krisztus dicsőségével. Szentséges Atyánk, aki szeretett fiadat Jézust a halál sötétjéből átvezetted a dicsőséget fényébe, add, hogy mi is eljussunk csodálatos világosságodra. Istenünk, dicsőíts meg minket Krisztus dicsőségével. Aki a hit által üdvözítesz minket, add, hogy a mai napot keresztségünk hitében töltsük el. Istenünk, dicsőíts meg minket Krisztus dicsőségével. Te, aki úgy parancsolod, hogy azt keressük, ami odafönn van, ahol Krisztus jobbodon ül, őrizd meg minket a bűncsábításaitól. Istenünk, dicsőíts meg minket Krisztus dicsőségével. A Krisztussal benned elrejtett életünk úgy világoskodjék a világban, hogy előre jelezze az új eget és az új földet. Istenünk, dicsőíts meg minket Krisztus dicsőségével. Mondjuk az Úr imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mindenható Istenünk, add, hogy odaadó buzgósággal ünnepeljünk Urunk feltámadásának örömnapjait. Engedd, hogy cselekedeteinkkel mindenkor életre váltsuk, amit az emlékezéssel felidézünk, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

0: A mai nap költője Kányádi Sándor.
1: Kányádi Sándor nyergestető. A néhai jó öreg Gál Mózesre, gyermekkorom regélőjére is emlékezve. Csíkországban, hol az erdők zöldebbek talán, mint máshol, ahol ezüst hangú rigók énekelnek a nagy fákon, és hol a fenyők olyan mélyen kapaszkodnak a vén földbe, kitépni vihar sem tudja másképpen, csak ketté törve, van ott a sok nagy hegy között egy szelíden hajló, mint egy nyereg, kit viselne mesebeli óriás ló. Úgy is hívják, nyergestető. Egyik kengyelvas a kászon, a másik meg az innenső, itt csillogna Csík Kozmáson. Nem csak szép, de híres hely is. Fönn a tetőn, a nyerekben ott zöldelnek a fenyőfák, egész Csíkban a legszebben. Ott teresztik legmélyebbre gyökerüket a vén törzsek, nem mozdulnak a viharban, inkább szálig ketté törnek. Évszázados az az erdő, áll azóta rendületlen, szabadságharcosok vére lüktet lenne a gyökerekben, mert temető ez az erdő, és kopjafa minden szálfa. Itt esett el Gál Sándornak 100-nál is több katonája. Véres harc volt. A patak is vértől áradt azon reggel. Támadt a cár és a császár hatalmas nagy hadsereggel, de a védők nem rettentek. Alig voltak, ha 200-an álltak, mint a fenyők. A harc rettentő nagy viharában végül csellel, árulással délre körülvették őket, meg nem adta magát Székely, mint a szálfák. Ketté törtek. Elámult az ellenség is ekkora bátorság láttán. Zászlót hajtva temette el a hősöket a hegy hátán. Úgy haltak meg a székelyek mind egy szálig, olyan bátran, mint az a görög 300 Termopüle szorosában. Nem tud róluk a nagyvilág, hőstettükről nem beszélnek. Hírük nem őrzi legenda, dicsőítő harci ének, csak a sírjukon nőtt fenyők, fönn a tetőn, a nyerekben, és azért zöldel az az erdő egész Csíkban a legszebben. Kányádi Sándor.

Kányádi Sándor. Valaki jár a fák hegyén. Valaki jár a fák hegyén. Kigyújtja, s oltja csillagod. Csak az nem fél, kit a remény már végképp magára hagyott. Én félek még. Reménykedem. Ez a megtartó irgalom, a gondviselő félelem kísért eddig utamon. Valaki jár a fák hegyén. Vajon amikor zuhanok, meggyújt-e akkor még az én tüzemnél egy új csillagot? Vagy engem is egyetlen egy sötétlő maggá összenyom, s nem villantja föl lelkemet egy megszülető csillagon? Valaki jár a fák hegyén. Mondják, Úr, minden porszemen. Mondják, maga a remény. Mondják, maga a félelem.

Kányádi Sándor, folytonosság. Áldozóhely volt, szentély, pogány templom, később keresztény. Mutatja még egy-két mohos darab hajdani falat. Most csak hely. Fű, fa és bokor tenyészget. Csöndjében élni akar. Lábod ősi ösvényre ismer. Akármikor jössz, itthon van az Isten. Kányhádi Sándor.

0: Kányádi Sándor, előhang. Vannak vidékek, gyönyörű tájak, ahol a keserű számban édessé ízesül. Vannak vidékek legbelül. Szavak sarjadnak rétjeim, gyopárként sziklás bércein, szavak kapaszkodnak, szavak. Véremmel rokon a patak. Szívemben csörgedez, csobog. Télen, hogy védjem, befagyok. Páncélom alatt cincogat jeget pengető hangokat. Tavaszok, nyarak, őszeim, maradékaim s őseim. Vannak vidékek. Viselem akár a bőrt a testemen. Meggyötörten is gyönyörű tájak. Ahol a keserű számban édessé ízesül. Vannak vidékek legbelül. Kányádi Sándor.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Elérkezett húsvét szép ünnepe. Megünnepeltük húsvétot a Szent Háromnap csodaszép liturgiáiban. Húsvét hetében, végigolvasva az evangéliumokban a feltámadásról szóló eseményeket, megerősödtünk mindannyian a feltámadás hitében. Húsvét időszaka az örömnek az időszaka. Húsvét időszaka a tanúságtétel időszaka. Ezekben a napokban igyekszünk tanúságot tenni a feltámadás öröméről, a feltámadás hitéről. Itt a Mária Rádióban is ezt tesszük a különféle műsorainkkal, a hittanóráinkkal, a liturgikus közvetítésekkel, vagy éppen a különféle riportokban is megjelenik és megerősödik a feltámadás örömhíre. És mindezt azért tehetjük meg itt a Mária Rádióban, mert önök kedves hallgatóink rendszeresen és folyamatosan támogatják a rádió működését, a rádió tevékenységét. Hálásak vagyunk minden adományért. Úgy látszik, hogy az elmúlt időszakban, ebben a késő téli, koratavaszi időszakban megmaradt az a pici pozitívum a rádió költségvetésében, ami kialakult az elmúlt év végén, és ezért különösen is hálásak vagyunk, mert ilyenkor tavasz felé szokott egy picit elszállni a rádiónak az anyagi helyzete. De most úgy látszik, úgy tűnik, az önök jó voltából, hogy ez a helyzet nem áll fönt. Köszönjük mindenki adományát, kérjük, amikor a Mária Rádióról beszélnek, említsék meg azt is, hogy jó lenne többeknek támogatni a rádió működését, a rádió tevékenységét. Imádkozunk minden adományozóért, imádkozunk minden kedves testvérünkért. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati műsorunk témái: Leó pápa a nápolyi papokhoz és szerzetesekhez. Az evangélium örömével építsetek közösséget. Nápoly hivatása, a remény és az emberiség fővárosa. A Szentatya beszélje a nápolyi lakossághoz. Isten éltesse a péteri szolgálatában egy éves Leó pápát. Leó pápa a nápolyi papokhoz és szerzetesekhez. Az evangélium örömével építsetek közösséget. Leó pápa Pompei kegyhelyén tett péntek délelőtti látogatása után a közeli Nápolyba utazott, ahol a város gótikus nagyboldogasszony székesegyházában találkozott a püspökökkel, papokkal és szerzetesekkel. Hozzájuk intézett beszédében a lelkipásztori gondoskodás fontosságát hangsúlyozta. Az egyház nem korlátozódhat valamiféle érzelmi esemény megtapasztalására, hanem engedje, hogy az evangélium öröme inspirálja. A Szentatya beszéde kezdetén Ferenc pápa 2015-ös nápolyi látogatásának egyik mondatát idézte. Nápolyban soha nem volt könnyű az élet.
1: La vita Napoli non è mai stata facile.
0: De soha nem volt szomorú sem. Ez a ti nagy erőforrásotok, az öröm, a virágság. Leó pápa is azért jött most, hogy osztozzon ebben az örömben. A barátság és a testvériség szellemében, az Emmauszi tanítványok történetéből a lelkipásztori törődés mozzanatára irányította a figyelmet. A két tanítmányhoz hasonlóan gyakran mi is anélkül járjuk az utunkat, hogy képesek lennénk értelmezni a történelem jeleit. Néha elkeseredve és csalódva, máskor szomorúan és megtörtnek érezzük magunkat, Jézus azonban mellettünk áll, velünk jár, kísér minket, hogy megnyisson minket egy új világosság felé, mert ilyen az ő törődő hozzáállása, szólt a pápa. A gondoskodás ellentéte az elhanyagolás. Ilyenek lehetnek a városi utcák és terek, még inkább a külvárosban, de még nagyobb gond magának az életnek az elhanyagolása. Leó pápa erre a belső törődésre gondol, ami a szívünkről, emberségünkről és kapcsolatainkról való gondoskodás jelenti. Mindez napjainkban felelősségteljes szerepet ró az egyházi személyekre, a papokra, férfi és női szerzetesekre, mert a szolgálat terhe bizonyos szempontból ma még nehezebbé vált, mint a múltban.
1: Napoli è una città dai mille colori.
0: Napoli ezer színű város, ahol a múlt kultúrája és hagyományai keverednek a modernitással és az innovációval. Napoli olyan város, ahol a spontán és pezsgő népi vallásosság összefonódik a társadalmi élet számos törékenységével, főként a szegénységgel. Nápoly ősi, mégis állandó mozgásban lévő város, amelyben sok szépség lakozik, ugyanakkor sok szenvedés, sőt erőszak teszi próbára. Ebben az összefüggésben a lelkipásztori munka folytonosan megtestesíti az evangélium üzenetét, hogy a keresztény hit ne maradjon csak érzelmi esemény, hanem mélyen hassa át a társadalmi életet. A Szentatya együttérzéssel tekint a papok erőfeszítésére, amikor meghallgatják a rágyóbizott emberek történeteit, hogy kitartsanak az evangélium iránti elkötelezettségükben, hogy reményteli horizontokat kínáljanak nekik, és jó választásokra ösztönözzék őket. A pápa a fáradt családokra és a gyakran eltévejedett fiatalokra gondol, akiket pedig szeretnének elkísérni, főként amikor a plébániák és a közösségek ajtaján kopogtatnak. A papok olykor tehetetlenek és zavartak, amikor nyelvezetük és tetteik alkalmatlannak tűnnek a mai kérdések és kihívások előtt, főként a legfiatalabbak körében. Az emberi és lelkipásztori teher kétségtelenül nehéz. Azzal a kockázattal jár, hogy lehúz, kifáraszt és kimeríti energiáinkat, és időnként tovább súlyosbíthatja egy bizonyos magány és a lelkipásztori elszigeteltség érzéseit. Ehhez gondoskodásra van szükségünk, állapította meg a Szentatya. Mindenekelőtt belső és lelki életünkre kell vigyáznunk, állandóan táplálva személyes kapcsolatunkat az Úrral, imádságban, és ápolva azt a képességet, hogy meghallgassuk, mi mozog bennünk, hogy felismerjük és hagyjuk, hogy a lélek megvilágosítsa őket. Állandóan táplálva személyes kapcsolatukat az Úrral imádságban, és ápolva azt a képességet, hogy meghallgassuk, mi mozog bennük, hogy felismerjük és hagyjuk, hogy a lélek megvilágosítsa őket. A lelkipásztori gondoskodás magában foglalja a testvériséget és a közösséget is. Az Istenben gyökerező testvériséget, amely barátságban és kölcsönös kísérésben, valamint lelkipásztori projektek és kezdeményezések megosztásában fejeződik ki. Mint hogy napjainkban jobban kibagyunk téve a magány hatásainak, egy összetettebb és széttöredezettebb kulturális környezetben élve, éppen ezért a testvériség ápolását lehet szolgálni a közös élet lehetséges új formáival, amelyekben a papok segíthetik egymást és közösen fejleszthetik a lelkipásztori tevékenységet. Az egyes egyházmegyékben terjedő bizonyos individualizmusra a testvériség választásával lehet válaszolni. A kornak és a terület valóságának megfelelő konkrét formákat keresve, de mindig apostoli szemlélettel, missziós stílussal, testvériséggel és az élet egyszerűségével. Ne feledjük, hogy a közösség iránti igény elsősorban minden megkereszteltet érint, akik arra hivatottak, hogy Krisztus egyetlen egyházát alkossák. Ezért erősíteni kell azt minden ember és lelki pásztori kapcsolatban, amelyekben elsőleges szerepet játszanak a világiak és a lelki pásztori munkatársak. Elismeréssel szólt Leó pápa a nápolyi egyházmegyei zsinat eredményeiről, amely új életet lehet az egész egyházi közösségbe, ugyanakkor továbbra is arra kérje a lelkipásztorokat, hogy őrizzék meg a szinódus módszerét, vagyis a kölcsönös meghallgatás gyakorlását és egy olyan együttműködést, amely senkit sem zár ki. Ez a küldetés mindenki hozzájárulását igényli. Egy olyan városban, amelyet egyenlőtlenség, ifjúsági munkanélküliség, iskolai lemorzsolódás és a családok törékenysége jellemez, az evangélium hirdetése a papok, szerzetesek és világiak közös feladata. Mindenki aktív részvevő a közös lelkipásztori küldetésben, és nem csupán munkatársként, hanem közös elkötelezettséggel és tanúságtétellel szolgálva egy élő közösség megteremtését. Egy olyan közösséget, amely képes olyan utakat megtervezni és javasolni, amelyek segítik az embereknek megélni az evangélium tapasztalatát és inspirációt meríteni belőle Nápoly városának megújításához. Figyel Leó pápa város védőszentjére, San Gennaróra, a többi helyi szentre és a boldogságos Szűz Mária közben járására bízta őket, majd arra emlékeztette őket, hogy részesei az Úrnak a népe iránti mély szeretet történetének, amely már előttük elkezdődött, és nem is velük ér véget. Ne féljetek, ne csüggedjetek, és egyetek Krisztus tanúi ezért az egyházért, ezért a városért, a jövő magvetői legyetek.
1: Testimoni di Cristo e seminatori di futuro.
0: Szólt Leó pápa, majd áldását adta a jelenlévőkre.
2: Nápoly hivatása a remény és az emberiesség fővárosának lenni. 14. Leó pápa beszéde a nápolyi lakossághoz. A pápa a nápolyi látogatása során a dél-olasz város lakosságával találkozva olyan beszédet mondott, amely egyszerre tükrözte a város szépségét és fájdalmait, valamint világos utat jelölt ki a közös jövő felé. A Szent Atya szavai a reményről, az igazságosságról és a közösség erejéről szóltak. Leó pápa hálával kezdte megszólalását. Testvéreim, köszönöm ezt a szép fogadtatást. Majd üdvözölte a jelenlévő hatóságokat és a közösség minden tagját, külön is megköszönve az érsek és mindazok szolgálatát, akik részt vettek a találkozón. A Szent Atya beszédében az Emmauszi tanítványok történetére utalva értelmezte a város valóságát. Rámutatott, hogy a találkozón elhangzott dalok, Nápoly hangjai, amelyek egyszerre hordozzák a város szépségét és nehézségeit. Ezek a hangok egy olyan Nápolyról beszélnek, amely gyakran fáradtan, tanácstalanul és csalódottan jár, mint az evangéliumi idézet két tanítványa. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez a nép ma is keresi a választ a legfontosabb kérdésekre, amelynek ma is szüksége van arra, hogy megálljon és feltegye a kérdést, mi számít igazán.
1: Che cosa conta davvero?
2: A pápa határozottan kijelentette, ebben a városban jelen van az élet, az igazságosság és a jó iránti vágy, amelyet nem győzhet le a rossz, a csüggedés és a beletörődés. Ezért közös feladatként jelölte meg a jövő keresését. Nem egyedül, hanem együtt kell megkérdeznünk, mi számít igazán. És így folytatta. Mi az, ami szükséges és fontos ahhoz, hogy újra útra keljünk? A jó bátorságával, a rossztól való félelem helyett, a sebek gyógyításával a közöny helyett. A Szentatya nem hallgatta el a város nehézségeit sem. Rámutatott a súlyos társadalmi egyenlőtlenségekre. Nápoly ma egy drámai paradoxont él meg. Kifejtette, hogy a turizmus növekedése nem jár együtt a társadalom egészének fejlődésével, és hangsúlyozta. A városban továbbra is meghatározó a társadalmi különbségek jelenléte. Majd konkrét problémákat sorolt fel. Jövedelmi különbségek, kevés munkalehetőség, a megfelelő struktúrák és szolgáltatások hiánya, a bűnözés jelenléte, a munkanélküliség és az iskola elhagyás. Ezekkel kapcsolatban kiemelte az állam felelősségét. Az állam jelenléte és cselekvése minden eddiginél szükségesebb. Leó pápa külön figyelmet szentelt azoknak, akik csendben dolgoznak a jóért. Sokan vannak, akik egy jobb, a rossztól megszabadult városról álmodnak. Őket így jellemezte. Valódi társadalmi hősök, nők és férfiak, akik nap mint nap odaadással dolgoznak. Ugyanakkor figyelmeztetett, ezek az emberek nem maradhatnak egyedül, és hangsúlyozta a közösség fontosságát. Kapcsolatokat kell teremteni, hálózatban kell dolgozni, közösséget kell építeni. A Szentatya örömmel beszélt az egyház szerepéről. A nápolyi egyház összekötő erő, amely segít összefogni az erőfeszítéseket.
1: Sono felice di poter dire che la Chiesa a Napoli è un collante.
2: Kiemelte az úgynevezett nevelési egyezményt, és felhívást intézett a jelenlévőkhöz. Ne szakadjon meg ez a háló, amely összeköt benneteket. Majd így buzdított. Dolgozzatok együtt, járjatok közösen egy úton. Intézmények, egyház és civil társadalom. A pápa ezután felidézte a város történelmi hivatását is. Nápolynak újra fel kell fedeznie hivatását, hogy híd legyen a földközi tenger népei között. Hangsúlyozta. Nem maradhat egyszerű képeslap, hanem olyan helyé kell válnia, ahol konkrét béke épül. Majd kifejtette a béke útját. A béke az ember szívében kezdődik. Áthatja a kapcsolatokat, és a város egészére kiterjed. Ezt követően határozottan kijelentette. Nincs béke igazságosság nélkül, és az igazságosság nem választható el a szeretettől. Leó pápa külön megszólította a fiatalokat, mint a jövő kulcs szereplőit. A fiatalok nem csak a jövő címzettjei, hanem a változás főszereplői. Hangsúlyozta, hogy bizalomra és felelősségre van szükség. Teret, bizalmat és felelősséget kell adni nekik, majd rámutatott. A fiatalok élő és meglepő erőforrást jelentenek. Beszéde végén a Szentatya erőteljes felhívással fordult a városhoz. Nápolynak szüksége van erre a megújuló erőre, a jó bátor energiájára, majd így zárta szavait. Legyen ez mindannyiunk közös elköteleződése, vállaljátok fel és vigyétek előre együtt. Végül a várost Mária és Szent Januarius oltalmába ajánlotta.
1: All'intercessione di Maria Santissima e di San Gennaro.
2: Az Úr tegyen benneteket mindig hűségessé az evangéliumhoz, és áldja meg Nápoly városát. 14. Leó pápa nápolyi beszéde világos iránymutatást ad. A jövő a közösség, az igazságosság és a remény útján épül. A Szentatya üzenete szerint a város akkor válhat valóban az emberiesség és a remény fővárosává, ha lakói együtt, bátor szeretettel és felelősséggel formálják jövőjét.
0: Isten éltesse a péteri szolgálatában egy éves Leó pápát. Éppen egy éve választották pápává, és a Szent Atya május 8-án elment a pompeji rózsafüzér királynőek egyhelyre, hogy hálát adjon megválasztása és szolgálata kegyelméért. Emlékszem, amikor egy éve a konklávé negyedik szavazása után végre megjelent a Szent Péter Bazilika központi lodzsáján, a nevét persze ismertem, de arca számomra ismeretlen volt, miként a legtöbb rádiós kollégának. 14. Leó pápa, meglepetés pápa. Pedig itt élt velünk 2,5 éven át, mint a püspöki dikasztérium prefektusa. Ott volt tehát a legfontosabb elsők között, és mégsem ismertük. De hiszen éppen erről lehet akkor felismerni, hogy diszkrét, hogy alázatos ember. Ott állt a lodzsán, kedvesen mosolygott, éreztem a lelkébe lüktető nagy érzelmeket, és ez tetszett nekem. Egyedül voltam a szerkesztőségben, és megtapsoltam őt. Robert Francis Prévost nem az az ember, aki friss pápaként azonnal föltalálta magát. Még egy év elteltével is érzem időnként rajta azt a finom lámpalázat, amely soha nem mondja azt, na-na, hanem csak így szól, köszönöm. Leó olyan szerzetes pápa, akinek a rend azonnal közösséget jelent. Nem élt soha egyedül. Családjában is közel állt hozzá 2 fiútestvére, és mint Szent Ágoston szereti és éli a közösséget. Már prefektusként is kis közösségben élt, és azért kellett várni olyan sokat arra, hogy beköltözhessen az apostoli palotába, mert új struktúrát kellett ott kialakítani. Persze ő egyedül pápa, de mégis egy hétköznapi emberi közösségben, mint az üdvözítő 30 éven át a családjában, és 3 éven át övéi az apostolai körében. Jól ismerjük beköszönő szavait, ahogy a feltámadt Krisztus zárt ajtókon keresztül hatolva megjelent övéinek, és az ő gyógyult sepphelyes, üdvösségszerző keze sepphelyeivel kívánt békét. Az ő békéjét, amely lefegyverzi a fegyvereket, begyógyítja a sebeket, és egységbe fűzi azokat, akiket szeret, és akik szeretik őt. Ő benne, az egy Krisztusban egynek lenni. Tavaly nyáron újraolvastam Szent Ágoston vallomásait, és olvasom továbbra is a műveit, mert az anyaszentegyházunk talán legnagyobb szellemi-lelki építőmestere a nagy hippói püspök, és így Szent Ágostonon keresztül maga a Szent Atya lesz érthetőbb. Ágostonban benne lüktet az első 400, az egyház pedig mélyen őrzi ezt a törő metszett nyugati ágostoni örökséget. Nézem az arcát, és persze látom a finom kreol vonást rajta. Apai ágon francia-olasz ősök, anyai ágon illinoisi kreolok. Besüt a szívébe Dél-Amerika és Afrika, és teszi napsugarassá a mosolyát. Örültem, mikor egy hete vallotta. Megválasztásom után azonnal az volt a vágyam, hogy Afrikába utazhassam. Északon Szent Ágoston nyomába lépve, majd Afrika szívébe. És biztos ott a szándéka, hogy hazatérjen. Talán először szeretett kreol Perujába és északabbra Chicago városába, ahol egykor napvilágot látott. Köszönöm a gondviselésnek Leó pápát, szűkszavú szerénységét, jól megmért és fegyelmezett tanítását, határozott kiállását a népek nemzetek békéje iránt, és azt az igyekezetét, hogy Urunk Jézusunk utolsó vacsorai kérésének, hogy egy legyetek, mindenképpen érvényt szerezzen. Áld meg Isten Szent Atyánkat, Krisztusnak helytartóját, 14. Leó pápánkat. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jesus Christus.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. 11. keresztény film és könyvnapok. A szeretet öröksége. 2026. május 8-ától 10-éig. Helyszíne Uránia Nemzeti Filmszínház. Keresztény mozifilmek vetítése, kerekasztal beszélgetések, keresztény film és könyvvásár. Szervező, Keresztény Filmes Misszió Alapítvány. Programok, május 10-e vasárnap. Regisztráció nem szükséges. 10 órától filmvetítés a díszteremben. Tereza, Avilai Szent Teréz. 2015-ben készült spanyol szinkronizált életrajzi film, 107 perces. 12 óra 15 perctől filmvetítés a díszteremben, Szent Sárbel, a szív csendje. 2017-ben készült feliratos libanoni játékfilm, 103 perces. Szívesen látjuk bármelyik eseményen, a belépés díjtalan. Azonban az élet bármit hozhat, így a műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Várjuk szeretettel! Szent Janka Gianna Beretta Molla életszentségét bemutató vándorkiállítás az Egri Bazilikában. Szent Janka élt 1922 és 1962 között, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. Emléknapja április 28-a. Adja Isten, hogy korunk Szent Janka példáján keresztül újra fel tudja fedezni a hitvesi szerelem tiszta, szűzies és termékeny szépségét, amely válaszol Isten hívására. Szent II. János Pál pápa. Kiállítás megnyitó az április 28-i ünnepi szentmise után a Bazilika Jézus szíve kápolnájában volt. A kiállítás megtekinthető 2026. április 28-a és augusztus 30-a között. Május 7-én 18 óra 30-kor felolvasó ezt Szent Gianna Beretta Molla, Pietro Molla, Szerelmes Levelek című könyvéből, közreműködik Simorjai Emese színművész, helyszín Eger, Szentorsolya, Bencés Iskola Központ kollégiuma. Szent Gianna Beretta Molla, Pietro Molla, Szerelmes Levelek című könyvét ajánljuk olvasásra. Tavaszi ingyenes hangversenyek a Ciszterci Szent Imre templomban, Budapest 11. kerület, Villányi út 25 szám alatt. Május 10-én vasárnap 15 órakor emlékezzél Úristen híveidről. Gárdonyi Zoltán születésének 120. és fia Gárdonyi Zsolt születésének 80. jubileuma alkalmából műveiket hallgathatjuk a Trio Concertante Budapest előadásában. Adományaikat köszönettel fogadják a Nemzeti Kulturális Alap, a Szent Imre Alapítvány, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.
0: Programajánlót hallottak.

0: hírek. A pápa üzent a társadalmi kommunikáció 60. világnapján. Családi napot rendez a támogatottaknak a Regőci Alapítvány. Magyar részvétellel tartott zágrábi közgyűlést a Caritas Európa. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 10-e a társadalmi kommunikáció világnapja. A Szent Atya üzenetében a mesterséges intelligencia előnyeire és veszélyeire hívta fel a figyelmet. Az üzenetet az MKPK sajtószolgálata adta közre. Ahogy a hírfolyamainkat görgetjük, olvasható az üzenetben, egyre nehezebb eldönteni, hogy valódi emberekkel lépünk-e kapcsolatba, vagy inkább robotokkal és virtuális influencerekkel. Az előttünk álló kihívás nem a digitális innováció megállítása, hanem annak irányítása, tudatos használata. Fel kell emelnünk szavunkat az emberi személy védelmében, hogy ezek az eszközök valóban szövetségeseinké válhassanak. Ez a szövetség lehetséges, de három pilléren kell nyugodnia: a felelősségen, az együttműködésen és a nevelésen, írta a Szent Atya. Katolikusként szorgalmaznunk kell, hogy különösen a fiatalok elsajátítsák a kritikus gondolkodás képességét. Május 11-én lesz az alapítvány 5 éves, ennek az alkalmából a Magyar Nemzeti Táncszínházban tánc előadásra várják a támogatókat, akik között magánszemélyek, kisebb és nagyobb cégek, állami vállalatok, önkormányzatok, egyházi közösségek és különböző társadalmi közösségek képviselői is vannak, mondta el Herceg Anita, az alapítvány kuratóriumának elnöke pénteken a sajtó részére rendezett tájékoztatón, írta meg az MTI. Hozzátette, egyes támogatók rendszeres pénzadománnyal segítik az alapítványt, mások tárgyi adományokkal, szolgáltatásokkal segítik a munkát. Ez a hétfői nap róluk fog szólni. A mi köszönet nyilvánításunk lesz azért, hogy eddig támogattak bennünket, és reméljük, hogy a továbbiakban is számíthatunk rájuk. Május 17-én a Margit-szigeti szabadtéri színpadon családi napot szerveznek, ahova a támogatott családokat hívták meg. Zágrában tartotta az idei közgyűlését a Caritas Európa, amelyen a katolikus Caritas delegációja is részt vett. A magyar szervezetet a Zagyva Rihárd országos igazgató, József Imre szakmai igazgató helyettes és Szent Királyi Tóth Kata nemzetközi koordinátor képviselte május 4 és 7-e között megrendezett találkozón, olvasható a Magyar Kurír hírei között. A közgyűlés első napja is személyes találkozások, a közös gondolkodás és szakmai tapasztalat cserei jegyében teltek. Az informális programokat május 5-én projektlátogatások követték. A résztvevők több horvátországi Caritas projekt közül választhattak. A magyar delegáció azt a térséget kereste fel, ahol a 2020-as súlyos horvátországi földrengés komoly károkat okozott. Jó volt látni, hogy az akkori romok helyén ma már újra pezseg az élet, fogalmazott a magyar delegáció egyik tagja.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Akkor a trónon ülő megszólalt: íme újjáteremtek mindent. Ezt az ige verset erre az évre választottam mottónak, mert érzem azt, hogy az Isten kibontakoztat bennem az idő előre haladtával egy gyógyulási folyamatot, ami nagyon szorosan kapcsolódik a megbocsátáshoz, és ahhoz a szeretethez, ahová ő engem mindig visszavár. Most voltam néhány héttel ezelőtt egy ima szemináriumon, ahol nagyon különleges módon befogadhattam az Atya szeretetét. Ez számomra egy nagyon erős érzelmi, mély megtapasztalás volt, ami már önmagában gyógyított, sőt mondhatom azt, hogy ez gyógyított meg nagyon sok belső sebzettségből, visszautasítottság élményből. És az a tapasztalatom, és ezt az Isten még biztos fogja formálni bennem, hogy a gyógyulás által ő valóban új életet tud adni. Olyan módon, ahogy én azt soha el nem mertem volna képzelni. Ez az új élet számomra azt jelenti ebben a teljesen konkrét élethelyzetemben, hogy az Isten begyógyít egy sebzettséget, és ennek az ima szemináriumnak a nyomán megéltem személyesen azt, hogy az Isten lelki sebeimet begyógyította, és ez számomra egy új életnek a kezdetét jelentette. Mert már sokkal kevésbé érzem magamat kitéve külső zavaró tényezőknek, amik ezt a sebet mélyítenék, mert ez a seb bezárult, és ebből tud egy új élet fakadni.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Húsvét 6. vasárnapja van már, vagyis a húsvéti időszak vége felé járunk. 2 hét múlva már pünkösd ünnepe lesz. És ezen a napon hunyt el 1980-ban Bálint Sándor, néprajzkutató. 1929-ben május 10-én született Kányádi Sándor. És 1991 óta ez a mentők napja, ez magyarországi nap, kiemelt nap, tehát nem valami világnap, de hát ezekről is lesz szó a mai műsorban. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat.
2: Csegezi Mária.
1: És Lukovics Milán a mikrofonnál.
2: És kezdjük is a mai napot szokás szerint Szent Ferenc imájával. Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet. Érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat. Ámen. És folytatódjék a mai műsor szokás szerint szintén a napi evangéliummal, Szent János könyvéből a 14. fejezet 15-től 21. szakasza. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri, de ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, és ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Hát, súlyos szavak. Nagyon tömör, nagyon rövid mondatokba fogalmazott evangéliumi szakasz, de engem nagyon érdekelne az első két mondatban elhangzik, hogy és ő más vigasztalót ad majd nektek. Mit jelent ez, hogy más vigasztalót?
1: Hát akkor az azt jelenti, hogy van egy első vigasztaló, és az Jézus, ugye, tehát erről van szó. Ez a vigasztaló, ez nem azt jelenti, hogy most valaki szomorkodik, és akkor akad valaki, aki ott megvigasztalja, hanem tulajdonképpen János evangélista a bírósági eljárásokból kölcsönöz egy szót, tehát arról van szó, hogy az ókorban, vagy hát nem volt feltétlenül annyira cizellált a bírósági eljárás, mint ma, hogy van ügyész, van védő, van bíró, hanem hát akit ott megvádoltak, az legtöbbször magát védte, vagy ha volt rá pénze, akkor valaki segített neki, hogy megírja a védőbeszédét, vagy esetleg helyette elmondta. Tehát egyfajta ilyen pártfogó ilyesmiként lehetne ezt visszaadni. Na most hát a János evangéliumra egyébként is jellemző az, hogy meg nem csak a János evangéliumra, hát az egész evangéliumra, hogy hát hétköznapi szavakkal, mert nincs más, tehát csak a normál emberi szavaink vannak, ezzel próbál számot adni egy teljesen egyedülálló jelenségről és tapasztalatról. Tehát Jézusnak a földi élete is hát egy abszolút kuriózum, nincs még egy hozzáfogható emberi élet. Nyilván a föltámadása is, és hát az ősegyháznak az utána következő évtizedekben szerzett tapasztalata is, hát annyira egyedülálló, hogy ezt nem olyan egyszerű szavakba önteni. És éppen ezért hát nem meglepő az, hogy János evangélium hát így használ bevett szavakat, de hát az, hogy pontosan mit is ért alatta, Hát ez egy kis értelmezése vagy magyarázatra szorul. Hát valahogy így ez a vigasztaló is. És hát nyilván ezeket az utalásokat aztán úgy olvasta az ősegyház már a pünköst tapasztalatának a fényében, hogy hát akkor Jézus a Szentlélekről tesz említést, Atya, Fiú, Szentlélek. Ez a Istennek ugye a belső élete, hogy nem magányos az Isten, hanem hát valami fajta szeretett közösség, és hogy egyébként hát az ember úgy jól el van az egyisten fogalmával, vagy hitével, hát mi is ezt mondjuk a Hiszek Egyben, hogy hiszek egy Istenben, tehát nem kell nekünk mesterségesen szétválasztanunk a Szent Háromság személyeit. Hát ugyanakkor viszont, amikor hát egy olyan közelségbe kerülünk Istennel, mint amit Jézusnak az emberi élete jelent, tehát hogy ő megtestesült és ember lett, hát ezáltal valahogy így kiderül az, hogy van Atya, van Fiú, van Szentlélek abban, hogy egy Isten, amit a zsidók egy Istennek gondoltak, meg más vallások is akár. Úgyhogy hát erről tesz említést. Nyilván aztán a Szentlélekre vonatkozó teológia, hát aztán szépen felhasználja a ősegyház tapasztalatait, apostoli levelek utalásait, és hát akkor ebből próbálunk valami képet alkotni Istennek erről a belső életéről, de hát mégis mondom, az emberi szavainkkal próbálunk kifejezni valami olyasmit, amiről hát nagyon nehéz nyilván beszélni, vagy számot adni. Úgyhogy hát ne akadjunk le mindig a János evangéliumban, vagy egyáltalán az evangéliumban egyes szavakon, hogy most akkor ez mit jelent, vagy hogy gondolkodjunk erről, de hát vegyük tekintetbe azt, hogy lehetséges, hogy a jelentés tartalma sokkal árnyaltabb, vagy gazdagabb, mint hát egyszerűen, amit a hétköznapi szó jelez.
2: Hát igen, mert nagyon különös a folytatás is. Ugye azt mondja, hogy az igazság lelke örökre velünk marad, amit megkapunk, és azt is mondja, hogy a világ

0: betartják a parancsait, és akkor tulajdonképpen itt megint van egy szó, amit a János Evangélium sajátos értelemben használ, ez pedig a világ. És ez a világ, ez tulajdonképpen a világnak az a része, amelyik nem fogadja be, amelyik elutasítja, szembefordul vele, és az pedig nem látja, nem ismeri, sötétségben van. Tehát ez így végig vonul az egész János Evangéliumon. Amikor tehát János azt mondja, hogy a világ, akkor itt nem valami világmegvetésről van szó, hanem hát egyszerűen arról, hogy két részre oszlik tulajdonképpen, hát nem is a világ, hanem az emberiség, csak valószínűleg ezt a nagyon elvont szót nem is használta a Szentírás, hogy emberiség, ugye, tehát azért ugye sokszor a Szentírás könyvei nagyon egyszerű nyelvezettel vannak megírva, mint ahogy hát valószínűleg az a nyelv, amit Jézus használt, hát az egy ilyen egyszerű szókészlettel rendelkezett, nagyon sok elvont kifejezés egyszer nem állt a rendelkezésükre, és a világ szót a János evangélista következetesen arra használja, hogy hát az emberiségnek az a része, amelyik nem fogadja el Jézust, nem követi őt. Úgyhogy hát így olvassuk azt, amikor ezt a szót látjuk a János evangéliumban, hogy világ.
1: Ha elvonatkoztatok Szent Jánosnak a konkrét megfogalmazásától, akkor azt mondhatom, hogy számomra ez az evangélium szakasz az Isten szeretetről szól, és a kölcsönösség is bele van kódolva. De van olyan képességem, hogy felismerjem az Istent? Hogy működik ez az emberek esetében?
0: Na hát így pontosan, ahogy mondod. Tehát hát ez nagyon fontos üzenete az egész új szövetségnek, hogy Isten a szeretet. Na most, ha Isten a szeretet, akkor tulajdonképpen az ő hozzá való közelség, vagy bármiképpen az ő felismerése, megismerése, hát az a szeretetnek, a megvalósításának az útján lehetséges. Tehát meg is tapasztaljuk, hogy szeretnek minket, és hát mi is próbálkozunk ezzel, és lehet, hogy fontos az, hogy tudjunk dolgokat Istenről, vagy Jézus életéről, vagy Jézus követőinek az életéről, az egyház életéről, tehát, hogy nem fölösleges a hitoktatás, meg az a tudás, amit voltak éppen hát hittanórán tanulunk, akár kisgyerekként a templomban, vagy az iskolában, de egyébként ha Isten a szeretet, akkor nem kell ahhoz feltétlenül nem tudom, egyetemi képzettség teológiából, hogy őt jobban ismerjük, hanem hát valószínűleg nagyon egyszerű emberek is, akik tanulatlanok voltak például, vagy akár nem is rendelkeznek olyan, nem tudom, különlegesen nagy intelligenciával, mert például esetleg szellemi fogyatékosok, azok is az Isten szeretetben nagyon előre tudnak haladni, hát egyszerűen azáltal, vagy Isten ismeretben egyszerűen azáltal, hogy a szeretetre való képességük az nem áll arányban az intelligenciájukkal, vagy sok esetben egyébként, hogyha egy csoportot nézünk, hogyha ott a nagyon-nagyon a értelmi intelligenciával rendelkező emberek sűrűsödnek össze, egyáltalán nem következik az, hogy mondjuk az érzelmi intelligenciájuk is nagyon-nagyon magas lenne, vagy a szeretetre való képességük. Ez nem áll egyenes arányban egymással, sőt, talán néha még mintha ellentétes összefüggést is felfedeznénk. Na, a lényeg, hogy erről van szó ebben az egész evangéliumi részletben, hogy Jézus hogyan marad velünk, hogyan marad a tanítványaival. Én az atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Az az érdekes, hogy a János evangéliumot, hogyha ma föllapoz valaki egy nyomtatott kiadását az új szövetségnek, akkor úgy találja ezt az egész hosszú részletet, hogy Jézusnak a búcsú beszéde. Na most ezeket a címeket később írták bele a szövegbe, hogy tagolják a szöveget, meg könnyebb legyen benne megtalálni részleteket, de az eredeti szövegben nem voltak ilyen címek. De hogy egyébként ez nem is igazi búcsúbeszéd. Hát nem arról van szó, hogy milyen szép volt az együtt töltött idő, vagy milyen nehéz

0: lesz most már, hogy majd nem találkozunk, meg mit tegyetek nélkülem, tehát nem erről szól, klasszikus búcsúbeszéd az ilyenekről szól. De itt tulajdonképpen arról van szó, hogy Jézus más módon van jelen, tehát hogy eddig a tanítványok nézték Jézusnak az életét, tanítását, csodáit, biztos, hogy nagyon csodálkoztak ezen, örültek, hogy jelen lehettek, na de valamiképpen a nézői voltak. És most pedig valahogy belekerülnek ebbe, tehát én atyámban, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Tehát ugye ez a nagy újdonsága a húsvét utáni időszaknak már a tanítványok számára, hogy rajtuk keresztül működik Jézus. Ők testesítik meg, ők viszik el az üzenetét, a szeretetét, a csodáit ők folytatják. Tehát, hogy Jézus nem elbúcsúzik tőlük, hanem tulajdonképpen itt az utolsó vacsora végén hát fölkészíti őket arra, hogy más módon lesz jelen a számukra.
1: Még egyetlen kérdés, hogy azt mondja János elég kategórikusan kijelenti, vagy konkrétan megfogalmazza, hogy aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Sokan vannak, akik nincsenek megkeresztelve, vagy sose hallottak Istenről. Náluk ez hogy alakul akkor? Nem hát tudnak róla.
0: Az, hogy tulajdonképpen Jézusnak a követése az nem egy ilyen feladatok, utasításoknak vagy parancsoknak a listája.
1: Igen.
0: Tehát megint az, hogy ismeret, szeretet és parancs, ezek nem választhatók szét, ezek nem állíthatók egymással szembe, ha meg akarjuk érteni a János evangéliumot. Tehát ez azt jelenti, hogy a hétköznapi életünkben, hát ha valakit szeretünk, annak nem szoktunk parancsolgatni.
1: Ez igaz.
0: Ha valahol úgy érezzük, hogy itt nekünk hát valami nagyon határozott elvárásoknak kell megfelelnünk, utasításoknak egy munkahelyen, vagy netán parancsoknak a katonaságnál, akkor ott érezhetünk valami fajta fegyelmet, vagy netalántán biztonságot, vagy alávetettséget, vagy szóval sok mindent, de általában ez nem arról szól a számunkra, hogy mennyire szeretnének bennünket. A János evangélium az, hogy ismeret, majd tudom azt mondom, hogy információ, ugye, az megint csak nem sok kapcsolatban van a szeretettel. Tudunk információkat, vagy tartunk is attól, hogyha már túl sok információt tud rólunk valaki, vagy mondjuk egy bank, vagy nem, akkor majd nekünk rossz lesz, mert nem szeretnek minket annyira. Az János evangéliumban ezek összefüggnek. Az ismeret és a szeretet nem állítható egymással szemben. De egyébként nem csak János evangéliumban, az egész evangéliumban. Tehát Mária mit mond az angyalnak, az angyal üdvözletkor? Hogyan történhet meg ez, amit mond az angyal, amikor én férfit nem ismerek? Hogy ne ismerte volna Józsefet, hozzá készült feleségül menni? Tehát, hogy nem a mai értelemben használja ezt a szót, hanem sokkal inkább az ismeret, hát ez egy életközösséget jelent. Akár azt is, hogy hát nem lesz gyermekem, mondhatná Mária, mert hát nem élek Józseffel házas életet. Tehát, hogy amire mi azt mondjuk, hogy ismeret, az nála egy életközösséget fejezett volna ki, ami magába foglalja férfi-nő testi kapcsolatát is. Tehát, hogy sokkal másabb, teljesebb értelemben, egyszerűen azért, mert kevesebb szavuk volt. A magyar nyelvnek az a sajátossága, hogy még egy gondolatra vagy egy jelentésre is van 20 szavunk. Na most, hát ők meg nagyon kevés szóval beszéltek, meg gondolkodtak. Tehát az, hogy ismeret és szeretet, az nem két külön dolog, és hát nyilván ezt néha szoktuk mondani ilyen szólásképpen is, hogy óhajott parancs, ami azt jelenti, hogy hát ha valakit szeretünk, akkor fontos nekünk az, amit ő ki sem mondott. Ugye, tehát Ottlik Géza Iskola határon című regényének az egyik szereplője, a Medve Gábor elmélkedik ezen, hogy hát ugye van az a mondás, hogy néma gyereknek anyja se érti a szavát. És azt mondja, hogy ez hülyeség, hát hogy ne értené? Hát persze, hogy érti. Hát a sírásnak a frekvenciáját is érti. az anya, tehát persze, hogy érti a gyerekét akkor is, amikor az nem beszél, vagy artikulálatlanul ordít.
1: Az újszülöttek nagyon jó példa erre.
0: Úgyhogy tehát, hogy ha valakit szeretünk, akkor annak a kívánsága, de nem is kell, hogy kimondja, a szüksége az, hát az fontos nekünk. Na, tehát, hogy ezek így nem választhatók szét, és hát tulajdonképpen ez a Krisztus követés, az életében való részesedés, az, hogy fontos legyen az, hogy ő mit tenne a helyünkben, ő mit akar ma cselekedni, és akkor hát így kerülünk mi is közel hozzá, meg hát ez a missziónk is, hogy így tegyük láthatóvá Jézust ebben a világban.
1: Milán atya, nagyon szépen köszönöm neked ezeket az értékes gondolatokat, és áruld el, kérlek, hogy milyen zenét hoztál mára.
0: Kányádi Sándor ezen a napon született, 1929-ben, hát lassan most már 100 éve is lesz ennek, és ugye azt hiszem, hogy 2008-ban halt meg, ha jól tudom. Az ő megzenésített versei fognak ma elhangozni, Galáka együttes remek feldolgozásában, illetve azt is fogjuk majd hallani, amikor ő a saját versét mondja. Úgyhogy most először egy hát nagyon tréfás költeményének, az Elveszett követnek.
1: 2018-ban halt meg.
0: 18, igen, 18. Hogyne. 2018. Úgyhogy az Elveszett követnek egy részletét hallgassuk meg.
2: Így a mai napig nem tudjuk, az öreg szultántól mi hírrel jött volna a követ. Hódolatot kívánt, vagy csak aranyövet. Honkubát szegődni jött volna a követ. Hódoltatni ide, ugyan jönni jöhet. De amit kap, aztán viheti a követ.
3: Vihetni, de hol van?
4: Enyett táján jövet. El mégsem párolgott kámforként a követ.
3: Gördítsük le hát a titokról a követ.
2: Vénséges vénpince mélyén ült a követ.
3: Az történt ugyanis, enyedre bélyövet, szörnyen megszomjazott, s vizet kért a követ.
5: De vízzel enyeden, ó nagyságos követ, akkor

0: a szöveg.
1: Még most is ott iszik az elveszett követ, agák végek vasár, egyet táján jövet, jutottak a nyomon, ahová a követ.
2: Ott van a szultán is, azt fújja az öreg,
3: tudtam én, hogy egyszer megkerül a követ.

0: Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Barna Gábor etnográfust, egyetemi tanárt, a történelem tudományok kandidátusát a Mária Rádióban. Isten hozta.
1: Jó reggelt kívánok.
0: Professzor úr, elárulná nekünk, hogy milyen kapcsolat fűzte Bálint Sándor néprajzkutatóhoz? Honnan ismerték egymást? Honnan ismerte ön a legszögedibb szögedinek tartott néprajzkutatót?
1: Hát miután én is néprajzot tanultam, már egyetemistaként kellett olvasni Bálint Sándor műveit, de ez még nem személyes kapcsolatot jelentett. Erre is kínálkozott alkalom a különböző néprajzi konferenciákon az 1970-es években, és amikor az egyetemi kisdoktori értekezésemet megírtam, a Hortobágy környéki ünnepek szokásairól, akkor hát végül is úgy döntött a debreceni néprajzi tanszék, hogy Bálint Sándort kérjük meg, hogy lektorálja, miután ezt a könyvet az akadémiai kiadónál szerették volna kiadni. És én arra számítottam, hogy Sándor bácsi ezt a kéziratot majd összefirkálva javítási javaslatokkal visszaküldi, vagy küldi vissza, de hát ehelyett jött egy levél, hogy van-e már kiadóm a kéziratra, azaz teljes segítőkészségéről biztosított. Ezzel kezdődött a személyes kapcsolatunk, előbb levelezés formájában, aztán személyes találkozásokként. Halála előtti néhány évben többször meglátogattam szegedi otthonában, beszélgettünk, lemezt hallgattunk, zenét hallgattunk, egy-két alkalommal szegedi sétára is elvitt, hiszen ő nagyon-nagyon szerette szülővárosát, nem csak szerette, hanem ismerte is, és tényleg öröm és élvezet volt vele együtt a városban sétálni és hallgatni őt, ahogy beszél a szerette városról. Hát így kezdődött, és folytatódott azzal, ami mai napig egy kicsit megrendít, ha visszagondolok rá, hogy halála előtti utolsó évben, 1979. októberében eljött az én szülővárosomba, Kunszentmártonba egy tudományos tanácskozásra, ahol ő elnökölt. Ezen a konferencián az ünnepek szokásairól beszéltünk, és fel is köszöntöttük őt 75. születésnapja alkalmából, ez nagyon-nagyon jól esett neki. Majd elmentünk egy kis kirándulásra abba a Tiszazokba, ahonnan a kutatásainkat végeztük, és a tiszasasi öreg temetőben egyszer azt mondja nekem, hogy ő arra gondolt, hogy én folytathatnám az ő munkásságát. Hát szerintem ezzel indult el az a kapcsolat, ami aztán oda vezetett, hogy ő kiimádkozta, hogy 1993-ban én a szegedi tanszékre kerüljek, és ott folytathassam az ő munkáját, elsősorban a vallási néprajzi kutatásokat. Hát nagyon-nagyon röviden talán ez.
2: Bálint Sándorról hát lehet, hogy hallanak a hallgatók, mert hát nyilván a néprajz révén elég ismert személyiség, de hát a másik oldalról pedig a Boldog gálvatása is ugye terítéken van. Mit kell tudni az ő életének így a legfontosabb állomásairól?
1: Ha Boldog gálvatás szempontjából nézzük, akkor hát talán nagyon fontos volna kiemelni a ferences kapcsolatát. Ezt azért is mondom, mert minden évben összetalálkozunk, így május 10-én halála, vagy másképpen menyei születésnapja ünnepén napján Szegeden, meglátogatjuk a sírját, és elmegyünk az alsóvárosi ferences templomba is, illetve előtte a templom előtt álló szobrát megkoszorúzzuk. És az idén éppen nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy a szobor előtt néhány gondolatot elmondjak. És azt emeltem ki, hogy a szobor ugye a ferences templomra, a kolostorra néz, arra a templomra, ahol keresztelték Sándor bácsit, ahol megesküdött, ahol házasságot kötött, és ahonnan eltemették, ahol felravatalozták. És igazából ez a ferences kapcsolat, ez Szeged alsóvárosban az egész szegedi úgynevezett parasztváros szellemiségét, lelkületét meghatározta. És ennek részese volt Bálint Sándor is. azaz egy teljes egészében a gondviselésre, Istenre hagyatkozást jelentette ez, egy nyitottságot is, szolgálatkészséget is. Amikor születésének 100. évfordulóján emlékkönyvet készítettünk számára, akkor például ezt az idézetet találtuk a naplójában címnek, megfelelőnek, hogy szolgálatra ítéltél. És valóban, ahogy a ferencesek az elmúlt évszázadokban szolgálták a közösségüket, a híveket, úgy szolgálta Sándor bácsi is. És hát ez a szolgálat, ez alázatot, szerénységet, sőt, akár szegénységet is jelenthetett, hiszen Sándor bácsi sosem törekedett anyagi gazdagságra, hanem inkább lelki gazdagságra, mindig így képezte magát. Életében rend volt, azt kell mondani, és ez a rend a szeretet és az istenfélelem rendje volt. A szeretet rendjéről jut eszembe, hogy Grineus Tamásnak egyik kedves tanítványának, munkatársának mondta egyszer, hogy a törvények arra valók, hogy a szeretet jegyében áthágjuk őket, és ő valóban a szeretet alapján intézte, rendezte egész életét. Rosszat senkiről nem mondott, mindenkiről csak jót. És tudta, hogy az élet az ajándék, de éppen mivel ajándék, kötelesség is, tehát ő képezte magát, hogy majd amikor felnőtt lesz, akkor a fiatalkorában megfogalmazott életprogramjának megfelelően végezhesse munkáját. És bizony el is érte azt, hogy ami addig a néprajztudomány perifériáján volt, vagy egyáltalán nem tekintették fontosnak, a magyar vallási kultúrát feltárta, és beemelte a néprajzi kánonba. Hát körülbelül ezt lehet mondani a ferencesekről, a ferencesekhez fűződő kapcsolatáról.
2: Igen, azért az ő tudományos pályája sem volt teljesen egyenes vonalú, mert az kommunista diktatúra azért hát eléggé háttérbe szorította őt, meg hát ketté törte az ő egyetemi karrierjét, pályafutását.
1: Sőt, hát azt kell mondani, hogy Sándor bácsinak az egész élete talán kudarcok sorozata, hiszen valóban így van, hogy állásából elbocsátották 1951-ben, felfüggesztették, nem taníthatott, majd később perbe fogták, állandóan megfigyelték, házassága nem sikerült, könyveinek kiadásával is sok gond volt. Most dolgozunk az ünnepi kalendárium, karácsony, húsvét új kiadásán. Kiderült, hogy ezt annak idején harmadával le kellett neki rövidíteni, mert hiszen a papírkvótát, amit a Szent István Társulat kapott, teljesen kitöltötte volna, hogyha a teljes kézirat megjelenik. És ennek ellenére volt benne egy hatalmas remény, egy bizalom, és a naplójába is írja, hogy az Isten mindent elvett tőle, de megajándékozta önmagával. Nem szó szerint idéztem, csak így a lényegét mondtam el. Így hiába voltak tehát a kudarcok magánéletben, tudományos életben, ő mindig ezt a fajta feltétlen bizalmat a gondviselésben képviselte.
2: Igen, hát a házasságában is azért az élete vége felé volt egy, hát végül is elég megrendítő, meg hát nagyon fölemelő fordulat, hogy ugye elhagyta a felesége fiatalon, és aztán idősen még...
0: Igen.
1: Igen, úgyhogy Sára néni, német Sára, aki Bálint Sándor felesége lett 1935-ben, Parkinsonban szenvedett élete második felében, és Sándor bácsi visszafogadta és valóban ápolta. De addig is német Sárának mástól született fiát nevére vette, nevelte, segítette anyagilag is feleségét és nevelt fiát. Igen, és biztos boldog is lett volna, hogyha azt látja, hogy a nevelt fia, akivel fiatalként, gyerekként sok gondja volt, felnőttként, mondjuk így, hogy benőtt a feje lágya, és hát megtalálta a feladatát az életben.
2: És hát a halála is tragikus volt, ugye egy autóbaleset érte, úgyhogy előtte éppen Szedő Dénes Ferences atyánál járt. Biztos tud erről, hogy ez hogy is történt pontosan.
1: Igen, hát ők jóba voltak, és Sándor bácsi gyakran járt a Pasarétre, ahol Szedő Dénes is volt annak idején, és valóban élete utolsó gyónását és szentáldozását, ha jól tudom, éppen őnála végezte a Pasaréten. Igen. 1980. május 1-én. És ez a tragikus baleset, amit említettek, ez május 2-án történt, amikor egy rokonának az esküvőjére utazott fel Budapestre, és Sándor bácsi már nagyot hallott idősebb korában, és gyakran beszélgetéskor is így oda tette a kezét a füléhez, tölcsért formált, hogy jobban hallja az ember szavát, és figyelmetlenül lépett le az úttestről, és egy autó elsodorta, és koponya alapi törést szenvedett, és hát a János kórházban még hát egy bő hétig gépekkel próbálták életben tartani. Emlékszem, akkor mi Debrecenben éltünk, és minden nap ment a telefon Erdély Zsuzsa nénihez, akinek a férje Dobozi Elemér orvos volt, és így közvetlenül tudott híreket hozni Sándor bácsi állapotáról. Hát ami nem volt megnyugtató, és olyan súlyos agyi károsodást szenvedett, hogy nem volt remény arra, hogy épségben felépül, és a gépeket május 10-én kapcsolták le. Hát ezért van Sándor bácsi halálának napja május 10-én.
2: Az ő szellemi hagyatéka, ön is dolgozott rajta, hogy az Új Emberben megjelent cikkeit újra kiadják. Mennyire eleven, vagy foglalkoznak-e ma vele a néprajztudósok? Hogy él tovább az ő munkássága?
1: Hát talán azt kell mondani, hogy nem a legdivatosabb néprajzkutató manapság. A világ sokat fordult, nagyot változott az ő halála óta, hiszen ennek már 46 éve, de azt kell mondani, hogy példamutató, hogyha megismernénk, vagy megismerjük az ő kutatásait, akkor azt kell mondani, hogy ő nem volt egy harsány újító, de csendes, apró munkával, ahogy említettem is, egy teljesen új irányt, területet hozott be a néprajztudományba, és változtatott nagyon sokat, és gazdagította az önismeretünket a kultúráról és a vallási kultúránkról alkotott képet. Vannak azért kutatók, akik folytatják az ő szellemiségét, vagy másképp fogalmazva az ő szellemiségében végzik munkájukat. Hát egyet hagy említsek meg, aki Szegeden tanítványunk is volt, azért jött oda tanulni, hogy a vallási néprajzot megismerje. Ez Jankó Laura, a Néprajzi Kutatóintézet munkatársa, és Szegeden pedig a Gál Ferenc Egyetemen van egy kis kutatócsoportunk, a Bálint Sándor Vallási Kultúra Kutatócsoport névre hallgat, és mi évről évre népénekkutatók, kultuszkutatók, művészettörténészek, néprajzosok, tehát azon fáradozunk, hogy az ő egységben látó szellemében vizsgáljuk a kultúrát, és amikor konferenciát tartunk, tavaly például a Szent Évek jubileumok kapcsán az idén októberben, éppen a Ferences jubileumra hivatkozva, Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulóján Ferences tematikájú konferenciát tartunk. Minden, ami Ferences, az építészettől, a lelkiségig, a művészettörténettől, a zenetudományig fognak előadások elhangozni. Úgy gondolom, hogy ez a fajta szemlélet asztalán, ami Sándor bácsitól átsugározhat a mai kor kutatásaiba, és ezt kell folytatnunk, hogyha tematikusan talán kevésbé is végezzük azt a munkát, búcsújárás, vagy a hét szentségről például máig adós a kutatás, hogy megírja annak a népi vallásosságban elfoglalt helyét. De tehát ez a szellemiség, az egységben látás szellemisége, ez az, ami folytatható, és hát vannak is, akik ezt végzik.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük önnek, hogy segített megismerni Bálint Sándor néprajzkutatót, a kedves hallgatók Barna Gábor etnográfus, egyetemi tanárt, történelemtudományok kandidátusát hallották. Professzor úr, további szép vasárnapot kívánunk önnek, és köszönjük, hogy velünk volt.
1: Köszönöm szépen, én is Isten áldotta ünnepet kívánok.
2: Mi pedig akkor azzal menjünk tovább, hogy hallgassuk meg Kenyedi Sándor fától, vagy Valaki jár a fákhegyén című versét, ez egy rövid vers, mindössze egy perc lesz, és ő maga mondja el ezt a fontos versét.
3: Valaki jár a fákhegyén. Valaki jár a fákhegyén. Ki gyújtja s oltja csillagod. Csak az nem fél, kit a remény már végképp magára hagyott. Én félek, még reménykedem. Ez a megtartó irgalom a gondviselő félelem kísért eddigi utamon. Valaki jár a fák hegyén. Vajon, amikor zuhanok, meggyújt-e akkor még az én tüzemnél egy új csillagot? Vagy engem is egyetlen egy sötétlő maggá összenyom, s nem villantja föl lelkemet egy megszülető csillagon? Valaki jár a fák hegyén. Mondják, Úr minden porszemen. Mondják, hogy maga a remény. Mondják, maga a félelem.
2: Kányádi Sándorról, Sós Sándorné, dr. Veres Rózsával beszélgettünk. Rózsa tanárnőt jól ismerik a Mári Rádió hallgatói. Hosszú időn át jelentkezett rendszeres irodalmi műsorával. Szép jó reggelt, szeretettel köszöntünk, kedves Rózsa.
0: Isten hozta már a rádióban.
2: Mindörökké.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szervusz, Milátya, szervusztok.
2: Így felidézem 1995-ben azt a találkozást, amit leszerveztél Kányádi Sándorral Szentendrén a Ferences gimnáziumban, ahol egy osztályodba járó kedves diáka fekete-piros verseket mondta, nagyon szépen alkalomhoz illően felöltözve. Hogyan kerültél közel Kányádi Sándorhoz?
4: Igen, az az alkalom aztán megismétlődött még egyszer. Kányádi Sándor kétszer járt a Ferences gimnáziumban, de az emlékezetes találkozás valóban akkor volt, amikor az első osztályban járó diákunk valóban a fekete piros szavalta, és Kányádi Sándor mélységesen meghatódott azon, hogy hát az erdélyi kisebbség sors problémáit megszólaltató verset egy olyan kislány mondta, aki Erdélyből való, és viselte is a fekete-piros népviseletet. Hát én tulajdonképpen, ahogy sok mindennel, Kányádi költészetében is a Ferences gimnáziumban ismerkedtem meg a magyar tanár kollégáim segítségevel, de el kell mondanom, hogy nagymamám is magyar tanár volt, tehát tőle is hallottam Kányádi Sándorról, és tanítom is Kányádi költészetét. Azóta, amióta erre lehetőség van, az osztályaimban mindig tétel Kányádi Sándornak a költészete. És nagyon érdekes, hogy amikor ő meghalt 2018. június 20-án, akkor éppen érettségi volt a Ferences gimnáziumban, és az egyik diákom éppen a Kányádi tételt mondta nagyon szépen, amikor a telefonomon kaptam egy SMS-t, hogy Kányádi Sándor meghalt. És ez emlékezetes pillanat, mert ugye Kányádi Sándor azt vallotta, hogy ő mondja magáról azt, hogy költő, művész. Azt mondja, hogy ez egy olyan foglalkozás, amelyről csak az illető halál után derül ki teljes biztonsággal, hogy az volt-e, aminek hitték őt, aminek hitte egykor ő is magát, mondja. És ez a pillanat, amikor tényleg egy diák, egy gyerek idézte fel az ő költészetének a nagyszerű verseit, bizonyíték arra, hogy az ő költészete él, és ő, hát valóban a magyar irodalom és az erdélyi irodalom nagy költője volt.
2: Hogy alakult az ő hosszú élete Erdélyben? Hát nem volt azért könnyű sorsa, aztán az élete utolsó évtizedeit itt Magyarországon töltötte, de hát aki kevésbé ismeri, mit kell tudni róla?
4: Igen, az ő költészete szerintem elválaszthatatlan a trianoni békediktátum után megszülető erdélyi irodalomtól, ugye hiszen az ország szétdarabolása mérhetetlen károkat okozott, de nagyon különös, hogy nálunk a lélek megrendüléséből szinte mindig irodalom virágzik. Így történt akkor is, az anyaországban, az elcsatolt területeken, Erdélyben is. Különös, gazdag irodalom bontakozott ki, eleven szellemi élet született meg. Hát az irodalom intézmény rendszere, írók közössége, lapok, kiadó született meg, és hát az erdélyi írók, költők, ugye az erdélyiségnek, a transzilvánizmusnak az eszméjét, egyáltalán az otthonmaradásnak a parancsát és az új életnek a lehetőségeit, az értékőrzést, hagyományőrzést, nyelvőrzést, mindezek megtartó erejét és parancsát szólaltatták meg, és Kányádi Sándor ebbe a vonulatba illeszkedik, hiszen a nagy elődöktől, Kós Károlytól, Reményiktől, Áprilitól, Dzsidától tanulja meg a feladatvállalásnak, a végazadónak ezt a moráliát, hiszen azt írja, hogy a boldogság tört szárnyú madarát különösen egy kisebbségi sorsban élő költőnek kell felrötítenie. De azt is tudja, hogy ezt a nemes feladatot azonban tényleg csak nemes lélek tudja betölteni. És ezért is fogalmaz úgy, hogy hát ha elszólítja majd őt a nap, akkor nyugodt lélekkel mondhassák róla, hogy tócsákkal nem szövetkezett, és liliomok fürödtek benne. És valóban hát Székelyföldről indul, bocsánat, Nagy Galambfalván született egy székelyparaszti családban. Kedves történet, hogy az újszülött Kányádi kapott egy kutyakölyköt és egy lovat ajándékba. Mindkét állat évekig volt hűtársa, különösen ugye a lovacska, az öreg névre hallgató ló, ugye a csikóinak eladásából tudták tanítani, de ugye 18 éves korában élte át azt, hogy egy farkas felfalta ezt a lovat, és ez az emlék, ez el nem múló emlék maradt az életében. Nem volt könnyű gyerekkora, korán elveszítette az édesanyját, segíteni kellett a házkörül feladatokban, de gyakran volt beteg, tanítatni kényszerült őt a család, így került ugye Székelyudvarhelyre, később a Kolozsvári Egyetemre, és itt Kolozsvárott telepedett le, a Napsugár című gyermeklapnál lett szerkesztő. Nagyon szépen mondja, hogy ahogy az életnek vízre van szüksége, ugye a léleknek meg versre, meg szóra. Hát a gyerekeknek is, úgyhogy nagyon sok gyerekverset írt, mesét. És itt Kolozsvárot telepedett le, 1958-ban házasodott meg Tihi Magdolna pedagógussal, Kányádi református vallású volt, Tihi Magdolna katolikus, Márton Áron adta őket össze. Nagyon szép történet, hogy hiába vártak gyermekáldásra. Nem érkezett meg a gyermek, és azért a feleség a Csíksomjói Máriához fohászkodott, és megfogadta, hogyha Mária megsegíti őket, akkor a kicsit katolikusnak keresztelteti, és hát imái meghallgatásra találtak, és két fiú gyermekük született. Hát ugye a politika ott is szigorúan beleszólt az életbe, például az 56-os forradalom utáni romániai események következtében Kányádi feleségét is 9 hétre bebörtönözték. Kányádi 2001 óta ugye élt itt Budapesten, az első kerületben, ahol szeretett és megbecsült lakó volt. különös, hogy 2002 óta tulajdonképpen nem publikált. Azt mondta, hogy ha ő úgy érzi, hogy már csak friss versekre van ereje, akkor nem ír többet. De nem hagyta abba a missziós utakat Kányádi Sándor. Ugye így jutott el többek között ugye a Szentendrei Ferences gimnáziumba, de más intézményekbe, művelődési házakba, és ahova tudott, el is ment még, szinte bejárta a magyar lakta területeket, eljutott Amerikába is, és ahogy ő mondta, mindenhova szeretné elvinni a magyar nyelvnek a vigaszadó erejét és szerepét. És hát 89 éves korában, 2018-ban halt meg, a szülői ház kertjében helyezték örök nyugalomra, és Csaba testvér, Böjte Csaba, a Ferences szerzetes búcsúztatta.
2: És ugye a költészetére, vagy az a nyelv használatára mi jellemző? Ha valaki felüti egy kötetét, akkor feltűnhetnek azok a versek, amelyekben nincs nagybetű a sorok elején, vagy a mondatok elején, nincsenek mondatvégi írásjelek. Mi jellemző az ő nyelvére, költői igen. nyelvére?
4: Igen, egyfelől folytatja a magyar irodalom szép hagyományát. Tehát kedveli Petőfi, tőle tanulja az élőbeszédnek a közvetlenségét, a csendes hangot Arany Jánostól, de Aditól tanulja az életes költészetet, azaz, hogy a centrumba kell venni a közösség élet és lét problémáit. Azt írja Kányádi Sándor, hogy hiába akarnék én trillázni, ha lépten nyomon közbajokba ütközöm. Tehát ezt a fajta Petőfis aranyos beszédmódot hozza szintézésbe a modernnel. A hagyományt, az újítása, kicsit az avantgárd újításaival, tehát a montás technikával, különböző szövegeket épít egymás mellé a versekbe, például éppen a Fekete-Pirosban, vagy kedveli a szabad verset. Ugye a szabad vers még vers, tehát olyan szöveg, aminek ritmusa van, de kötetlen. Kedveli a polifónikus vers kompozíciót, mint a Halottak napja Bécsben című versében. És hát ugye a szabad vers magával hozza a központozás nélküliséget. Kicsit úgy tűnik ez a fajta beszédmód, mintha a lélekben megszülető tartalmakat közvetlenül papírra vetné, tehát kihagyná az írásjelek értelem ellenőrző szerepét, és így szinte közvetlenül, ami megszületik a lélekben, olvasható. Tehát ez a különös kettőség is megjelenik Kányádinál. Ugyanakkor rengeteg hagyományos műfajt folytat, mint a balladát, vagy a zsoltárt, vagy a krónikás éneket. De bármelyiket használja, és azért az a különös, hogy az ő költészete egy különös vallomásos sorsköltészet, meg hitköltészet. Különösen élete vége felé erősödik már a zsoltáros hang a költészetében, de az végig jelen van, hogy nála a művészi élmény, az esztétikum és a tartás, az emberi tartás, az etikum, tehát az a fajta életigenlő, humánum és kultúravédő mentalitás, az mindig kéz a kézben jár. És amit még megtanulhatunk tőle, azt az egyetemes létbizodalmat, vagy létbizalmat, ami az Isten hitéből fakad, hogy mindig a jó, a szép, a remény, ami az utolsó szó jogán még megszólalhat a Kányádi lérában. Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a 60-as évektől ugye, hát bizony a romániai helyzettel párhuzamosan azért komorabb hangvételű versek is születnek a Kányádi lérában. Felelősséggel veszi költészetének centrumába a közösség problémáit, de a válasz az mindig az élet szeretetéből és a reményből fakadó, hát embert gazdagító, tulajdonképpen életigélő válasz. Így mondhatnánk azt, hogy mi az ő költészete, hát értékfelmutató, tanúsító lira, bizony a fiataloknak is meg kell ismerniük. Az új nemzeti alaptanterben szerepel is Kányádi költészete.
0: És ő maga is nagyon szépen mondja el a verseit, egy évet is járt ugye színművészetére, és felejthetetlen élmény számomra például, amikor az ő előadásában hallom az alkotásait.
4: Igen, igen, ahogy Pilinszky János is nagyon sajátos módon mondta, tehát már értelmezte is a verseit, hogy Kányedi Sándor is, és mikor itt volt nálunk a gimnáziumban a második alkalommal, akkor egy hatalmas tornatermet is be tudott tölteni a versmondással, a mesélésével, tényleg 400 gyerek figyelmét is le tudta kötni. Igen, olyan megragadó, átütő erejű.
2: Igen, igen, most ugye ezt a beszélgetést a Valaki jár a fák hegyén című versével vezettük be, és hát amit még majd, ha jut rá idő, akkor ebben a műsorban meghallgatunk, az a Fától fáig, illetve hát megzenésített formában a Kuplé a Vörös villamosról. Hát valamelyikről esetleg mondanál még egy-két értelmező mondatot?
4: Igen, hát nagyon szeretem a Fától fáig című verset, mert egy tulajdonképpen egy egyszerű történet, egy epikum, ami itt a versben megjelenik, egy lovait elvesztő kisfiú indul el, és hát a lovak nyakába kötött csengő után megy, és szeretné megtalálni ezeket a lovakat. Tulajdonképpen hát egy erdőben halad előre, alkonyodik, fél, mint a mesében a Jancsi és Juliskában magukat szór el, hogy visszataláljon majd ezen az úton, bátorítja magát, mondókákat mond, önerősítő mondókákat, énekelget, de csak óvatosan halad fától fáig, arra szolgat előre, lépésről lépésre. Tulajdonképpen már nem is az a cél, hogy megtalálja a lovakat, hanem hogy végigjárja ezt az utat. Nem is tudjuk, hogy megtalálja azokat a lovakat, de az úton elindul és végigmegy. Bátorítja magát. Találkozik olyan hurkot himbáló filozófusokkal, akik lebeszélnék arról, hogy menjen tovább. Már-már az öngyilkosságot sugallják ezek a filozófusok az embernek. Nincs értelme végigmenni az úton, de a kisfiú megy, mert ez az út, ez majd vagy nem fontosabb, mint a célba érés. Ez az út belülről fakadó parancsként jelenik meg. Tulajdonképpen meg is érik ez a kisgyerek az út során. És hogy ez az út egy lélekút, egy fejlődés történet, egy fejlődés út is, maga az életút, az úgy derül ki szerintem a versből, hogy úgy zárul a vers három különös szóval, hogy anyatej, hangyatej, ecet. Mind a három szó jelképes, gazdag tartalmú kép, hiszen utalhat az emberi élet három szakaszára, az anyatejre, az agyatej a gyerekkorra, a hangyatej a felnőttkorra, a munkás felnőttkorra, az ecet pedig, hát a krisztusi szenvedés történetből ismert motívum, hát az időskorra. Tehát utalhat az egész emberi életre, amikor végig kell járni ezt az utat. Önmagunkat erősítve belső tartással és a feladatvállalás szigorú moráljával.
2: Hát akkor most ezt a verset fogjuk meghallgatni, utána majd a hírekkel jelentkezünk, és aztán folytatjuk élő műsorunkat. Ezen a napon született tehát Kányádi Sándor 1929-ben, és Sós Sándorné, dr. Veres Rózsa tanárnővel beszélgettünk róla. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk a mai reggelen.
0: Áldott szép vasárnapot!
4: Én is köszönöm szépen, áldott ünnepeket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Fától fáig. Fától fáig a sűrűsödő alkonyatban, fától fáig lopja magát a gyermek. Én Istenem, csak vissza ne. Csak ne gyalog kellene. Csak le ne menjen a nap a tisztásul. Legalább a csengettyűt hallanám. Meg-meg torpan, futásra készen, kis szíve, mint a mókus, szökne, bújna, borzongó nyárfa levelek közé, de hol vannak már a nyárfák, hűtlenül ott maradtak a tenyérni, tallérni, fillérni tisztáson. Visszafelé majd, sörényébe markolok, vágtába jövök, csak addig a vastag bükki, ha még az innen számított ötödik fáig. Őznek, rókának, farkasnak lenni, bokornak, ágnak, avarnak lenni, madárfészeknek lenni, madártojásnak lenni, nyárfalevélnek lenni, kakukhangnak lenni, csak lovait kereső kisfiúnak ne lenni. Még két fájt, három fájt, hallom, nem hallom, hallom. Ha eljutok addig a gyertyánig, katona leszek, hajós kapitány leszek, fölfedezem Amerikát. Amerika is elveszhet, de én megtalálom. Sörényébe markolok, még egy, még három, próféta leszek, betegeket gyógyítok. Jézus leszek, föltámasztom édesanyámat. Tovább, tovább, most már hallom. Áprilisnak bolondja fölmászott a toronyba, megkérdezte hány óra, 11:30, fölmászott a toronyba. Most nem hallom, biztos állnak, jól laktak már, bóbiskolnak, hogy a kutyák ennék ki a bendőjüket, hogy a farkas sírni kéne, énekelni, ének lenni, nem is lenni, csak ne kéne beljebb menni. Jól eljöttem, hol a tisztás? Még csak öt fát megyek, s akkor ördögborda, mézes lett a mackó óra, szól a csengő, most is hallom. Jól eljöttem, hol a tisztás? Innen még visszatalálok, morzsát hintek, gajat török, nevemet a fába vésem, szól a csengő, most is hallom, folyton hallom, hallom régen, hallottam az anyamében. Megvár a nap, meg a nyárfák, róka, alkony, farkaséj, haladj tovább fától fáig, biztasd magad, kislegény. Rég nem hallott, mégis hallott. Hold világul a tisztáson, már a hold is lemenőbe, morzsáid fölcsipegették, gajaid a fák kinőtték, nevet heges hieroglif, szárazágon csüng a csengő, lovat farkast étte széjjel, dzsungel már az erdő. Anyatej, hangyatej, tovább, tovább, fától fáig, mézes lett a mackó óra, rá is szálltak a legyek. Elsziszent az út alólad. Nyárfák félelme ülepült homlokott pólusaira, de csak tovább, fától fáig, nincs az a film, az a magnó. Vissza ez már nem játszható. Kínálkozó ágak, hurkot himbáló filozófusok. C'est la vérité, monsieur! Die letzte Lösung, mein Herr. 11:30. Bolond mind a kettő. Tovább, tovább, fától fáig, magad lopva, botladozva, anyatej, hangyatej, ecet.

0: hírek. Boldog Gizella ünnepe Veszprémben a várban. Mácsai Pál műhely látogatása Pannonhalmán a Bencés gimnáziumban. Megszentelik a Piarista templom új harangjait Veszprémben. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Lássuk a részleteket. A Gizella napok ünnepi szentmisején Spányi Antal székesfehérvári püspökatya arra buzdította a híveket, hogy Boldog Gizella életpéldáját követve bátran vállalják keresztény hivatásukat a családban, a közösségekben és a társadalomban. A veszprémi érseki palota előtti téren bemutatott szentmisén kihelyezték Boldog Gizella ereklyéjét is. Püspök atya homiliájában hangsúlyozta, Gizella királyné és Szent István közösen vállalták azt a küldetést, hogy a magyar nemzet életét áthassa a keresztény hit és az imádság ereje. Spányi Antal arra is figyelmeztetett, hogy a kereszténység jövője rajtunk múlik azon, hogy hitünket valóban megéljük-e a mindennapokban. A Szent Mise keretében átadták az idei Boldog Gizella díjat is, amelyet Varga László, a Pápa Kovácsi plébánia korábbi képviselőtestületi tagja vehetett át több évtizedes egyházi szolgálatáért. A liturgiát a Mendelssohn Kamarazenekar és a Főegyházmegye kórusai tették ünnepélyessé. Különleges irodalmi estel várta az érdeklődőket a Pannonhalmi főapátság május 7-én csütörtökön este 6:30-tól Mácsai Pál műhely látogatás című előadást láthatta a közönség a díszteremben. Az este során a népszerű színművész betekintést engedett abba az alkotói folyamatba, ahogyan a versekkel dolgozik. A műsorban többek között Arany János, Petőfi Sándor, Ady Endre, József Attila és Pilinszky János művei hangoztak el Mácsai Pál előadásában, személyes gondolatokkal és értelmezésekkel kiegészítve, olykor gitárkísérettel. Az előadás két részből állt, egy szünettel teljes időtartalma 2,5 óra volt. Mácsai Pál az Örkény Színház korábbi igazgatója, valamint a Pannonhalmi Arcus Temporum Művészeti Fesztivál egyik ismert házigazdája. Különleges és történelmi eseményre készül a Veszprémi Várnegyed vasárnap délután. Dr. Udvardi György veszprémi érsek megáldja a megújuló Piarista templom 3 harangját, mielőtt azokat beemelik a felújított toronyba. A harangszentelés a mai napon 17 óra 45 perckor kezdődik, az esti szentmise előtt, a hívek pedig már előzetesen is megtekintetik a harangokat a plébánia épülete előtt. A templom eredeti harangjai közül 2 az első világháború idején vittek el, így most 2 új haranggal egészül ki az 1839-ben megmaradt Szent József harang. Az új nagy harang védőszentje Kalazanci Szent József, míg a lélekharangé Szent Imre. A harangokat a híres innsbrucki Grassmayer harangöntő műhely készítette. A harangok nem csak hangszerek, hanem az imádságra hívás és az összetartozás jelképei is lesznek, amelyek a hamarosan megújult Piarista templom tornyában szólalnak majd meg. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, és elnézést kérek ezért a csúnya hangért, de hát sajnos ez így alakult. Áldott szép vasárnapot kívánok!
1: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
2: Május 10-én folytatjuk Napindító című műsorunkat. Eddig Bálint Sándorról és Kányádi Sándorról volt szó. Ez a nap a magyar mentőknek a napja, és egy igazi szóvivővel fogunk beszélgetni, aki még vasárnap reggel is rendelkezésünkre áll. A kedves hallgatók bizonyára jól ismerik, az Országos Mentőszolgálat szóvivője Györfi Pált. Szép jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok!
4: Isten hozta a Mária Rádióba, igazgató úr!
3: Hát, köszönöm szépen!
2: 78 évvel ezelőtt alapították a Magyar Mentőszolgálatot. Hogy történt ez a ez az alapítás, hogy hogy kell elképzelni a mentők munkáját 78 évvel ezelőtt?
3: Szerintem érdemes még egyet hátralépni, és az kezdeti pillanatot megkeresni, ez pedig 1887-ben volt, tehát 139 évvel ezelőtt, és az akkori május 10-e gyakorlatilag az a kiinduló pont, hiszen egy orvos, dr. Kressz Géza akkor tudta megszervezni az első önkéntes csapatot, akik mentőmunkát kezdtek végezni a fővárosban. Az első mentő őrs az egyébként az akkori Lipót bazárban, a mostani bazilika déli kerítésénél volt, egy kis emléktábla ott mutatja is a helyet. Ha valaki oda látogat a gyönyörű Szent István bazilikába, akkor érdemes megkeresni ezt a táblát. Éppen egy szál virágot helyeztünk ott el emlékezésképpen. Ez akkoriban több volt, mint egy, hogy mondjam, egy szolgáltatás megindulása, hanem ez egy szemléletváltás is volt, hiszen egészen addig szóba se került ilyesmi, hogy nem orvosok, tehát laikusok menjenek és segítsenek bajba jutott embernek, betegnek, sérültnek, és az akkori ellenállással megküzdve Kressz Géza elérte azt, hogy legyenek ilyen mentőrsök, azért fogalmazok többes számban, mert hamarosan már az ország több pontján is létrejöttek ilyenek, aztán egy országos egyesületté álltak össze, és aztán egy nagyot ugorva az időben, 1948-ban, tehát a második világháború után, szintén május 10-én, ugye tisztelgésül az első pillanatnak, május 10-én alkották meg az Országos Mentőszolgálatnak az alapító okiratát, és hát onnan datálódik ez az intézmény működés, és hát azóta eltelt valóban 78 év, nagyon izgalmas volt, én ebből a 78 évből 43 évet töltöttem mostanáig az Országos Mentőszolgálatnál, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá.
4: Ez hihetetlen hosszú idő, és egy nagyon-nagyon fontos elhatározás, hogy lesz valakiből mentőtiszt, és hogyan köteleződik el ilyen hosszú-hosszú évtizedekre?
3: A segítő hivatáshoz nyilván kell valamiféle személyiségtípus, aki ilyesmit a lelkében hordoz, egy ilyen küldetést vagy indítatást. Nyilván sokféle út vezet egy konkrét szolgálathoz. Az enyém nehezen megfejthető, mert már pici gyerekkorom óta mentő szerettem volna lenni, és amint erre lehetőség kínálkozott, tehát érettségi után 18 évesen már is a Markó utcában találtam magam, de már előtte is gyerekkoromban rendszeresen bejártam, kiskoromban, 6-7 éves korom már ismertek az akkori mentősök, autogramokat gyűjtöttem tőlük, ami hát bizarr, mert ugye manapság színészektől, meg énekesektől szoktak autogramot kérni. Én az akkori mentősofőröktől, ápolóktól gyűjtöttem ezeket az autogramokat, úgyhogy így nem volt nehéz a pályaválasztás.
2: Esetleg volt ilyen élménye, hogy el kellett önt vinni mentővel, és onnan származik ez a vonzalom, mert a sok gyerek akkor játszik ugye ilyen orvososdit, amikor éppen kiengedik a kórházból.
3: Nekem nem volt ilyesmi, sőt a családban sem volt egészségügyi dolgozó. Talán a Markó utca közelsége, hiszen a Markó utcában épült meg aztán 1889-re a Európa egyik első mentő palotája, mentőállomása, ami ma is működik még, tehát ez szintén egy második programajánló, hogyha valaki arra felé jár, ez a Nyugati pályaudvar szomszédságában van, akkor érdemes a Markó utca 22-be ellátogatni, ott van egy fantasztikus mentőmúzeumunk, a Kressz Géza mentőmúzeum. Tehát ez a ment

0: hát borzasztóan tetszettek, és inkább én ide vezetném vissza, hogy amellett, hogy nyilván volt bennem ilyen segítő attitűd, emellett még ezek a külsőségek is vonzottak.
1: Nyilván nem szóvivőként kezdte a pályafutását a mentőknél, hanem vonult, gondolom.
0: Valóban egy 20-25 évet töltöttem vonulással, méghozzá Budapestnek az egyik legforgalmasabb mentőállomásán, először a Markó utcában, aztán a bázison, tehát a Róbert Károly körúton. Ez azt jelenti, hogy már akkor is nagyon sokat mentünk, tehát gyakorlatilag alig voltunk bent a mentőállomáson. Ez már még súlyosodott ez a helyzet, mert tényleg itt a fővárosban elképesztően megnőtt a feladatszáma a mentőknek. Úgyhogy ez a második ciklus a mentős pályafutásomnak, ez a kommunikáció. Rész, de nekem nagy könnyebbséget jelentett, hogy tudtam, hogy miről beszélek, mert hát ebben nőttem föl.
2: Ma egy civil ember bekapcsolódhat, önkéntesként segítheti az önök munkáját? Hogyan történhet ez?
0: Többféleképpen is segítik nagyon sokan a mentők munkáját. Az egyik nyilván a hagyományos anyagi támogatás, adományozás, országszerte vannak alapítványok, mentőalapítványok, meg van egy központi ilyen nagyobb országos mentőszolgálat alapítvány is. Sokan ide ajánlják fel az 1%-ukat, amiből aztán mentéstechnikai eszközök kerülnek általában beszerzésre. A másik lehetőség az már egy nagyon éles és nagyon fontos lehetőség, az pedig az életmentésben való közreműködés, hogyha valaki addig, amíg a mentő megérkezik, tud és mehet cselekedni nagy baj esetén, tehát mondjuk egy újraélesztést el tud kezdeni, akkor segít a legtöbbet nekünk, hiszen addig életben tartja a beteget, amíg a segítség, a mentőszolgálat megérkezik. Egyre többen mernek és tudnak is segíteni. Vannak életmentő közösségeink, van egy mobil applikáció, a Safe City-nek hívják, amit ha letölt valaki, akkor riasztást kap, hogyha a környéken baj van. Ebben már 50 ezer ember van benne, és naponta vannak ilyen sikertörténeteink. És hát végül, de nem utolsó sorban, arra is van lehetőség bizonyos esetekben, hogy valaki effektíve a mentőszolgálatnál vállaljon önkéntes munkát. Ha visszagondolunk például a Covid időszakra, akkor nagyon-nagyon sokan segítettek nekünk, nem csak a mentésben, hanem a háttérmunkában is, tehát például a mintavé a telefonálgatásban. Majdnem minden héten találkozom valakivel, aki büszkén mondja nekem, hogy ő is mentős volt, igaz, csak egy ideig, de akkor is büszkén emlékszik vissza arra az időszakra.
2: Van ennek valamilyen feltétele, hogy a részvételhez valamilyen tudással rendelkeznünk kell?
0: Hát igen, azért az effektív mentőmunkát rendszerint professzionális dolgozók végzik, tehát akiknek ez a munkaviszonyuk, hiszen azért itt mindenféle felelősségi kérdés is felmerül, illetve szakképzettséghez kötöttek a munkáink nagy részt. Hogyha valaki mondjuk mentőgépkocsi vezetőként jelentkezik hozzánk, akkor távegyes vizsga kell hozzá, alaptanfolyamot kell elvégezni, mentőápolóként egy OK és képesítés van a háttérben, mentőtisztek, orvosok nyilván diplomával, szakirányú diplomával vállalnak munkát, működési engedélyük van, úgyhogy nem olyan egyszerű a dolog, de hogyha valakiben van ilyen késztetés, akkor érdemes körülnézni, ha meg még ilyen releváns végzettsége is van, akkor pedig örömmel várjuk.
1: Vagy azt látom, hogy fiatalok is azért ebbe szívesen bekapcsolódnak, és mint hogyha egy ilyen függőséget is okozna ez, tehát hogy így ragaszkodnak ehhez, még hogyha részmunkaidősként is vesznek ebben részt mondjuk orvostan hallgatók, de a hugomnak a nagyfia is most mentőautót vezet, nagyon büszke vagyok rá, úgyhogy ő más egyetemre jár, de mellette egy félállásban bekapcsolódik ebbe a szolgálatba. Hogy...
0: Bizony, és köszönet a munkájáért, mert valóban ezt tapasztaljuk, hogy aki csak egy rövid időt is eltölt nálunk, egész életében büszkén emlékszik vissza rá, és nagyon hasznosnak tartja, mondjuk, hogyha valaki később szakorvos lesz valamelyik területen, akkor is azt mondja, hogy egy nagyon értékes tapasztalat volt neki a fiatalon, az a mentőknél töltött idő, ahol ugye egy nagyon fontos különbség van a kórházakhoz képest, hogy itt általában a saját környezetében látjuk a beteget, és rendkívül sok információt kapunk a helyszíntől, amit ugye a kórházban már nem kapnak meg, maximum egy lapon leírva, úgyhogy rengeteg szociológiai jellegű társadalmi tapasztalatot szereznek azok, akik hozzánk jönnek dolgozni, és hát jobban megértik a világ működését is, és hogy az egészségügyét jobban megértik, az egészen biztos.
2: Ha visszatekint az élet útjára, akkor mit emel neki a mentések közül? Volt olyan, ami felejthetetlen élményt jelent?

0: ma is az ön számára?
1: Inkább azt mondanám, hogy nagyon megbántam, hogy nem vezettem naplót például, mert ha most itt szorozgatok, akkor kb. 50 ezer esetnél voltam kint életemben. Az 50 ezer eset mindegyik különböző. Lehet, hogy a diagnózisok azok sokszor megegyeztek, de nincs két egyforma helyszín, nincs két egyforma történet, úgyhogy már nem is tudom hány regényt írhattam volna, hogyha emlékeznék ezekre az esetekre, de hát sajnos az ember memóriája az nem teszi lehetővé, hogy ilyen hosszú ideig ennyi élmény megőrizzen. Inkább benyomások maradtak meg, illetve hát nyilván a legszörnyűbb balesetekre emlékszik az ember, mint ahogy a legfelemelőbb pillanatokra is. Hát azért egy sikeres újraélesztés, vagy egy baba születése a mentőautóban, vagy a helyszínen. Ezek olyan élmények, amik benne vannak a munkánkban. És amit messziről sokan nem látnak, és sokan esetleg első hallásra nem is nagyon értik, hát ez a munka is tele van természetesen vidámsággal, humorral, másképp nem is lehetne csinálni, hiszen a másik oldalon ott vannak a tragédiák is.
0: Igen, ez lett volna a másik kérdésem, hogy megmaradnak a tragédiák, vagy ezt el lehet felejteni, vagy valahova elpakolja az ember hátra, és nem engedi, hogy hasson rá?
1: Nyilván megmarad sok minden, és az is kell hozzá, hogy az ember valamennyire hátra tudja pakolni, mert ha nem megy, akkor hosszú távon nem lehet ezt a munkát végezni. Tehát ez egy örök dilemma, hogy mennyire menjünk közel idézőjelben mások életének tragikus pillanataihoz. Valahol közéten van a jó megoldás, mert hogyha valaki túl közel megy, és minden egyes beteggel, akit nem lehet megmenteni, együtt hal bele ebbe a helyzetbe, akkor nyilván ez nem működik hosszú távon. Viszont, hogyha valaki túl távol tud maradni, kőszívű, akkor pedig pont az veszik el a munkájából, ami a lényeg, mert a közhiedelemmel ellentétben a mentőmunka az nem csak, sőt nem is elsősorban életmentésről szól, meg tömegbalesetekről, meg vérzéscsillapításról, hanem a legtöbb esetünkben idézőjelben csak beszélgetünk. Meghallgatjuk azt az embert, aki krízis helyzetben van, megpróbáljuk megvigasztalni, a konfliktusát valahogy csillapítani, valahogy meggyőzni arról, hogy mi lenne a legjobb megoldás. Hát ehhez az kell, hogy segítő szándék legyen valakiben, hogy érzékeny lelke legyen, hogy empátiája legyen. Úgyhogy valahol középen van a jó megoldás, de hát mint minden ez is dinamikus. Az ember egy kicsit néha túl közel megy, egy kicsit pedig néha távol marad, de összességében én azt tudom mondani, aki nálunk hosszú időt eltölt a mentőszolgálatnál, ők általában nagyon jó emberek, amellett, hogy jó szakemberek is.
0: Édesapa, a gyerekei közül követi valaki a példáját?
1: Egyelőre úgy tűnik, hogy nem. A négy gyermekem közül a nagyfiam, ma sok időt töltöttem bent a mentőállomáson, és azt gondoltam, hogy talán őt majd megfertőzi ez a hangulat, ahogy engem annak idején. De aztán valahogy ő más irányba érdeklődött, és más irányba indult az élete. A kicsik még igazából pályaválasztás előtt állnak, talán az Aliz lányom mutat néha érdeklődést az egészségügy, meg a betegellátás iránt. Ő most 13-14 éves, ott még lehet, hogy erre fog indulni, de hát ez az a korszak, amikor nagyon gyorsan változik az emberek érdeklődése. Mindenesetre én bízom benne, hogy mind a négy gyermekem megtalálja azt az utat, amit én annak idején megtaláltam, ami egyrészt nekem egy tartalmas és boldog életet hozott, másrészt pedig remélem, hogy másoknak is tudtam segíteni.
0: Mentők napja van, országos mentőszolgálat szóvivőjét hallottuk. Hogyan ünnepel? Ezt még árulj el.
1: Már is indulok Bercelre, ez Nógrád megyében van, bizony. És ott lesz egy mentőnapi ünnepség, ahol én vezetem a mentési bemutatót, úgyhogy ha most nógrádiak hallgatnak, akkor irány Bercel, 11 órakor ott találkozhatunk.
2: Na hát a Mári Rádió hallgatói nevében hát akkor szeretettel köszöntjük a mentőszolgálat munkatársait, köszönjük a helytállásukat, nagy biztonságot ad valószínűleg mindenkinek, hogy ott láthatjuk a kocsikat is az utcán, és köszönjük szépen a beszélgetést, és nagyon tartalmas együttlétet kívánunk akkor ezen a mentőnapon ott Bercelen.
0: További szép vasárnapot és sok erőt a folytatáshoz.
1: Jó egészséget mindenkinek.
0: Köszönjük. Viszont.
2: Nekünk nem sok időnk van hátra, úgyhogy hallgassuk meg akkor a Kaláka együttes feldolgozásában Kányádi Sándornak egy nagyon fontos versét, Kuplé a vörös villamosról, hát ez természetesen egy gazdag szimbólum, a kommunizmus, a letűnt kommunizmus, és annak a hát rettegett esetleges visszatérésétől, vagy visszatéréséről szól ez a vers, úgyhogy hát ezt hallgassuk meg a műsorunk vége felé.

0: Félre ne értsd a dalom, testvér, nem sirató, csak szomorú. Nem szeretném, ha lépre mennél.
1: Félre ne értsd, ismétlen testvér,
0: nem sirató, csak

0: lassan műsoridőnk végére érünk, vagy hát itt is vagyunk, úgyhogy mai műsorunkban Bálint Sándorról, Kányádi Sándorról volt szó, illetve a Magyar Mentők napja van a mai napon, és Kányádi Sándor verseit is hallottuk részben a saját előadásában, részben pedig a Kaláka Együttes által megzenésítve. A hírekkel fogjuk folytatni a műsorunkat, de köszönjük kedves hallgatóink figyelmét. Élő napindító műsorunk végén elköszön a két műsorvezető.
1: Csegezi Mária
0: és Lukovics Milán.
1: Áldott szép vasárnapot!

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Kincses láda. Az elmúlt hetek és hónapok, sőt lassan évek alatt egészen világosan kirajzolódott környezetünkben az a lelki felfordulás, amely sajnos meghatározta, és napjainkban is meghatározza viselkedésünket, szavainkat és gondolatainkat. Ezért az alkotók úgy gondolták, hogy szükséges újra olyan keresztény erényre fordítani a figyelmet, amely helyrehozza az egyensúlyt lelki életünkben, és irányt mutat, merre kell elindulnunk, s hová kell elérkeznünk. Ma este 18 órakor a jóság keresztény erényről szeretnének szólni az alkotók, hogy mi is megtaláljuk ebben az embertelen világban is a jézusi jóság követésének útját. Pölöskei Judit és Karácsondi Mihály atya szeretettel várják a kedves hallgatót a rádiókészülékek elé.
2: A mai napon 10 óra 25 perckor ismét jelentkezik Égi iránytünk című jubileumi sorozatunk Szűz Máriáról. Ez a Mária Rádió működésének, magyarországi fennállásának 20 éves jubileumi évére készül ez a műsor. Minden hónapban az adott hónap Mária ünnepe által képviselt értékek állnak. De szót ejtünk népszokásokról is, és elhangoznak személyes tanúságtételek. A sorozat készítői Dr. Kovács Zoltán mariológus atya, akit Szabó Ildikó kérdez, Tótné Karsai Andrea, a Boldogasszony Köre Egyesület képviseletében, és Farkas István piarista atya, művész nevén Lupusz atya. Májusi témánk Mária az Egyház anyja. Fogadják szeretettel Égi iránytünk című műsorunkat mai napon 10 óra 25 perckor.
1: Aktuális. Május 12-i aktuális című műsorunkban 8 óra 30 perctől hallható az örökimádásról készült interjú, melyet Patkoló Éva műsorvezetőnk készített. Az örökimádás magyarországi szervezőjétől, Medgyesi Zsuzsától megtudhatjuk, hogy mi az örökimádás forrása, mik a gyümölcsei, és miért ez a legerősebb fegyvere a katolikusoknak a szellemi harcban.
2: Május 14-én 21 óra 5 perckor ismét jelentkezik a Hit a művészetekben című műsorunk. Csányi László vendégei, ezúttal Csányi Valéria, az állami, Magyar Állami Operaház karmestere, karvezető, korrepetítor, és Kassai István Liszt-díjas zongoraművész, érdemes művész, az Erkel Ferenc és a Hubai Jenő Társaság alapító elnökségi tagja, és a Magyar Művészeti Akadémiának szintén tagja. Tehát május 14-én 21 óra 5 perckor Hit a művészetekben című műsorunk jelentkezik. A mai napon 9 órakor közvetítünk Szentmisét a Csillaghegyi Jézus Szíve templomból Budapestről. A Szentmisét Temes Szent Andrási Péter atya celebrálja. A Kányádi Sándor Három Székláb című versének hangjaival fejezzük be a mai híreket Kányádi Sándor születésének évfordulóján. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Van egy kis szék, három lábú, három lába, három bábú, egyik.

0: Dr. Laurinec Mihály atya Szent Rita nagy 9-ének 11. részét hallják.
1: Krisztusban, kedves testvérek, három gondolatot szeretnék kiemelni a mai szentírási részekből. A Sirákfia könyvében azt hallottuk, hogy az Úristen megszabadítja az Isten emberét, megszabadítja az üldözéstől, a szenvedéstől, a pusztulástól, és hogyha ehhez hozzátesszük az igaznak a sorsát, amiről az evangéliumi szöveg beszél, akkor bizony azt mondhatnánk, hogy hát ez a tanítás nem igaz. Isten nem szabadítja meg a szenvedéstől, a pusztulástól, az üldöztetéstől, még a legnagyobb igazakat sem, sőt, úgy tűnik, hogy éppen ők azok, akik a legnagyobb üldöztetést szenvedik el. Mi a megoldása ennek az ellentmondásnak? A távlatok, kedves testvérek, az, hogy milyen távlatban nézünk valamit, milyen szakaszában nézzük a dolgok történésének, milyen szakaszában vonjuk le a következtetést, milyen szakaszában és milyen mettől meddig értékeljük azokat a valóságokat, amelyeket figyelünk. Sajnos nagyon sokszor félrevezető lehet az ember számára az, hogyha nem a dolog természetéhez igazítja azt a távlatot, amellyel figyeli, és amely alapján a véleményeket, az értékelést levonja. Hogyha az igaznak a hosszú távú hűségben való kitartását tartjuk szem előtt, akkor igaz lesz nem csak ő, hanem a róla való állítás is, ami arra vonatkozik, hogy igen, Isten megmenti őt. Isten megadja neki a teljes szabadulást minden megpróbáltatásából, minden nehézségéből. Következő gondolat Jakab apostol leveléhez kapcsolódik. Örüljetek annak, ha különféle megpróbáltatás ér benneteket. Álhatatosságtok tegye tökéletessé tetteiteket. A fájdalomnak tényleg csak akkor lehet örülnie az embernek, hogyha például gyógyulás esetében tudja, ismeri a távlatot, hogy aztán a későbbiek során a szenvedés megszűnése következik. De az, hogy mit is jelent a tökéletesség, mit is jelent a fedhetetlenség, az tulajdonképpen azt jelenti a jó cselekedetek kapcsán, hogy ha az a jó cselekedet csak ideig, óráig való, csak úgy néha-néha sikerül, és nem vagyunk kitartóak benne, akkor bizony nagyon messze vagyunk attól a megvalósítandó tökéletességtől, amelyet Isten elvár tőlünk. Isten azt várja tőlünk, hogy a jó cselekedeteink ne véletlenszerűek legyenek, ne alkalomszerűek, ne csak úgy, hát most éppen sikerült, hanem eltervezettek, most jót akarok tenni, jó akarok lenni, és ahhoz minden eszközt felhasználok, és kérem az Úristent is, hogy bőségesen adja a kegyelmeit ehhez az elhatározáshoz. Isten bőkezűsége éppen erre vonatkozik, hogy nem szűkölködik azokban az adományokban, amelyekkel jó végre tudjuk vinni minden elhatározásunkat, az ő akaratával kapcsolatos minden tervet és Isten akaratának a teljesítését. És a harmadik gondolat, kedves testvérek, mit jelent az, amikor Jézus azt mondja magáról, hogy engem előbb gyűlölt a világ? Főleg akkor, hogyha az Ószövetségbe tekintünk, és azt látjuk, hogy ott az Isten embereit ugyanúgy gyűlölték. Arról van-e szó, hogy személy szerint Jézust ismerték, és személy szerint Jézust gyűlölték? Hiszen tudjuk, hogy a tömegben biztos voltak sokan olyanok is, akik Jézust elítélték, akik nem is találkoztak vele, de része voltak a tömegnek, csatlakoztak hozzá különböző okok miatt, gondoljuk csak akár a Cirenei Simonra, aki éppen arra járt, és így lett a kereszt hordozásnak a részese. Sok ilyen volt abban a tömegben, akik igazából nem is tudták, hogy mi történik. És kedves testvérek, ez az engem előbb gyűlölt, ez nem Jézusnak a konkrét személyére vonatkozik csupán, hanem az igaz és az igazságra. Az igazat és az igazságot azt úgy tűnik, hogy sokkal hamarabb elkezdték már gyűlölni, mint hogy Jézus a maga megtestesült személyében megjelenik itt a világban. De mégis azt mondhatjuk, hogy ha a teremtésben minden igaz és minden igazságosság az ő mintájára lett teremtve, akkor viszont megint csak igaz ez az állítás, hogy Jézusban minden igazságosság üldöztetés szenved, és minden igazságosság üldöztetésében Jézus szenved. Ez egyetemes. A katolicitásnak egy sajátos megnyilvánulása az igaznak és az igazságnak az üldöztetése, szenvedése és a szenvedésének az értéke. És akkor, amikor szemünk elé állítjuk Szent Adalbertet, akkor, amikor visszatekintünk azokra a vértanúkra, akik a hit útján előttünk jártak, az ő dicsőséges megemlékezésük megerősít bennünket abban, hogy ezt az utat, a szenvedés, az áldozatok útját érdemes követnünk. És ebben ad nekünk erőt, közben járásával kegyelmet Szent Rita is. Amen.
0: Dr. Laurinyec Mihály atya Szent Rita nagy kilencedének 11. részét hallották.

0: A mai nap költője Kányádi Sándor.
1: Köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. A mai nap költője sorozatban Kányádi Sándor van előttünk a mai napon, május 10-én. Egyébként május 9-én és május 10-én, 11-e után is, tehát az utónapján is foglalkozunk Kányádi Sándorral. Miért? Mert a századfordulónak az én személyes véleményem szerint az egyik legnagyobb költője Kányádi Sándor. Erdély adta nekünk ajándékba. 1929. május 10-én Nagy Galambfalván született. Egy gazdálkodó, szegény családból. Egy óriási tehetség. Egy olyan óriási tehetség, aki elvégez sokféle iskolát, például fémipari technikumot, színésznek is tanul, magyar tanár, újságíróként dolgozik egy gyermeklapnál szinte végig, és ugyanakkor megjeleníti nekünk a 20. század történelmét. A történéseket a személlyel, ővele, és a nemzettel, és a közösséggel egészen fájdalmasan tudja megmutatni nekünk azt a félelmet, azt a ragacsos hatalomgyakorlást, amit a romániai Ceausescu rendszer csinált, ahol mindenütt jelen volt valami fenyegetés, és mindenütt jelen volt valami korlátozás. Ezt persze ő személyesen is megélte, hiszen a második verses kötetét 51-ben vagy 52-ben bezúzták. És azt is megérte rá még 30-valahány évvel is, hogy amikor 1987-ben meghívták a Rotterdami költőtalálkozóra, a világ költőinek találkozójára, 1987-ben a román hatóságok nem adtak neki útlevelet. Tehát ő tényleg átért mindent, azt a megaláztatást, amit ott a, nem csak a magyarsággal, és nem csak a magyarokkal, hanem a kiszolgáltatottságnak egy olyan mélységes, fájdalmas, kezelhetetlen tünet együttesét élte meg az ottani nép, amit Kányádi Sándor nagyon jól kifejezett. De ugyanakkor azért érdemes őt olvasni, mert az egyszerű és a tiszta szónak a költője szerintem. Ő valahol azt mondta, hogy azért is ír így, hogy az édesapja, aki egy nyilván egy született, intelligens gazdember, de nem tanult gazdember volt, hogy mindent értsen. Az egyszerű, világos, tiszta beszédet használta. Nagyon könnyed az ő stílusa. Könnyű olvasni, ha úgy tetszik a verseit, mert hogy az élő beszédet érzékelteti a beszédeivel. Tele van derűvel, tele van tréfás és figyelemre méltó fordulatokkal. Van egy a költészetében valami bánatos, nosztalgikus vagy melankolikus vonal. Nem tudom pontosan, hogy melyik illik rá szó, de van egy sorozata, vannak vidékek, azt elolvasva megértjük, hogy a szavak ezek mit is jelentenek. Ugyanakkor Kányádi Sándor egy proféta is. Számomra egészen megdöbbentő volt, hogy 1992-ben, tehát a magyarországi politikai rendszer megváltozása után a jogállam, a demokrácia rendszere között megírja a kuplé a vörös villamosról szóló versét 1992-ben, arra figyelmeztetve, hogy újra fordulat lesz, profétai ő. A világ leírásában nem csak a társadalom helyzetét írja le, hanem a művész társainak a munkásságát is fölemeli. Szinte kézen fogja a művésztársait, és róluk is ír, Jékely Zoltántól Vera Sándorig, mindenkit, akit szeretett. Ott érjük tetten József Attilát, ott érjük tetten az ő gondolkodásában azokat a nagyokat, akikkel találkozott is, Illyést is, és ezért ő szinte egy asztalhoz ülteti, egy asztaltársaságát hozza létre ezeknek a nagyszerű művészeknek, akik a magyar 20. század költészetét meghatározták. Kányádi Sándor 2018-ban ment el tőlünk. 1929. május 10-én született. Erdélyben, Erdély nagy ajándéka számunkra. És a születésnapján, május 10-én, születése előnapján, május 9-én, és a születése utónapján, május 11-én hangzanak el a Mária Rádióban a versei. És azért hangzanak el, hogy ráirányítsák a reflektort, hogy kedves hallgatói család, vegyük kézbe a Kányádi köteteket, és szépen, nyugodtan olvassuk végig az ő verseit. Én nagyon sokat tanultam tőle, és mélyen, mélyen megszerettem a személyt is, meg a költészetét is.

Kányádi Sándor, metszet. Vannak vidékek, gyönyörű tájak, ahol csak keserű lapi tenyészget. Sanyarú sorsú emberek szomorú szemében alig pislogó, mindegyre ellobbanó, fakó reménység révedez. Hogy egyszer mégis vége lesz. Fekete kendők, kalapok, pergamen arcok alattuk, s mint a kezek a térdeken, ülnek maguk is félszegen, s velük rozzant egy-egy rokon megszuvasodott padokon. Ülnek akár egy metszeten. Mexikóban vagy messzi fenn, Vancouver jólápol gyöpén, indiánokat láttam én így ülni. Ilyen révedőn, reményt már alig rebbenőn, térdükre ejtett két kezük. Az életünk az életük. Azért mentem oly messzire, hogy belém döbbenjen, mennyire indiánosodik szemünk, tekintetünk, tekintetük. Akár egy temetés után, telő, vasárnap délután. Kányádi Sándor, metszet.

Kányádi Sándor, a tücsök és a hangya. Megunta a tücsök a hosszú téli koplalásokat. S hogy prózában, versben, évszázadok, sőt, ezredek meséi szerint mindig szégyenkeznie kelljen. Elkezdte tanulmányozni a hangya életvitelét. S borzasztó dologra döbbent rá. Ki mit gyűjt, beadja morzsáig, beszolgáltatja a bolyba. Szolga az egyén. Hősi csak az ópusz, állapította meg elszontyolodva, s rajtam röhög a volt szolga ezópusz. S ti, szabadnak hit társaim, azóta is rajtam fenitek léha nyelvetek. Ki koplalok bár, de szabadon ciripelek. Kányádi Sándor.

Kányádi Sándor, mikor szülőföldje határát megpillantja. A szívem Kolumbusz árbóc kosarából kiáltó matróz, mikor idáig érkezem. Minden más táj csak óceán. Ez itt a föld. A föld nekem.

0: Hírek. Öt templom fesztivált rendeznek Győrben. A Szent Jeromos Biblia Társulat könyvbemutatót tartott az Avilai Nagy Szent Teréz templomban. Anyák napján koncerttel ajándékozták meg az édesanyákat az Avilai Nagy Szent Teréz templomban. Köszöntöm Önöket a hírek szerkesztője Szopko Anna. 2025. május 8 és 12-e között rendezik meg az Öt Templom Fesztivált Győrben. Az öt templom építészeti mementó és egyben példa arra, hogy Európa közepén évszázadok óta békében élnek együtt evangélikusok, katolikusok, reformátusok, szerb ortodox és zsidók. A fesztivál ennek a történeti és emberi értékének a fontosságára a kultúrák, vallások, közösségek és egyének között évszázadok óta meglépő párbeszéd erősítésére, támogatására hívja fel a figyelmet, írta a csodálatos magyarország.hu. A programok között helyt kap a színház, irodalom, képzőművészet és különböző zenei műfajok. Székely Zoltán művészet történész minden nap vezetett túrák keretében az öt templomon keresztül mutatja be az európai zsidó keresztény kultúra hagyományait és értékeit, megismertetve a résztvevőkkel az egyes vallások hitéleti sajátosságait, azok építészeti vetületeit. A Szent Jeromos Biblia Társulat könyvbemutatót tartott az Avilai Nagy Szent Teréz templomban május 7-én csütörtökön, az esti szentmise után 19 órakor. A bemutatott kötetek Kocsis Imre professzor atya, Isten irgalmassága, szeretete és kegyelme, valamint Horváth Endre atya, Ábrahám című könyvei voltak, tudósít a szerkesztő. A könyveket Harmai Gábor biblikus atya mutatta be. Felhívta a hallgatóság figyelmét az Ábrahám című könyv kapcsán arra, hogy Ábrahám hite öt pontban foglalható össze, aztán ezeket részletezte. Kocsis Imre atya könyve egy tanulmány az isteni irgalmasságról. A bemutatón jelen volt az Indiában született Benvin Sebastian Verbita szerzetes atya is, aki hozzászólásában elmondta, hogy mindig, de ebben a bizonytalan világban különösen nagy szükség van hitünk megerősítésére. Ezt a célt mindkét kötet szolgálja, hangsúlyozta. Az Avilai Szent Teréz templomban anyák napján Kovács Kriszta színművésznő Biblia Show című koncertjével köszöntötték az édesanyákat. Az este folyamán az ismert bibliai alakok ismerős bibliai történetek által ihletett dalokat, énekeket hallhattak a művésznő előadásában. A szövegeket Fábri Péter szövegíró, a művésznő férje készítette, melyeket Wolf Péter zeneszerző zenésített meg. A zenei kíséretet Wolf Péter zeneszerző zongorán, Baranyai Piroska csellón és Könyh László hegedűn és ütőhangszereken adták elő, tudósít a szerkesztő. Adományokat a Baltazár Színház javára fogadtak el, ahol a Biblia Show következő előadása lesz. A Baltazár Színház Magyarország egyetlen hivatásos fogyatékossággal élő színészekből álló társulata. A sikeres koncert végén a jelenlévő édesanyákat, nagymamákat, keresztmamákat egy szál tulipánnal köszöntötték.
1: Véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a budapesti Csillaghegyi Jézus Szíve templomból. A szertartást Temes Szent Andrási Péter atya celebrálja.

0: és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek.
1: És a teremtőnek.
2: Ezt a Szent Misét Sági család elhunyt tagjaiért és az Adamec talált élő család tagjaiért ajánljuk fel. Testvéreim, húsvét 6. vasárnapján vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Kenyeregjünk, mindenható Istenünk, add, hogy odaadó buzgósággal ünnepeljünk Urunk föltámadásának örömnapjait. Engedd, hogy cselekedeteinkkel mindenkor életre váltsuk, amit az emlékezéssel felidézünk, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él, és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mind örökkön, örökké. Amen.
1: Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Fülöp elment Szamária városába, és hirdetni kezdte Krisztust. A nép halva és látva a csodákat, amelyeket véghez vitt, feszült figyelemmel hallgatta. A tisztáltalan lelkek ugyanis nagy kiáltással eltávoztak sok megszállottból, és sok béna meg sánta meggyógyult. Nagy lett az öröm abban a városban. Amikor Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy Szamária befogadta az Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Mikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy szálljon le rájuk a Szentlélek. Mert addig még nem szállt le rájuk, csak meg voltak keresztelve, Urunk Jézus nevében. Rájuk tették hát kezüket, és azok megkapták a Szent Lelket. Ez az Isten igéje.
2: Istenem.

0: tiszteletteljesen és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy aki Krisztusban való szép életetek miatt gyaláznak titeket, szégyenben maradjanak rágalmaikkal. Jobb ugyanis, ha inkább jó tetteitekért szenvedtek, mikor az Isten akarata, mint sem gonoszságaitokért. Mert Krisztus is meghalt egykor a bűnök miatt, az igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. Test szerint ugyanis megölték őt, de a lélek szerint életre kelt. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből, dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek. Az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket. Visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium igéi, áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, hallottuk az evangéliumban, hogy az Úr Jézus tanítja, más vigasztalót ad majd nektek az Atya. Hát miért kell más vigasztaló? Az Úr Jézus is vigasztaló, görögül paraklétosz, a Szentlélek, ami azt jelenti, hogy segítő, ügyvéd, és támogat minket, vigasztal minket. Az Úr Jézus ezt megtette, mert hiszen segítette például Zakeust, hogy kitörhessen a magányból és a megvetettségből. Ügyvédje volt a házasságtörésen ért asszonynak, és vigasztalta a Naémi özvegy fia föltámasztásakor már előtte az édesanyját. Miért van szükség a Szentlélekre? Azért, mert a más vigasztaló az a Szent Háromságban van. Tehát a Szent Háromság egy Istenben, az Úr Jézus Krisztus jelen van éppen úgy, mint a Szentlélek, és éppen ezért ez az a valóság, hogy a más vigasztaló az ugyanazt tanítja, mint amit az Úr Jézus Krisztus, mert a Szent Háromság egyisten valósága az valóság. Másképp megfogalmazva, az Atya és a Fiú öröktől fogva adott közössége, szeretete a Szentlélekben lesz számunkra adott, megnyitja magát az Atya és a Fiú, nem egy zárt körű szeretet a kettejük szeretete, hanem az Úr Jézus Krisztusban az örök Atya, az ő időbeli, emberi cselekedetében, itt létében, közöttünk való cselekedeteiben megmutatta, hogy bele akar vonni minket az ő életébe, és amikor az Úr Jézus Krisztus föltámadott a mennybe, mert visszatért az Atyához, a Szentlélekkel együtt,

0: Szentlélekben támad föl, akkor a te életedet is, és mindannyiunk életét magával vitte az atyához, hogy aztán, nem sokára pünkös lesz, újból az atya visszaküldi hozzánk az Úr Jézust a Szentlélek formájában is, alakjában is, személyében. Testvérek, ez az a dinamika, ez az az élet, ez az a lüktetés, amelybe bekapcsolódtunk. Mondja nekem egy édesanya, fiam itthon felejtette a mobiltelefonját, nem is tűnt föl nekem, hát miért tűnt volna föl, de egyszer csak a megbeszélt hazatérési időponthoz képest nem jön, még mindig nem jön, már éjfél van, és mindig nem jön, teljesen kétség voltam esve. Ha én akkor nem imádkozom, és nem hiszem, és nem tudom a hit által, hogy nekem az imádságban erőt ad, hogy elviseljem ezt a helyzetet, akkor megbolondultam volna, így mondta szó szerint, akkor megörültem volna. Minden imádságunk másképp megfogalmazva és általánosítva, minden imádságunk így jut el Jézusban és a Szentlélekben az örök atyához. Annak idején fiatal, kezdő papként beszélgettem egy akkor is már idős atyával. És mondja nekem, hogy a 60-as években nagy egyházüldözés volt, papi koncepciós perek, teljesen ártatlanul, legvadabb dolgokkal megvádolták őket, tudtuk, hogy súlyos börtönévek várnak ránk. Gondoltam, hogy majd egy nagyszerű vádbeszédet mondok a hatóságok, a bíróság ellen, hogy micsoda aljasságot művelnek itt velünk jogi köntösbe bújtatva. De hát csak makogtunk, kétség voltunk esve, féltünk. És mondja az atya, én ott semmit nem éreztem abból, amit az Úr Jézus megígért, hogy amikor hatóságok elé hurcolnak titeket, majd megadja nektek a Szentlélek, hogy ékes szólók legyetek, és szavatoknak nem fognak ellenállni. Semmit nem éreztem belőle. De tudtam ott is a Szentlélek jelenléte által, hogy ez az élethelyzetem, amikor vergődünk, kínlódunk, kapkodunk, ez is az atyához jut. És itt a földön, ebben az ánalmas helyzetben, mégis a Szent Háromság Egyisten valóságában benne vagyunk, benne élünk, mozgunk és vagyunk. Hát testvérek, nagyon fontos tehát, hogy a Szentléleknek a vigaszát jól megértsük. Egy diák mondja nekem, egyetemista, hogy kétségtelen, hogy az órán nem egyszer, kicsit emelt hangon, lehet, hogy talán kicsit szemtelenül is, közbeszóltam, kritizáltam a tanárnak az előadásban előadott téziseit. Aztán meg is ittam a levét a vizsgán, úgy hozta az élet, hogy utoljára mentem vizsgálni, gyanútlanul. A professzor rám nevetett, pedig nagyon jól vizsgáztam. Meg is mondta, hogy maga itt nagyon szépen vizsgázott, de itt az órákon rendetlenkedett, ezért most kirúgom magát. Meghívom még egyszer vizsgázni. Teljesen paf voltam. Micsoda igazságtalanság. De mivel hívő vagyok, bementem a templomba. Egy negyed óra imádság elég volt, hogy a Szentlélekben, Krisztus követésében a mennyei atya elé tárjam a helyzetemet. És tudtam is, hogy az így van. A testvérek, a Szentlélekre, a vigasztalóra azért is rászorulunk, a segítőre, mert hiszen nem csak jóindulatú emberek vannak a világban, ahogy az Úr Jézus Krisztusnak is meg kellett küzdenie az ellenfelekkel. Ugyanúgy nekünk is. Annak idején, amikor a műszaki főiskolára jártam, akkor volt egy mélyen hívő katolikus prefektusunk, csendben, buzgón, szeretettel, okosan, ott a kollégiumi nevelőtanárként, ma így mondják, prefektusként, látogatott minket, tanácsot adott, erősített, hitről beszélgettünk, stb. És ma egy alkalma mondta nekünk, hogy az erősen kapatos, hogy ne mondjam, ittas, kis vezér odaszólt nekem, Tudjuk, hogy mit csinálsz. Tudjuk, hogy itt vallási propagandát terjesztesz. Tudjuk, tudjuk. Én nyugodtan, békésen válaszoltam, a nevelői munkámat végzem. Megfelelt az ellenfeleknek, testvérek, ne ijedjetek meg az ellenfelektől, ahogy az első tesszaloniki levélben Szent Pál által, Jóisten, ki is mondja ezt a fontos utasítást a javunkra. Utaztam egyszer a buszon, egy ismerősem is felszállt, annyira zsúfolt volt a busz, hogy nem tudtam oda menni hozzá, üdvözölni. És itt egyik megállóba felszállt egy durva, nem tudom, hogy miért, ilyen nyers, modorú ember, mindenkibe belekötött. Oda ment az ismerősömhöz is, én csak távolról láttam a jelenetet, és hadonászott, és én támadó megjegyzéseket tett, mire ez a hívő barátom nyugodtan, csendesen azt mondta, nehogy azt higgye, hogy én megijedek magától, fejezze be ezt. Nagyon határozottan, szelíd szívósággal leintette. Az ellenfelektől nem ijedünk meg. A testvérek, és a vigasztalóra, a segítőre, az ügyvédre, a Szentlélekre azért is szükségünk van, mert hiszen ez véd meg az elvilágiasodástól. Ahogy hallottuk az evangéliumban, a világ nem ismeri a Szent Lelket, ti viszont ismeritek. A mi elvilágiasodásunk az lenne, hogyha elfojtanánk a Szent Lelket, már pedig nem folytjuk el, hanem újból és újból felszítjük, befogadjuk, hogy mi valóban krisztusi módon, alkotó, teremtő módon éljük az életünket, szeretetben újjáalkossunk minden életszituációt, és ne a világnak az adok-kapok szeretetlen módján cselekedjünk a világban. Egy újságíró írja, egy újságíró, nem hívő. Teleszívtuk magunkat kábítószerrel, még a nevetgélve adta elő, a nevetgép. Na ez világ, rombolja az egészségét, felelőtlenül megterheli az egészségügyi ellátást, az egész társadalmat. Ez a világ, amiről az Úr Jézus beszél, a világ nem ismeri Krisztust. Egyszer annak a szomorú jelenetnek voltam a tanúja, hogy valaki egy fiatal srác, 18-20 éves. Egy fogyatékos ember előtt áll, gúnyos megjegyzéseket tesz támadóan. Látszott is azon a szerencsétlen, értelmileg is fogyatékos emberen, hogy nem érti a helyzetet, de hogy fél. Oda mentem ehhez a fiatalemberhez, és jeleztem neki, hogy ezt azonnal hagyja abba. Ez világ. Hogy egy amúgy is hátrányos helyzetű emberbe beleköt, és még mulatozik is rajta, hogy az retteg, és fél tőle. Ez világ. Egy ismert színész mondta, hogy hát elváltam, mert fontosabb vagyok én magamnak, mint a gyerekek. Tudtam, hogy nagyon megviseli őket a válás, de akkor is úgy döntöttem, hogy nekem saját magam a fontos. Ez világ. Ez világ. És az Úr Jézus Krisztus a mai evangéliumban biztosít minket arról, hogy viszont ti látjátok a Szent Lelket, ti viszont láttok engem. Ez az a keresztény mentalitás, tapasztalat, belátás. Boldog a ti szemetek, mert lát. Hogy újból és újból a Szent Lélek vezetésével megnyitjuk magunkat az Úr Jézus jelen létének a látására. Amikor Szent István első vértanú, fölkiáltott, hogy látom az eget megnyílni, ott van az Úr Jézus az Atya jobbján. Akkor ott mi történt? Látta, hogy az ő helyzetében éppen meggyilkolták, megkövezték. Az Úr Jézusig eljutó történés van, hogy a vértanú halála az nem fölösleges, hanem gyümölcsöző. És értelmes. Hát minden szentmisén felmutatjuk az Úr Jézust, íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Az Úr Jézus öröktől fogva látja az atyát, ezt az öröktől fogva adott látását bemutatta nekünk emberként, mindent úgy látott, ahogy az atya lát, Mi átvesszük tőle ezt a látásmódot, és így látjuk meg az életünknek a végtelen hordozó alapját, az abszolút létet adó, kezdeti létet adó mennyei atyát. Minden Szent Jónásban látod a papnak a feloldozó mozdulataiban, és hallod is, hogy újjáteremtve jössz ki a gyóntató székből. Ez nem pusztán egy szertartás, egy rítus, hanem ott történik, abban a gyóntatószékben, a bűnbánatodban, az egyház közvetítésével, a Szentléleknek a vigasztaló, megerősítő, segítő történése. Az testvérek, ebben a világban élünk, ebben a bűnök által megszaggatott világban élünk, de az Úr Jézus a Szentlélek által mindig eszünkbe juttatja, ha csüggednénk, hogy bízzatok, hát bízzatok, én legyőztem ezt a világot. Amen. Hiszek az egy Istenben, minden otthonában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében, hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyától lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, lezállott a mennyből, megfecsült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától, Istenberré lett. Pontius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítél élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szól a próféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, a mennyei Atya azt akarja, hogy kövessük Szent Fiát, kérjük ehhez bizalommal segítségét.
1: Hogy egyházad mindig Krisztus útján járjon. Hogy minden ember számára Krisztus legyen az út, az igazság és az élet.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hogy az emberiség az evangélium fényében megtalálja a békére vezető utat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hogy szent néped mindenben keresse és teljesítse akaratodat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a Krisztusban való hitükről.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atyánk, hallgass meg könyörgésünket, segíts, hogy fiad útján járjunk, kövessük az ő tanítását, és így elnyerjük az örök életet, Krisztus, ami Urunk által. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek. Kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Urunk Istenünk, fogadd el könyörgéseinket áldozati adományainkkal együtt. Add, hogy kegyelmed erejéből megtisztulva, atyai jóságot szentségeihez méltók legyünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük fel szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban, méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most, a húsvéti időben, minden áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány, mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és föltámadásával új életet szerzett nekünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre. A nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül énekel.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott. Megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték.

A vacsora után ugyanígy. Kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek? És sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyhét, és hálát adunk. Mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben. Leó pápánkkal, Péter, Levente, Gábor és Kornél püspökünkkel, és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön, örökké. Üdvözítünk parancsára és Isten tanítása szerint. Így imádkozunk, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat, hitét őrizd meg. Szándékod szerint, békétben, és add meg teljes egységét, aki élsz, és uralkodol mind örökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjünk ki szívből egymással, legyen békesség.

Íme az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus véle, ihlesd meg engem, Krisztus oldalából folyó víz, tisztíts meg engem, Krisztus szenvedése, erősíts engem, édes Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz.

0: Mindörökkön örökké. Amen.
1: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, Te Krisztus föltámadásában újjáteremtesz minket az örök életre. Növeld bennünk a húsvéti szentségek kegyelmét, és az üdvösség kenyerének erejét áraszt szívünkbe. Krisztus, a mi Urunk által. Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek, májusban minden esti szentmise után elimádkozzuk a Loretói litániát, jöjjünk el minél többen. Május 16-án szombaton lesz a nagymarosi ifjúsági találkozó, részletek a hirdetőtáblán olvashatók. Május 17-én, egy hét múlva, a 11 órai szentmisén népi gregorián liturgia lesz. A képviselőtestület következő ülése május 19-én kedden este 7 órától lesz az Agapé teremben. Minden tagot szeretettel hívok és várok. Az adó 1% felajánlás kapcsán a hátsó padról elvihető a rendelkezési számot tartalmazó cédula. Hamarosan itt a pünköst. Buzdítok mindenkit a húsvéti szentgyónás elvégzésére. Egyházközségünk egynapos autóbuszos zarándok utat tervez Sümeg Nagyvázsonyi várak megtekintésére, június 24-én szerdai napra. A részletes program és a jelentkezési lehetőség a hirdető táblán olvasható. Várjuk híveink jelentkezését. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Szentmise véget ért, menjetek békével, Istennek legyen hála.

0: kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a Budapest Csillaghegyi Jézus Szíve plébániáról. A szentmisét bemutatta Nemes Szent Andrási Péter plébános atya, orgonán közreműködött Szabó Zoltán kántor. Minden kedves hallgatóinknak áldott vasárnapot kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szentmisét közvetítettünk a budapesti Csillaghegyi Jézus Szíve templomból. A szertartást Nemes Szent Andrási Péter atya celebrálta.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Hírpercek. A pápa üzent a társadalmi kommunikáció 60. világnapján. Családi napot rendez a támogatottaknak a Regőci Alapítvány. Magyar részvétellel tartott zágrábi közgyűlést a Caritas Európa. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 10-e a társadalmi kommunikáció világnapja. A Szent Atya üzenetében a mesterséges intelligencia előnyeire és veszélyeire hívta fel a figyelmet. Az üzenetet az MKPK sajtószolgálata adta közre. Ahogy a hírfolyamainkat görgetjük, olvasható az üzenetben, egyre nehezebb eldönteni, hogy valódi emberekkel lépünk-e kapcsolatba, vagy inkább robotokkal és virtuális influencerekkel. Az előttünk álló kihívás nem a digitális innováció megállítása, hanem annak irányítása, tudatos használata. Fel kell emelnünk szavunkat az emberi személy védelmében, hogy ezek az eszközök valóban szövetségeseinké válhassanak. Ez a szövetség lehetséges, de három pilléren kell nyugodnia: a felelősségen, az együttműködésen és a nevelésen, írta a Szent Atya. Katolikusként szorgalmaznunk kell, hogy különösen a fiatalok elsajátítsák a kritikus gondolkodás képességét. Május 11-én lesz az alapítvány 5 éves, ennek az alkalmából a Magyar Nemzeti Táncszínházban tánc előadásra várják a támogatókat, akik között magánszemélyek, kisebb és nagyobb cégek, állami vállalatok, önkormányzatok, egyházi közösségek és különböző társadalmi közösségek képviselői is vannak, mondta el Herceg Anita, az alapítvány kuratóriumának elnöke pénteken a sajtó részére rendezett tájékoztatón, írta meg az MTI. Hozzátette, egyes támogatók rendszeres pénzadománnyal segítik az alapítványt, mások tárgyi adományokkal, szolgáltatásokkal segítik a munkát. Ez a hétfői nap róluk fog szólni. A mi köszönet nyilvánításunk lesz azért, hogy eddig támogattak bennünket, és reméljük, hogy a továbbiakban is számíthatunk rájuk. Május 17-én a Margit-szigeti szabadtéri színpadon családi napot szerveznek, ahova a támogatott családokat hívták meg. Zágrában tartotta az idei közgyűlését a Caritas Európa, amelyen a katolikus Caritas delegációja is részt vett. A magyar szervezetet Zagyva Rihárd országos igazgató, József Imre szakmai igazgató helyettes és Szent Királyi Tóth Kata nemzetközi koordinátor képviselte május 4 és 7-e között megrendezett találkozón, olvasható a Magyar Kurír hírei között. A közgyűlés első napja is személyes találkozások, a közös gondolkodás és szakmai tapasztalat csere jegyében teltek. Az informális programokat május 5-én projektlátogatások követték. A résztvevők több horvátországi Caritas projekt közül választhattak. A magyar delegáció azt a térséget kereste fel, ahol a 2020-as súlyos horvátországi földrengés komoly károkat okozott. Jó volt látni, hogy az akkori romok helyén ma már újra pezseg az élet, fogalmazott a magyar delegáció egyik tagja.
2: Híreinket hallották.

régi iránytűnk. A 20 éves Mária Rádió ünnepi sorozatát hallják Szűz Máriáról. A Magyarországi Mária Rádió 2026-ban ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból jelentkezik különleges sorozatunk Szűz Máriáról. A műsor középpontjában az adott havi Mária ünnep által képviselt értékek állnak, de szót ejtünk népszokásokról, és elhangoznak személyes tanúságtételek is. A sorozat készítői dr. Kovács Zoltán mariológus atya, akit Szabó Ildikó fog kérdezni, Tótné Karsai Andrea, a Boldogasszonyköre Egyesület képviseletében, és Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes. Májusi témánk: Mária, az egyház anyja. Fogadják szeretettel a műsort.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Ildikót hallják, a stúdióban pedig a vendégem Kovács Zoltán, mariológus atya. Sok szeretettel köszöntelek, Zoltán atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Indire ki ámen, én is szeretettel köszöntelek a Mária Rádió minden kedves hallgatóját is.
0: A mai adásunkban Zoltán atyával az egyház születésnapjáról, Pünkösdről fogunk beszélgetni. És a szűzanya szerepéről természetesen a Szentlélek kiáradásánál. A szűzanya az emeleti teremben imádkozik a tanítványokkal. Várják a Szent Lelket, akit Jézus megígért, hogy elküld. Itt azt láthatjuk, hogy Mária nem csak mint édesanya van jelen, hanem ő is mint alázatos és hűséges tanítvány, aki a többiekkel várja, hogy beteljesedjen fia ígérete, és eljöjjön a Szentlélek. A szűzanya is a Szentlélek eljövetelével válik az egyház anyjává, mindannyiunk anyjává.
1: Nem olyan rég beszélgethettünk arról, hogy a szűzanya ott állt a kereszt alatt. És igazából, amikor ott elhangzott, hogy íme a te fiad, íme a te anyád, mi már ott meglátjuk azt, hogy az Isten anyja az egyház anyja is. Tehát ha anyja a főnek, az egyház fejének, Krisztusnak, akkor anyja a test többi tagjának is lelki értelemben. Tehát ez igazából nem is igaz, innen indul ki, viszont itt mutatkozik meg számunkra elég jól. Mint hogy a Szentlélekkel való kapcsolata sem innen indul el, hiszen már szeplőtelen fogantatásától kezdve látjuk, hogy kegyelemmel teljes, hogy lélekhordozó. Mégis ugye a kegyelmet kegyelemre is lehet halmozni, ahogy Jánosnál olvassuk a prológusban. Tehát a szűzanyának is szüksége van újabb meg újabb találkozásokra a természet fölöttivel, a kegyelemmel. És igen, itt látjuk azt, hogy az apostolok cselekedeteinek a bevezető részét, az 1.14 leírja, hogy tehát emeleti teremben összegyűlnek a tanítványok, hát tudjuk, hogy az emeleti teremhez kötődik az utolsó vacsora, tehát az oltári szentség megalapítása az utolsó vacsora színhelyeként, és itt összekapcsolódnak a Jézusnak a hatalmas ajándékai, amelyekkel útnak indítja az egyházat. Hatalmas ajándékai, hiszen ő maga, hát az utolsó vacsora alapítási helye, ő maga magát adja szentségi színekben, az oltári szentségben, hogy nekünk életünk legyen, hogy ne adjon árván minket. Megígéréssel is küldi a Szent Lelket. Ő a másik ajándék. Harmadik ajándék pedig maga a szűzanya lesz, íme a te anyád, nem csak János apostol, hanem minden korok szeretett tanítványai felé. Összekapcsolódik ez a három dolog tehát itt, az emeleti teremben, hiszen mind a hárommal érintkezünk. És valóban Lukács evangélista írja le, ugye az apostolok cselekedeteiben, hogy ott találjuk Jézusnak a tanítványait, ott találjuk az apostolokat, ott találjuk a szűzanyát is. Kicsivel később, ugye még közbeékelődik utána Mátyás apostolá választása, de az apostolok cselekedetei kettőben, ahol a pünkösdi lélekáradással találkozunk, ott viszont azt olvassuk, hogy mindnyájan ugyanott összejöttek. Tehát ha mindannyian ugyanott összejönnek, akkor ebből János pápa is többször emlékedik erről, az hozza ki, hogy akkor a szűzanya is ugyanúgy jelen van, és részesedik ebben, részesedik a lélekáradásban. Viszont ami fontos számunkra, az az, hogy ugye az anyasága nem merül ki annyiban, hogy világra hozza Jézust. Itt már gyakorolja az a lelki anyaságát az egyháztagi irányába, tehát ott van velük, nem hagyja cserben őket, feladatának érzi azt, hogy velük legyen, és velük imádkozzon. Tehát ő nem döngeti a mellét, hogy én vagyok az Isten szülő, én megmondtam meg, én mindent tudok, hanem szépen csöndben, alázatban nem idézi egy szavát sem Lukács, ott az apostolok cselekedeteiben jelen van, imádkozik, és az ő imádsága is hozzájárul ahhoz, hogy a Szentlélek később eljöjjön, és betöltse mindannyiukat, jelenlévőket is, és ők pedig fölizított szívvel menjenek és tegyenek tanúságot a föltámadottról és Isten országának az elközelgéséről.
0: Amikor nagypéntekről és húsvét misztériumáról beszéltünk az előző adásban, említetted, Zoltán atya, hogy az a tanítványoknak gyermetek hitük volt. Gyermetek éretlen hitük. És miután a Szentlélek kiáradt a tanítványokra, az apostolokra, akkor az ő hitük akkor vált érett hitté? Vagy ez már húsvét vasárnapján megtörtént?
1: Hát leginkább a Szentlélek tüzében sül meg ez a kenyér rendesen.
0: A Szentlélek tüzében.
1: Igen, mert jó, nem akarom leszólni nyilván a tanítványok hitét húsvét előtt sem, de hát azért a bukdácsolásaikról bőségesen ad tanúságot az evangélium, hogy mennyire még saját tehát mennyire úgy fogják föl, mintha ezt ők a saját kiválógásságuk alapján kapták volna, vagy mintha ők manipulálni tudnának adott esetben természeti erőket, hogy lehívjuk-e a villámot Péternek ugye a bizonytalankodását, hogy akkor ne csak a lábamat most meg fejemet, kezemet is minden, megtagadja. Ez a nehéz történet még, és Tamásnak ugye a kételkedése, hitkeresése, szóval húsvét sem elég még hozzá nekik, még bizonytalanok, még megjelenik Jézus, eltűnik Jézus, visszatérnek a régi mesterséghez, megyünk halászni, nem üt át még számukra, még félnek, még csodálkoznak, még hitetlenkednek, még makognak össze-vissza, hát még nem tesznek olyan élő tanúságot igazából. Szóval oda a Szentlélekkel. A Szentlélekkel, aki mindezt átízítja a szívükbe, mindezt új fénybe helyezi, és igazán felnőtt hitté teszi. Igazán az apostolokat igazán apostolokká avatja. Igazán ugye az apostoló igazából küldöttekké teszi, tehát meg tudatosítja bennük, és ők a magukévá teszik ezt a küldetést ott. Tehát kell hozzá a Szentléleknek a tüze, és milyen érdekes a Jóisten gondviselő intézkedése folytán, Máriának is ott lesz az ő jelenléte, és ott lesz az ő feladata is, és tudják, hogy számíthatnak ő rá is. Az ő csendes, diszkrét, bátorító anyai jelenlétére is ebben.
0: Tehát az apostolok hite akkor válik érett hitté, miután tűzzel, a Szentlélekkel megkeresztelkedtek.
1: Tulajdonképpen mondhatni, hogy az ő személyes bérmálásuk volt. Ahogy nekünk a bérmálásunk, ugye a személyes pünkösdünk, abból sincs több. Lehet, hogy nem lángnyelveket látványosan fogadunk ott éppen a templomban, viszont a Szentlélek az ő eltűrhetetlen pecsétjét a lelkünkbe üti. Nem csak a küldetésre hatalmaz föl bennünket és a tanúságtételre, hanem a keresztségnek a kegyelmét még mélyebbre gyökeresztheti bennünk. Tehát a Szentlélek ilyen munkát végez. És a Szentlélek ugye nem idegen Máriától, hiszen már a szeplőtelenségében megcsodáljuk, kegyelemmel teljesi, ő teszi. Aztán, amíg Gábor angyal köszönti őt, a Szentlélek száll erre, a magasságbeli ére borít bányékával. Az Isten teremtő lelke kezdi el az újjáteremtés művét éppen a megtestesülés titka által. Épp azáltal, hogy emberé lesz benne az Isten örök igéje. Tehát mondhatni, hogy a Szentlélek hordozója, a szűzanya, lélekhordozó, és pont ezt látjuk itt, és hogy mindig szüksége van újra meg újra, hogy az ő hitében is megújíthassa az emberileg növekedés szükséges elemeket a Szentlélek Úristen, mert hát ő is úton van. Tehát úton vannak a tanítványok, ez nem egy kész állapot, amit látunk, sem húsvét előtt, sem húsvétkor. És itt egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk, és az a szűzanya életében is egy jelentős mérföldkő, hogy a tanítványok megkapják a Szent Lelket, nyilván ő is találkozik a mennyei lánggal, és mindenkinek világosabb, sokkal világosabb lesz az útja, a küldetése.
0: Amikor a Szentlélek megérkezik az emeleti terembe, és kiárad az apostolokra és a szűzanyára, akkor erős széllel érkezik, nagy robajjal és lángnyelvek formájában. Tehát egyértelmű volt, hogy érkezik valaki, hogy történik valami. Most nekünk, ha ugrunk 2000 évet az időben, a 21. század emberének, a hétköznapjainkban, ha nem ilyen látványosan, feltűnően érkezik a Szentlélek, honnan tudjuk, hogy ő velünk van, hogy ő itt van? Hogyan tudjuk észlelni az ő jelenlétét?
1: Ugye fontos látni, hogy ezek a lángok nem romboló lángok, hanem építő, megnemesítő, megtisztító lángok. És azért sokszor pont nem látványosan vagy érzékelhető módon jelennek meg az életünkben. Kicsit még régebbre tekerednék vissza Illés prófétához. Ugye ott is a szélviharban, a tűzvészben, a földrengésben nem volt jelen az Úr. Miben volt jelen? Az enyhe szellőben. Tehát sokszor mi valami nagyon emberileg átható, gigantikus, velőt rázó dolgot várunk, és ő pedig a maga csöndjében már végzi a feladatát, végzi a dolgát az életünkbe. Már átalakít, már formál. Mennyire nehéz úton lenni, mennyire nehéz hegyet mászni, és mennyire nehéz elhinni, hogy lépésről lépésre minket alakít. Mi azonnali válaszokat akarnánk, azonnali megoldás, azonnali megvilágosodás. Sokszor nagyon türelmetlenül vesszük az életnek a dolgait. Ő pedig sokszor a szenvedésen keresztül, az úton levésünkön, a tanulásunkon, gyötrődéseinken, küzdelmeinken keresztül lépésről lépésre belénk ír valamit. És mi ezt nem veszük észre sokszor, nem veszük tudomásul annyira. Pünkösd valóban egy karakteres történés, és karaktert ad, eltörhetetlen jegyet üt az ember lelkébe. Nekünk is, mint mai tanítványoknak a bérmálással, akkor is, ha éppen nem érezzük át ott helyben, vagy nem annyira látványos. De valójában megindul valami, hiszen jó, beszélünk lángokról, de hát egy kandallóban sem ég a tűz csak úgy magától. Arra a tűzre mindig tenni kell, azt a tüzet táplálni kell, szítani kell. Tehát oké, hogy volt egy pünkösd az életükben, rendben, hogy nekünk is van egy bérmálás az életünkben, na de az nem ad meg úgy mindent készre, hogy azt mondjuk, hogy innen már dolgom nincs. Tanítványoknak is újra meg újra tenniük kellett a belső lángok életéért. Újra meg újra tenniük kellett, hogy a Szentlélekkel nem munka kapcsolatuk legyen csupán, hanem valami nagyon-nagyon élő kapcsolatuk, személyes kapcsolatuk. És a mi életünkben is ez ugyanígy van. Igen, ott vannak a lapos hétköznapok, a szürke hétköznapok, a küzdelmek, az unalmassága, sok mindennek a rutinszerűsége, de a Szentlélek Úristen ezen keresztül is tud dolgozni. És ha fölismerik, hogy van, amikor a csöndes izzó parázs által jön, nem a nagy lángoknak a betörése által, hanem a csöndes izzó parázs által, igen, ott van a hűség parázs a szívemben. Milyen jó, hogy ma is ott van, hogy tegnap is ott volt, tegnap előtt is ott volt, az olyan természetes, az olyan magától értetődőnek tűnik, hogy ott van. Hát nem, ne legyen magától értetődő, mindig csodálkozzunk rá, mindig köszönjük meg, mindig hívjuk őt, akár egy-egy döntés előtt sodródna, érezzük magunkat, vagy kisebb dilemmába vagyunk, jöjj Szentlélek, néha elég, elég ennyi. Valószínűleg nem a kész megoldást kapjuk, hanem utat mutat. Valahogy úton lenni tanít, valamit mindig hozzátesz, valamire mindig inspirál. És Szűzanya nem véletlen van jelen, tudja, hogy neki is, az ő emberi természetének is nagyon is szüksége van a Szentlélek mindent újra meg újra megújító lángjára.
0: Milyen az, amikor csak munkakapcsolatunk van a Szentlélekkel? Hogy idézem a szavaidat.
1: Hát igen, ez egy besavanyodottságot hoz, hogy akár papként tudnám a legjobban mondani, hiszen hát hozzám ez az én életem ugye ez ebben telik, hogy munkakapcsolat, megemlítjük a Szent Lelket, hívjuk a Szent Lelket, dolgozunk együtt, aztán fontos-e nekem ő akkor is, amikor úgymond kilépek a szolgálattételből. Amikor a papi szolgálat, nem annyira szolgálat dominál, hanem a papi élet. De hát ugyanúgy nekünk is a civil életben is, ugye, hogy nem tevékenykedem, éppen nem megyek misére, vagy nem ez van, vagy nem az van, hanem egyszerűen csak élem a mindennapokat. Fontos enő ő nekem akkor is. Fölismerem-e, hogy ő jelen van, és élő módon jelen van az életemben. És ő adná az inspirációit, csak éppen én vagyok tompa, én vagyok bátortalan, én vagyok magamba zárkózó, és nem veszem észre, hogy ő minden pillanatban ott van az életemben. És mindig segítene megmaradni a kegyelemben, segítene valami jó megoldást találni, segítene a belső szabadságot megőrizni, segítene az erősség lelkeként a bátorságot a szívembe önteni, ha éppen arra van szükségem. Ő mindig készen ott van, mint a napsugár. Tehát sokszor mi elfüggönyözzük az ablakot, lehúzzuk a redőnyt, pedig hát az Isten fölkelti napját, jókra, gonoszokra egyaránt. A kegyelemnek a sugara, a Szentléleknek a működése is állandóan jelen van az életünkben. Rajtunk múlik, hogy kimegyünk-e a napra, rajtunk múlik, hogy élünk-e vele, hogy engedjük-e, hogy besugározza az életünket, engedjük-e, hogy a sötét foltokat is megvilágíthassa, gyógyíthassa, átvegye ott az erőt, életet adjon oda, ahol esetleg élettelenség, vagy homály, vagy sötétség, vagy dohosság volt. Megújíthassa egészen az életünket.
0: Ez például a Szent Jónásban lehetséges?
1: Abszolút.
0: A szentséghez, a bűnbánat
1: abszolút
0: szentségéhez.
1: Igen,
0: járulásban.
1: Mert a gyógyulás egyik szentségéről van szó, tehát ha valahol az, a Szentlélek minden szentségben aktív. És ott is, ahol újjá kell alkotni, ott is, ahol életet kell lehelni belénk, ahol új életre kell támasztani minket, vagy éppen megtartani minket abban. Ott, ahol gyógyítani kell, ott, ahol az Isten gyermekség kegyelmében megerősíteni kell, ott, ahol a megigazulásban részesíteni kell bennünket. Szóval ott őt aktívan megtapasztaljuk, az aktivitását nagyon megtapasztaljuk.
0: Hogy a Szent Jónás az nem csak a bűnbocsánat, a bűnbánat és a bűnbocsánat szentsége, hanem a gyógyítás szentsége is?
1: Elsősorban nyilván az, de ha besoroljuk, vannak klasszikus megkülönböztetések. Mm. Az egyik ugye az, ami az első háromra a keresztségbérmálás oltári szentség mondja azt, hogy iniciáció, tehát a keresztény beavatás szentségei, ugyanez a fajta megkülönböztetés vagy besorolás mondja a bűnbocsánat szentségére és a betegek kenetére, ugye a gyógyulás szentségei. Egyházi rendre házassága pedig ugye az, hogy a közösség szolgáltak és a küldetésnek a szentségei. Tehát máshogy is besoroltuk úgyis, mint élők vagy holtak szentségei. Holtak, mert ha agyon nyomja bennem valami, a halálos bűn, ezért halálos, a kegyelmi életet, akkor azt újra tudja gyújtani. Én magamnak nem tudom újra gyújtani. Saját hajamnál fogva nem tudom magam kihúzni a gödörből, ahhoz az Isten kell. hogy még egy megközelítés, hogy ad-e karaktert, vagy nem ad. Az a bérmálás ad. Egyszer vehető szentség. Egyszer s mindenkora fölszentel valamivé. Egyszer s mindenkora tesz valamivé. Egyszer s mindenkora átalakít. Nem tehetek úgy, mintha nem találkoztam volna vele. Vannak olyan szentségek, amelyekben nem az egyszer s mindenkora számít, hanem a folyamatosság. Ettől nem kisebb vagy rosszabb, másfajta. Ugye hát jól néznénk ki, ha csak egyszer táplálkozhatnánk életünkbe, vagy csak egyszer fürödhetnénk életünkbe. Ezek a szentségek nem adnak karaktert. Az oltári szentség nem ad karaktert, a bűnbocsánat szentsége nem ad karaktert. Ezeknek pont a működésében ott van a lényeg, hogy folyamatossága van. Hát amit megindított valamit egyszer a Szentlélek bennem, az folyamatosan kézben kell tartani.
0: Köszönjük szépen ezeket a tartalmas gondolatokat Pünkösd ünnepéről, a Szentlélek eljöveteléről, és igyekezzünk úgy élni mi is, hogy a szűzanyához hasonlóan be tudjuk őt fogadni, és a Szentlélekkel együtt tudjunk tovább menni utunkon.
1: Szívből kívánom én is, hogy Pünkösd hétfőn, amikor az egyházanyát ünnepeljük, mi is lássuk meg a szűzanyában a Szentlélek működését, és kapjunk hozzá bátorítást, hogy milyen jó Isten lelkétől vezetve élni.
0: Így van. Ámen. Köszönjük szépen.

0: Nagy szeretettel köszöntöm kedves Mária rádió hallgatóit. Tudni Karsai Andrea vagyok, Boldogasszony Egyesület képviseletében. Egyesületünk iránytűje. Boldogasszonyhoz visszatalálni, visszaemlékezni úgy, ahogy őseink tették és megélték, ismerve titkos, járható, élő utat. A mindennapok részébe visszailleszteni, megmutatva egy tartalmas, feltárt és még feltáratlan terített kincset, a szokásokban, hagyományban és ünnepkörökben megélve. Május hónap, ősi nevén, ígéret hava, pünköst hava, tavasz utó. Tartás, összetartozás hónapja. A május elseje ünnepe és a pünköst is ebben a hónapban nyílik meg. Május ráhangolója. Játszik az élet hangszere, épít és épített új erdőt, mezőt, házat, hazában élő egységet, mi otthonom, ékes, jelentős gazdagsága, hiszen az újítás a belőlem áradó jónak lépése és útja, felrobbanó erővel visz közelebb ahhoz, a pillanathoz, ahol a tanulás bölcs megélése és töblete bennem van, hisz boldogasszony, ki a útat minden nap tanítja és gazdagítja. Május hónap. A hagyományban egy igazán különleges hónaphoz értünk. Már a tavaszban vagyunk bőségesen. Kezdenek a termények látszani, érik a korai cseresznye, ami mutatja, hogy a hónapban benne van a szerelem. A hagyomány szerint május elseje a szerelem és a termékenység ünnepe, ami elejénknek is fontos volt. Itt már levetkőzik az ember az idő haladtával, napról napra több látszik belőle. Nem lehet takargatni nagy gúnyával a felesleget. A felesleg itt minden részben értendő, jobban látszik mindaz, ami van, és az ígéret havában, hanvában hal meg, és alszik ki a hazug, hiszen itt erőre kap a valós erő, amelyben a pünkösd is szerepet, azaz életpillanatot vállal. A tavasz utáni nyarat igéző játékok időszaka, a felszakadt és felszabadult emberi részek, érzések és munkák ideje. A kerti munka erősödik. A férfiak itt már elemükben érzik magukat. Tudhatják, hogy gazdurak a gazdasszony mellett. Mármint vannak férfi emberek, és asszonyok a házban, a portán és az élet, természet nagy kertjében. A tavaszt adó erő láthatja magát, hogy kinek milyen a tartása, járása, kiben mi lakozik. A tanulás bölcselet is, még erősebben igazítja a családot, hiszen vizsgák vannak, szó szerint. Felvételit nyert gyermeki utak, ballagásra készülődés, de még megmérettetés. Itt válik el, hogy az ígéret megmaradt, az évindító folyamat, vagy megtartott és hittel telített életutat jár be az ember és családja. Ez a hónap már nem egyéni. Itt a párkapcsolat egysége is láthatja magát, ahogy a cseresznye a fán. Érdemes e szerint jót érezni, és lehetőség szerint pünköst, piros pünköst ünnepére feltöltődni jóval. A lélek madarának láthatóságában, azaz a megengedő és kinyilvánított akarati úttal, ami egyszerre tisztelet, őszinteség és együttműködés. Az ígéret havában, pünkösd időszakában fontos az elfogadott együttműködés saját életünkkel, életutunkkal kapcsolatban, ahol lehet a kitartás által lépni, szárnyalni és fényességben, a nappal öltözöttel találkozni, miszerint a napba öltözött megvilágítja ragyogása által az emberi szépséget, amely nem külső, hanem Jézusi útnak áldása és adománya. Lehetőség minden ember számára, hogy ébredjen és éljen, tiszta tudattal, tartásában úgy, ahogy a régiségben kihúzott derékkal. És itt egyből szeretném folytatni. A kihúzott derékkal, a deréködnek a jelentőségét. Hisz a férfiak gatyába járnak, deréködvel, hogy derék emberek legyenek, kihúzva magukat. És ez a mai világban elmaradozik. Nem, hogy a gyermekeknél, fiatal fiúknál, férfiaknál, embereknél is. Lóg rajtuk az a gatya, lóg rajtuk az a nadrág. És a lóg rajtuk, leesve róluk, látszik, hogy tartásban sem egyenesek. De ezt átvállalja sok nő, nadrággal ott van rajtuk a szíj, pedig lehetnének szoknyában, kötővel. És akkor rend van a házban. A férfi derékemberként övvel, a nő pedig szoknyájában, ruhájában, kötővel. És mindenki tudja a dolgát. A női a bent, és a férfi a kint. És így vannak egységben. Így mutatnak példát, és a gyermekek nem csak tánc alatt veszik fel az övet, hisz tudják, hogy ott fel kell venni, hisz a nadrág lecsúszna róluk, hanem viseletük részévé válik. Hogy lépésükben, erejükben is látszódjon minden nap. A május a természet, a szerelem, párválasztás hónapja is. Ebben a hónapban bontakozik ki a tavasz legteljesebb pompájában, Mária hónapja is, az ég találkozása a földdel. Mária szobroknál, kegyhelyeknél, szántóföldeken, a litániák, Mária énekek megérintik a szívünket, a szeretet, a gyengédség hangján. Máriát virágnevekkel illetni, számos dal és szöveg, őt úgy dicséri, mint a legszebb virágot. Rúzsához, liliomhoz, margarétához, ibolyához, hóvirághoz, gyöngyvirághoz, nősziromhoz hasonlítják. Ezek a virágok az ő lényéről beszélnek. Tisztaság, ártatlanság, szűziesség, igaz tiszta szeretet, alázat, várakozás, türelem, fájdalom. Az egész szép vagy Mária megnevezés a teremtés szépségét tükrözi. Máriában a mi szépségünk is megláthatja magát, aki azonos magával, az sugárzik, sugárzóan szép. Aki nem torzítja el magát a belekényszerített szépség ideában, ő így szép. Minden arcnak megvan a maga szépsége, amely valódi fényünket tükrözi. A májusi növények, a palástfű, amely boldogasszony palásként is említenek, a női élet számtalan helyzetében használatosak. Az elnevezés a palástos boldogasszonyra vonatkozik, aki köpönyege alá rejti árva gyermekeit. Szép kép ez a növény lényegéről, amely használóját óvja, és az életre szeretné vezetni. A macska gyökér lénye az eget és a földet köti össze számunkra. Erős, dús gyökérzettel kapaszkodik a földbe, ugyanakkor az ég felé tör, felemelkedve, könnyű, jó illatú, fehér virágzatával. A mennybe menettel szimbóluma is. Nyílása gyakran esik az ünnepre. Az emberben az egyensúlyt hivatott helyreállítani, a kimerültségét, a rossz alvást, a tehetetlenséget, nyugtató és idegerősítő. A citromfű is erősíti az idegeket és a szívet, gyomrot, sokféle panasz esetén használják. Lénye lágy, kedves, illatos, kitűnik finomságával, ragyogásával, elsősorban nők, gyermekek használják. Itt májusban már mezitláb lehet állni a földön, mezitláb lehet várakozni. Nem egy állatkerti hétvége a pünköst. Bár sokan nem is tudják, mi lakozik benne. Csak egy hosszú hétvége. Az biztos, hogy hosszú hétvége. Hosszú utat kell bejárni, hogy az ember megélje, hogy megérkezzen hozzá. És lehet látni a gyermekeken. Még ha nem is tudnak semmit, mi van a hagyományban. A lánykák leülnek és koszorút fonnak. A fiúkák pedig elkezdenek faragni. Nem is tudják, hogy miért. Ilyenkor volt pünkösdi, király és királylány választás. És a lányoknak koszorú a fején, fehér ruhácskában, fehérben. Ez megjelenik a fehér. A szép fehér. Lehet ruhánkban is, de lehet ott belül, a lélekben. Zöld farsangnak is nevezik ezt az időszakot, a zöld ágak miatt. Harmadszedés. És harmadta a mosakodás is benne van a napban, pünkösd idején. Ott pünkösd vasárnapon. Mosakodnak patakban, hisz aranyossá válnak a patakok. Jó érzés van benne. 5. hónap. Ez már az 5. hónap. Szalagok jelennek meg már elsőjével. Megjelennek a májusfák. Öröm van benne, játék van benne. És ebben a hónapban egy várakozás. Karácsony. Elindította az új esztendőt. Húsvétta, aztán pünköste. Volt egy utazásunk, épp a búcsúba, csíksomjói búcsúba, amikor 36 órát tölthettünk évekkel ezelőtt, vagy mikor lezárások voltak. Úgy kellett elindulnunk, hogy annyit tölthettünk az országba. Ahogy átértünk, percekre rá feloldották. Aztán mentünk tovább. Korondon örömmel vártak bennünket. Azt mondták, mi vagyunk az elsők, akik megérkeztünk. És átértékelték ezt a pünkösdöt. Nagyon sokan el tudtak menni a búcsúba. És azt mondták, most őszintén várják az embereket. Néha már olyan terhes volt nekik, hogy jönnek, sokan vannak. Most vágyták, hogy megint legyenek, hogy megint találkozzanak. Volt idő beszélgetni, volt idejük beszélgetni. Volt idejük átgondolni nagyon sok mindent, ahogy minden embernek. Aztán egy utazással nekem is volt nagyon sok mindenre időm, hogy átgondoljam, amikor Gyimesbükkből a Székelyajhoz kapcsolódtunk, hogy gyalog megyünk be a búcsúba. Az arándoklaton. 8 éves gyermekünk felkérezkedett egy szekérre, én ott mentem mellette, férjem és a nagyfiam pedig valahol jóval előrébb, tehát a szekerek hátul mennek. 2-szer is szólt nekem a kocsis, hogy asszonyka, üljön fel. Én mondtam, hogy nem, gyalog megyek. Előtte volt egy nagy Mária útunk, és még ezt is gyalog szerettem volna. Megjárni ezt az utat. Szerettük volna. Aztán egyszer a kocsis meghúzta a kantárt, a lovak kimentek, elhagyták a zarándoklatot, utána a többi szekér, és a férjem és a fiam csak annyit látott, hogy ott ül a gyerek a szekéren, egy kislánnyal, én nem vagyok sehol, és boldogan szaladnak a lovak előre. Mert ugye egy ponton elválik a menet és a lovak. Ők erdőn keresztül mennek át. De mielőtt ez megtörtént, elmondtam a gyermeknek, most mondhatnám, nem is tudom, hogy miért, de elmondtam, hogy mindenki a búcsúba megy, aki itt van, és egy ponton, ott szép víznél meg fogunk állni, és együtt fog enni mindenki, ott mindenki megáll. A gyorsabbra vettem a lépésemet, kérdezte a férjem, hogy mi történt. Mondtam, nem ültem fel a szekérre. Egy darabig mentem mellettük csendben, aztán gyorsított a lábam, nem tudtam menni olyan lassan, pedig nem megy lassan a menet, szaladni pedig nem illik, mert ez egy zarándoklat. Csak gyorsíthattam a lábamat. Azzal a tudattal, hogy mire leszáll a szekérről, én ott leszek. Amikor leszáll, én ott leszek. Mentem csendben, aztán ott a fejemben egyre zavarosabb gondolatok lettek. Édesanyaként mindenre is gondolhattam. Volt időm rá, hogy mentem fel és mentem le. Fel a hegynek, le a völgybe, nem botladoztam. Csak gyorsan szedtem a lábam, de nem szaladtam, tiszteletbe tartva az arándoklatot. Aztán kitisztultak a gondolataim, az érzéseim. Valami bennem váltott. Egy nagy utat jártam be. Én azt gondolom, mind a négyen. És amikor már láttam a megállót, láttam a szekereket, valaki odaszólt mellőlem a falról. Anya, ott állt a kisfiunk. Megkérdeztem, hogy mióta vagy itt. Mondta, most álltam ide, a hűvösbe. Amit én gondoltam és éreztem, hogy mire leszáll a szekérről, ott leszek, ott voltam. Utána már együtt mentünk tovább. De megtanított valamire ez az út. A pünkösnek ez az útja, hogy gondolatban kell szabaddá tenni magunkat mindentől, ami még bennünk lehet, és hittel lépni. Be az ünnepbe. És ott mezitláb állni, várva a napot. Minden pünköskor. Nem kell erre gondoljak, de már benne van. élje meg mindenki szeretettel, jó érzése. Isten mindenhol van, a Kárpátokban, a világban, mindenhol van pünköst. Mindenhol van pünköst napfelkeltéje. És mindenhol lehetünk együtt, egy imával, Máriával, Jézussal, a hitünk által. Kívánok mindenkinek szép kerek, tiszta, fehérségben teljes pünkösdöt, piros pünkösdöt. Somlóhegyi tulipános Mária emlékhely imája. Mindenségnek édesanyja, igaz szónak Máriája, testem fáradt a nagy út alatt, mosd le a port, hogy lássam magam. Jó érzésed velem legyen, oltalomban fogjad kezem, ahogy fogod országomét, édes fénylő nemzetemét. Erőt kérek itt a hegyen, hogy tartásomban újra egyenes és derék legyek. Munkám fénye, feladata, tanulásom folyamata, küldetésem minden lépte. Legyen veled jó érzésben. Táruljon ki virágzásom, szerelmetes földi táncom, rügyben fakadt kapcsolatom, napsugaras oltáradon. Szavam tiszta, s óhajtásom, porozd be az én virágom, sarjadjon a rendtöretlen, hogy áldott fényben növekedjek, hitben, élő szeretetben. Isten áldjon minden kedves hallgatót, Isten áldja maguk.
1: Köszöntén jöttünk, Szűz Mária.

Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Mária az egyház anyja. Három vallomás. Amikor Gábor öcsém bemutatta a szíve választottját, édesapám így válaszolt Babinak. Isten hozott. Három fiunk mellett most már van egy lányunk is. És ez természetesen édesanyám nevében is mondta. Egy szülő, ha tényleg az, a gyermekét végtelen szeretettel szereti. És ugyanilyen szeretettel szereti azt is, aki gyermeke számára a legfontosabb. És így fogadta be a családba édesapám és édesanyám a sógornőmet. Alkalmazzuk ezt most Máriára. Mária a gyermekét végtelenül szerette és szereti mindörökre. És Mária végtelen szeretettel szereti azt is, akit úgy hívunk, hogy Jézus mátkája, vagyis az egyházat. Tehát amikor erről szólok, hogy Mária az egyháznak anyja, egy emberi analógiát mondtam, és ez a történet, ez minden buta, anyós viccet szétlő. Mert valójában sok ilyen családot ismerek, az enyémet is, tehát a miénket is, hogy ilyen integráns helye van annak, amikor egy házaspár biztos kezekben tudja a gyermekét a párja oldalán. A második vallomás 1980. Ebben az évben került a Loretói litániába ez a megszólítás, Mária az egyház anyja. Így köszönhetjük őt. 1980-ban a keresztelésem révén már 31 éve tartoztam az egyházhoz. Családom nagyon egyház szerető, egyházhoz hűséges család volt, megéltünk kommunista házkutatást is a hitünkért, sorolhatnám hosszasan. Utána piaristákhoz kerültem, szintén egy egyház szerető, Máriát szerető közösség. A címerünkben ez a mondat van, Mária Istennek anyja, Mária Méter Teu, és 1980-ban már 4 éve, hogy papként is, még szorosabban, egyház szerető ember felé haladok, mind máig, és remélem, hogy halálomig. És ezért fontos számomra, hogy az az egyház, amelyet végtelenül szeretek, annak van édesanyja, ahogy köszöntjük őt a Loretói litániában is, és ahogy, most következik a harmadik vallomás, ez pedig 2018 március 3-ára vonatkozik, ez a harmadik vallomás, amikor Ferenc pápa Isten kegyelméből ezen szép titok ünnepének nevezte meg pünköst hétfőt. Tehát 2018 március 3-a óta pünköst hétfőn ünnepeljük azt a titkot,

és Mária tisztelettel, hát a Szentlélek indítására persze, azt mondta, hogy amennyiben pünkösd az egyház születésnapja, akkor illő, hogy az azt követő napon, pünkösd hétfőn, ennek a születésnek, ennek a szülésnek, hogy az egyház születik pünköstkor, hát ünnepeljük meg az egyház édesanyját is. Így került ide a pünkösd hétfőre ez az ünnep. És a teológiai háttérből néhány dolgot felsorolok. Mindannyian tudjuk, hogy Mária ott volt pünköstkor. Utolsó vacsorán nem volt ott, nyilván ennek zsidó hagyományhoz kötődő múltja van, hogy csak férfiak lehettek az ősi paszka ünnepen, sajnos paszka megünneplésén. De amikor eljött az ő mátkája, és a Szentlélek mindenkire hasonló módon kiáradt, analóg módon persze, ahogy rá, gyümölcsoltó boldogasszony napján, akkor ott volt. Tehát Mária az egyháznak integráns része, olyannyira, hogy édesanyja. Hát persze itt nyilván a Jézus testéről, ha beszélek, a Krisztus misztikus testéről szólok, az világos. A 12 apostol ott volt Mária elszentelésekor. Tehát az a valaki, aki anyai szeretettel szerette fiának a barátjait, vagyis a 12-es közösséget, amikor elindult a mennybe, akkor körülvették már az apostolok, és nyilván attól kezdve is, ahogy a Krisztusnak az örömhírét terjesztették, ott volt mögöttük az a szeretet, amelyet a földi életükben ők Máriától megtapasztalhattak. És amikor erről szólok, hogy Mária köteléke az egyházhoz, az, hogy édesanyja az egyháznak, akkor anya szent egyházról beszélünk. És ez az anyaság számunkra két anyát is jelent, jelenti a Szűz Máriát, amiről most elmélkedek, és ki az, aki nekünk itt a földön anyaként életet adott? Az egyház. Tehát anya. Ki az, aki táplál minket az oltári szentséggel? Az egyház. Vagyis anya. Tehát a Mária és egyház párhuzam lényegéhez tartozik az egyháznak, és nagyon fontos, hogyha még egyet hozzáveszek, tehát ez a hármas kincs, tehát az eukarisztia, Máriától kaptuk a Krisztus testét. Mária, aki az egész üdvösségnek az emberiség részéről befogadója, és az egyház pedig ennek az üdvösségnek hiteles terjesztője. És van még két megjegyzésem. Az első. Hogy lehet, hogy Krisztus hívő, de kijelenti, hogy ő nem szereti az egyházat? Itt valami baj van. Az egyház Krisztus menyasszonya. Az egyháznak az édesanyja Mária. És lehet-e nemet mondani az egyházra annak az embernek, akinek a szívét átjárja a Mária iránti szeretet? Ez költői kérdés volt, de sajnos nagyon sokszor hibázik a dolog, hogy az egyház emberi arcára vonatkoztatva az egyház fogalmat leszűkítve van ez a tulajdonképpen tudathasadás. A második megjegyzésem, ez egy teljesen szubjektív dolog, a Szentmisének minden egyes szavát, mondatát nagyon szeretem, de különösen azt, amikor azért imádkozunk ismerős mindenkinek, hogy ne vétkeinket nézd, hanem egyházat hitét. Ez a béke készfogás előtt van nem sokkal, tehát ha csak a mi vétkeinkre tekintene a Jézus, hát bajba lennénk. De kérjük, hogy öleljen át a tekintetével is bennünket úgy, hogy az egész egyházra tekint. És akkor tekint a szentek között legkiválóbb módon az édesanyjára, a többi vértanúra, hitvallóra és így tovább. És amikor zárom ezt az elmélkedést, hogy Mária az egyház anyja, ezzel a mondattal zárom,

0: Van remény, mert van az egyháznak édesanyja, nem vagyunk árvák, van édesanyánk.
1: Égi iránytűnk. A 20 éves Mária Rádió ünnepi sorozatát hallották Szűz Máriáról.

0: Hírpercek.
1: Boldog Izella ünnepe Veszprémben a várban. Mácsai Pál műhely látogatása Pannonhalmán a Bencés gimnáziumban. Megszentelik a piarista templom új harangjait Veszprémben. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Főri Gábor. Lássuk a részleteket. A Gizella napok ünnepi szentmisején Spányi Antal székesfehérvári püspökatya arra buzdította a híveket, hogy Boldog Izella életpéldáját követve bátran vállalják keresztény hivatásukat a családban, a közösségekben és a társadalomban. A veszprémi érseki palota előtti téren bemutatott szentmisén kihelyezték Boldog Izella ereklyéjét is. Püspökatya homiliájában hangsúlyozta, Gizella királyné és Szent István közösen vállalták azt a küldetést, hogy a magyar nemzet életét áthassa a keresztény hit és az imádság ereje. Spányi Antal arra is figyelmeztetett, hogy a kereszténység jövője rajtunk múlik azon, hogy hitünket valóban megéljük-e a mindennapokban. A Szent Mise keretében átadták az idei Boldog Gizella díjat is, amelyet Varga László, a Pápa Kovácsi plébánia korábbi képviselőtestületi tagja vehetett át több évtizedes egyházi szolgálatáért. A liturgiát a Mendelssohn Kamarazenekar és a Főegyházmegye kórusai tették ünnepélyessé. Különleges irodalmi estel várta az érdeklődőket a pannonhalmi főapátság május 7-én csütörtökön este 6:30-tól Mácsai Pál műhely látogatás című előadást láthatta a közönség a díszteremben. Az este során a népszerű színművész betekintést engedett abba az alkotói folyamatba, ahogyan a versekkel dolgozik. A műsorban többek között Arany János, Petőfi Sándor, Ady Endre, József Attila és Pilinszky János művei hangoztak el Mácsai Pál előadásában, személyes gondolatokkal és értelmezésekkel kiegészítve, olykor gitárkísérettel. Az előadás két részből állt, egy szünettel teljes időtartalma 2,5 óra volt. Mácsai Pál az Örkény Színház korábbi igazgatója, valamint a pannonhalmi Arcus Temporum Művészeti Fesztivál egyik ismert házigazdája. Különleges és történelmi eseményre készül a veszprémi várnegyed vasárnap délután. Dr. Udvardi György veszprémi érsek megáldja a megújuló piarista templom 3 harangját, mielőtt azokat beemelik a felújított toronyba. A harangszentelés a mai napon 17 óra 45 perckor kezdődik, az esti szentmise előtt, a hívek pedig már előzetesen is megtekintetik a harangokat a plébánia épülete előtt. A templom eredeti harangjai közül 2 az első világháború idején vittek el, így most 2 új haranggal egészül ki az 1839-ben megmaradt Szent József harang. Az új nagy harang védőszentje Kalazanci Szent József, míg a lélekharangé Szent Imre. A harangokat a híres innsbrucki Grassmayer harangöntő műhely készítette. A harangok nem csak hangszerek, hanem az imádságra hívás és az összetartozás jelképei is lesznek, amelyek a hamarosan megújult piarista templom tornyában szólalnak majd meg. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, és elnézést kérek ezért a csúnya hangért, de hát sajnos ez így alakult. Áldott szép vasárnapot kívánok!
0: Híreinket hallották.

0: imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Urunknak áldott napja ez, szent fényességgel virradó, világnak átkos vétkeit, kiontott szent fér mossa le. Eltévedt ember hitre tér, vakok szemében gyúl a fény, s hogy irgalmat nyert a lotor, félelmünk immár megszűnik. Ámulnak mind az angyalok, látván a bűnbánó latort, kibízva Krisztushoz kiált, s menny üdvösségét élvezi. Csodálandó nagy szentitok, világnak bűnét elveszi, s a testben járók vétkeit eltörli Krisztus teste már. Mi más lehetne nagyszerűbb, bűnt megbocsájt az irgalom, félelmet űz a szeretet, s új életet hoz a halál. Maradj örökre, Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szűr, hozd meg dicsőséged velünk. Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtá győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tiszteled. Amen.
2: Alleluja! A kő el volt hengerítve a sír bejárata elől. Alleluja! Mondja áldást, lelkem, az Úrnak! Csodálatos a te nagyságod, Uram Istenem! Fölséget és pompát öltöttél magadra, fényesség a te palástod. Kifeszíted az eget, mint egy sátort, vizek fölött áll a palotád. Fölszállsz a felhők fogatára, és a szelek szárnyán utazol. Követségbe küldöd a szélvihart, és te neked szolgál a lobogó villám. Szilárd alapokra ágyasztad a földet, nem fog az sohasem meginogni. Az őstenger köntösként takarta, vizek borították még a hegyeket is. Ám feddőszavadra megfutottak, félve menekültek mennydörgő hangod elől. Magasba szöktek a hegyek, behorpadtak a völgyek, ott, ahol kijelöltett helyüket. Határt vontál eléjük, és át nem lépik azt. Nem nyelik el újra a földszínét. Patakokba gyűjtöd a forrásvizeket, ott csörgedeznek a hegyek között. Belőlük isznak a mező vadjai, szomjukat oltják az állatok. Partjukon fészkelnek a dalos madarak, az ágak közt énekük hangzik. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! A kő el volt hengerítve a sír bejárata elől. Alleluja! Alleluja! Asszony, miért keresed az élőt a holtak között? Alleluja! A hegyeket égi palotádból öntözöd. Alkotásod gyümölcsével jól tartod a földet. Füvet sarjasztasz az állatoknak, és növényeket az ember hasznára, hogy kenyeret teremjen a föld, és bort hadd vigadjon tőle az emberi szív. Olajjal örömet derítesz az arcra, a kenyér meg erőt önt az ember szívébe. Teleisszák magukat az Isten erdői és Libanon cédrusai, melyeket ő ültetett. A madarak fészküket odarakják, tetejükben tanyázik a gólya. A magas hegy az ergék hazája, a sziklák meg a borznak kínálnak menedéket. Holdat készítettél, hogy mérje az időt, nyugtának idejét jól tudja a nap. Kibocsátod az árnyakat, leszáll az éj. Benne az erdő vadjai zsákmány utánosannak. Az oroszlán kölykök prédáért üvöltenek, és betevő falatot kérnek Istentől. Amikor a nap fölkel, visszatérnek, és elhevernek vackaikon, az ember meg munka után lát, és dolgozik, míg nem jön az este. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Asszony, miért keresed az élőt a holtak között? Halleluja! Halleluja! Ne sírj, Mária, feltámadt az Úr! Halleluja! Mennyi mindent alkottál, Uram! Bölcsességgel rendeztél el mindent. Betöltik a földet teremtményeid. Ott van a nagy és széles tenger. Nyüzsög benne a számtalan tengeri állat, arányi életek és hüllő óriások. Hajók siklanak rajta mindenfelé. S a Leviatán, amelyet azért alkottál, hogy játszadozzál vele. Tőled várják mindahányan, hogy enniük adj kellő időben. Hogyha te adsz nekik, összeszedik. Ha megnyitod kezedet, eltelnek jókkal. De ha elfordítod arcod, megrettennek. Lehelletüket, ha megvonod, elhullanak, és visszatérnek a porba. Ám ha újra kiárasztod a lelked, életre kelnek, s így megújítod a föld színét. Legyen örök az Úr dicsősége, lejje örömét műveiben. Rátekint a földre, és az belére meg, megérinti a hegyeket, és füstölni kezdenek. Az Úrnak dalolok egész életemben, zsoltárt zengek Istennek, amíg csak élek. Bárcsak fogadná tetszéssel dalomat, hisz gyönyörűségemet ő benne találom. A bűnösök vesszenek a földről, istentelenek ne legyenek többé. Mondj áldást, lelkem, az Úrnak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Ne sírj, Mária, feltámadt az Úr. Halleluja! Testem újra kivirult. Halleluja! Lelkem hálás az Úrnak. Halleluja!
3: Olvasmány Szent János apostol első leveléből. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és amit a kezünkkel tapintottunk, az élet igéjét hirdetjük nektek. Igen, az élet megjelent. Láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, ami az Atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit láttunk és hallottunk, azt nektek is hirdetjük, hogy ti is közösségben legyetek velünk. Mi ugyanis az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal vagyunk közösségben. És azért írjuk ezeket nektek, hogy örüljetek, és örömötök teljes legyen. Az üzenet, amelyet tőle hallottunk és nektek hirdetünk, ez: az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt állítjuk, hogy közösségben vagyunk vele, és sötétségben élünk, akkor hazudunk, és nem az igazsághoz igazodunk. De ha világosságban élünk, ahogy ő is világosságban él, akkor közösségben vagyunk egymással, és Fiának, Jézus Krisztusnak a vére minden bűnt lemos rólunk. Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, saját magunkat vezetjük félre, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, akkor, mivel jó és igazságos, megbocsátja bűneinket, és minden gonoszságtól megtisztít minket. Ha azt állítjuk, hogy nem vétkeztünk, hazugnak tüntetjük fel, és tanítása nincs bennünk. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az élet megjelent. Láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. Alleluja. Tudjuk, hogy az Isten fia eljött. Ő az igaz Isten és az örök élet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. Alleluja.
4: Olvasmány alexandriai Szent Cirill püspöknek a második korintusi levélhez írt magyarázatából. Akik már megkapták a Szent Lélek lefoglaló zálogát és a feltámadás reményének a birtokosai, azok a jövendő feltámadást már jelenvalónak tartják, és azt hangoztatják, hogy ezentúl nem tekintenek senkit emberi szempontból. Mindnyájan lelkiek vagyunk ugyanis, és mentesek a testi romlandóságtól. Mert amikor felragyogott felettünk Isten egyszülött fia, hasonlóvá lettünk a mindent éltető igéhez. Amint a bűn uralma idején a halál kötelékei tartottak fogva minket, úgy vetettük el most a romlandóságot azóta, hogy közbelépett a megigazulás szerző Krisztus. Ezért senki sem él már testben, azaz testi gyengeségben, amit pedig méltán és joggal tekintünk úgy, mint romlandóságot. Ezért mondja Szent Pál, ha Krisztus azelőtt emberileg ismertük is, most már nem úgy ismerjük. Mintha ezt akarná mondani, az ige testé lett és közöttünk élt, és mindannyiunk életéért elvállalta a testi halált. És ha mi így, testi valóságában ismertük is meg őt, ezután már nem így ismerjük, mert ha meg is tartotta emberi testét, azt, amely harmadik napon feltámadt, és az Atyánál van az égben, mindazonáltal meg kell értenünk, hogy Krisztus test fölöttivé is lett. Ő ugyanis egyszer meghalt, de többé meg nem hal, a halál nem lesz többé urrá rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, élve azonban Istennek él. Ha tehát ilyen valaki az, aki életünk előtt, mint zászlóvivő áll, akkor úgy kell nyomába törekednünk, hogy szinte már ne is testben élőknek, hanem már test fölöttieknek bizonyuljunk. Igaza van tehát Szent Pálnak, aki ezt írja. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. Megigazultunk ugyanis a hit által Krisztusban, és eltűnt az átok ereje, hiszen ő miértünk támadt fel, eltiporva a halált hatalmát. Így megismertük az igaz és tökéletes Istent, akit lélekben és igazságban imádunk. A fiú közvetítésével, aki mennyei jó téteményeket eszközöl ki az Atyától a világ számára. Ezért mondja igen bölcsen Szent Pál, ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk. Mert egészen bizonyos, hogy az Atya akaratából valósult meg a megtestesülés misztériuma, és az ebből következő megújulás, hiszen Krisztus által nyertük el azt a lehetőséget is, hogy az Atyához járulhatunk. Az ő tanítása szerint ugyanis senki sem mehet az Atyához másként, mint ő általa. Tehát ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki minket a kiengesztelődés szolgálatával megbízott. Dicsekszünk Istenben, Urunk, Jézus Krisztus által, aki megszerezte nekünk a kiengesztelődést. Alleluja! Úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, s hogy általa békítsen ki magával mindent. Aki megszerezte nekünk a kiengesztelődést. Alleluja!
2: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges, szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. téged dicséregek, ura, apostolok boldogkara, dicséretes nagy próféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez védj fel égbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntölen a pőriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
1: Esengő szolgák, jöjjetek, tárjátok fel ma szívetek, nyissátok darra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok. Dél óra bús emlékez, örök

0: Minket szívbéli hála költ, védkünk miatt is féljük őt, s a bősz ellenség ront reánk, védelmet tőle kéri mánk. Kérleljük most az ég urát, királyát s véle egy fiát, s a szent lelket kiegy velük, háromságban egy Istenünk. Amen.
1: Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom. Zöldellő mezőkön terelget engem. Csöndes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti. Az igazság ösvényén vezérel, nevéhez híven. Járjak bár halál sötét völgyekben, ott sem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Pásztorbotod és terelővessződ az én bizodalmam. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szem előtt. Dús kenettel frissített fejemet, csordultig megtöltötte cserlegem. Jóság és irgalom jár velem, életemnek minden napján, s az Úr házában lesz otthonom örök időkön át. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Jól ismerik Istent Júda földjén, Izraelben nagy az ő neve. Sálemben áll sátora, lakóhelye pedig Sionban. Ott törte össze a tüzes nyilakat, pajzsot, kardot és harci eszközöket. Csodálatos vagy, fényben állsz a zsákmányok hegyén, ahol kifosztották a szívükben gőgösöket. Mert álom nyomta el őket, a harcosok karja lehanyatlott. Feddő szavattól Jákob istene, megtorpantak a lovak és a harci szekerek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Félelmetes vagy, kiállhat meg előtted, ha felgerjed haragod. Döntésedet a mennyből hallatod, beleremeg és elnémul a föld. Amikor ítéletre fölkel az Isten, hogy megszabadítsa a föld szelideit. A haragottól sújtott ember is magasztal majd téged, és aki haragottól megmenekült, téged ünnepel. Amit fogadtok, adjátok meg Isteneteknek az Úrnak. Akik körülötte vagytok, áldozzatok a félelmetesnek, mert ő megtöri a fejedelmek büszkeségét, és rettenetes a föld királyaihoz. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. A végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy Krisztussal életre keltett minket bűneinkben halottakat is, így kegyelemből kaptátok a megváltást, Jézus Krisztusban feltámasztott minket, és maga mellé ültetett a mennyben. Az Úr láttára, alleluja! Öröm töltött el a tanítványokat, alleluja! Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, add, hogy odaadó buzgósággal ünnepeljük Urunk feltámadásának örömnapjait. Engedd, hogy cselekedeteinkkel mindenkor életre váltsuk, amit az emlékezéssel felidézünk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála. Thank you.
2: az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: A mai nap költője Kányádi Sándor.
1: Kányádi Sándor. Isten sírján. Ültem az Isten sírján megkönnyebbülten. Enyém a lelkem, s írhám, megmenekültem. Fölálltam, s visszarogytam. Nem volt ahová mennem. Erőm se volt, s a harcban megöregedtem. Kányádi Sándor.
2: Köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. A mai nap költője sorozatban Kányádi Sándor van előttünk a mai napon, május 10-én. Egyébként május 9-én és május 10-én, 11-e után is, tehát az utónapján is foglalkozunk Kányádi Sándorral. Miért? Mert a századfordulónak az én személyes véleményem szerint az egyik legnagyobb költője Kányádi Sándor. Erdély adta nekünk ajándékba. 1929. május 10-én Nagy Galambfalván született. Egy gazdálkodó, szegény családból. Egy óriási tehetség. Egy olyan óriási tehetség, aki elvégez sokféle iskolát, például fémipari technikumot, színésznek is tanul, magyar tanár, újságíróként dolgozik egy gyermeklapnál szinte végig, és ugyanakkor megjeleníti nekünk a 20. század történelmét. A történéseket a személlyel, ővele, és a nemzettel, és a közösséggel egészen fájdalmasan tudja megmutatni nekünk azt a félelmet, azt a ragacsos hatalomgyakorlást, amit a romániai Ceausescu rendszer csinált, ahol mindenütt jelen volt valami fenyegetés, és mindenütt jelen volt valami korlátozás. Ezt persze ő személyesen is megélte, hiszen a második verses kötetét 51-ben vagy 52-ben bezúzták. És azt is megérte rá még 30 valahány évvel is, hogy amikor 1987-ben meghívták a rotterdami költő találkozóra, a világ költőinek találkozójára, 1987-ben román hatóságok nem adtak neki útlevelet. Tehát ő tényleg átélt mindent, azt a megaláztatást, amit ott a, nem csak a magyarsággal, és nem csak a magyarokkal, hanem a kiszolgáltatottságnak egy olyan mélységes, fájdalmas, kezelhetetlen tünet együttesét élte meg az ottani nép, amit Kányádi Sándor nagyon jól kifejezett. De ugyanakkor azért érdemes őt olvasni, mert az egyszerű és a tiszta szónak a költője szerintem. Ő valahol azt mondta, hogy azért is ír így, hogy az édesapja, aki egy nyilván egy született, intelligens gazdember, de nem tanult gazdember volt, hogy mindent értsen. Az egyszerű, világos, tiszta beszédet használta. Nagyon könnyed az ő stílusa. Könnyű olvasni, ha úgy tetszik a verseit, mert hogy az élő beszédet érzékelteti a beszédeivel. Tele van derűvel, tele van tréfás és figyelemre méltó fordulatokkal. Van egy a költészetében valami bánatos, nosztalgikus vagy melankolikus vonal. Nem tudom pontosan, hogy melyik illik rá szó, de van egy sorozata, vannak vidékek, azt elolvasva megértjük, hogy a szavak ezek mit is jelentenek. Ugyanakkor Kányádi Sándor egy proféta is. Számomra egészen megdöbbentő volt, hogy 1992-ben, tehát a magyarországi politikai rendszer megváltozása után a jogállam, a demokrácia rendszere között megírja a kuplé a vörös villamosról szóló versét 1992-ben, arra figyelmeztetve, hogy újra fordulat lesz profétai ő. A világ leírásában nem csak a társadalom helyzetét írja le, hanem a művész társainak a munkásságát is fölemeli. Szinte kézen fogja a művésztársait, és róluk is ír, Jékely Zoltántól Vera Sándorig, mindenkit, akit szeretett. Ott érjük tetten József Attilát, ott érjük tetten az ő gondolkodásában azokat a nagyokat, akikkel találkozott is, Illyést is, és ezért ő szinte egy asztalhoz ülteti, egy asztaltársaságát hozza létre ezeknek a nagyszerű művészeknek, akik a magyar 20. század költészetét meghatározták. Kányádi Sándor 2018-ban ment el tőlünk. 1929. május 10-én született Erdélyben, Erdély nagy ajándéka számunkra, és a születésnapján, május 10-én, születése előnapján, május 9-én, és a születése utónapján, május 11-én hangzanak el a Mária Rádióban a versei. És azért hangzanak el, hogy ráirányítsák a reflektort, hogy kedves hallgatói család, vegyük kézbe a Kányádi köteteket, és szépen, nyugodtan olvassuk végig az ő verseit. Én nagyon sokat tanultam tőle, és mélyen, mélyen megszerettem a személyt is, meg a költészetét is. Kányádi Sándor, Isten háta mögött. Üres az istálló, s a jászó, idén se lesz nálunk karácsony, hiába vártok. Nem jönnek a három királyok. Sok dolga van a teremtőnek, mindenkivel ő sem törődhet. Messze a csillag, minden üvé nem világíthat. Megértjük persze, mit tehetnénk, de olyan sötétek az esték, s a szeretetnek hiánya nagyon diderektet. Előrelátó vagy, de mégis néz, uram, a hátad mögé is, ott is lakoznak, s örülnének a mosolyodnak. Kányádi Sándor, Isten háta mögött.
3: Hírpercek. Öt templom fesztivált rendeznek Győrben. A Szent Jeromos Biblia Társulat könyvben mutatót tartott az avilai Nagy Szent Terész templomban. Anyák napján koncerttel ajándékozták meg az édesanyákat az avilai Nagy Szent Terész templomban. Köszöntöm Önöket a hírek szerkesztője Szopko Anna. 2025. május 8 és 12-e között rendezik meg az Öt Templom Fesztivált Győrben. Az öt templom építészeti mementó és egyben példa arra, hogy Európa közepén évszázadok óta békében élnek együtt evangélikusok, katolikusok, reformátusok, szerb ortodox és zsidók. A fesztivál ennek a történeti és emberi értékének a fontosságára a kultúrák, vallások, közösségek és egyének között évszázadok óta meglépő párbeszéd erősítésére, támogatására hívja fel a figyelmet, írta a csodálatos magyarország.hu. A programok között helyt kap a színház, irodalom, képzőművészet és különböző zenei műfajok. Székely Zoltán művészettörténész mindennap vezetett túrák keretében az öt templomon keresztül mutatja be az európai zsidó-keresztény kultúra hagyományait és értékeit, megismertetve a résztvevőkkel az egyes vallások hitéleti sajátosságait, azok építészeti betületeit. A Szent Jeromos Biblia Társulat könyvben mutatót tartott az avilai Nagy Szent Terész templomban május 7-én csütörtökön, az esti szentmise után 19 órakor. A bemutatott kötetek Kocsis Imre professzor atya, Isten irgalmassága, szeretete és kegyelme, valamint Horváth Endre atya, Ábrahám című könyvei voltak, tudósít a szerkesztő. A könyveket Harmai Gábor biblikus atya mutatta be. Felhívta a hallgatóság figyelmét az Ábrahám című könyv kapcsán arra, hogy Ábrahám hite 5 pontban foglalható össze, aztán ezeket részletezte. Kocsis Imre atya könyve egy tanulmány az isteni irgalmasságról. A bemutatón jelen volt az Indiában született Benvin Sebastian Verbita szerzetes atya is, aki hozzászólásában elmondta, hogy mindig de ebben a bizonytalan világban különösen nagy szükség van hitünk megerősítésére. Ezt a célt mindkét kötet szolgálja, hangsúlyozta. Az avilai Szent Teréz templomban anyák napján Kovács Kriszta színművésznő Biblia Show című koncertjével köszöntötték az édesanyákat. Az este folyamán az ismert bibliai alakok ismerős bibliai történetek által ihletett dalokat, énekeket hallhattak a művésznő előadásában. A szövegeket Fábri Péter szövegíró, a művésznő férje készítette, melyeket Wolf Péter zeneszerző zenésített meg. A zenei kíséretet Wolf Péter zeneszerző zongorán, Baranyai Piroska csellón és Künch László hegedűn és ütőhangszereken adták elő, tudósít a szerkesztő. Adományokat a Baltazár Színház javára fogadtak el, ahol a Biblia Show következő előadása lesz. A Baltazár Színház Magyarország egyetlen hivatásos fogyatékossággal élő színészekből álló társulata. A sikeres koncert végén a jelenlévő édesanyákat, nagymamákat, keresztmamákat egy szál tulipánnal köszöntötték.
4: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: Dél van.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mennek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert itt méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja. Örülj és örvendez szűz Mária, alleluja. Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja. Könyörögjünk. Istenünk, te egyszülött fiadnak, Úrunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add kérünk, hogy az ő szent anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, a mi Úrunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világbékért, most a műsorismertetés után. Program ajánlóval jelentkezünk 12:10. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12:15. Audiencia. A Szent Atya a zarándokokhoz intézett beszéde 13 órától. Városbajori első pénteki előadások, a májusi előadásban Perger Gyula, Szombathelyről, a mártír sorsú bíborosról, Vincenti bíboros úrról beszélt. 13:25 hallgathatjuk meg előadását. Megváltottalak Steinbach József gondolatai a napigé kapcsán 13:45. Perikópa, Kocsi György a Szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14:15. A Szentírási közös úton Kecskeméti konferenciáról hallgathatunk meg egy összefoglalót 14:20 kezdettel. Az imánc és a hírpercek után az irgalmasság órája következik, erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15:15. Hitvalló című műsorunk 16:00 jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 16:25. Örökségünk sarokkövei Szabó Tamás műsora 16:50. Császár Nagy Noémi pszichológus előadása anyai örökségünk csincseiről és keresztjeiről 17:05. Lélek járt a hagyományok, Harangoz Imre néprajzi műsora 17:35. Kincses láda, Pölöske Judit és Karácsonyi Mihály tanulságos történetei 18 órától. Az igézés a hírpercek után a Zsolozsma esti dicséretét imádkozunk közösen 19 órától. Legyetek apostolok, Gájenő Verbitatya elmékelése 19:25. A hírpercek és a ráhangoltán kiáltás imádság a nemzetét kegyhelyekről 20 órától. Tojásai beszélgetések a magyar irodalomról 20:16 kezdettel. Ismerj meg magadat. Önismeret műsor Szabó Tamással az Enneagram bölcsességéről 20:40. Felszentelt életek, papi hivatásokról őszintén, Martos Levente Balázs, püspökatya élettörténetét hallgathatjuk meg 21:05. Felvidéki beszélgetés 22 órától. Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallgathatjuk meg 23 órától. Mégis szeretni Gyökös Endre tanítása 23:20. A Zsolozsba befejező imórát imádkozzuk 23:40. A hírpercek adásával zárul 23:55 a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
1: Mária Rádió. Ima a békéért. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen nekünk békét és nagyobb megértést teremteni a Földön, minden olyan helyen, ahol viszájdul. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen nekünk feloldani azokat a gátlásokat, amelyek elválasztanak bennünket egymástól. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen bennünket abban, hogy felekezettől, etnikai hovatartozástól, vallástól, pártállástól függetlenül békében elfogadjuk egymást. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen kitárni egymás felé a szívünket, hogy befogadhassuk a másik ember igaz valóját. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen fellebbenteni a fátylat azokról az igazságokról, amelyek eddig rejtve voltak előttünk, és amelyek segítenek felismerni igaz valóságunkat. Kérjük a mindenhatót, hogy adjon nekünk erőt és bátorságot, hogy minden olyan helyen elmondhassuk ezt az imát, ahol békétlenkedés, viszálykodás tölti be a mindennapokat. Ámen.
2: Programajánló következik.
3: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
4: 11. keresztény film és könyvnapok. A szeretet öröksége.
3: 2026. május 8-ától 10-éig. Helyszíne Uránia Nemzeti Filmszínház. Keresztény mozifilmek vetítése, kerekasztal beszélgetések, keresztény film és könyvvásár. Szervező, Keresztény Filmes Misszió Alapítvány. Programok, május 10-e vasárnap. Regisztráció nem szükséges. 10 órától filmvetítés a díszteremben. Tereza, Avilai Szent Teréz. 2015-ben készült spanyol szinkronizált életrajzi film, 107 perces. 12 óra 15 perctől filmvetítés a díszteremben, Szent Sárbel, a szív csendje. 2017-ben készült feliratos libanoni játékfilm, 103 perces. Szívesen látjuk bármelyik eseményen, a belépés díjtalan. Azonban az élet bármit hozhat, így a műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Várjuk szeretettel! Szent Janka Gianna Beretta Molla életszentségét bemutató vándorkiállítás az Egri Bazilikában. Szent Janka élt 1922 és 1962 között, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. Emléknapja április 28-a. Adja Isten, hogy korunk Szent Janka példáján keresztül újra fel tudja fedezni a hitvesi szerelem tiszta, szűzies és termékeny szépségét, amely válaszol Isten hívására. Szent II. János Pál pápa. Kiállítás megnyitó az április 28-i ünnepi szentmise után a Bazilika Jézus szíve kápolnájában volt. A kiállítás megtekinthető 2026. április 28-a és augusztus 30-a között. Május 7-én 18 óra 30-kor felolvasó ezt Szent Gianna Beretta Molla, Pietro Molla, Szerelmes Levelek című könyvéből közreműködik Simorjai Emese színművész, helyszín Eger, Szentorsolya, Bencés Iskola Központ kollégiuma. Szent Gianna Beretta Molla, Pietro Molla, Szerelmes Levelek című könyvét ajánljuk olvasásra. Tavaszi ingyenes hangversenyek a Ciszterci Szent Imre templomban, Budapest 11. kerület, Villányi út 25 szám alatt. Május 10-én vasárnap 15 órakor emlékezzél Úristen híveidről. Gárdonyi Zoltán születésének 120. és fia Gárdonyi Zsolt születésének 80. jubileuma alkalmából műveiket hallgathatjuk a Trio Concertante Budapest előadásában. Adományaikat köszönettel fogadják a Nemzeti Kulturális Alap, a Szent Imre Alapítvány, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.
2: Programajánlót hallottak.

0: 丢。
1: Imádkozzunk együtt, a dicsőséges rózsafűzér következik.
2: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, a budapesti Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, hogy imádkozzanak értünk és velünk Krisztus nagyobb dicsőségére, a szűzanya szeprőtelen szívének diadalára, Magyarország szentségi boldog megtérésért, a bűnösök megtérésért, minden irányból való védelmünkért, a rózsafüzér birodalma fölépítéséért a szűzanyának. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a gondolatainkat irányítsa.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
2: Ó Jézusom, bocsáss

0: meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen. A dicsőséges rózsa füzér első titka, aki a halálból feltámadt, alleluja. Szent II. János Pál pápa 1996. szeptember 7-én Győrött elmondt szavaival emlékedünk. Ragyogó fényességben áll előttünk Krisztus, mint az élet és a halál ura. Feltámadás a záloga, megváltásunknak fényes bizonyítéka, istenségének, hitünknek pedig legfőbb biztosítéka. Szűz Mária a Golgotán nem rendült meg hitében, és most megjelent előtte Ura és Istene. Bennünket is el fog vezetni korunk minden téveigésén keresztül, megdicsőült Szent Fiához, ha hitünkben el nem gyengülünk. A Szent Szűz hite erősödjék bennünk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A dicsőséges Rózsa Füzér második titka, aki a mennybe fölment, Jézus saját király erejéből szállt föl a mennybe. Miután befejezte a megváltás művét, hazatért szent atyához, de nem felejti el azokat, akiket megváltott. Lakóhelyet készít számukra a mennyben, és még egy kis idő, és az utolsó ítéletkor visszatér hozzánk. Jöjj vissza, Jézusunk! Ezért nem kell reménytelenül élnünk. Szűz Mária sem jutott azonnal az égbe, neki is várakoznia, reménykednie kellett. Ő minket is erősíteni fog, hogy bizakodva higgyünk az örök mennyei boldogságban.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A dicsőséges Rózsa Füzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Az egyházban tovább él és munkálkodik Krisztus a Szentlélek ereje által. Az egyház az igazságnak, a kegyelemnek és a szeretetnek nagy közössége. Minél jobban ragaszkodunk az egyházhoz, annál mélyebben növünk bele Krisztusba a Szentlélek ereje által. És ez mindig így is marad. A katolikus hit el sem képzelhető bensőséges Mária tisztelet nélkül. Szűz Mária, erősítsen meg bennünket az egyház iránti szeretetben, vezessen bennünket Szent Fiához, a Szent Lélekhez és az Atyához.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik jobban rászorulnak érgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett. Szűz Mária számára is elérkezett a világtól való elválás pillanata. Jézus elküldte angyalait, és testével, lelkével együtt fölvittette a mennybe. Isten trónusánál Mária, mi közben járunk, ő a mi anyánk. Ezért könyörgünk mindig hozzá, hogy egykor vele és Krisztussal lehessünk. Halálunk óráján is segíteni fog minket. E síralom völgye után meg fogja mutatni méhének áldott gyümölcsét, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Imádkozik értünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzamennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kérgalmadra. Amen. A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka, aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott. Szűz Mária részesévé lett Krisztus királyságának. Ahogy az írás mondja, egy asszony, aki napsugárba van öltözve, lábai alatt a hold, fején 12 csillagból álló korona. Ő a mi királynőnk, égnek és földnek királynője. Csak egy kívánsága van, hogy Krisztus királysága, Szent Fia országa növekedjék. Ezért imádkozunk mi Istenhez Szűz Mária közbenjárása által az egész dicsőséges egyház színe előtt, és mi magyarok különösen, akinek édesanyja Jézus által, és királynőnk is Szent István király által. Nagyon-nagyon szeressük Máriát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Imádkozz elérettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad, életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által. Amen. És most a püspökeink által írt imával ajánljuk föl hazánkat. A dicsőséges Szent Háromság, égi édesanyánk, minden szent és szent angyal színe előtt felajánlom Jézus szent vérének érdemeivel egyesítve Jézus szentséges és irgalmas szívének, Szűz Mária szeplőtelen és fájdalmas szívének, a Szentlélekben egyesült két szent szívnek, Budapestet, Magyarországot, a magyar népet, a magyar egyházat, közösségeinket és a családjainkat. Jézus, te vagy a királyunk, imádunk téged. Szűzanyánk, te vagy a királynőnk, teljes szívemből szeretünk téged. Kérjük szépen, hogy vegyetek szerető pártfogásotokba és oltalmatokba minket. Segítsetek, hogy le tudjuk győzni a bűnt, hogy ellene tudjunk mondani a sátán kísértéseinek, és előre haladjunk az élet szentség útján. Rátok bízzuk életünket és nemzetünk védelmét, mindent Isten nagyobb dicsőségére és a Szűzanya szeplőtelen szívének diadalára, most és az örökké valóságban. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük szépen, hogy velünk imádkoztak, áldott szép napot kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Hírpercek. A pápa üzent a társadalmi kommunikáció 60. világnapján. Családi napot rendez a támogatottaknak a Regőci Alapítvány. Magyar részvétellel tartott zágrábi közgyűlést a Caritas Európa. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 10-e a társadalmi kommunikáció világnapja. A Szent Atya üzenetében a mesterséges intelligencia előnyeire és veszélyeire hívta fel a figyelmet. Az üzenetet az MKPK sajtószolgálata adta közre. Ahogy a hírfolyamainkat görgetjük, olvasható az üzenetben, egyre nehezebb eldönteni, hogy valódi emberekkel lépünk-e kapcsolatba, vagy inkább robotokkal és virtuális influencerekkel. Az előttünk álló kihívás nem a digitális innováció megállítása, hanem annak irányítása, tudatos használata. Fel kell emelnünk szavunkat az emberi személy védelmében, hogy ezek az eszközök valóban szövetségeseinké válhassanak. Ez a szövetség lehetséges, de három pilléren kell nyugodnia: a felelősségen, az együttműködésen és a nevelésen, írta a Szent Atya. Katolikusként szorgalmaznunk kell, hogy különösen a fiatalok elsajátítsák a kritikus gondolkodás képességét. Május 11-én lesz az alapítvány 5 éves, ennek az alkalmából a Magyar Nemzeti Táncszínházban tánc előadásra várják a támogatókat, akik között magánszemélyek, kisebb és nagyobb cégek, állami vállalatok, önkormányzatok, egyházi közösségek és különböző társadalmi közösségek képviselői is vannak, mondta Herceg Anita, az alapítvány kuratóriumának elnöke pénteken a sajtó részére rendezett tájékoztatón, írta meg az MTI. Hozzátette, egyes támogatók rendszeres pénzadománnyal segítik az alapítványt, mások tárgyi adományokkal, szolgáltatásokkal segítik a munkát. Ez a hétfői nap róluk fog szólni. A mi köszönheti nyilvánításunk lesz azért, hogy eddig támogattak bennünket, és reméljük, hogy a továbbiakban is számíthatunk rájuk. Május 17-én a Margit-szigeti szabadtéri színpadon családi napot szerveznek, ahova a támogatott családokat hívták meg. Zágrában tartotta az idei közgyűlését a Caritas Európa, amelyen a katolikus Caritas delegációja is részt vett. A magyar szervezetet Zagyva Rihárd országos igazgató, József Imre szakmai igazgatóhelyettes és Szent Királyi Tóth Kata nemzetközi koordinátor képviselte május 4 és 7-e között megrendezett találkozón, olvasható a Magyar Kurír hírei között. A közgyűlés első napja is személyes találkozások, a közös gondolkodás és szakmai tapasztalat csere jegyében teltek. Az informális programokat május 5-én projekt látogatások követték. A résztvevők több horvátországi Caritas projekt közül választhattak. A magyar delegáció azt a térséget kereste fel, ahol a 2020-as súlyos horvátországi földrengés komoly károkat okozott. Jó volt látni, hogy az akkori romok helyén ma már újra pezseg az élet, fogalmazott a magyar delegáció egyik tagja.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.
4: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A Szent Atya még a Szent Péter téren üdvözli a jelenlévő zarándokokat.
5: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség legyen veletek. Tehát a ma délelőtti általános kihallgatás a Szent Péter téren. Itt találkozik 14. Leó pápa a zarándok csoportokkal, hívekkel. A mai katekézisének a szentírási alapja, amit kiválasztott Máté evangéliumából, a 28. fejezet 16-20-as vers sorai. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: nekem adatott minden hatalom mennyben és a földön. Menjetek el, tegyetek tanítványommá minden népet, megkeresztelve őket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Kedves hallgatók, most különböző nyelveken olvassák fel az evangéliumi részt Máté evangéliumából, utána majd a Szent Atya katekézise következik.
5: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero parlare del viaggio apostolico che ho compiuto dal 13 al 23 aprile.
4: Kedves testvéreim, jó napot és üdvözöllek benneteket! Ma arról az útról szeretnék beszélni, amelyet április 13 és 23-a között tettem. 4 afrikai országban, Algériában, Kamerunban, Angolában és az Egyenlítői Guineában. A pápaságom kezdetétől fogva gondoltam egy afrikai útra. Hálát adok az Úrnak, hogy megengedte ennek a megvalósítását, mint pásztor, hogy találkozzam és bátorítsam Isten népét, és hogy ezt az útat a béke üzeneteként élhessen meg egy olyan történelmi pillanatban, amelyet háborúk és a nemzetközi jog súlyos és gyakori megsértései jellemeznek. Őszinte köszönetemet fejezem ki a püspököknek, a civil hatóságoknak, akik fogadtak, valamint mindazoknak, akik közreműködtek a szervezésben. A gondviselés úgy akarta, hogy az első állomás éppen az az ország legyen, ahol Szent Ágoston helyei találhatók, vagyis Algéria. Így egyrészt visszatértem lelki identitásom gyökereihez, másrészt olyan hídakat jártam meg, olyan hídakat jártam be és erősítettem meg, amelyek rendkívül fontosak a mai világ és az egyház számára. Hídat az egyházatyák termékeny korszakához, hídat az iszlám világhoz, hídat az afrikai kontinenshez. Algériában nem csak tiszteletteljes, hanem szívélyes fogadtatásban is részesültem, és együtt megtapasztalhattuk, valamint a világnak is megmutathattuk, hogy lehetséges testvérként együtt élni, még különböző vallásokhoz tartozva is, ha felismerjük, hogy ugyanannak az irgalmas atyának a gyermekei vagyunk. Emellett alkalom nyílt arra is, hogy Szent Ágoston iskolájába lépjünk. Életének tapasztalata, írásai és lelkisége révén ő a keresés mestere, Isten és az igazság kereséséjé. Tanúságtétele ma különösen fontos a keresztények és minden ember számára. A következő 3 országban, amelyet meglátogattam, a lakosság túlnyomó részt keresztény, így a hit ünnepének légkörében meleg Fogadtatásban volt részem, amelyet az afrikai emberek jellegzetes nyitottsága is elősegített. Én is megtapasztaltam, elődeinkhez hasonlóan, valamit abból, ami Jézusra történt Galilea tömegei között. Látta, hogy szomjazzák és éhezik az igazságot. Hirdette nekik, boldogok a szegények, boldogok a szelidek, boldogok a békességszerzők, és hitüket látva ezt mondta, ti vagytok a föld sója, és a világ világossága. A kameruni látogatás lehetőséget adott arra, hogy megerősítsem a közös elköteleződés felhívását a megbékélés és a béke érdekében, mert ez az ország sajnos feszültségektől és erőszaktól terhelt. Örülök, hogy eljuthattam Bamendába, az angol nyelvű régióba, ahol a közös béke munkára bátorítottam. Kamerunt Afrika kicsinyített másának nevezik természeti és erőforrásbeli gazdagsága miatt, de ezt úgy is érthetjük, hogy a kontinens nagy problémái is jelen vannak benne. Az igazságos vagyonelosztás szüksége a fiatalok számára való tér biztosítása a korrupció leküzdésével, az átfogó és fenntartható fejlődés előmozdítása, szembeszállva a neokolonializmus különféle formáival, egy előrelátó nemzetközi együttműködés révén. Hálás vagyok a Kamerunnyi Egyháznak és az egész népnek a szeretett teljes fogadtatásért, és imádkozom, hogy az egység szelleme, amely látogatásom során megmutatkozott, élő maradjon, és irányítsa a jövő döntéseit. Az utazás harmadik állomása Angola volt, egy nagy ország az Egyenlítőtől délre, több évszázados keresztény hagyománnyal, amely a portugál gyarmatosításhoz kötődik. Sok afrikai országhoz hasonlóan Angola is nehéz időszakon ment keresztül, a függetlenség elnyerése után, amelyet hosszú belső háború is súlyosbított, és ebben a történelmi olvasztó tégelyben Isten vezette és megtisztította az egyházat. Egyre inkább az evangélium szolgálatára, az emberi fejlődésre, a megbékélésre és a békére irányítva. Szabad egyház egy szabad népért. A Mama Maximai Mária egy kegyhelyen, ami azt jelenti, a szív anyja, éreztem az angolai nép szívének a dobbanását. A különböző találkozások során örömmel láttam sok szerzetest és szerzetes nőt minden korosztályból, akik a mennyek országának proféciái népük között. Láttam hitoktatókat, akik teljesen a közösségek javára szentelik magukat, idős emberek arcát, amelyeket a fáradtság és szenvedés formált, mégis az evangélium öröme zsugárzott belőlük. Láttam férfiakat és nőket, akik dicsőítő énekek ritmusára táncoltak a feltámadt Úrnak, aki annak a reménynek az alapja, amely ellenáll az ideológiák és a hatalmasok üres ígéretei okozta csalódásoknak. Ez a remény konkrét elköteleződést kíván, és az egyháznak felelőssége tanúságtételével és Isten igének bátor hirdetésével, hogy felismerje mindenki jogait és előmozdítsa azok tiszteletét. Az angolai és más országok civil hatóságaival is megerősíthettem a katolikus egyház szándékát, hogy továbbra is hozzájáruljon ehhez, különösen az egészségügy és az oktatás területén. Az utolsó ország, amelyet meglátogattam, egyenlítői Gújnia volt, az első evangelizáció 170. évfordulóján. A hagyomány bölcsességével és Krisztus világosságával gújniai nép végigjárt a történelmének útját, és a pápa jelenlétében megújította elköteleződését, hogy egységben haladjon egy reményteljes jövő felé. Nem felejthetem el, ami a batai börtönben történt. A fogva tartottak teljes szívből énekeltek hála éneket Istennek és a pápának, és arra kértek, imádkozzam bűneikért és szabadságokért. Ilyet még soha nem láttam. Ezután együtt imádkoztuk a mi atyánkot a szakadó esőben, az Isten országa hiteles jeleként. Ugyancsak esőben kezdődött a fiatalok nagy találkozója a Batai stadionban. A keresztény öröm ünnepe volt, megható tanúságtételekkel olyan fiataloktól, akik az evangéliumban találták meg a szabad és felelősségteljes növekedés útját. Ez az ünnep másnap az eukarisztikus ünneplésben teljesedett ki, amely méltó lezárása volt az egyenlítő gújniai látogatásnak és az egész apostoli útnak. Kedves testvéreim, a pápa látogatása az afrikai népek számára alkalom arra, hogy hallassák hangjukat, kifejezzék örömüket, hogy Isten népe lehetnek, és reményüket egy jobb jövő iránt, amelyben mindenki méltósága biztosított. Örülök, hogy ezt a lehetőséget megadhattam nekik, és egyben hálát adok az Úrnak mindazért, amit ők adtak nekem. Felbecsülhetetlen gazdagságot.

0: az élet viszontagságai ellenére is. Áldásomat adom rátok, és áldott Mária hónapot kívánok nektek.
1: Dear brothers and sisters, today I'd like to speak about my recent episode.
0: Kedves testvéreim, ma szeretnék beszélni a legutóbbi apostoli utamról, amely során négy országba látogattam. Algériába, Kamerunba, Angolába és Egyenlítői Guineában. Nár pápaságon kezdetétől fogva vágytam erre az útra, és most szívből hálát adok az Úrnak, hogy lehetőséget adott arra, hogy Afrikába találkozzam Isten népével, és megerősítsem őket hitükben, mint Szent Péter utóda. Ott létem célja az volt, hogy a világnak a béke üzenetét közvetítsem, egy olyan időszakban, amelyet konfliktusok és a nemzetközi jog gyakori megsértései jellemeznek. A békére való felhívás mellett szóvá tettem azokat a súlyos igazságtalanságokat, amelyek ezekben a természeti erőforrásokban gazdag országokban fennállnak, és sürgettem a közösséget, a nemzetközi közösséget, hogy lépjen túl a neokolonialista szemléleten, és valós együttműködésre törekedjen. Ugyanakkor ez az apostoli út lehetőséget adott az afrikai népnek arra is, hogy hallassák hangjukat, és kifejezzék örömüket, hogy Isten népéhez tartoznak. Ezért hálát adok az Úrnak, mindazért, amit ők adtak nekem, a hit, a remény és a szeretet ajándékáért. Köszöntöm az zarándokokat, látogatókat, az angol nyelvűeket, Írországból, Máltáról, Norvégiából, Nigériából, Indiából, Trinidad Tobagóból, Fülöp-szigetekről, valamint az Amerikai Egyesült Államokból érkezett csoportokat, mindnyájatokra és családjaitokra feltámadt Jézus örömét és békéjét kérem, Isten áldjon benneteket.
1: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, il viaggio apostolico in Africa è stata per me un'occasione gradita per ripercorrere.
0: Kedves német nyelvű testvéreim, az afrikai apostoli út számomra örömteli alkalom volt arra, hogy ismét Szent Ágoston nyomdokaiba lépjek. Ennek a nagy egyház tanítónak a példája segítsen bennünket abban, hogy keressük Istent, aki Jézus Krisztusban a bölcsesség és tudás minden kincsét és igazi békét ajándékozza nekünk.
1: Queridos hermanos y hermanas, quisiera hacerte de gracia.
0: Szent Atya, röviden összefoglalja a katekézisét most spanyol nyelven, mondja, hogy kegyelmi tapasztalat volt ez számomra, hogy pásztorként találkoztam Isten népével, és bátorítottam őket elsőleges célként Jézus Krisztus örömhírének hirdetésével és a béke üzenetének közvetítésével. Algériában visszatérhettem a Szent Ágostonhoz kötődő lelki gyökerekhez, és megerősíthettem a fontos hídakat az egyház hagyományával, az iszlám világgal és az afrikai kontinenssel. Kamerunban megújítottam a megbékélésre, az igazságosságra,
1: ante desafíos como la desigualdad y la violencia.
0: Olyan kívásokkal szemben, mint az egyenlőtlenség és az erőszak. Angolában az élő egyházat szemlélhettem, amelyet a történelem megtisztított, és amely elkötelezett a béke és az emberi fejlődés előmozdítása mellett. Végül Egyenlítői Guineában a reménnyel teli hit tanúja voltam, különösen a fiatalok és a leginkább rászorulók körében. Hálát adok az Úrnak ezért az útért, amely ajándék volt mind a meglátogatott népek, mind Péteri szolgálatom számára. Szívélyesen köszöntöm a spanyol nyelvű zarándokokat, kérjük az Urat, hogy érintse meg mindenki szívét és értelmét, hogy az ő evangéliuma

0: Dato il gran valore va la sua
1: preoccupazione e tenido
0: ne esiste fai da normale
1: situazione di violenza
0: algo da normale ta sul tem
1: la regione sur oeste de
0: Colombia i del Nugatiregio e azzuto tragi cusare il sacro ma mai su io sempre il te che vetelt i marciagban együtt érzek az áldozatokkal és családtagjaikkal, és mindenkit arra buzdítok, hogy utasítsa el az erőszak minden formáját, és határozottan a béke útját válassza. Az Úr áldjon meg benneteket, köszönöm szépen.
1: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, lo Spirito Santo aumenti in voi il vigore della fede e della carità che alimentano propositi ed azioni di bene. Vi benedico di cuore.
0: Én megáldalak benneteket. Isten áldását kérem rátok.
1: Un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua portoghese.
0: Szívből köszöntök minden portugál nyelvű zarándokot, különösen a Lisszaboni Laura Vicuña kollégium csoportját, és a Rio de Janeiro-i Chiquinha Gonzaga zenekar fiataljait. Afrikában olyan egyházi közösségekkel találkoztam, amelyek mindegyike a maga módján egy élő hitről tesz tanúságot. Kérjük az Urat, hogy élessze újjá hitünket. Isten áldjon benneteket.
1: Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dal Libano.
0: Üdvözlöm az arab nyelvű híveket, különösen a Libanonból, Irakból és Szíriából érkezőket. A keresztény arra kap meghívást, hogy mindig bízzon Istenben, különösen a gyengeség és a szorongás pillanataiban, mert vele békében és biztonságban élünk. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat és óvjon meg mindig minden rossztól.
1: Saluto cordialmente i polacchi.
0: Szeretettel köszöntöm a lengyeleket.
1: Oggi nell'anniversario della liberazione del campo nazista tedesco di Dachau.
0: Ma Dachaui.
1: Celebrate la giornata del martirio del
0: német náci tábor felszabadításának évfordulóján. A lengyel papság vértanúságának napját ünnepítek a II. Világháború idején. Kérjétek a püspökök, papok és kispapok a 20. századi totalitarizmusok vértanúinak közbenjárását. Különösen a fiatalokért imádkozzanak, hogy bátran válaszoljanak Isten hívására. Mindnyájatokat megáldalak, áldásomat adom rátok.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
0: Szeretettel köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat.
1: In particolare saluto le famiglie del movimento dei focolari.
0: A focolari mozgalom családjait.
1: I collaboratori del Regnum Christi.
0: A Regnum Christi munkatársait.
1: Le parrocchie Santa Maria Assunta in Canepina e San Giovanni Battista
0: Santa Maria Assunta. És a Collettortói Szent János plébániák híveit.
1: Saluto poi il Reggimento Lagunare Serenissima de Venezia.
0: Külön köszöntöm a Velencei Serenissima Lagunari ezredet, a Pízai Ejtőernyős Kiképzőközpontot,
1: del 28. Reggimento Pavia di Pesaro,
0: és a Pesarói Páviai ezredet.
1: Il mio pensiero
0: gondolataim végül a fiatalokhoz, betegekhez és az ifjú házasokhoz szólnak.
1: La liturgia celebra oggi Santa Caterina da Siena,
0: Sienai Szent Katalint, dobonkos tüzet és egyház tanítót ünnepli.
1: Cari giovani,
0: kedves fiatalok,
1: siate innamorati di Cristo,
0: legyetek szerelmesek Krisztusban, ahogy Katalin is az volt, hogy lendülettel és hűséggel kövessétek őt. Ti, kedves betegek, merítsétek szenvedéseiteket a megváltó vérének szeretett misztériumába, amelyet a Sienai Szent különleges áhítattal szemlélt, ti pedig, kedves ifjú házasok, kölcsönös szeretetetekkel legyetek Krisztus egyház iránti szeretetének jelei. Mindnyájatokra áldásomat adom.

0: és Mária Rádió hallgatók. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Imádkozzanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
3: Kedves hallgatóink! A Városmajori első pénteki előadás sorozat 2026. májusi alkalma keretében Perger Gyula, a szombathelyi Szili János egyházmegyei látogatóközpont igazgatójának előadását hallhatják, mint Szent Józsefre emlékezve, a Mártír sorsú bíboros címmel.
4: Krisztusba, kedves testvéreim! 51 esztendővel ezelőtt, 1975. május 6-án a bécsi irgalmasok kórházában Mindszenty József bíboros befejezte nemzet és egyház szolgálatát, amelyet mint a Vas megyei kisfalu felsőpagy káplánja kezdett el, és mint a világ apostola fejezett be. Ajka immáron néma, de szavai tovább csengenek. Meghalt, de ma is beszél hozzánk. Emlékiratait az egész világ olvassa, és ez a vallomás mélyen megindítja az emberek sokaságát. Meghalt, de mégis beszél hozzánk a jó pásztor, az áldozatok vállalását, a szeretetnek a titkát, a feltámadás és a jövő reményét, és Szent István örökségének megbecsülését. Ki volt Mindszenty József bíboros? A 20. század egyháztörténelmének egyik legkiemelkedőbb alakja, a közelmúlt egyik jeles magyar történelmi személyisége, népe katolikus hitének és nemzete szabadságának világszerte jól ismert védelmezője. Tanítása, lelkisége, példája ma is széles körben hat, emlékét tisztelőinek sokasága veszi körül, határainkon kívül és belül egyaránt. Mindszenty bíboros úr jellemének középpontjában olyan erények állnak, amelyek iránt ma nem mindenki viseltetik megértéssel. Nem azért, mintha ezek az erények ma már nem lennének keresztény értékek, hanem azért, mert századunk értékítélete sok mindenben megváltozott. A legszembetűnőbb erénye az egykori zalaegerszegi apátplébánosnak elsősorban a megalkuvás nélküli elfűsége. És ez az erény kettős alapon nyugszik, a vallásos hit és a hazaszeretet szilárd fundamentumán. Vallásos hit. Igen, de mikor és hol bontakozik ki az emberben? Mikor és hol ver gyökered benne? Kedves testvéreim, gyerekkorban a családban, amikor a család közösen együtt imádkozik. És így volt ez Csehi Mindszenten is. Azt írja a bíboros emlékirataiban, hogy szülői házam az imának és az erényeknek volt az otthona. És valóban ma is Ha elég őszinték vagyunk magunkhoz, akkor be kell vallanunk, hogy csak így lehet boldog, kiegyensúlyozott családi életet élni, ha az Isten ott van a hétköznapokban is. Mert amelyik családban van hit, ott van szeretet, ott van béke, ott van áldás. És ahol mindezek jelen vannak, ott van maga az Isten is. Harmadik várunk, a családi szentély, prédikálta egy alkalommal a bíboros, amelyben a házi áldás szellemében nemzedékek váltják egymást. Az apa a mennyei atyától, az édesanyja a boldogságos szüsztől, és a gyermek Jézustól veszi tekintélyét, értékét. A hívő családban egymás feje felett szüntelenül ott látják az égi tekintélyadónak az arcát is. És valahányszor a család asztalánál együtt imádkoznak, a Szent Család világa koronázza meg őket. Ezért szent az édesapa és az édesanya abban a názáreti tükörben. Azért végtelen és halhatatlan érték a gyermek, ezért féltett szemefénye a szülőknek és az egész nemzetnek, vallotta a bíboros. És kedves testvéreim, minden emberi kultúra ereje lemérhető azon, hogy hogyan tekint az édesanyákra, és hogyan értékeli az anyai szolgálatot. Áldott boldogító állapotnak tartja-e, avagy tehernek? Mert amennyiben teher az anyaság, úgy egy nemzet önmagasírásója. Mennyire fontos, hogy a szülők elfogadják Isten ajándékaként a gyermekeket, és igent mondjanak az életre, mint annak idején a boldogságos szűzanya is az életre, a létre szavazott, amikor vállalta az anyasságot. Máriához hasonlóan minden lánynak és édesanyának el kell gondolkodnia azon, hogy mi lehet az Isten rávonatkozó akarata. És az Isten akaratát az ismeri föl, aki imádkozik, aki olvassa a Szentírást, aki hallgatja Isten igéjét, és vigyáz lelke tisztaságára. Mert Isten nem csak a Biblia nagyjainak nyilatkoztatta ki magát, hanem minden embert kivétel nélkül megszólít a hitben. Isten az édesanyját szólítja a lelkiismeret szavában, a kegyelem vonatkozásában és az életfakasztás varázsában. Vajon mi az Isten akarata és mi nem az Isten akarata? Bizonyára, hogy nem Isten akarata, hogy a szociológusok előrejelzése valóra váljék, miszerint a 10 milliós magyarság 7,5 millióra zsugorodjék. Éppen ezért az egyház minden korban, a népszerűtlenséget is fölvállalva, a divatok és reklámok helyett a legnagyobb szépségre, az anyaságra mutat rá. Az édesanya méltósága, hogy áldozatként felemésztve önmagát, elég gyermekeiért. Átvirrasztott éjszakák és mosásban tönkrement kezek által. Vincenti bíboros gyengét szeretete az édesanyja iránt közismert. Könyvet is írt az édesanyai hivatásról, és szüntelenül hirdette ennek a hivatásnak a fontosságát a társadalom, a nemzet és az egyház életében. Hiszen, vallotta a bíboros, az édesanya a családi tüsszely központja, és rajta áll vagy bukik a nemzet élete is. A bíboros hányszor, de hányszor hangoztatta, hogy egy népet nem annyira a politikai erőszak és tévedések tesznek tönkre, hanem az anyák, akik meghiúsítják az élet kiáradását, ezáltal a nemzet fennmaradását. Az édesanyák hivatása ugyanis nem csak gyermeket szülni, életet adni, hanem az emberi életet kibontakoztatni, megtanítani a gyermeket az élet szépségére, és az igazi, gazdagabb, bőségesebb élet, az örök élet felé terelni őket. Kedves testvéreim, szeressétek az édesanyátokat, akár még él, akár már a béke álmát alussza. Becsüljétek meg az anyai hivatást, őrizzétek meg a családi élet szentségét, amelyből annyi áldás származik. És a másik erény, amelyet szeretnék kiemelni a mártírsorsú főpap életéből, az a hazaszeretet. Hazaszeretete, amely már megmutatkozott történelmű témájú könyvében, amelyet zalaegerszegi apát plébánosként írt. Hazaszeretete, amely áthatotta a prédikációit idehaza és az emigrációban egyaránt. Hazaszeretete, magyarság tudata jut kifejezésre, püspökké szentelésére választott jelmondatában Pannonia Sacra, Szent Magyarország. Hazaszeretetéről, magyarság tudatáról tesz tanúságot emlékirataiban. Hazaszeretete jut kifejezésre, amikor a megcsonkított országtól elszakított magyarok érdekében is felemelte a hangját. Hazaszeretete, hogy magyar földben kívánt megnyugodni, mihelyt Magyarország felett a moszkvai hitetlenség csillaga lehull. Hazaszeretete teljesült, amikor holtteste a Máriaceli szűzanya kegyoltárától elindult az esztergomi nagyboldogasszony bazilikáig. Kedves testvéreim! Bennünk, mai magyarokban megvan-e az egészséges hazaszeretet és magyarság tudat? Föltesszük-e magunknak a kérdést, hogy kik vagyunk és hová megyünk? Jövőtlenek vagyunk, elsodor bennünket a szélvihar, vagy beleolvadunk a népek tengerébe? Kik vagyunk mi magyarok? És egyáltalán értéke még a magyarság? A magyarság és a kereszténység szent dolog, visszaélni egyikkel sem szabad. Mi a magyarság? A magyarság közösség. A magyarság azt jelenti, hogy vállalom a múltamat, vállalom a történelmemet, hogy ugyanazt jelenti számunkra Muhi, Mohács, Budavára, lefordíthatatlan dolgokról van szó. Mert nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, de nekem szülőhazám, itt a lángoktól ölelt kisország, messzeringó gyerekkorom világa. Közösséget vállalok, gyökereimet vállalom, történelmemet vállalom. Ki tudná megmagyarázni, hogy háborúk, menekülések és a puszta létérti volt küzdelmek idején septében összekapkodott kicsi csomagokból Miért kerülnek elő a legfurcsább tárgyak, leginkább oda nem illő dolgok? Miért viszik mindig magukkal az életükért futók, a halálba menetelők, a legkedvesebb személy gyűrött, megsárgult fényképét, azt a cigarettatálcát, amelynek semmi értéke sincs, csak annyi, hogy a nagyapámé volt. Máskor egy emlékkönyvet, egy rózsafüzért, egy kavicsot. Kenyér nélkül, fedél nélkül, meleg nélkül, mondják, sokáig ki lehet bírni. Kenyér nélkül, fedél nélkül, meleg nélkül, még ember az ember. Múltja nélkül, emlékei nélkül, hagyományai nélkül már nem az. Fontos tudni azt, hogy kik vagyunk és hová megyünk. Fontos, hogy legyen tiszta történelmi tudatunk. Mert a magyarság nem egyszerűen ismeret, nem egyszerűen kultúra, ennél sokkal többet jelent. Annyit, hogy itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom, tudom, hogy merre kik mennek az utom, s tudom, hogy mit jelent egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Érték a magyarság, mert közösség, és az egész világ nem a mi otthonunk. Mi itt vagyunk itthon. És ne feledjük, ha máshová megyünk, szívet cserél, aki hazát cserél, és nem fogja tudni lefordítani érzéseit, amelyeket egy anyanyelven kimondott szó számtalan formában magában hordoz. Persze, kedves testvéreim, újra és újra meg kell küzdenünk azért, hogy itthon legyünk. Mert annyi minden elhúz, elvon bennünket. És magyarnak lenni sohasem volt könnyű feladat, és nem lesz ezután sem. Mert hazául egy olyan földet választottunk, amelyen minden európai hadiút keresztül vezet. Egy olyan földet, amely nehezen védhető, de mi bástyává tettük. Bástyává, mert a mi hazánk szakadt három felé, hogy Európa egybe maradhasson. Magyarnak lenni sohasem volt könnyű feladat, nem lesz ezután sem. Nekünk itt ezen a helyen kezdődött a múltunk, és itt ezen a helyen kezdődik a jövőnk. Mert bölcsőd is, s majdan sírod is, mely ápol, s eltakar. És mi a jövő? Mi keresztények nem vagyunk sem optimisták, sem pessimisták. Mi reménykedő emberek vagyunk. Mert az optimizmusba lehet csalódni, de a reményünkben Jézus Krisztusban sohasem. És mi reményünket nem a statisztikákba vetjük, hanem Jézus Krisztusba, mint annak idején életének nehéz és örömteli óráiban, Mindszenty bíboros is tette. És talán fel kell tennünk magunknak még egy kérdést. Mit jelent számunkra személyesen Mindszenty bíboros példája ma, a 21. században? Nem csupán egy történelmi alakra emlékezünk, nem csupán egy múltbeli hősre tekintünk, hanem egy olyan emberre, aki a legnehezebb időkben is megmutatta, hogy van igazság, amelyből nem lehet engedni. Van hit, amelyet nem lehet elvenni, és van haza, amelyről nem lehet lemondani. És a mai világban talán nem börtön fenyeget bennünket, nem fizikai erőszak, hanem sokkal csendesebb veszélyek, a közöny, a hitetlenség és az értékek relativizálása. Könnyebb hallgatni, mint kiállni. Könnyebb alkalmazkodni, mint hűségesnek maradni. De Mindszenty példája arra tanít, hogy az igazság nem a többség véleményétől függ. A hit nem a körülményektől függ, és a hűség nem lehet alkalmi. Ezért nekünk ma nem vértanúságra van elsősorban szükségünk, hanem mindennapi helytállásra. A családban, a munkában, a közösségben. Arról, hogy merjünk keresztényként élni ott is, ahol ez nem divat. Hogy merjünk magyarként gondolkodni ott is, ahol ezt megkérdőjelezik. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor Mindszenty öröksége nem csak emlék marad, hanem élő valóság lesz bennünk. És akkor valóban lesz jövőnk. Mert a jövő nem magától születik meg. A jövőt azok építik, akik hűségesek maradnak Istenhez, családjukhoz és hazájukhoz. Kedves testvéreim, legyen bennünk annyi hit, mint Mindszenty József bíborosban. Annyi bátorság, hogy kiálljunk az igazság mellett. És annyi szeretet, hogy megőrizzük mindazt, amit ránk bíztak. Rajtatok, rajtunk múlik, hogy lesz-e holnap, amelyben jó magyarnak és jó kereszténynek lenni. Amen.
3: Kedves hallgatóink! A Városmajori első pénteki előadássorozat 2026. májusi alkalma keretében Perger Gyula, a szombathelyi Szili János egyházmegyei látogatóközpont igazgatójának előadását hallották, a Mártír sorsú bíboros címmel.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
5: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
6: Május 10-e. Rejtsd el az elűzötteket. Olvassuk Izsajásnál a 16. fejezet 3. versében. Rejtsd el az elűzötteket. Itt történelmileg, kortörténetileg valószínűleg arról van szó, hogy Asszíria támad, amely eltörölte Moábot, és a megmaradtak kétségbeesve menekültek. Júdát és Moábot sok minden összekötötte. Volt, amikor az éhínség idején ők menekültek Moáb földjére, és befogadást kaptak, ahogy Rút könyvében olvassuk. Most Moáb népe talált menedéket Júdában. Megérdemelt az ítélet, de még van menekvés. Bújdosó madárhoz, feldúlt fészekhez lett hasonló váz a nép. Nagy lett a romlása, és oda lett az öröm. Isten népének az a feladata, hogy védelmet nyújtson a menekülőnek. olyanná legyen a bujdosó számára, mint az éj sötét árnyék, amely elrejti az ellenség elől a menekülőt. A menekülő azonban soha nem élhet vissza a védelemmel. Az igazi menekvés azonban ennél sokkal több. Ez a profécia, Izajás 16. versében, messze túlmutat a szomszéd Moabita nép ítéletes nyomorúságán és megsegítésén. Arra a királyra, aki minden nép megmentője, és aki valóban segít rajtunk, rá utal. Mert ő a haláltól és minden rossztól megszabadít. Amit az itteni menekülők a jeruzsálemi királytól reméltek, azt ez a jövőbeli igazi király teljesíti majd igazán. A kegyelem által elkészül egy trón, ami megingathatatlan lesz. Milyen gyönyörű kép fejezi ki Jézus Krisztus királyságának valóságát. Kegyelmesen szorgalmazza az igazságot, Isten megtartó igazának érvényesülését. Az Isten által küldött király trónja ez, aki vasvesszejével elűz a bajtól, ahogy a Zsoltárokban olvassuk, a 23-ban, a 4. versben, hogy ő hozzá meneküljünk. Ő pedig elrejt, védelmet ad. Ez a szent elrejtettség minden nyitottság előfeltétele. Rejtsd el az elűzötteket. Amen.
5: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
3: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az infókukat mariaradio.hu e-mail címen.

Hírek. Boldog Gizella ünnepe Veszprémben a várban. Mácsai Pál műhely látogatása Pannonhalmán a Bencés gimnáziumban. Megszentelik a Piarista templom új harangjait Veszprémben. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Főri Gábor. Lássuk a részleteket. A Gizella napok ünnepi szentmisején Spányi Antal székesfehérvári püspökatya arra buzdította a híveket, hogy Boldog Gizella életpéldáját követve bátran vállalják keresztény hivatásukat a családban, a közösségekben és a társadalomban. A veszprémi érseki palota előtti téren bemutatott szentmisén kihelyezték Boldog Gizella ereklyéjét is. Püspökatya homiliájában hangsúlyozta, Gizella királyné és Szent István közösen vállalták azt a küldetést, hogy a magyar nemzet életét áthassa a keresztény hit és az imádság ereje. Spányi Antal arra is figyelmeztetett, hogy a kereszténység jövője rajtunk múlik azon, hogy hitünket valóban megéljük-e a mindennapokban. A Szent Mise keretében átadták az idei Boldog Gizella díjat is, amelyet Varga László, a Pápa Kovácsi plébánia korábbi képviselőtestületi tagja vehetett át több évtizedes egyházi szolgálatáért. A liturgiát a Mendelssohn Kamarazenekar és a Főegyházmegye kórusai tették ünnepélyessé. Különleges irodalmi estel várta az érdeklődőket a Pannonhalmi főapátság május 7-én csütörtökön este 6:30-tól Mácsai Pál műhely látogatás című előadást láthatta a közönség a díszteremben. Az este során a népszerű színművész betekintést engedett abba az alkotói folyamatba, ahogyan a versekkel dolgozik. A műsorban többek között Arany János, Petőfi Sándor, Ady Endre, József Attila és Pilinszky János művei hangoztak el Mácsai Pál előadásában, személyes gondolatokkal és értelmezésekkel kiegészítve, olykor gitárkísérettel. Az előadás két részből állt, egy szünettel teljes időtartalma 2,5 óra volt. Mácsai Pál az Örkény Színház korábbi igazgatója, valamint a Pannonhalmi Arcus Temporum Művészeti Fesztivál egyik ismert házigazdája. Különleges és történelmi eseményre készül a Veszprémi Várnegyed vasárnap délután. Dr. Udvardi György veszprémi érsek megáldja a megújuló Piarista templom 3 harangját, mielőtt azokat beemelik a felújított toronyba. A harangszentelés a mai napon 17 óra 45 perckor kezdődik, az esti szentmise előtt, a hívek pedig már előzetesen is megtekintetik a harangokat a plébánia épülete előtt. A templom eredeti harangjai közül 2 az első világháború idején vittek el, így most 2 új haranggal egészül ki, az 1839-ben megmaradt Szent József harang. Az új nagy harang védőszentje Kalazanci Szent József, míg a lélekharangé Szent Imre. A harangokat a híres innsbrucki Grassmayer harangöntő műhely készítette. A harangok nem csak hangszerek, hanem az imádságra hívás és az összetartozás jelképei is lesznek, amelyek a hamarosan megújult Piarista templom tornyában szólalnak majd meg. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, és elnézést kérek ezért a csúnya hangért, de hát sajnos ez így alakult. Áldott szép vasárnapot kívánok!

0: a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban Kocsis Imre atya magyarázza a Szentírást.
4: Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Fülöp elment Szamária városába, és hirdetni kezdte Krisztust. A nép, halva és látva a csodákat, amelyeket végbe vitt, feszült figyelemmel hallgatta. A tisztátalan lelkek ugyanis nagy kiáltással eltávoztak, sok megszállottból, és sok béna meg sánta meggyógyult. Nagy lett az öröm abban a városban. Amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy Szamária befogadta az Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Mikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy szálljon le rájuk a Szentlélek, mert addig még nem szállt le rájuk, csak megvoltak keresztelve Urunk Jézus nevében. Rájuk tették tehát a kezüket, és azok megkapták a Szent Lelket. Ez az Isten igéje. Eddig tehát, húsvét 6. vasárnapjára, tulajdonképpen az olvasmány, ami az apostolok cselekedeteiből való. Itt az egyik főszereplő Fülöp, diakónus, utána pedig Péter és János, apostol, illetve Szamária. Tehát a szamaritánusokról tudjuk, hogy barátságtalanok voltak. Érdekes módon a diákónusok közül, mert ugye Fülöp az diákónus volt, tehát őt a karitatív tevékenységre választották ki, miképpen István diákónust is, de mind a ketten érdekes módon Szamáriában, vagy Szamáriával kapcsolatosak. Ugye a szentírás tudósok egyértelműen állítják István diákónusról, a protomártírról, az első vértanúról, hogy ő szamaritánus volt, és a szamaritánus Tóra szerint beszél a főtanács előtt is, és érdekes, hogy Fülöp, a másik diakónus szintén nem csak karitatív tevékenységet folytat, hanem csodákat visz végbe, és meggyőzően beszél Jézus Krisztusról, úgyhogy az emberek nagy örömmel vannak abban a városban, tehát gyógyít, tulajdonképpen hirdeti Krisztus, feszült figyelemmel hallgatták, és a tisztátalan lelkek is nagy kiáltással eltávoztak, és így ugye bénák, sánták meggyógyultak. Ez pedig len, mint egy a Jézusról, és ahogyan megjegyzi az evangélista, amikor elbizonytalanodott a keresztelő és üzen, és Jézus azt mondja, hogy hát amit Izaiástól idéz, hogy hát a bénák járnak, a sánták bénák járnak, a vakok látnak, stb. Tehát, hogy és a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot. Itt a következő részben úgy tűnik, hogy az apostolok mintegy kontrollálni akarják, és lemennek Péter és János, és imádkoznak értük. Egyrészt már múltkor beszéltem arról, hogy keresztségnek többféle formája volt, itt, hogy az Úr Jézus nevében voltak csak megkeresztelve, mintha a Szent Lelket nem kapták volna meg, imádkoztak értük, és a Szent Lélek leszállt rájuk. Mégpedig kézrátétel következtében. Tehát úgy tűnik, hogy ahogyan a papszenteléskor is megkapjuk, vagy a diákonus szenteléskor, a kézrátétel az egyrészt a Szentléleknek átadása, és a hivatalnak is az átadását jelenti. Ugyanakkor imádkoznak értük, és úgy tűnik, hogy a keresztséghez, mintha csak a Jézus nevében végzett keresztséghez nem tartozott volna a Szentléleknek a kiáradása, így tehát a Szentlélek kiáradása, ami jellemző erre a szakaszra, annak a második felére, amiről majd aztán szó lesz az evangéliumban, amelyik tulajdonképpen a folytatása ennek a szakasznak. A más vigasztaló, amit Jézus megígér az ő tanítványainak. És ugyanakkor azt jegyezzük meg, hogy a Szentlélek működése következtében, vagy a diákonus, Fülöp diákonus működése következtében az Úr Jézus nagy örömet szerzett ennek a városnak, és ez az örömhírnek a igazi terjedése, az öröm, az örömhír, az örvendezés. Ez Szent Lukásnak különös érzéke van. Nézzük a mai vasárnapra szóló evangéliumot. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szól tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és ő más vígasztalót ad majd nektek. Az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri, de ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. Rövid idő és már nem lát engem a világ, ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsait, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium igéi. Tehát ahogyan az olvasmány már fölkészített bennünket a Szentlélekre, tehát megkapják a szamáriaiak a Szent Lelket, tehát nem csak Jézus nevében vannak megkeresztelve, itt pedig Jézus beszél arról, hogy egyrészt, hogy ha akkor szeretjük őt, ha szerettek engem, akkor tartsátok meg a parancsaimat. Ez talán a mai ember számára egy kicsit furcsa és idegen, hogy a szeretet és a parancs hogyan kapcsolódhat össze, szereteten valami spontán dolgot értünk. Az, hogy Jézusnak vannak igényei a tanítványaival és az emberekkel szemben, tehát ha szeretjük őt, akkor azt azzal mutatjuk meg, hogy megtartjuk az ő parancsait. Ez nyilván részben a 10 parancsolatot jelent, másrészt Jézusnak a adott esetben a radikális utasításait, amelyeket a hegyi beszédben fogalmaz meg. Ugyanakkor valamiféle jutalmat is kilátásba helyez. Egyrészt elárulja ez a szó, vagy ez a mondat, hogy én pedig kérni fogom az atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek. Az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. Egyrészt tehát Jézus és az atya viszonyában Jézus is kér valamit az atyától, mégpedig itt most nem maga számára, hanem a tanítványai számára. Ugyanakkor más vigasztalót. Ez a paraklétosz, ez a védő ügyvéd a vádlóval szemben, aki bűnökkel, stb. Vádolja, mint egy peres eljárásban az illetőket, ő pedig megerősíti őket, a vigasztaló, ugye inkább tulajdonképpen a paraklétosz, a védő ügyvéd, aki kiáll mellettünk, aki szeret bennünket, aki a fölmentésünkre törekszik, és azt mondja, hogy ez a másik vigasztaló, ez Jézus mellett. Tehát mintha már Jézus nem lenne velük a tanítványokkal, és ezért most egy más vigasztalót, ez a Szentlélek, az igazság lelke, és azt mondja, hogy ez örökre velünk marad. Tehát Isten nem hagy el bennünket, Jézus nem hagy el bennünket, hanem ez az Emmánuel, én veletek vagyok, ez egy hosszú távlatot kap, mégpedig az örökké valóság távlatát. És azt is mondja, ami a János evangéliumára jellemző, hogy a világ, és ez a Isten által választottak embereknek a világa, az egyház, ma így is mondhatnánk, ez ezt nem kapja meg, és azt is mondja, hogy nem látja, nem ismeri, de akik Jézusnak a tanítványai, azok ismerik őt, és velünk marad, és bennünk lakik. Tehát egy ilyen lelki állandó jelenlétet akar ez jelezni. És mondja is, hogy nem hagy bennünket árván, nem hagy bennünket faképnél, visszajön hozzánk, és rövid az idő, hát ez tulajdonképpen ma már értjük, hogy ez a mennybe menetel és a föltámadás közti időre vonatkoztatjuk nagyon sokszor, és nem lát engem a világ, de azt is mondja, hogy mi látjuk őt, mert ő él, és mi is élni fogunk. Vagyis Jézus nem hal meg, nem lehet elpusztítani, nem lehet agyonhallgatni, ő él, és mi ezt tudjuk. Mi erről meg vagyunk győződve, és mi is ő általa élünk. Ugyanakkor azt is mondja, hogy egy olyan titkos, beavatott tudásban részesülünk, hogy ő az Atyában van, mi ő benne vagyunk, én pedig ti bennetek. Tehát egy teljes egymásban létet fejez ki, mi az Istenben vagyunk, Jézus Krisztusban vagyunk, ők pedig bennünk vannak, ha befogadjuk nyilván a szívünkbe. És itt megint beszél Jézus arról, hogy aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Tehát nem csak egy érzelmi dolog, hogy jaj, szeretem az üdvözítőt, szeretem Jézust, hanem annak vannak következményei, hogy ha őt szeretjük, akkor az elvárásait, az igényeit, amit ő megfogalmazott itt földi életében, azokat megtartjuk, azokhoz ragaszkodunk, és éppen ezáltal mutatjuk meg a szeretetünket iránta. Van, amikor éppen ez az, ami megmutatja a szeretetünket. Van úgy, hogy nem érezzük ezt érzelmileg annyira, de ha az ő útján járunk, ha az ő törvényeit igyekszünk betartani, akkor szeretjük őt igazán. És azt is mondja, hogy aki így szereti őt,

0: Vagyis, hogy ez most egy képszerű megmutatást akar jelenteni, vagy pedig a dolgok mögött észrevesszük, hogy itt mintha Jézus olyan rejtetten, mint amikor valaki jót tesz, és csak oda teszi, nem is mutatkozik be, de mégis érezzük, hogy valaki szeret bennünket, valaki jót tett velünk. Azt gondolom, hogy ez egy ilyenfajta megmutatkozás, vagy hogy megmutatkozik a testvéreinken keresztül. Ahogyan ezt Máté evangélium a 25. fejezetben mondja el olyan szépen nekünk, hogy éhes voltam, ennem a stb. Mikor láttunk téged, stb. És akkor Jézus azt mondja, amikor egynek, valakinek a rászoruló testvéreink közül jót tettünk, akkor ő neki tettünk jót. Tehát néha ez a felismerés, hogy ő megmutatja magát nekünk, ez nagyon is rejtélyes, rejtett maradhat. Ugyanakkor később, amikor esetleg visszatekintünk a velünk kapcsolatos eseményekre, akkor észrevehetjük, hogy mintha Jézus járt volna köztünk, ahogyan egyik szép énekünk, amelyeket papszentelés vagy újmisekor szoktak énekelni, az mutatná, hogy igenis, vagy mutatja nekünk, hogy Jézus velünk van, ahogyan megígéri, hogy a Szentlélek az is örökre veletek marad, az igazság lelke, és ez olyan szépen és nyugodt erővel tölt el bennünket. Egyfajta kiegyensúlyozottságot, nyugalmat ad a lelkünkbe, akkor is, hogyha bajokkal, gondokkal küzdködünk, mert Jézusnak a szeretete és az igazság lelke, akit nekünk ajándékozott, az örökre velünk marad. Legyünk hálásak az üdvözítőnek, hogy ennyire szeret bennünket, és benne élhetünk, és ő bennünk él, amiért köszönettel, hálával tartozunk, és megadja nekünk, felvilágosít bennünket, és tudjuk újra meg újra, hogy mit kell cselekednünk ebben a földi életben. Az üdvözítőnek ez a szeretete, ez a velünk való együttmaradása segítsen bennünket itt a földi életben. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
3: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szent Lélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Élő kenyér, ki a mennyből szálltál alá,
3: irgalmazz nekünk.
2: Elrejtett Isten és üdvözítő,
3: irgalmazz nekünk.
2: Választottak eledele,
3: irgalmazz nekünk.
2: Csodálatos kenyér,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szüntelen áldozat,
3: irgalmazz nekünk.
2: Tiszta áldozat,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szeplőtelen bárány,
3: irgalmazz nekünk.
2: Elrejtett manna,
3: irgalmazz nekünk.
2: Isten csodáinak emlékezete,
3: irgalmazz nekünk.
2: Természet feletti kenyér,
3: irgalmazz nekünk.
2: Testé lett ige,
3: irgalmazz nekünk.
2: Hitünk titka,
3: irgalmazz nekünk.
2: Fölséges és tisztelendő szentség,
3: irgalmazz nekünk.
2: A bűn ellen oltalmazó mennyei orvosság,
3: irgalmazz nekünk.
2: Az Úr szenvedésének szent emlékezete,
3: irgalmazz nekünk.
2: Minden bőséget meghaladó ajándék,
3: irgalmazz nekünk.
2: Isten szeretetének legnagyobb jele,
3: irgalmazz nekünk.
2: Az isteni bőkezűség túláradása,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szent és felséges titok,
3: irgalmazz nekünk.
2: A halhatatlanság orvossága,
3: irgalmazz nekünk.
2: Éltető nagy szentség,
3: irgalmazz.

0: irgalmaz nekünk.
1: Vérontás nélkül való áldozat.
0: Irgalmaz nekünk.
1: Kegyesség szentsége.
0: Irgalmaz nekünk.
1: Szeretet köteléke.
0: Irgalmaz nekünk.
1: Hívő lelkek tápláléka.
0: Irgalmaz nekünk.
1: Az Úrban meghalók úti eledele.
0: Irgalmaz nekünk.
1: Az eljövendő dicsőség záloga.
0: Irgalmaz nekünk.
1: Légy irgalmas.
0: Kegyelmez nekünk, Jézus.
1: Légy irgalmas.
0: Hallgass meg minket, Jézus.
1: Szent tested és véred méltatlan vételétől.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: A test kívánságaitól.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: A szemek kívánságaitól.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: A nyelv bűneitől.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: Az élet kevésségétől.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: A bűnre vezető alkalmaktól.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: Nagy alázatosságodért, amellyel tanítványaid lábát megmostad.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: Lángoló szeretetedért, melyel ezt a szentséget rendelted.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: Szentséget, tested és véred által, melyet az Eukarisztiában nekünk adtál.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: Szent tested sebei által.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: Szent szíved sebe által.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: Mi bűnösök.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy a csodálatos szentség iránti hitet és tiszteletet bennünk megtartsd és erősítsd.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bűneink igaz meggyónása által minket az Eukarisztia gyakori vételére vezess.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bennünket kegyelmedben megtarts és megerősíts.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bennünket a gonosz kísértéseitől megoltalmazz.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bennünk szeretetet tüzét felélezd.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bennünket halálunk óráján e mennyei úti eledellel megerősíts.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bennünket az örök élet lakomájához elvezess.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Istennek fia.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezd nekünk, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazd nekünk, Jézus.
1: Kenyeret adtál a mennyből.
0: Amely minden gyönyörűséggel teljes.
1: Könyörögjünk. Istenünk, te az emberek megváltásának művét egyszülött fiat húsvéti misztériumával beteljesítetted. Add kérünk, hogy aki Krisztus halálát és feltámadását a szentség jelekben hívő lélekkel ünnepeljük, üdvözítő kegyelmedben szüntelenül növekedjünk Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
2: Mária Rádió. Március végén vallásközi párbeszédre hívták a magyarországi zsidó és keresztény egyházak vezetőit a kecskeméti új kollégiumban. A következő percekben az idén 5. alkalommal megrendezett szentírási közös úton a megváltó szeretet címet viselő esemény előadásaiból hallhatnak válogatást.
3: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük dr. Korzenszky Richárd bencés atyát, a Tihanyi bencés apátság nyugalmazott perjelét, és kérem engedje meg, hogy valamennyiünk nevében mielőbbi teljes gyógyulást kívánjunk. Most pedig akkor átadjuk a szót, tisztelettel hallgatjuk előadását.
4: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelettel, szeretettel, barátsággal köszöntök mindenkit. Köszönöm a meghívást, örültem neki, témát nem kaptam. Csak a nagy kereteket. Szentírási közös úton és a fő parancs. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből. Mit kell tennem, hogy elnyerjem az életet? Szeresd az Urat, Istenedet, és embertársadat, mint magadat. Arra gondoltam, hogy megpróbálok néhány gondolatot megosztani a konferenciával, hogyan jelenik meg a szeretet Szent Benedek regulájában, aki a közösséghez tartozótól azt kéri, hogy egész életébe keresse az Istent. Ki is az Isten? A szeretet. És hol találom az Istent? Hát itt, közöttünk. Közöttünk van. Hogyan? Titok. És mégis van. Közösséget szeretet nélkül nem lehet elképzelni. Mi is a szeretet? Hogy itt éppen vetítek is, ez egyszerűen csak az egykori iskola mesternek a kérése, hogyha nem tudják, miről beszélek, akkor legalább lássák, erről kellett volna. És nem árt azért, hogyha az ember néhány mondatot valóban meg is tud fogalmazni. Athoszi Szent Paisziosz, szerzetes atya, a következő mondja a szeretetről, együttérzéssel meghallgatni a másik ember baját. A másik embernek nehéz helyzetben kimondott együttérző szó, tekintet. Részt vállalni a másik ember fájdalmában, megnyugtatása nehézségek közepette, tehát együtt vagyunk, veled vagyok, érted vagyok, ott vagyok, és még valami más, ez kicsit melbevágó, elviselni a durvaságot a másik embertől. Írja ezt, ugye a kemény életstílushoz szokott szerzetes atya. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek, nem mindig az Úr nevében, akkor nem mindig az Úr van közöttük, hanem feszültségek. És mi az, ami valóban közösséget tud teremteni? Nem más, mint a szeretet. Szent Benedek regulájának 72. fejezetében, ez már a zárás, a következőket mondja, köti lelki, a szerzetesek lelkére, hogy egymást a tiszteletadásban előzzék meg. Egymásnak mind testi-lelki fogyatékosságait a legtürelmesebben viseljék el. Nem kell durvaságot elviselni. Elég türelemmel évtizedeken keresztül elviselni a másik ember rossz kiejtését. És az ember agyára tud menni. És ki az én fele barátom, akivel találkozom. Notker volt primás apát, akivel elég sokszor találkoztam egy szerzetesi előjárók munkacsoportjában. Esténként ugye, lazább együttlétek voltak. A primás apát nem parancsnok, de az egész világot járja. Ő már meghalt, nyugodjék békében. Szokta mondogatni, hogy látom azt a testvért, ki tudja hol, elborzadok, milyen, és akkor elszégyellem magam, hogy ő is ugyanarra az életre van meghívva, amire én. Nincs különbség köztünk. A meghívás tekintetében ugyanoda tartunk. És egymásnak versengve engedelmeskedjenek, kölcsönösség. Senki se kövesse azt, amit a maga számára hasznosnak ítél, hanem ami másnak is ad. Tekintetbe venni a másik embert. Egymás tisztán testvéri szeretettel szeressék. Istent szeretve féljék. Apátjukat őszintén és alázatos szeretettel szeressék. Az apátról szóló fejezetben arról van szó, hogy az apát Krisztust képviseli, jeleníti meg a közösségben. Ugyanakkor mindenki, a legkisebb testvér is valamiképpen transzparenciát képvisel, ott van mögötte egy másik dimenzió. Éhes voltam, adtatok ennem, szomjas voltam, adtatok innom, és amit egynek a legkisebbek közül tettetek, azt nekem tettétek. Tehát a szeretet fogható dimenzióján túl ott van a mélység, ott van a végtelen. Nagyon fontos az, hogy sose relativizáljuk azt, ami abszolút, és ne abszolutizáljuk azt, ami relatív. Tulajdonképpen én ezt az egyetlen egy eredetlenséget ismerem két variációban. Nem tisztelem az Istent ott, ahol pedig jelen van, és jelen van az Isten a másik emberben is. De ne istenítsem azt, aminek tulajdonképpen semmi köze az Istenhez. Például ne istenítsem a szabályt. Jézus nem megszüntetni akarta a törvényt, hanem beteljesíteni. És új parancsot ad, és ez a szeretet. Krisztusnak semmit elébe ne tegyenek. Transzcendencia és szeretet. Az önfeláldozó szeretetben ismerhető fel az önmagán túllépni képes keresztény vagy hívő transzcendencia. Rendkívül fontos ez a tény, hogy a világot nekünk, hívőknek, akik számára az Isten létező valóság, aki a teremtőnk, akiben élünk, mozgunk és létezünk, jelen van. Ezt a világot ő teremtette, ránk bízta a földet, otthonossá kell tenni, lakhatóvá kell tenni. Ökumenikus kihívás, egyetemes emberi kihívás. És hogyha valóban ökumenizmusról akarunk beszélni, nem az a lényeges, hogy el tudjam sorolni, hogy a más miben hisz, vagy miben nem hisz. Az egyedül az Úristen tudja. De az ökumenizmusnak a lényegéhez tartozik, hogy ugyanúgy az ember szolgálatra rendeltettünk. A szeretet parancsa, szeresd Uradat, Istenedet, szeresd embertársaidat, ez olyan feladat, amelynek nincsen vége. Kihívás és meghívás egy olyan útra, szentírási közös út, amely ebben az életben soha nem ér véget. Egyetemes a szeretet. Mindenkire ki kell, hogy terjedjen. Szent Benedek közösségében nagyon érdekes, hogy mennyire fontosnak tartja, hogy az elöljárónak nagy gondja legyen a bűnös testvérekre. Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem a kiválókat. Kölcsönös felelősség és közösségi felelősség. A szeretet megnyilvánulása az, hogyha az apát észreveszi, az előjáró észreveszi, hogy egy testvér szenved, gyötrődik, ő maga képtelen mindenkivel foglalkozni, de küldjön hozzá idősebb testvéreket, akik már átmentek sok kudarcon, és ők vigasztalják az önmagával küszködő testvért. Nehogy, nagyon szép ez a megjegyzés, nehogy elnyelje őt a túlságos szomorúság. És így folytatja, hogy erősödjék meg benne a szeretet. Ha törődnek velem, akkor annak az eredménye az lesz, hogy bennem is egyszer csak megmozdul az, amit úgy hívunk, hogy szeretet. Szó volt itt fiatalokról és öregekről. Nagyon érdekes Szent Benedek megjegyzése, hogy a fiatalabbak az idősebbeket tiszteljék, az idősebbek a fiatalabbakat szeressék. De hogyha el tudom szeretettel viselni az fiatalok esetlenségét, ügyetlenségét, botladozásait, akkor automatikusan tiszteletre méltóvá válok. És akkor szóljak már az angyalok, vagy emberek nyelvén. Ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok és pengő cimbalom. Kedves barátaim, a szeretet az, ami mozgatja a világot. Egymás kölcsönös elfogadása a különbözőségekben. Érdemes eltűnődni azon, hogy mindannyiunknak feladata, mindannyiunk számára kihívás, hogy egységet teremtsünk. Egységteremtők legyünk, egybehívók és ne szétküldők legyünk. Szent Benedek regulájában nagyon markánsan jelen van ez a tény, hogy mindannyian mások vagyunk, de egymást kölcsönösen fogadjuk el. Amire a mi mai világunknak, és itt ebben a magyar ennek a magyar valóságnak, amiben most élünk, nagyon nagy szüksége volna, nem a jelszavakban kimondott kereszténység vagy szeretet, hanem az őszinte, becsületes, empatikus megértés, egymás elfogadása. Sok minden van, ami javamra válhatott volna, de nem vettem hasznát, mondja Dickens, többek között a karácsony is. És valahányszor eljön a karácsony, mindig úgy gondolok rá, tekintet nélkül a szentséges eredetének kiáró tiszteletre, ha erről ugyan bármilyen módon meg lehetne feledkezni, úgy gondolok rá, mint jótékony, nyájas, szép napokra, mint olyan napokra, az egyedüli napokra az esztendő során, amikor az egyik ember úgy néz a másik emberre, akik nem idegen lények, hanem ugyan abba az irányba, ugyanarra utazunk. Így, bár barátom, a karácsony soha egy pennit nem tett a zsebembe, azt mondom rá, hogy érdemes volt, és azt mondom rá, hogy áldja meg az Isten. Karácsony a szeretet ünnepe, húsvét az élet ünnepe, az élet és a szeretet tulajdonképpen ugyanaz. Isten az élet teljessége, Isten a szeretet teljessége. Adja Isten, hogy ezt meg tudjuk tapasztalni, és hitelesen tudjunk tanúságot tenni róla, aki számunkra, keresztények számára Krisztus által ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Köszönöm.
3: Kedves vendégeink, kérem, hallgassák meg Pap János baptista lelkésznek, a Magyarországi Baptista Egyház elnökének előadását. Szíveskedjen kifáradt.
5: Kedves testvérek, kedves hölgyeim és uraim, használva a jól ismert kifejezést, én is nagyon örömmel és köszönettel vettem a meghívást és a lehetőséget a találkozásra. Főrab úr barátsága, szeretete, segítségével azt gondolom sokan otthon érezzük itt magunkat. Köszönöm, köszönjük a lehetőséget. Szeretnék egy kicsit kapcsolódni püspök úr gondolataihoz, illetve ezt folytatni tovább. Meta, Insta, TikTok, DAP, digitális jólét, vagy éppen home office, mémek, csetelés, elektronikus üzenetek. És sorolhatnám tovább azokat a kifejezéseket, amelyek már ismerté és egyre ismerté válnak. Mi a mai korosztályunkba, vagy egy kicsit fölötte, egy kicsit alatta, kicsit botladozunk ezekben. Gyermekeink, unokáink pedig lubickolnak ebben. Nemrég hallottam egy kutatásról, az Egyesült Államokban tinédzsereket kérdeztek meg széles körben arról, hogy ki a legszorosabb barátja vagy szerelme. És 50%-nál többen azt mondták, azt válaszolták, hogy a ChatGPT. Mintha megváltozna valami a világunkban. És miközben megváltó szeretetről és közös útról beszélünk, föl kell tenni a kérdést, hogy ki beszél erről. Minden generáció beszél erről, hogy jól értjük-e egymást. Eljut-e hozzájuk, a következőkhöz az üzenet, vagy az üzenetünk. Ahogyan beszélgetek, és gondolom sokan mások is vannak ezekkel a tapasztalatokkal felszerelve itt közöttünk, ahogy beszélgetünk fiatalokkal, tinédzserekkel, megtapasztalhatjuk ennek a furcsa folyamatnak, sajátos folyamatnak egy következményét. A következmény pedig az, hogy miközben egy egyre inkább virtualizálódó világban élnek, egyre mélyebben éhesek és szomjasak a személyességre, a valóságra. Miközben általánosan a virtuális valóság mindenféle szegmensében otthonosan, egyre otthonosabban lesznek, és egyre jobban rá támaszkodik az életük, eközben egyre nagyobb a hiány, kiáltó a hiány a mély személyes kapcsolatokra. Generációk között. Az Ószövetség utolsó mondatai összekötik az Ó és az Új Szövetség népét is. És közös tapasztalatokat és közös feladatokat is jelölnek ki számunkra. Ezt olvassuk Malakiás könyvének utolsó soraiban. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a fiakhoz téríti, a fiak szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Milyen fantasztikus üzenet és milyen fantasztikus program. Az atyák szívét a fiakhoz, a generációkat egymáshoz, egymás felé fordítani. Hogy aztán személyességben átélhessük azt, amit akár a 145. Zsoltárban fogalmaz meg az Ószövetségben így a Szentírás, hogy közel van az Úr mindenki ez, aki hívja. Mindenki ez, aki igazán hívja. Vagy az Új Szövetségben Jézus maga mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Az Isten egy olyan személyes kapcsolatra hívja az embert, amelyben nem a virtuális, nem a feltételezett, nem a valamifajta képileg mímelt valósága, hanem a tényleges, őszinte teljessége jelenik meg a közösségnek. És erre a közösségre, és ebbe a közösségbe akarja az Isten az ő megváltó szeretetével bevonni minden embert, és ebben minden generációt. Együtt a generációkat. Egymás felé fordítva a generációkat. Nagyon figyelemre méltó az, hogy amikor ezt az olvasott igét nézzük, úgy kezdődik, hogy az atyák szívét a fiakhoz. Mi felnőtt atyák legszívesebben inkább úgy hallgatnánk, vagy úgy gondolnánk, vagy talán úgy írnánk, hogy a fiak szívét az atyákhoz. Hát az ő dolguk, hogy hozzánk igazodjanak, mert mi már tudjuk az életet, ismerjük a dolgokat, de az Isten bölcsebb nálunknál. És így íratta le. Kezdeni ott kell, hogy azok, akik érettek, vagy érettebbek kell, hogy legyenek. akik tapasztaltak, vagy tapasztaltabbak kell, hogy legyenek. Akik erőteljesebbek, vagy azok kell, hogy legyenek. Kell, hogy oda forduljanak azokhoz, akik gyengébbek, akik erőtlenebbek. A fiatalokhoz, a gyermekekhez, a következő nemzedékekhez. Ebben a személyes valóságban és ebben az egymásra találásban tudjuk megélni a megváltó szeretetet. Engem most a konferencia sorozat főcíméből a Szentírási közös úton a közös szó ragadott meg, és gondolkoztatott el. És mindazt, amit elmondok, ebből kiindulva mondom el. Hol a közös út? Van-e közös út? Lesz-e közös út? Akarjuk-e? Megfizetjük-e az árát, hogy legyen közös út? Az atyák szívét a fiakhoz, fiakét az atyákhoz, és hogy együtt tudjunk haladni a szentírási közös úton. A személyes Istennel való közösségben és kapcsolatban. Igazán találkozni. És ez a találkozásban magunk mögött hagyni minden mímelést, minden felületességet, és a szív teljességéből szólni és tenni. Isten segítsen bennünket erre, hogy ne pusztítsa el a mi világunkat a széthúzás és a virtualitás. Köszönöm, hogy meghallgattak.
2: A Szentírási Közös Úton konferenciát hallották, melyet Kecskeméten rendeztek meg.

0: Hírek. Öt templom fesztivált rendeznek Győrben. A Szent Jeromos Biblia Társulat könyvben mutatott tartott az avilai Nagy Szent Terész templomban. Anyák napján koncerttel ajándékozták meg az édesanyákat az avilai Nagy Szent Terész templomban. Köszöntöm Önöket a hírek szerkesztője Szopko Anna. 2025. május 8 és 12-e között rendezik meg az Öt Templom Fesztivált Győrben. Az öt templom építészeti mementó és egyben példa arra, hogy Európa közepén évszázadok óta békében élnek együtt evangélikusok, katolikusok, reformátusok, szerb, ortodox és zsidók. A fesztivál ennek a történeti és emberi értékének a fontosságára a kultúrák, vallások, közösségek és egyének között évszázadok óta meglépő párbeszéd erősítésére, támogatására hívja fel a figyelmet, írta a csodálatos magyarország.hu. A programok között helyt kap a színház, irodalom, képzőművészet és különböző zenei műfajok. Székely Zoltán művészettörténész mindennap vezetett túrák keretében az öt templomon keresztül mutatja be az európai zsidó-keresztény kultúra hagyományait és értékeit, megismertetve a résztvevőkkel az egyes vallások hitéleti sajátosságait, azok építészeti vetületeit. A Szent Jeromos Biblia Társulat könyvben mutatót tartott az avilai Nagy Szent Terész templomban május 7-én csütörtökön, az esti szentmise után 19 órakor. A bemutatott kötetek Kocsis Imre professzor atya, Isten irgalmassága, szeretete és kegyelme, valamint Horváth Endre atya, Ábrahám című könyvei voltak, tudósít a szerkesztő. A könyveket Harmai Gábor biblikus atya mutatta be. Felhívta a hallgatóság figyelmét az Ábrahám című könyv kapcsán arra, hogy Ábrahám hite öt pontban foglalható össze, aztán ezeket részletezte. Kocsis Imre atya könyve egy tanulmány az isteni irgalmasságról. A bemutatón jelen volt az Indiában született Benvin Sebastian Verbita szerzetes atya is, aki hozzászólásában elmondta, hogy mindig, de ebben a bizonytalan világban különösen nagy szükség van hitünk megerősítésére. Ezt a célt mindkét kötet szolgálja, hangsúlyozta. Az avilai Szent Terész templomban anyák napján Kovács Kriszta színművésznő Biblia Show című koncertjével köszöntötték az édesanyákat. Az este folyamán az ismert bibliai alakok ismerős bibliai történetek által ihletett dalokat, énekeket hallhattak a művésznő előadásában. A szövegeket Fábri Péter szövegíró, a művésznő férje készítette, melyeket Wolf Péter zeneszerző zenésített meg. A zenei kíséretet Wolf Péter zeneszerző zongorán, Baranyai Piroska csellón és Könyh László hegedűn és ütőhangszereken adták elő, tudósít a szerkesztő. Adományokat a Baltazár Színház javára fogadtak el, ahol a Biblia Show következő előadása lesz. A Baltazár Színház Magyarország egyetlen hivatásos fogyatékossággal élő színészekből álló társulata. A sikeres koncert végén a jelenlévő édesanyákat, nagymamákat, keresztmamákat egy szál tulipánnal köszöntötték.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
2: Dicsértessék Úr Jézus Krisztust, megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imád a családom élő és elhunyt tagjait, a férjem, a nászúrom, és minden hallottunk emlékére, kérek imád, a gyermekeim, unokáim, ifjúság, hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle kár a szenvedélytől, mentse meg őket a drága Jóisten, kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért. A lányomékért, hogy a négy gyermek mellett itt is tudjanak ápolni engemet, a család, az ország, a világ békéjéért, a háború ellen, a Mária rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény magyar hazánki. Dicsértessék, Úr Jézus Krisztus, amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, újra imád szeretnék kérni Terikéért, és hálát adunk az eddigi gyógyulásáért, és szűzanya közbenjárásáért is. Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Erzsébet, Mária, Katalin, Zsuzsanna testvéreink gyógyulásáért, leányoméknak gyermekáldásét, fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja Önöket.
5: Kérnék szépen imád egész családunkért, szeretteinkért, Marian szándékaira, a megfogant magzatok megmaradásáért, Ilikért és Laliért, és hazánk lelki megújulásáért, a magyar gyerekekért, a fiatalokért, a családokért, pedagógusokért, hazánk vezetőiért, és hogy szabaduljunk meg minden külső és belső ellenségtől. Magyarország, Európa és az egész világ megtéréséért, a háborúk, a katasztrófák, a járványok megszűnéséért, és a szűzanya szándékainak megvalósulásáért. Köszönöm szépen!
6: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a híd kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi lelki erőért a keresztem hordozásához, a Magyar Nyelvű Mária Rádiókért önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, egy jó szándékra, egy nagy családért, a betegekért, betegek gyógyulásáért, a háborúk megszűnéséért, és minden háborútól szenvedő emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót, és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Imád kérnék szépen az érettségizőkért, unokáim sikeres vizsgáiért, betegségem gyógyulásáért, és a halottaink lelki üdvéért. Köszönöm szépen.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus, egy fiatal család, és szeretném majd imádkoznánk egy édesanyáért, Flóráért, Pényér Balázsért és a kicsi angyalkáért, Dexter Gyuláért. Köszönöm.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus, megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni elhunyt családtagjám lelki üdvért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmányi eredményükért és a maga egészségéért, Magyarország és a világ békéért, Mária Rádió fennmaradásáért, támogatóiért és a dolgozóiért. Nagyon szépen köszönöm.
1: A 061-354-1705-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az Önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: irgalmasság órája.
1: Jézus így szólt tanítványaihoz: békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és áraz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
6: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért,
6: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
6: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: Szent János első leveléből. Szeretet az Isten. Aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten ő benne. A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem tökéletes a szeretetben.
1: Reményik Sándor. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom. A szív, amíg ver, mindörökre nyugtalan. De mindörökké nyughatatlanul Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom. Vihar, örök hullámzás a víz felszíne. De lent a mélyben, háborítlanul, pihen a tenger és az ember szíve. Hadd hullámozzék a víz felszíne. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom, és ez a nyugtalanság, mint a járvány ragad. Te sugaraszt szét békességedet, és szóval, kézfogással másnak add. Az Isten békessége is ragad. Békesség Istentől. Reggel mond, délben mond, és este mond a feltámadott első szép szavát, és ragyogóbbá lesz a reggeled, és csillaghímesebb az éjszakád, és békességesebb az éjszakád. Békesség Istentől. Békesség Istentől. Mi így köszönjünk, hogy köszöntésünkben lélek legyen, vihar tépet fák. Ágainkon mégis vadgalom búg, és békesség terem. Békesség. Köszöntésünk ez legyen. Békesség Istentől.

0: Szent Mihály arkangyal, védelmezd minket a közdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Szent Gábriel arkangyal,
1: könyörögj érettünk.
0: Szent Ráfál arkangyal,
1: könyörögj érettünk.
0: Magyarország védangyala,
1: könyörögj érettünk.
0: Mindannyian szent angyalok,
1: könyörögjetek érettünk.
2: Mária, béke királynője, könyörögj érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Imádkozzunk együtt! Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermeke imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikusan a Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindképpen kell.

0: örök amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hívalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér első titka. Akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényöm gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjek velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe. Belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az Amen, melyel kifejezted az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld, Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülöleli, eldorítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a magnifikát. Amikor Jézus hordozod a szívedben, élő tabárnökulummá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak. Öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka. Akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld Mária hodaltás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becészketi a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkelti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozva által örvendezve, az ő békéjében dúsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld már a lelkérejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőr járja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztán látásból fakad. Isten olyan feladatra hívna, amely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet. S ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről mindent. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutatta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már el lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az öröm hírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, s a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk a te velünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösért, most és halálunk óráján.
3: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
6: hogy miért lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örökké jutalmát, add meg kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasónak elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
6: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Mindörökké. Amen.
7: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek. A pápa üzent a társadalmi kommunikáció 60. világnapján. Családi napot rendez a támogatottaknak a Regőci Alapítvány. Magyar részvétellel tartott zágrábi közgyűlést a Caritas Európa. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 10-e a társadalmi kommunikáció világnapja. A Szent Atya üzenetében a mesterséges intelligencia előnyeire és veszélyeire hívta fel a figyelmet. Az üzenetet az MKPK sajtószolgálata adta közre. Ahogy a hírfolyamainkat görgetjük, olvasható az üzenetben, egyre nehezebb eldönteni, hogy valódi emberekkel lépünk-e kapcsolatba, vagy inkább robotokkal és virtuális influencerekkel. Az előttünk álló kihívás nem a digitális innováció megállítása, hanem annak irányítása, tudatos használata. Fel kell emelnünk szavunkat az emberi személy védelmében, hogy ezek az eszközök valóban szövetségeseinké válhassanak. Ez a szövetség lehetséges, de három pilléren kell nyugodnia: a felelősségen, az együttműködésen és a nevelésen, írta a Szent Atya. Katolikusként szorgalmaznunk kell, hogy különösen a fiatalok elsajátítsák a kritikus gondolkodás képességét. Május 11-én lesz az alapítvány 5 éves, ennek az alkalmából a Magyar Nemzeti Táncszínházban tánc előadásra várják a támogatókat, akik között magánszemélyek, kisebb és nagyobb cégek, állami vállalatok, önkormányzatok, egyházi közösségek és különböző társadalmi közösségek képviselői is vannak, mondta el Herceg Anita, az alapítvány kuratóriumának elnöke pénteken a sajtó részére rendezett tájékoztatón, írta meg az MTI. Hozzátette, egyes támogatók rendszeres pénzadománnyal segítik az alapítványt, mások tárgyi adományokkal, szolgáltatásokkal segítik a munkát. Ez a hétfői nap róluk fog szólni. A mi köszönheti nyilvánításunk lesz azért, hogy eddig támogattak bennünket, és reméljük, hogy a továbbiakban is számíthatunk rájuk. Május 17-én a Margit-szigeti szabadtéri színpadon családi napot szerveznek, ahova a támogatott családokat hívták meg. Zágrában tartotta az idei közgyűlését a Caritas Európa, amelyen a katolikus Caritas delegációja is részt vett. A magyar szervezetet Zagyva Rihárd országos igazgató, József Imre szakmai igazgatóhelyettes és Szent Királyi Tóth Kata nemzetközi koordinátor képviselte május 4 és 7-e között megrendezett találkozón, olvasható a Magyar Kurír hírei között. A közgyűlés első napja is személyes találkozások, a közös gondolkodás és szakmai tapasztalat csere jegyében teltek. Az informális programokat május 5-én projekt látogatások követték. A résztvevők több horvátországi Caritas projekt közül választhattak. A magyar delegáció azt a térséget kereste fel, ahol a 2020-as súlyos horvátországi földrengés komoly károkat okozott. Jó volt látni, hogy az akkori romok helyén ma már újra pezseg az élet, fogalmazott a magyar delegáció egyik tagja.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Tacman Andreával, a Robert Schumann imakör vezetőjével Murányi Nikolett beszélget.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a budapesti stúdióban pedig dr. Tacman Andreát, a Robert Schumann ima körvezetőjét, akivel hitről, életről és a Szentírásról fogunk beszélgetni.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
3: Kezdjük egy rövid imával, hogy Isten áldása legyen a beszélgetésen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
4: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és add a te kegyelmedet ebben a húsvéti időben, hogy igazán befogadhassuk azt a reményt, azt az örömöt, melyet csak Krisztus feltámadása tud nekünk megadni. Uram, vezesd az én gondolataimat és szavaimat, és áld meg mindazokat, akik majd hallgatják ezt a beszélgetést. Amen.
3: Amen. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
4: Amen.
3: Először is hadd kérdezzelek, Andrea, hogy mit jelent ez a Robert Schumann imakör? Mutasd be nekünk, kérlek.
4: Mi egy 2016. januárjában megalakult imakör vagyunk, azért beszélek többes számban, mert több mint 20-an vagyunk ebben az imaközösségben, amely a 10 év alatt ilyen szép számra megnövekedett, és a mi nagy küldetésünk az, hogy politikusainkért, állami és egyházi vezetőinkért is imádkozzunk, ideértve Európa és benne hazánk lelki, szellemi megújulását is.
3: Ki volt Robert Schumann, akiről a nevét adtátok a közösségnek?
4: Igen, amikor elindult ennek az imakörnek az élete, akkor még nem tudtuk, hogy kiről válasszuk a nevet, és annak idején a kezembe került egy könyv, Politika és Életszentség címmel. Ez a könyv Robert Schumann életét és életszentségét mutatta be, az egész életútját és az ő politikai pályáját is. A 19. században, 1886-ban született és 1963-ig élt. Az életét nagyon fémjelezte egy ilyen nemzetköziség, Luxemburgban született, német állampolgár volt, de aztán 1919-ben felvette a francia állampolgárságot, miután Elzászt, Lotaringiát visszaadták Franciaországnak. És egy ilyen nagyon, nagyon egyszerű, szerény ember volt, nagyon mélyen vallásos, ezt sajnos keresztény körökben is viszonylag kevesen tudják róla, az Európai Unió egyik alapító atya volt, ugye az 1950-es Schumann nyilatkozat az ő nevéhez fűződik, és tulajdonképpen a 20. századnak egyik legnagyobb alakja, aki a békére tette föl az életét, hogy Németország, Franciaország és az európai államok megbékéljenek a II. Világháború után. És még kevesebben tudják róla, hogy ő az eukarisztiából, a Mária tiszteletből, a napi szentmiséből merítette mindazokat az értékeket, amire ő politikát alapozott a saját korában. Ezért mi őt nagyon tiszteljük, imádkozunk az ő boldogávatásáért is minden imaköri alkalmunkor.
3: El is kezdődött a boldogávatási folyamat?
4: Igen, ez még az 1980-as évek végén elindult maga a folyamat, és ebben egy nagy mérföldkő volt 2021, mikor Ferenc pápa ugye megerősítette azt a dekrétumot, hogy ő a hősies fokon gyakorolta az erényeket, tehát tiszteletre méltóként tarthatjuk most már számon. Ugye csodák hiányoznak még a boldogávatáshoz, én nagyon bízok benne, hogy az én életemben még megérhetem ezt, és akár személyesen is ott lehetek majd az ő boldog avatásán.
3: Köszönöm szépen, és akkor térjünk át a te hited útjára. Hogyan is kezdődött? Gyerekkorodtól kezdve vallásos családban nőttél föl, vagy felnőtt megtérő vagy?
4: A gyökerek a gyermekkoromig mennek vissza, mert egy nagyon mélyen vallásos katolikus családból származom. Édesanyám hitoktató, édesapám pedig hát mérnöki pályája után ő állandó diakónus lett, így mondhatni, hogy az anyateljel szívtam magamba ezt az értékrendet, a hűséget az Istenhez, a szilárdságot, és hát ennek megvoltak a különböző szinterei. Egyrészt az otthoni közegben imádkoztunk, otthon ugye három testvérem van, tehát nagy családban nőttem fel. Ez a mindennapoknak a része volt, az is, hogy otthon nagyon sok szobor, szentkép van, ugye ebben nőttem bele, és aztán magam is szentképgyűjtő lettem. A plébánián is megvoltak a programok, amikben már egész kiskorunktól a szüleim bekapcsoltak minket. Gondolok itt például ugye ifjúsági szentmisére, kórusra, hittantáborokra, hittanversenyekre. Ugye a Bibliával való kapcsolatomnak az első mérföldköve volt, hogy hittanversenyeken vettünk részt, és ott kellett bizonyos részeket fejből is tudni a Bibliából. Ez jellemezte a gyermekkoromat, így meg hát az, hogy egyházi iskolába jártam, tehát hogy ott is volt ugye rendszeres hittan óra látogatás. És aztán ez tovább ment így később a tanulmányaimban, amilyen intézményt választottam, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen kezdtem, és hát ott is így ugyan otthonról elkerültem, de így a keresztény közösségeket aztán később is mindig felkerestem, és azokhoz igyekeztem kapcsolódni.
3: Volt egy olyan pont, amikor azért önállóan megválasztottad, hogy igen, én hívő keresztény életet akarok élni.
4: Igen, ez az én életemben is megvolt, mert noha soha nem kérdőjeleztem meg azt az értékrendet, amit otthon kaptam, de közel 20 évesen eljött az az idő, ahol csalódásokkal, első érzelmi krízisekkel találtam magam szemben, és akkor fel kellett magamnak tenni a kérdést, hogy én személyesen hogyan kapcsolódok az Istenhez, hogyan is van ez, hogy ilyen szép gyermekkorom volt, és mégis érnek engem is csalódások, és érhetnek lelkisebek, és nekem nagyon sok belső küzdelmem volt. Nem volt úgy egy olyan része az életemnek, ahol teljesen így mondjuk más irányba mentem volna, hanem belülről vívódtam, küzdöttem nagyon sokat az Istennel. Ebbe beletartoztak viták is, és annak a dinamikája, hogy hogyan tudom azt én megengedni, azt a mély őszinteséget, hogy az Istennel való párbeszédben eljutok oda, hogy kimerek mindent neki mondani, azt is, ami fáj, azt is, ahol nem érzékeltem, hogy ő ott volt, azt is, ahol csalódások értek, és mondjuk, vagy nem azt kaptam, mint amire számítottam, vagy amit én emberi mércékkel mondjuk igazságosnak gondoltam volna. És ezeken a mélypontokon megéltem azt a forduló pontot, hogy az Isten ott volt, hogy ezekben a konflikt beszélgetésekben az Isten nem hátat fordított, hanem érzékeltem, hogy ő ezeket kibírja, és a kapcsolatunk is ezt kibírja, és az jelentett számomra az én hitemben és az Isten kapcsolatomban egy nagyon nagy fordulatot, de évek kellettek ehhez, tehát körülbelül 2 évvel ezelőtt kaptam egy olyan elégtételt, hogy az ilyen belső vívódásaimat, nehézségeimet, csalódásaimat mondjam ki az Istennek egy hangos imában.
3: És volt valaki, aki segítségedre volt egyébként, hogy ezen a krízisen átjussál?
4: Igen, igen, tehát ezt én érzékeltem, hogy ez így egyedül nem fog menni. hála Istennek mondhatom azt, hogy nem okozott eddig nekem soha nehézséget az, hogy segítséget kérjek, tehát jártam lelkivezetőhöz, illetve lelkigondozóhoz is, és hát amikor ugye egy gyónásra került a sor, akkor természetesen azt is, amit ott kaptam, azt úgy beépítettem a lelki életembe, és egy ilyen gyónás után kapott elégtételnek az eredménye lett az, hogy én az Istennek hangosan imában ki tudtam mondani nagyon sok mindent, ami nekem fájt, azt is, amiért hálás vagyok. Észrevettem azt, hogy ez mekkora nagy őszinteséget és mélységet hozott a mi kapcsolatunkba. Olyan fajta mélységet, amit előtte soha nem tapasztaltam, mert ez szabadsággal töltött el engem, és nyitottá tett arra, hogy váó, hogyha a mi Istenünk tényleg ilyen, akkor én valóban vágyom a vele való kapcsolatra, és arra, hogy felfedezzem azt, hogy ő valóban tényleg kicsoda, és merre akar engem vezetni.
3: Nagyon értékes tapasztalat.
4: Ide tűznék egy szentírási idézetet, a 16. Zsoltár 11. versét. Az élet útjára tanítasz engem, színed előtt az öröm teljessége, s jobbodon a gyönyörűség mindörökké. Ezt én az utóbbi években tapasztaltam meg azt, többek között a vívódásaim és az ilyen belső lelki küzdelmeim során, hogy az Isten engem mindig az élet teljességére akar vezetni, a körülményeimtől függetlenül. És hogy ő mindig magát akarja adni, és nála mindig van több béke, több öröm, amit befogadhatok. És hát ezzel párhuzamosan az is világossá vált számomra, hogy az én nyitottságomon még van mit dolgozni napról napra, hogyha ilyen Istenünk van, aki számomra mindent megad, amire itt nekem szükségem van az életben, megadja azt a békét és azt az örömöt, ami által én itt boldog lehetek ebben a földi életben, akkor számomra már az a kérdés napi szinten, hogy hogyan tudok én erre megnyílni, hogyan tudom azokat az akadályokat átlépni vele együtt, amik esetleg ennek a nyitottságnak az útjába kerülnének.
3: Nagyon komoly tapasztalatokat szereztél. Hány éves vagy?
4: 38.
3: Csak a hallgatók kedvéért kértem, mert hogy olyan határozottan szépen tudsz nyilatkozni az Istennel való kapcsolatodról, ami jó a hallgatóknak is, hogy ez tanulható, ugye?
4: Igen, ez tanulható. Kaptam is adottságot az Istentől, úgy érzem erre, szüleim által is, ugye az oktatás, nevelés által, amiben volt részem, de tanulható része is van ennek, tehát a hangos beszéd, akár a hangos olvasás, ami nekünk még része volt annak idején az oktatásnak, nevelésnek, azokon által is ez igen fejleszthető, ezt meg tudom erősíteni.
3: Miként van jelen a hit a hétköznapjaidban? Milyennek a napjaid?
4: Elsősorban az ima életben mutatkozik ez meg, hogy keressem a kapcsolatot Istennel. Ennek nagyon sokféle formája van. Korábban én azt gondoltam, hogy az Istennel való kommunikációt azt be lehet zárni egy szobába, egy templomba, és akkor a Szent Ignáci lelki gyakorlatok megtanítottak engem arra, hogy ezt nem lehet bezárni, és nem is szabad. Értem ez alatt

0: imádkozzak. Van otthon egy kis házi oltárom, ahol így liturgikus időszak szerint szoktam cserélgetni a szobrokat, képeket. Nagyon fontos számomra, hogy legyen egy gyertya, ami a hitünk fényét jelzi. És nagyon fontos számomra, különösen az utóbbi időben, a dicsőítés, mint imaforma, mert ez egy nagyon önzetlen ima mód. Értem ez alatt azt, hogy akkor nem azzal vagyok elfoglalva, hogy most én mit kérek, vagy éppen most aktuálisan mi a nehéz. Nem, minthogyha Isten ezeket nem hallgatná meg, mert nagyon is meghallgatja, komolyan veszi és jelen van ezekben. De amikor meg tudok arra nyílni, hogy az Istent önmagáért dicsőítsem, azért, mert ő olyan, és dicsőítsem a megváltásért, mindazért, amit tett értem, akkor valahogy, minthogyha az életnek a problémái is egy más megvilágításba helyeződnek, mert ki tudom azt is mondani a dicsőítő hozzáállásommal, hogy mindezek fölött az Isten Úr. És az én identitásomat nem a problémáim, a sebeim, a nehézségeim határozzák meg, hanem az az Isten, aki a harmadik napon kijött a sírból, és elhengerítette a követ. Idővel megtanultam, és ez persze még mindennapi gyakorlat, hogy a nehézségeket ezek fényében tekintsem, hogy igen, Krisztus feltámadt, tehát minden lehetséges, és mindennek jó vége tud lenni. Ez az egyik ima mód, amit szívesen végzek, a másik a rózsafüzér. Van a közösségből egy kedves barátnőm, akivel ezt szoktuk milyen digitális formában végezni, illetőleg a szentmise, lehetőség szerint hétköznap is, számomra még nagyon fontos, és a zsolozsmát is én szoktam időszakosan imádkozni. A zsoltároknak van egy megtartó ereje, mert annyira az emberi szívből szólnak, hogy ott mindig van egy olyan sor, ami úgy engem meg tud érinteni. És a személyes imán túl, ami persze egyik tartó pillére az Isten kapcsolatnak, fontos számomra a közösségi lét, hogy a kereszténységet és a hitemet azt másokkal való kapcsolataimban is megéljem. Ennek egyik szintere többek között a Robert Schumann imakör, ahol közösségileg imádkozunk, illetve az emberi találkozásaimban is nagyon fontos szerepet játszik a hit. Olyan módon, hogy igyekszem ébernek lenni arra, hogy egy adott emberi találkozásban mire érzek indítást, hogy meghallgassam a másikat, vagy arra, hogy tanúságot tegyek, vagy arra, hogy ott éppen imádkozzak érte. Ehhez nagyon fontos, és ezt is ízlelgetem az utóbbi időben, hogy az alvás és az ima élet és a kereszténység gyakorlás azok milyen módon függnek össze. Mert ha jól ki vagyok pihenve, és megadom a testemnek azt, amire szüksége van, akkor az nagyon jól tud kihatni, akár arra, hogy hogyan vagyok éber a Szentlélekre. Ugye ez ilyen nagyon egyszerűen hangzik, de mégis nekem a megvalósításban azért vannak kihívások, amikkel így küzdök, de nagyon szép azt így ízlelgetni, meg megtapasztalni, hogy amikor a testemre is odafigyelek, akár a pihenés és a sport formájában, akkor az jól kihat a lelki életemre is.
1: Tehát, hogy a test és a lélek egyensúlya.
0: Így van, és erre is a Szent Ignáci lelki gyakorlatok tanítottak meg engem. 2017 pünkösdjén voltam az első személyesen vezetett lelki gyakorlaton, az egy háromnapos volt, és aztán elmentem idővel később hosszabb lelki gyakorlatokra is. Ugye az Istennel való kapcsolatomban az egy olyan fordulópontot hozott, hogy az volt az első alkalom, amikor megtapasztaltam azt, hogy az Isten egy személyes Isten. Tehát ha kicsit humorosan fogalmaznék, akkor mondhatnám azt, hogy van valaki a vonal másik végén. És ez nem egy teoretikus elvont valóság, hanem az Isten tényleg szól hozzám. Az imában, a szentíráson keresztül, a lelki vezetésen keresztül és a természetben is.
1: Meg tudsz osztani velünk egy ilyen konkrét megtapasztalást, amikor Isten éreztette veled a jelenlétét?
0: Igen, egy személyes élményt hoznék ide, az éppen egy, a Covid idő alatt az egy online Szent Ignáci lelki gyakorlat volt, ahol megtapasztaltam az,

0: hogy tényleg Jézus az én jó pásztorom, és tényleg én egy bárány vagyok, akit ő vezet, akiről gondoskodik, és akit nagyon szeret. Az Isten nagyon sokszor így szól hozzám ilyen belső képek formájában. Ezt úgy idővel fedeztem fel, és ez nagyon szép ennek a megtapasztalása, hogy látni azt, hogy az Isten alkalmazkodik ahhoz, hogy én milyen vagyok, és azokon a csatornákon keresztül üzen, és azokon a szeretett nyelveken keresztül, amikről tudja, hogy én jól be tudom fogadni. Tehát nagyon hasonlít ez az emberi kapcsolatokhoz, de nekem évekkel lettek, míg erre rájöttem. És hogy az Isten kapcsolat is, az is egy ilyen nagyon dinamikusan változó valóság, abban az értelemben, hogy idővel arra is rájöttem, ahogyan mi kapcsolódunk egymáshoz az Istennel, az tud változni. Az nem egy konzervált valóság, hanem az Isten alkalmazkodik ahhoz, ahogyan én most éppen vagyok, amire szükségem van. És ilyen szempontból én rájöttem, igen, hogy az Isten mennyire rugalmas, hogy ott nem elvárásoknak kell megfelelnem, hanem egyszerűen lehetek az, aki vagyok, és megengedhetem azt, hogy tényleg minden elvárás és minden feszengés mellett ellenére az legyek előtte tényleg, aki vagyok, és ez egy nagyon nagy belső szabadságot eredményezett számomra.
1: Egy személyes példát akartál idehozni, hogy a COVID alatt egy online ima alkalmával.
0: Igen, ez volt a jó pásztornak a belső képe, amit megtapasztaltam. Azt a szeretetet, azt a gondoskodást, amit a jó pásztor nem csak úgy, mint általában, hanem személyesen számomra, hogy én tényleg egy vagyok a sok bárány közül, akit a karjába vesz, és akiről gondoskodik, aki felé szeretettel fordul, és akinek az igényeire és belső életére odafigyel a legnagyobb gonddal és szeretettel.
2: Dr. Tacman Andreával, a Robert Schumann imakör vezetőjével Murányi Nikolett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati műsorunk témái. Leó pápa a nápolyi papokhoz és szerzetesekhez. Az evangélium örömével építsetek közösséget. Nápoly hivatása a remény és az emberiség fővárosa. A Szentatya beszéde a nápolyi lakossághoz. Isten éltesse a péteri szolgálatában egy éves Leó pápát. Leó pápa a nápolyi papokhoz és szerzetesekhez. Az evangélium örömével építsetek közösséget. Leó pápa pompei kegyhelyén tett péntek délelőtti látogatása után a közeli Nápolyba utazott, ahol a város gótikus nagyboldogasszony székesegyházában találkozott a püspökökkel, papokkal és szerzetesekkel. Hozzájuk intézett beszédében a lelkipásztori gondoskodás fontosságát hangsúlyozta. Az egyház nem korlátozódhat valamiféle érzelmi esemény megtapasztalására, hanem engedje, hogy az evangélium öröme inspirálja. A Szentatya beszéde kezdetén Ferenc pápa 2015-ös nápolyi látogatásának egyik mondatát idézte. Nápolyban soha nem volt könnyű az élet.
1: La vita Napoli non è mai stata facile.
0: De soha nem volt szomorú sem. Ez a ti nagy erőforrásatok, az öröm, a virágság. Leó pápa is azért jött most, hogy osztozzon ebben az örömben. A barátság és a testvériség szellemében az emmauszi tanítványok történetéből a lelkipásztori törődés mozzanatára irányította a figyelmet. A két tanítványhoz hasonlóan gyakran mi is anélkül járjuk az utunkat, hogy képesek lennénk értelmezni a történelem jeleit. Néha elkeseredve és csalódva, máskor szomorúan és megtörtnek érezzük magunkat, Jézus azonban mellettünk áll, velünk jár, kísér minket, hogy megnyisson minket egy új világosság felé, mert ilyen az ő törődő hozzáállása, szólt a pápa. A gondoskodás ellentéte az elhanyagolás. Ilyenek lehetnek a városi utcák és terek, még inkább a külvárosban, de még nagyobb gond magának az életnek az elhanyagolása. Leó pápa erre a belső törődésre gondol, ami a szívünkről, emberségünkről és kapcsolatainkról való gondoskodás jelenti. Mindez napjainkban felelősségteljes szerepet ró az egyházi személyekre, a papokra, férfi és női szerzetesekre, mert a szolgálat terhe bizonyos szempontból ma még nehezebbé vált, mint a múltban.
1: Napoli è una città dai mille colori.
0: Nápoly ezer színű város, ahol a múlt kultúrája és hagyományai keverednek a modernitással és az innovációval. Nápoly olyan város, ahol a spontán és pezsgő népi vallásosság összefonódik a társadalmi élet számos törékenységével, főként a szegénységgel. Nápoly ősi, mégis állandó mozgásban lévő város, amelyben sok szépség lakozik, ugyanakkor sok szenvedés, sőt erőszak teszi próbára. Ebben az összefüggésben a lelkipásztori munka folytonosan megtestesíti az evangélium üzenetét, hogy a keresztény hit ne maradjon csak érzelmi esemény, hanem mélyen hassa át a társadalmi életet. A Szentatya együttérzéssel tekint a papok erőfeszítésére, amikor meghallgatják a rádió bizott emberek történeteit, hogy kitartsanak az evangélium iránti elkötelezettségükben, hogy reményteli horizontokat kínáljanak nekik, és jó választásokra ösztönözzék őket. A pápa a fáradt családokra és a gyakran eltévejedett fiatalokra gondol, akiket pedig szeretnének elkísérni, főként amikor a plébániák és a közösségek ajtaján kopogtatnak. A papok olykor tehetetlenek is zavartak, amikor nyelvezetük és tetteik alkalmatlannak tűnnek a mai kérdések és kihívások előtt, főként a legfiatalabbak körében. Az emberi és lelkipásztori ter kétségtelenül nehéz, azzal a kockázattal jár, hogy lehúz, kifáraszt és kimeríti energiáinkat, és időnként tovább súlyosbíthatja egy bizonyos magány és a lelkipásztori elszigeteltség érzéseit. Ehhez gondoskodásra van szükségünk, állapította meg a Szentatya. Mindenekelőtt belső és lelki életünkre kell vigyáznunk, állandóan tápálva személyes kapcsolatunkat az Úrral, imádságban, és ápolva azt a képességet, hogy meghallgassuk, mi mozog bennünk, hogy felismerjük és hagyjuk, hogy a lélek megvilágosítsa őket. Állandóan táplálva személyes kapcsolatukat az Úrral imádságban, és ápolva azt a képességet, hogy meghallgassuk, mi mozog bennük, hogy felismerjük és hagyjuk, hogy a lélek megvilágosítsa őket. A lelki pásztori gondoskodás magában foglalja a testvériséget és a közösséget is. Az Istenben gyökerező testvériséget, amely barátságban és kölcsönös kísérésben, valamint lelkipásztori projektek és kezdeményezések megosztásában fejeződik ki. Mint hogy napjainkban jobban kibagyunk téve a magány hatásainak, egy összetettebb és széttöredezettebb kulturális környezetben élve, éppen ezért a testvériség ápolását lehet szolgálni a közös élet lehetséges új formáival, amelyekben a papok segíthetik egymást és közösen fejleszthetik a lelkipásztori tevékenységet. Az egyes egyházmegyékben terjedő bizonyos individualizmusra a testvériség választásával lehet válaszolni. A kornak és a terület valóságának megfelelő konkrét formákat keresve, de mindig apostoli szemlélettel, missziós stílussal, testvériséggel és az élet egyszerűségével. Ne feledjük, hogy a közösség iránti igény elsősorban minden megkereszteltet érint, akik arra hivatottak, hogy Krisztus egyetlen egyházát alkossák. Ezért erősíteni kell azt minden ember és lelki pásztori kapcsolatban, amelyekben elsőleges szerepet játszanak a világiak és a lelki pásztori munkatársak. Elismerésre szólt Leó pápa a nápolyi egyházmegyei zsinat eredményeiről, amely új életet lehet az egész egyházi közösségbe, ugyanakkor továbbra is arra kérje a lelki pásztorokat, hogy őrizzék meg a szinódus módszerét, vagyis a kölcsönös meghallgatás gyakorlását, és egy olyan együttműködést, amely senkit sem zár ki. Ez a küldetés mindenki hozzájárulását igényli. Egy olyan városban, amelyet egyenlőtlenség, ifjúsági munkanélküliség, iskolai lemorzsolódás és a családok törékenysége jellemez, az evangélium hirdetése a papok, szerzetesek és világiak közös feladata. Mindenki aktív részvevő a közös lelkipásztori küldetésben, és nem csupán munkatársként, hanem közös elkötelezettséggel és tanúságtétellel szolgálva egy élő közösség megteremtését. Egy olyan közösséget, amely képes olyan utakat megtervezni és javasolni, amelyek segítik az embereknek megélni az evangélium tapasztalatát és inspirációt meríteni belőle Nápoly városának megújításához. Figyel Leó pápa a város védőszentjére, San Gennaróra, a többi helyi szentre és a boldogságos Szűz Mária közben járására bízta őket, majd arra emlékeztette őket, hogy részesei az Úrnak a népe iránti mély szeretet történetének, amely már előttük elkezdődött, és nem is velük ér véget. Ne féljetek, ne csüggedjetek, és legyetek Krisztus tanúi ezért az egyházért, ezért a városért, a jövő magvetői legyetek.
1: Testimoni di Cristo e seminatori di futuro.
0: Szólt Leó pápa, majd áldását adta a jelenlévőkre.
2: Nápoly hivatása a remény és az emberiesség fővárosának lenni. 14. Leó pápa beszéde a nápolyi lakossághoz. A pápa a nápolyi látogatása során a dél-olasz város lakosságával találkozva olyan beszédet mondott, amely egyszerre tükrözte a város szépségét és fájdalmait, valamint világos utat jelölt ki a közös jövő felé. A Szentatya szavai a reményről, az igazságosságról és a közösség erejéről szóltak. Leó pápa hálával kezdte megszólalását. Testvéreim, köszönöm ezt a szép fogadtatást! Majd üdvözölte a jelenlévő hatóságokat és a közösség minden tagját, külön is megköszönve az érsek és mindazok szolgálatát, akik részt vettek a találkozón. A Szentatya a beszédében az Emmauszi tanítványok történetére utalva értelmezte a város valóságát. Rámutatott, hogy a találkozón elhangzott dalok, Nápoly hangjai, amelyek egyszerre hordozzák a város szépségét és nehézségeit. Ezek a hangok egy olyan Nápolyról beszélnek, amely gyakran fáradtan, tanácstalanul és csalódottan jár, mint az evangéliumi idézet két tanítványa. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez a nép ma is keresi a választ a legfontosabb kérdésekre, amelynek ma is szüksége van arra, hogy megálljon és feltegye a kérdést, mi számít igazán.
1: Che cosa conta davvero?
2: A pápa határozottan kijelentette, ebben a városban jelen van az élet, az igazságosság és a jó iránti vágy, amelyet nem győzhet le a rossz, a csüggedés és a beletörődés. Ezért közös feladatként jelölte meg a jövő keresését. Nem egyedül, hanem együtt kell megkérdeznünk, mi számít igazán. És így folytatta. Mi az, ami szükséges és fontos ahhoz, hogy újra útra keljünk? A jó bátorságával, a rossztól való félelem helyett, a sebek gyógyításával a közöny helyett. A Szentatya nem hallgatta el a város nehézségeit sem. Rámutatott a súlyos társadalmi egyenlőtlenségekre. Nápoly majd drámai paradoxont él meg. Kifejtette, hogy a turizmus növekedése nem jár együtt a társadalom egészének fejlődésével, és hangsúlyozta. A városban továbbra is meghatározó a társadalmi különbségek jelenléte. Majd konkrét problémákat sorolt fel. Jövedelmi különbségek, kevés munkalehetőség, a megfelelő struktúrák és szolgáltatások hiánya, a bűnözés jelenléte, a munkanélküliség és az iskola elhagyás. Ezekkel kapcsolatban kiemelte az állam felelősségét. Az állam jelenléte és cselekvése minden eddiginél szükségesebb. Leo pápa külön figyelmet szentelt azoknak, akik csendben dolgoznak a jóért. Sokan vannak, akik egy jobb, a rossztól megszabadult városról álmodnak. Őket így jellemezte. Valódi társadalmi hősök, nők és férfiak, akik nap mint nap odaadással dolgoznak. Ugyanakkor figyelmeztetett, ezek az emberek nem maradhatnak egyedül, és hangsúlyozta a közösség fontosságát. Kapcsolatokat kell teremteni, hálózatban kell dolgozni, közösséget kell építeni. A Szentatya örömmel beszélt az egyház szerepéről. A nápolyi egyház összekötő erő, amely segít összefogni az erőfeszítéseket.
1: Sono felice di poter dire che la Chiesa a Napoli è un collante.
2: Kiemelte az úgynevezett nevelési egyezményt, és felhívást intézett a jelenlévőkhöz. Ne szakadjon meg ez a háló, amely összeköt benneteket. Majd így buzdított. Dolgozzatok együtt, járjatok közösen egy úton. Intézmények, egyház és civil társadalom. A pápa ezután felidézte a város történelmi hivatását is. Nápolynak újra fel kell fedeznie hivatását, hogy híd legyen a földközi tenger népei között. Hangsúlyozta. Nem maradhat egyszerű képeslap, hanem olyan helyé kell válnia, ahol konkrét béke épül. Majd kifejtette a béke útját. A béke az ember szívében kezdődik. Áthatja a kapcsolatokat, és a város egészére kiterjed. Ezt követően határozottan kijelentette. Nincs béke igazságosság nélkül, és az igazságosság nem választható el a szeretettől. Leo pápa külön megszólította a fiatalokat, mint a jövő kulcsszereplőit. A fiatalok nem csak a jövő címzettjei, hanem a változás főszereplői. Hangsúlyozta, hogy bizalomra és felelősségre van szükség. Teret, bizalmat és felelősséget kell adni nekik, majd rámutatott. A fiatalok élő és meglepő erőforrást jelentenek. Beszéde végén a Szentatya erőteljes felhívással fordult a városhoz. Nápolynak szüksége van erre a megújuló erőre, a jó bátor energiájára, majd így zárta szavait. Legyen ez mindannyiunk közös elköteleződése, vállaljátok fel és vigyétek előre együtt. Végül a várost Mária és Szent Januárius oltalmába ajánlotta.
1: All'intercessione di Maria Santissima e di San Gennaro.
2: Az Úr tegyen benneteket mindig hűségessé az evangéliumhoz, és áldja meg Nápoly városát. 14. Leo pápa nápolyi beszéde világos iránymutatást ad. A jövő a közösség, az igazságosság és a remény útján épül. A Szentatya üzenete szerint a város akkor válhat valóban az emberiesség és a remény fővárosává, ha lakói együtt, bátor szeretettel és felelősséggel formálják jövőjét.
0: Isten éltesse a péteri szolgálatában egy éves Leó pápát. Éppen egy éve választották pápává, és a Szent Atya május 8-án elment a pompeji rózsafüzér királynőek egyhelyre, hogy hálát adjon megválasztása és szolgálata kegyelméért. Emlékszem, amikor egy éve a konklávé negyedik szavazása után végre megjelent a Szent Péter Bazilika központi lodzsáján, a nevét persze ismertem, de arca számomra ismeretlen volt, miként a legtöbb rádiós kollégának. 14. Leó pápa, meglepetés pápa, pedig itt élt velünk 2,5 éven át, mint a püspöki dikasztérium prefektusa. Ott volt tehát a legfontosabb elsők között, és mégsem ismertük. De hiszen éppen erről lehet akkor felismerni, hogy diszkrét, hogy alázatos ember. Ott állt a lodzsán, kedvesen mosolygott, éreztem a lelkébe lüktető nagy érzelmeket, és ez tetszett nekem. Egyedül voltam a szerkesztőségben, és megtapsoltam őt. Robert Francis Prévost nem az az ember, aki friss pápaként azonnal föltalálta magát. Még egy év elteltével is érzem időnként rajta azt a finom lámpalázat, amely soha nem mondja azt, na-na, hanem csak így szól, köszönöm. Leó olyan szerzetes pápa, akinek a rend azonnal közösséget jelent. Nem élt soha egyedül. Családjában is közel állt hozzá 2 fiútestvére, és mint Szent Ágoston szereti és éli a közösséget. Már prefektusként is kis közösségben élt, és azért kellett várni olyan sokat arra, hogy beköltözhessen az apostoli palotába, mert új struktúrát kellett ott kialakítani. Persze ő egyedül pápa, de mégis egy hétköznapi emberi közösségben, mint az üdvözítő 30 éven át a családjában, és 3 éven át övéi az apostolai körében. Jól ismerjük beköszönő szavait, ahogy a feltámadt Krisztus zárt ajtókon keresztül hatolva megjelent övéinek, és az ő gyógyult sepphelyes, üdvösség szerző keze sepphelyeivel kívánt békét. Az ő békéjét, amely lefegyverzi a fegyvereket, begyógyítja a sebeket, és egységbe fűzi azokat, akiket szeret, és akik szeretik őt. Ő benne, az egy Krisztusban egynek lenni. Tavaly nyáron újraolvastam Szent Ágoston vallomásait, és olvasom továbbra is a műveit, mert az anyaszentegyházunk talán legnagyobb szellemi-lelki építőmestere, a nagy hippói püspök, és így Szent Ágostonon keresztül maga a Szent Atya lesz érthetőbb. Ágostonban benne lüktet az első 400, az egyház pedig mélyen őrzi ezt a törő metszett nyugati ágostoni örökséget. Nézem az arcát, és persze látom a finom kreol vonást rajta. Apai ágon francia-olasz ősök, anyai ágon illinoisi kreolok. Besüt a szívébe Dél-Amerika és Afrika, és teszi napsugarassá a mosolyát. Örültem, mikor egy hete vallotta. Megválasztásom után azonnal az volt a vágyam, hogy Afrikába utazhassam. Északon Szent Ágoston nyomába lépve, majd Afrika szívébe. És biztos ott a szándéka, hogy hazatérjen. Talán először szeretett kreol Perujába és északabbra Chicago városába, ahol egykor napvilágot látott. Köszönöm a gondviselésnek Leó pápát, szűkszavú szerénységét, jól megmért és fegyelmezett tanítását, határozott kiállását a népek nemzetek békéje iránt, és azt az igyekezetét, hogy Urunk Jézusunk utolsó vacsorai kérésének, hogy egy legyetek, mindenképpen érvényt szerezzen. Áld meg Isten Szent Atyánkat, Krisztusnak helytartóját, 14. Leó pápánkat. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jesus Christus.

0: Hírpercek.
1: Boldog Izella ünnepe Veszprémben a várban. Mácsai Pál műhely látogatása Pannonhalmán a Bencés gimnáziumban. Megszentelik a Piarista templom új harangjait Veszprémben. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Főri Gábor. Lássuk a részleteket. A Gizella napok ünnepi szentmisején Spányi Antal székesfehérvári püspökatya arra buzdította a híveket, hogy Boldog Gizella életpéldáját követve bátran vállalják keresztény hivatásukat a családban, a közösségekben és a társadalomban. A veszprémi eseki palota előtti téren bemutatott szentmisén kihelyezték Boldog Gizella ereklyéjét is. Püspökatya homiliájában hangsúlyozta, Gizella királyné és Szent István közösen vállalták azt a küldetést, hogy a magyar nemzet életét áthassa a keresztény hit és az imádság ereje. Spányi Antal arra is figyelmeztetett, hogy a kereszténység jövője rajtunk múlik azon, hogy hitünket valóban megéljük-e a mindennapokban. A Szent Mise keretében átadták az idei Boldog Gizella díjat is, amelyet Varga László, a Pápa Kovácsi plébánia korábbi képviselőtestületi tagja vehetett át több évtizedes egyházi szolgálatáért. A liturgiát a Mendelssohn Kamarazenekar és a Főegyházmegye kórusai tették ünnepélyessé. Különleges irodalmi estel várta az érdeklődőket a Pannonhalmi Főapátság május 7-én csütörtökön este 6:30-tól Mácsai Pál műhely látogatás című előadást láthatta a közönség a díszteremben. Az este során a népszerű színművész betekintést engedett abba az alkotói folyamatba, ahogyan a versekkel dolgozik. A műsorban többek között Arany János, Petőfi Sándor, Ady Endre, József Attila és Pilinszky János művei hangoztak el Mácsai Pál előadásában, személyes gondolatokkal és értelmezésekkel kiegészítve, olykor gitárkísérettel. Az előadás két részből állt, egy szünettel teljes időtartalma 2,5 óra volt. Mácsai Pál az Örkény Színház korábbi igazgatója, valamint a Pannonhalmi Arcus Temporum Művészeti Fesztivál egyik ismert házigazdája. Különleges és történelmi eseményre készül a veszprémi várnegyed vasárnap délután. Dr. Udvardi György veszprémi érsek megáldja a megújuló Piarista templom 3 harangját, mielőtt azokat beemelik a felújított toronyba. A harangszentelés a mai napon 17 óra 45 perckor kezdődik, az esti szentmise előtt, a hívek pedig már előzetesen is megtekintetik a harangokat a plébánia épülete előtt. A templom eredeti harangjai közül 2 az első világháború idején vittek el, így most 2 új haranggal egészül ki, az 1839-ben megmaradt Szent József harang. Az új nagy harang védőszentje Kalazanci Szent József, míg a lélekharangé Szent Imre. A harangokat a híres innsbrucki Grassmayer harangöntő műhely készítette. A harangok nem csak hangszerek, hanem az imádságra hívás és az összetartozás jelképei is lesznek, amelyek a hamarosan megújult Piarista templom tornyában szólalnak majd meg. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, és elnézést kérek ezért a csúnya hangért, de hát sajnos ez így alakult. Áldott szép vasárnapot kívánok!
0: Híreinket hallották.

0: Örökségünk sarokkövei. Szabó Tamás műsorát hallják.
1: Köszöntöm szeretettel a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. Az idei témánk az örökség. Örökségünk, kulturális örökségünk, hagyományaink, vallásunk, szerepeink. A májusi témánk az a női szerepek. És amikor ennek nekifogtam, hogy végiggondoljam, nem gondoltam előre, hogy milyen bonyolult és nehéz lesz nekem ez a kérdés. Azt is mondhatom, hogy megvisel. Amikor a férfi szerepeken töprengtem néhány hónappal ezelőtt, akkor igazat adtam annak a szólásnak, hogy a férfiak egyszerűek, mint a bot. A nők világa egészen más dimenzió. A lét másik szintje. Ezt kellett magamban megfogalmaznom. Isten úgy rendelte, hogy minden élet tőlük van. Minden szépséget nekik, a nőknek adott az Úr. És mindez erőt, megértést, együttérzést, jövőlátást, odaadást, az összetartás képességét, védelmet, felnevelést, szeretetet. Minden emberi kincset a nő kapott meg. Amit a férfiak csak úgy tudnak ellensúlyozni, ha elnyomják a nőket. Nincs egyenlőség a nemek között. A nő hordozza szerintem azt, amit a Biblia úgy ír le, hogy Isten képére és hasonlatosságára van az ember teremtve. Minden Isten hasonlatosságot a nő hordoz igazán, szerintem. És lehet, a férfi ezt érezve akarja uralni. De az Úr is megmondta, vágyakozni fogsz férjed után, és ő uralkodni fog rajtad. És miért a nőt okolja a Biblia az első Istennel szembefordulás tettével? Szerintem, mert már ott bizonytalanságban volt, mert már ott is kihasználták, mert nem volt mellette a társa, amikor a kígyó arra vette rá, amit tett. Hiányzott az egység, a közösség, a teljes és a kölcsönös bizalom, a megértés. És ezek hiánya vezethetett oda, talán már a kezdetekben, hogy a tudás fájáról szakított. És ez a hiány, ez a teljes egység hiánya máig, és talán örökre kísért. Elfogult vagyok, mondhatjátok. És az vagyok nyilván. És ezért félve próbálom lelkemben is dadogva összeállítani a lehetetlent, a női szerepeket a mai világban. Az én szívemben az első az örök anya, minden élők anyja szerepe. Ami már mint az anya szerep, az szerepek egész arzenálja. És miközben felidézem, hogyan is jelennek meg a különféle helyzetek, természetesen mindegyikben ott van édesanyám emléke. Mert a nő az örök anya, aki elmondhatatlanul vágyik az életadásra. Mint a Bibliában Anna, Sámuel édesanyja. Vagy ugyanúgy Sára, Ábrahám felesége. Az örök anya ő az, aki az új életért életét adja. Mint Szent Gianna Beretta Molla, akit Szent Jankának hívunk itthon. Az örök anya az, aki gyönyörű nevelést ad a gyermekének, mint Szent Anna Máriának. És az örök anya, ő az, aki csendben és boldogságban gondoskodik gyermekéről, aki aggódva követi a gyerekét, aki keresi a gyereket az elveszőben, mert el tud veszni, és csak aggodalommal tudja követni, ahogy felnő, és szíve majd megszakad fia emberi sorsát látva, mint a szűzanya példáját látjuk. De ő az, aki ott van fia, fiainak szolgálatában, a nagyanya, az is az örök anya, mint Lois, akit Pál említ a második Timóteus levélben, aki a lelki örökség, a hit továbbadója, a bölcs tanító, a gondoskodó dajka, a béketeremtő bölcs, az áldásmondó. Aztán a női szerepeken gondolkodva, az örökanya szerepén túl, a szerelem megtestesítőjeként gondolok rá. A nő hordozza és felgyújtja a szerelmet. Ő az ihlet forrása. A művészet egyik fő témájának az inspirálója. A lángolás és a mély fájdalom, a tűz, ami persze majd kihúny, de az a szerelem mégis átírja az ember világát, tetteit. A szerelem nagy úr. A szerelem ülök mintája, az énekek éneke menyasszonya. A szövetség, az egymáshoz tartozás, ami szárnyaló örömmel indul az énekek énekében. Ne gondold, hogy új jelenség a független, szabad alkotó nő. Mert ez is egy női szerep. Tudás, pontos helyzetértékelés, hatásos cselekvés és tanító szerep jellemzi a nőt. A történelemben a nagy alkotók közül is kiemelkednek. Például egyházunk örökségéből nekem Nagy Szent Teréz, Siennai Szent Katalin és Bingeni Szent Hildegrand tűnik ki, a független, szabad alkotónő. Az imádkozó misztikusokról is talán a sivatagi atyák ugranak be először a gondolataimba. Mert ez is egy női szerep. Az imádkozó nők világokat alakítanak át maguk körül. Milyen sok ember mondta nekem, hogy az édesanyja vagy a nagyanyja imái ott voltak mindig vele, akkor is, amikor a legmélyebben volt az életében. Kis Szent Teréz nem egyedüli. Jézust is a körülötte levő nők értették és fogadták el kételyek nélkül. Az imádkozó misztikus nők. Mária és Mária Magdolna a női tisztán látás, vagy inkább tisztán érzés, mint a példái. A nők Isten érzéke, ahogy én vélem, sokkal jobb a férfiakénál. Náluk az Isten érzék általános és természetes, a férfiaknál kivételes. Aztán a történelem formáló nők sem csak az utóbbi időszak termékei. A társadalom építő, társadalmi alakító és történelemformáló nő, pedig ezek alig kapnak figyelmet. Ők nem erőszakkal, nem hatalommal, nem kegyetlenséggel alakítják a világot, mint mondjuk Genghis Khan, vagy Napóleon, vagy Sztálin. És itt nem Jeanne d'Arc-ra gondolok, hanem azokra, akik morális alapon egyszerű cselekedettekkel, szívből és emberi méltóságból megőriznek egy családot, megőriznek egy házasságot, vagy megértés visznek oda, ahol ellenségeskedés van. Nekem nagy példám Rosa Parks, a Montgomery buszbojkott elindítója. Ugye az volt, hogy nem lehetett utazni a nőknek buszokon, vagy át kellett adni a fehéreknek a helyet. És Rosa Parks emberi méltóságból ezt megtagadta, és ez elindította az emancipációs, mármint a nemek közötti, és, ami még talán erősebb, a fehér és a néger megkülönböztetés feloldásának folyamatát az USA-ban. Vagy a társadalom alakítók között nekem fontos az öt barátnő köre, akik az egyenjogúsági mozgalom elindítói voltak az USA-ban. A szüfrazsettek, akik 1848-ban megalkották a Declaration of Sentimentet, a világot átformáló lépések elindítói voltak ezzel az érzések deklarációját. Ők nagy árat fizetnek a jó tettekért. Például a mi történelmünkben Tóth Ilona mutatja ennek tragikumát. A gondoskodó jótevő is. Női jelenség. Sokkal inkább, mint férfi jelenség. Nem csak a segítő pályákon viszik a legnehezebb feladatokat a gondoskodó jótevők. Nem csak meghatározóak egy kis ember, vagy egy beteg, vagy egy elveszőben lévő felnőtt esetén, hanem világmozgalmakat indítanak el, mint ahogy Teréz anya tette. És évszázadokra példaként szolgálnak, mint Szent Erzsébet. A legmegragadóbb azonban az, hogy az ő példájuk, mint archetípus jelenik meg, mert minden nő hordozza ezeket a csodálatra méltó tulajdonságokat és elkötelezettségeket. A Mózest megmentő királylány szinte mindenki életében ott van. Az is sztereotípia, hogy a vezetők, az uralkodók szerepe a férfiaké. Igen, mert a patriarchális berendezkedés elve korlátot szab a nők előtt. Mégis a családokban legtöbbször csendesen és jól a nő vezet. A nők jó vezetők. Nekem életemben több iránymutató volt nő, nem csak férfi. S ha a sors úgy hozza, a történelemben is óriások, mint a brit uralkodók, vagy Mária Terézia mi történelmükben. De természetesen nem hagyhatom ki a női szerepek közül azt, aki adott körülmények között rosszra használja az adottságait, a csábítót. Putifárné a Bibliában nem kitalált és soha meg nem ismétlődő minta. Ma őket zsákmányolja ki a gazdaságtársadalom a maga természete és érdeke szerint. A nőket használják, hogy eladjanak valamit. Celebként, véleményformálóként, politikai és hatalmi érdekek látszólagos kiszolgálóiként, de valójában áldozatai ezeknek a rendszereknek. És aki testiségét kell használni, hogy élete legyen, az is a környezete bűne. Istenem, add, hogy oldódjon ez a férfi uralom és a szív és a lélek emberei, a nők nagyobb hatást tudjanak gyakorolni a világ dolgaira. Köszönöm a figyelmet, Isten áldjon benneteket. Szabó Tamást hallottátok.
0: Örökségünk sarokkövei. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: A következő percekben Császárnagy Noémi pszichológus előadását hallják az anyai örökségünk kincseiről és keresztjeiről.
1: Az anya és az anyai örökségeink témában a legfontosabb, hogy mindannyiunk számára a lét alapja, hogy van édesanyja és van édesapa, és noha azt gondolnánk, hogy az anyai lét vagy az anyai szeretet mondjuk egy biológiai feltétel, ez így is van persze, hiszen anya nélkül nem létezünk, de azért az anyai érzelemre helyezném most a hangsúlyt, és arról meg leginkább azt szoktuk gondolni, hogy hát az egy ilyen fontos dolog, hogy szeressék az embert, meg legyen, aki elfogadja, de nem érzelmi kérdés az anya csak, hanem valójában a lét alapja, és az egész létezés alapja. És most itt nem csak biológiára gondolok alapvetően, hanem arra, hogy mikor megfoganunk, és hát ez csak anyamékben történhet, bár a foganás már ugye a mesterséges beavatkozások révén másként is, de mégiscsak bekerülünk abba az otthonba, amely életünk első szeretet otthona lesz. És ebben az első szeretet otthonban, kezdve az anyaméh befogadó közegétől egészen aztán a kora gyerekkorig, ami már a szociális anyaméh, ugye amikor megszületünk, és akkor ott kapjuk meg ugyanezt, vagy nem kapjuk meg ezt az elfogadó szeretetet, ha lehet, akkor életünk végezetéig, ameddig csak édesanyánk létezik, addig van ez az anyai szeretet számunkra. Mit is jelent ez az anyai szeretet? Hát alapvetően azt az élményt, hogy nem vagyok egyedül. Ugyanis nem létezik az én sem, és nem létezik az egyén sem duális kapcsolat nélkül. Tehát amikor embriók vagyunk, mint a szedercsíra, ugye bent az anyamében, akkor nincs öntudatunk és én tudatunk. Ezt talán nem kell kételnünk. Tehát onnan fogjuk szép lassan kialakítani azt az élményünket, hogy létezünk, mint egyén, hát az egyénről már ne is beszéljük, egyen létezünk, hogy kapunk visszacsatolásokat. Tehát először is a visszacsatolás, hogy enni adnak, van otthonunk, meleg van, szeretnek, beszélnek hozzánk, mondhatnánk, hogy nem hallunk hangokat, de igen, tehát még egy papucsállatkának is van kültakarója, ugye, ami megkülönbözteti őt a környezetétől, nekünk is van, ezt ugye ektodermának hívják, amikor így kialakul, aztán lesz a többi olyan ős szövettani részünk, amiből az ember lesz. Tehát szép lassan a kültakaró érintése, ahogyan a sejmes, viszkózus, tényleg mint a sejem simogatása a bőrön, az a magzatvíz hozzáér a kis embrionális testünkhöz, úgy szép lassan megérezzük az anya jelenlétét, szeretetét. Ugye, ha ő szorong, akkor azok a neurotranszmitterek, különböző anyagok, amik az anyamébe vannak, eljutnak hozzánk, hiszen azonos vérkörön vagyunk. Tehát minden, amit az anya átél, megeszik, hal, kap, azt mi mind egy az egyben kapjuk. Nem mindegy tehát, hogy várnak, nem várnak, milyen mentális állapotban van az édesanya, milyen fizikai állapotban van, háborúban süvítenek a golyók a feje fölött, vagy pedig csönd van. Ugye ezeket mi nem úgy halljuk, hogy füllel, később azzal is, ma már így hetekre bontva tudjuk, hogy mit tudunk már 6. héten magzatként, 7. héten, 8. héten. Igazából az ember tökéletesen minden funkciójában kialakul a 3. trimeszterre. Ez azt jelenti, hogy amikor kiadja az orvos a papírt, hogy lehet menni a védőnőhöz, mert terhesnek tetszik lenni, addigra az a gyermek kész van. Onnantól csak idegrendszer egy kicsit még érik, és hízik. Na most ez onnan lesz fontos, hogy tudjuk-e, hogy várjuk-e, akarjuk-e, vagy pedig hát nem ez történik, hanem mondjuk az anyamék az egy hatalmas nagy ágyas pálinkás üveg, amelyben a szilva ázik, és még arra ráeresztünk egy kis füstöt is a cigarettával, hogy ahol kilógna a fej, ott ne kapjon levegőt, ugye? Ez amikor dohányzik, és drogozik, és alkoholt fogyaszt az édesanya. Tehát, hogy, és akkor ez bár utalása a másik témánkra, hogy mi van, ha ez az anyai szeretet nem lesz meg. Tehát az, ami a legfontosabb, hogy talán már részen hangzik, de egyfajta szentségi jel az anyai szeretet. És ez alatt nem azt értem, hogy szent, hanem azt értem, hogy az emberinek adható szeretetről az első jel, amit megkaphatunk, hogy ez létezik. Elfogad, megtart, hordoz és szeret. Mi van akkor, hogyha ez nem történik meg? Hát nyilván sok nagy baj lesz, és az a sok nagy baj az nem érzelmi jellegű csak. Hanem miután ebben az hogyha most ezt a termet, ahol vagyunk, vagy bármit úgy képzeljük el, mint magát az anyaméhet, ha abban minket etetnek, tejjel, mézzel folyó kánaánként szeretnek, érezzük, hogy minden rendben van, minden szinten, akkor kialakul az idegrendszerben egy belső modell. Ez a modell, ez egy olyan implicit modell, ami az élet minden területét meg fogja határozni, a kapcsolódásainkat, a motivációinkat, a működési módjunkat, a stresszkezelésünket, és a testi betegségre való hajlamainkat. Persze hajlamokkal születünk, de hogy ebből lesz-e valami, az attól függ, hogy milyen talajba kerülünk. Tehát az anyamék az egyfajta talaj is ilyen szempontból, hogy még a legsérültebb mag is egész jól kifejlődhet, hogyha ápoljuk, gondozzuk, tápláljuk, és hát nem ez történik, hogyha ezt nem kapja meg. Tehát az első a kapcsolati biztonság vagy bizonytalanság kérdése. Az, hogy az életben valaha férfihez, nőhöz, párkapcsolathoz, emberhez, gyerekhez, bárkihez hogy fogunk viszonyulni, annak a modelljét, a programját, a szoftverjét már az anyában töltjük le, ott bent 9 hónap alatt, vagy 8, vagy 7, kinek mennyi jutott. A másik az önszabályozó képesség. Ha szeret az édesanyám oda bent és később, akkor azt tanulom meg, hogy hogyan kell megnyugodni. Hogyan kell, mondjuk problémám van, és kapok adekvátan. Ha éhes vagyok, enni kapok. Hogyha szomjasok, inni kapok. Ha fázom, betakarnak. Ha félek, átölelnek. Tehát, hogy adekvátan figyelnek rám az igényeim szerint. És hogyha ezt megkapom, akkor megtanulom. Tehát kialakul a ma első modellje, hogy ha bajom van, mit kell csinálnom magammal, hogy rendbe hozzam ezt a hiányt. Tehát az önszabályozás alapmodellje is itt alakul ki. A harmadik, a szégyen önkritika kérdése. Hogyha nem szeretnek, és érezzük, hogy nem törődnek, hiába fázom, akkor egyél. Hiába, nem tudom, én éhes vagyok, enni már kaptál, biztos, akkor fázol. Tehát, hogyha nem adekvát a törődés, ugye, ami, mert nem tud ránk figyelni az anya. Hogy miért nem tud ránk figyelni? Mert szorong, mert ő is bajban van, mert nincs társa, nincs támasza, ez most messzire vezető, nincs is. Ugye, intézetben vagyunk 20 000 magunkkal, egy nevelőre jut 20 gyerek, hát most cumit benyomja, vagy éppen miről van szó. Tehát, ha nem szeretnek, akkor ezt mi úgy interpretáljuk nagyon sokáig igazából, úgy 18 éves korunkig, hogy nem vagyok szeretetre méltó. Tehát kialakul az a gondolat, hogy nem vagyok méltó a szeretetre. Márpedig sokszor zajlik a vita, hogy vajon mi igazából az ember fő értéke, vagy mi a fő joga a világon. Sajtószabadság, szólásszabadság, ugye ilyeneket szoktak mondani. Én meg azt gondolom, hogy a szeretetre és az emberi méltósághoz való jog az a legfontosabb emberi jog, és ezt a Jóistentől kaptuk, mert hogy nyilván hitem szerint, és talán azért is vagyok most együtt önökkel veletek, én nem gondolom, hogy az élet az valami biológiai hopp, hanem ennél egy kicsit összetettemnek gondolom. Tehát az, hogy vagyunk, az több, mint csoda. Lehet, hogy 70 milliárd az egyhez valószínűséggel ki lehet számolni, hogy a mennyi hímivar sejtből mennyi petesejt találkozás valószínűsége, és itt épp a Földön, és így tovább, tehát ki lehet hozni egy ilyen valószínűségi számot, de az is irreális lesz. De az, hogy ez még ember is legyen, érezzen, gondolkodjon, szeressen, tudja magát reflektálni, higgyen abba, hogy rajta fölül való erők léteznek, na ez már valószerűtlen. Visszatérve az emberi méltósághoz és a szeretetre méltósághoz való jog a legfontosabb alapjog, és ezt teremtés pillanatában kapjuk, akitől ezt elveszik, attól azt veszik el, amit nem vehettek volna el soha, mert Istentől kapta. Na, bocsánat, hogyha én ezt hittem szerint így látom. Tehát a nem vagyok szerethető gondolata nagyon nagy sérülés. A negyedik az maga gyakorlatilag a testi stresszválasz. Már az anya mélyben alakul ki az, hogy hogyan tudjuk szabályozni, és aztán később a gyerekkorunkban a stresszeket. Ugye stressz van, tehát a stresszmentes élet az nem létezik. Az erre való válaszunk az lehet jó stressz, vagy distressz. Ugye, hogyha szeretnek, boldogak vagyunk, kapunk egy vágyott fagylaltot kicsiként, akkor örülünk, megkapjuk a matchboxot, vagy nem tudom mit. Ugyanez vonatkozik arra, szerelmesek vagyunk, akkor az is egy boldogult tudatállapot. Ugye boldogság, de közben izzad a tenyerünk, oda vagyunk írt, nem írt, szeret, nem szeret, tisztán, mélyen, igazán. Tehát, hogy ezek úgy benne vannak, az is stressz, de az jó stressz. EU stressz, ennek az Európai Unió latinhoz semmi köze, csak így mondom, ez a neve latin, és van a distress. Na most a distressre válaszolhatunk általában a HPA tengely, tehát a stressz kortizol szint, mellékvesekéreg hormon. Tehát akkor jön szépen, amit ismerünk, magas vérnyomás, szív, cukoremelkedés, és a vége az, hogy autoimmunbetegségek. Hát sajnos ezek is

első, második, harmadik világháború alatt értem most azt, amiben élünk, ugye ez a kibervilágháború, ahol félnünk kell, hogy az adatok, titkok védelme, stb. Szóval, hogy van az, hogy akik a holokausztot átélték, azok bizonyos betegségekben szignifikánsan inkább megbetegszenek, ilyenek például a Crohn-betegség, ez egy ilyen gyulladásos bélbetegség, általában halálhoz vezet különböző autoimmunbetegségek, vagy náluk az öngyilkosságnak a violens formái, tehát amikor nem csak simán altatót vesz be, hanem 26 féleképpen végez magával az illető, és biztosra megy, ezeknek a valószínűsége szignifikánsan magasabb, és a leszármazottaknál is. Vagy hogy lehetséges, hogy a nagypapa dohányzott, és a gyerek tüdejéből még mindig kimutatható, holott soha sem az apja sem ő egy szál cigarettát el nem szívott. Akkor ez micsoda? Ez is transzgeneráció. Ez hogy történhet? Na most úgy történik, hogy nem csak mutációval változnak a génjeink, az is természetesen van, hisz például a bölcsességfogaink nem nőnek ma már ki, tehát hogy nyilván nincs rá szükség, mert hogy nem nyersen tépkedjük a húst, a mamutot, és még sok ilyen változás van, a testmagasság változása, vagy az, hogy elterjedt a szőke hajszín, holott a homo sapiens nem volt szőke, aztán most meg egyre ritkább, mert más okokból. Szóval, hogy ezek létező változások az emberiségben, és ma már talán a tudomány-vallás összevetésében senki nem aggályoskodik azon, hogy van genetika. Van, így van. De van egy olyan része a genetikának, ami egy újabb rész, ezt ugye epigenetikának hívjuk. Ez azt jelenti, hogy maga a DNS szerkezetileg nem változik, viszont a funkciói igen. És ezt metilációs és hasonló folyamatokkal magyarázzuk, tehát egyszerűen nem valósul meg az, ami megvalósulhatna, vagy megvalósul olyan, aminek nem kéne. Tehát, hogy kinyílnak olyan negatív lehetőségek, amiket nem kellene, egy passzívak lennének, vagy pedig fordítva. Na most a transzgeneráció az ez. Tehát bizony, ahogy éltek az őseink, az megváltoztatja az őseinknek a genetikai állományát, az bekerül az ivarszerveknek is a genetikai állományába, mert ami egy sejtben van, az minden sejtben van, tehát a petesejtekben, a hímivarsejtekben, mindenhova, és tovább örökítjük szépen. Tehát az életvezetésünket, ezért van az, hogy az elhízástól kezdve, a dohányzás, szívérrendszeri betegségek, stb. Tehát ahogy ma élünk, az ezer íziglen, ugye, ahogy a Biblia is írja, az tovább mehet. De a változtatása is természetesen. És akkor itt jön az, hogy ha az anyáinkat bántották, meghurcolták, és így tovább, nehéz sorsúak voltak. Sokszor mondják is nők, hogy hát nálunk a női ágon, itt mindenki rosszul ment férhez, itt mindenkinek tönkre ment, mindenki áldozik, és így mondják is a nők ezt így a gyermekeiknek is, a lányuknak, az a biztos, ha még nem tudtad volna, hogy hol roncsad el, akkor én mondom, hogy ez biztos jó irány, ez az azért is probléma, mert nagyon lojálisak vagyunk. Tehát, hogy mindenki lojális, a fiúk az édesapjukhoz, a lányok az édesanyjukhoz, és nehezen merik lekörözni. Tehát, hogy vigyáznak arra a lányok, hogy nehogy jobban menjek férjhez, nehogy szebb legyek, és van is egy rivalizáció sajnálatosan a szülő és a gyerek között, tehát a nagymama és a gyermek, vagy az anya és a lánya között van, úgyhogy az anya szokta irigyelni a fiatalabbat, mert ő még ugye kapós, meg szép, meg minden, egyiknek a B oldal van, a másiknak meg az A oldal épp virágzik. Úgyhogy erre vigyázni is kell a gyermeknevelésnél. Visszatérve, létezik. Tehát nagyon jókat is kaphatunk transzgenerációsan, hitet, reményt, célokat, szeretetképességet, és ennek az ellentétét is. És az azt jelenti, hogy ha egy asszony várandós, akkor legalább 3-4 generáció sorsát határozza meg a méhében. Már a várandóság alatt, és az alatt, hogy dolgozik-e azokkal a hozott problémákkal, legyenek azok érzelmiek vagy biológiaiak, amelyeket ő maga életében és a visszamenői tapasztaltak. Tehát a pszichológiának talán az egyik legkeresztényibb mondata, hogy az ember nem azonos a sebével. És én ezt azért is nagyon szeretem, mert ezek gyógyíthatók. És természetesen a gyógyulás útja az sokféle lehet, és akkor most erre térnék rá, hogy ha pedig így jártunk, transzgenerációsan, egyéni szocializációsan, magzatként, gyermekként, hogy
nem volt édesanyánk, anyasebeket, ezt anyasebnek hívják, anyasebeket szereztünk, sok tekintetben akkor mit tehetünk? Hát a legfontosabb mindenképpen, hogy először is nevezzük meg, hogy mi hiányzott. Tudom, hogy ez egy nehéz dolog, mert hogy mindenki fölmenti az édesanyját, hogy nem, hát az én édesanyám az olyan nehéz,

0: Sorsú asszony, ő mindent megtett. Ez így is van. De nem az a feladat, hogy ne mondjunk igazat. Tehát keresztényi kötelességünk igazat mondani, hogy igen, nem tudott úgy figyelni. Most mindegy miért. Ez nem büntetés, ez nem bűntudatkeltés. Muszáj igazt szembesülnünk azzal, ami van. A második, hogy külön kell választanunk az identitásunkat és a történetünket. Tehát attól, hogy nem úgy szeretett, vagy nem szeretett édesanyám, ugye sietek? Ja, jó, oké. Attól, hogy nem úgy szeretett, vagy nem szeretett édesanyám, az nem azt jelenti, vagy nem úgy gondoskodott, mindegy, hogy én azonos vagyok azzal. Tehát nem én vagyok szeretett kép. Tehát egy szeretetre méltó vagyok. Az emberi méltóságom, a szeretetre méltóságom a lényeg. És ez fiúként, lányként, bármiként is így van. És ez Istentől való, és elvehetetlen jogosítványom, és történettől független, hogy így van. A harmadik lépés, hogy meg kell gyászolnunk. Azt a gyerekkort, ami nem volt. Azokat a felmenőket, akik úgy jártak, ahogy jártak. Doberdónál, második világháborúban, mindegy, Auschwitzban, ahol jártak, azt meg kell gyászolnunk. És ez az elengedése azon ideának, hogy ez hogy lehetett volna. És ezután kell önmagunk felé fordítanunk az együttérzésünket, és korrektív anyákat keresnünk, hogyha anyasebünk van. Korrektív anya lehet egy lelkivezető, az is lehet, hogy egy jó barátnő. Korrektív anya lehet egy pszichológus természetesen, lehet egy nagymama, igazából bárki, csak nagyon fontos lesz az, hogy a korrekcióban bizonyos hibákat ne kövessen el, tehát egy idősebb hölgy ne rivalizáljon egy fiatalabbal, amint említettem is, mert ez gyakori édesanyáknál is, vagy hasonlóképpen ne próbáljon bármilyen saját identitást ránk kényszeríteni, hanem tisztelje, hogy az kinek egy egyéni útja van, mert mindenki a saját útjára rendeltetett. És e tekintetben, hogy lehet gyógyulni az anyasebekből, abban nekem az jutott eszembe, amikor Jézus a kereszten azt mondja, hogy Máriának és József és Jánosnak, hogy asszony, imhol a te fiad, és imhol a te anyád. Tehát, hogy egyszer adja meg az anyának a gyógyírt, a veszteségre, és egyszer adja meg a fiúnak a pótlást, a szeretetre. Milyenek a hiteles női minták? A hiteles női minták azok az egyént segítik megvalósulni alapvetően. Tehát mentorként funkcionálnak, lehetnek ezek női közösségek, vallási közösségek, vagy valamilyen közös szakmai közösségek, végül is mindegy, de női minta nélkül nem lehet női mintát letölteni. Azért ez egy alapvető dolog, hogy ez így legyen. Terápiásan is fontos, hogy például azzal az eltorzított elgondolással, hogy a nők mindent elbírnak, széles a kötényük, mindent ki kell bírniuk, összeszorított foggal kell élni. Ezeket a torz elvárásokat, ezeket nem szerencsés, ha egy női minta adja. Tehát nem szenvedésre születtünk. A saját keresztünket hordjuk persze, de ez nem azt jelenti, hogy ezt még erősítenünk is kell önmagunkban. És a saját egyéni hivatásunkban, szakmaiságunkban, női identitásunkban való kiteljesedést szolgáló legyen az, aki mentornak áll. És még volt egy kérdés, amit kaptam, hogy a férfiak hogy tudnak ebben segíteni. Nyilván, ha már anyasebünk volt, ugye? Ezt is összegyűjtöttem. Tehát alapvetően a férfinak sok feladata van az életben, és nem tetézni kívánom ezt, hiszen ők is, férfiak is, most ugye nyilván szerepem fogva, ők ti is átélhettek anyasebeket. Egész más, hogy hat egy férfire az anya hiánya, hiszen nem az identitásában sérül, hanem alapvetően a szeretetre méltóságában ugyanúgy, tehát hogy szerethető vagyok-e alanyi jogon, és ebből automatikusan következik, hogy ha egy férfi anyasebet él át, akkor ambivalens lesz a viszonya a nőkhöz. Hiszen az, aki a legjobban kellett volna, hogy szeressen, akinek a szemébe csillognom kellett volna, akinek a hercege kellett volna legyek, ahogy mondja, hogy te vagy a legszebb, a legokosabb, és ezt nem azért mondja egy anya egészség, mert ő ebben félre akar vezetni minket, hanem tényleg így látja. Tehát akinek van fia, az tudja, hogy annál szebb nincs a földön. És ez egy nagyon fontos dolog. Ugyanakkor viszont, hogyha egy férfi átéli az anyasebet, mert nem törődnek úgy vele, vagy hát amit mondtam, ezeket a problémákat átéli, akkor ketté hasad benne a női világ. Szentre és profánra. És lesz a szent, az az anya, akit idealizáltam, de nem kaptam meg. Nagyon sokszor a feleségét képes ilyenné tenni, vagy azt a hölgyet, akit tisztelni tud, viszont vele nem tud biológiailag működni, tehát hogy nem úgy tekint rá, hanem tényleg úgy, mint egy szentségre. És ez nyilván azt jelenti, hogy nehéz lesz egy ilyen úrral együtt élni nőként, mert ő meg nem lesz nő a kapcsolatban, hanem egy ilyen szentehénként tisztelt, már bocsánat, személy. Ezzel szemben hát a biológiai szükségletek a profánra maradnak. Ilyenkor lesznek a jobbról-balról jött hölgyek. Ugye, akikkel nincs semmilyen megbecsülés, akiket lenézünk, ám de használunk. És akkor ők a biológiai söpredékei a női társadalomnak, a sérült, anyasebes férfiak szemében sajnos. Tehát mi az, amit egy férfi adhat egy nőnek? Mindenképp az egyik az érzelmi biztonság. Alapvetően minden nő biztonságra vágyik. Nem ajándékra, nem láncra, nem aranyóra lánccal című dologra, ez egy teljes tévedés, biztonságra. És a biztonságra persze, hát persze anyagi biztonság. Ez nem így van, az érzelmi biztonság az alap, az a legfontosabb. Akkor tud egy nő kibontakozni, még akkor is, hogyha női sebet élt át, akkor is, ha nem volt édesanyja. A másik a valódi figyelem, ez azt jelenti, hogy nem a tévét nézem föl szemmel, és közben hallgatom, hanem tényleg figyelek rá. Átlag sajnos egy órát kell egy nőt hallgatni, ahhoz, hogy tartós legyen az ember boldogsága férfiként. Ez borzasztó sok, tudom, de ha úgy veszük, hogy mennyit töltünk a dugóban mondjuk, akkor szerintem nem sok. Mert hogy ezért cserébe viszont virágvacsora, becéző szavak, minden lesz, és ez csak egy óra csöndet jelent, amit szerintem túl lehet élni. Én legalábbis a fiaimnak ezt tanítottam, úgy tűnik, egyen működik. A harmadik fontos a közös felelősségvállalás. Ez azt jelenti, hogy ez nem női dolog. Tehát, hogy én segítek neked bepakolni a mosogatógépet. De miért? Az az enyém? Vagy hogy van? És akkor abban csak az én tányéromat segít? Nem, hát ez közös háztartás. Ez nem azt jelenti, hogyha valaki este 10-kor beesik, és az asszony otthon van, akkor nem tehetnénk meg egymásért, hogy én bepakolom a mosogatógépet, te meg ugye a munkafrontján kint a városban töröd a jeget, hanem egy, amikor lehetőségem van. Tehát, hogy nincs ilyen, hogy ide homlokamra van írva, vagy háztartási automata, vagy biorobot. Tehát, hogy ez egyszerűen egy ilyen egészséges hozzáállás, ami fontos. Aztán benne van, hogy a nő hivatásának a támogatása. Sajnos, hogyha különösen az üres fészek szindrómánál probléma lesz az, hogy oké, kirepültek a gyerek, akkor mit csinál egy asszony, hogyha otthon az anyaságot választotta. Nem minden nő. Nincs rá írva egy nőre, hogy csak anya akar lenni, vagy egy férfire, hogy csak nemzeni óhajt. Tehát, hogy ez nem így működik, hanem mindenkinek lehetnek vágyai ez ügyben, és a párunknak is. És hát ahhoz, hogy egy nő ne égjen ki ebben az egész folyamatban, abban nagyon fontos a férfi jelenléte. Így hát az a kérdés, hogy milyen, mert ezt a kérdést is megkaptam, hogy milyen egy optimális férfi egy nő szemében, úgyhogy ezt is összegondoltam az urak számára. Tehát először is felelősségteljes. Ez a felnőttség feltétele, hogy a válla a széles alapvetően, és ez alatt a lélektani vállat értem, hogy az sokat elbír. Tudom, hogy így is túlterheltek a férfiak, de itt most elsősorban az érzelmi felelősségvállalásra gondolok. A második a jelenlét képessége, hogy ott tudok lenni a másik mellett. Néha csöndben, néha másként, de hogy ugye a férfiak alapvetően úgy vannak összerakva, hogy mindent meg akarnak oldani. Nem verbálisan, hanem cselekvés szinten. Tehát ha a feleség elmondja, hogy annyi nehézség van, mert a gyerek így meg úgy, akkor rögtön a férfi feltűri az inge ujját, na, akkor megoldom. És ez az az üzenet az asszony felé, hogy te szerencsétlen nem bírod megoldani. Na, majd én megoldom. Tehát a nők nem várnak tanácsot. Képzeljük el, egy órát panaszkodnak, és nem várnak rá megoldást. Én tudom, hogy nagyon nehéz, de így van. Tehát ezt kibírni, hogy nem oldom meg, hanem azt mondom, hogy szólj, hogyha bármi van szükséged lesz rám, de bármiben, de nagyszerű, hogy ezt így kezeled. Pont. Tehát ezt tudom, hogy nagyon nehéz, de ez. A harmadik, hogy ne féljünk a nők erejétől. Azért, ha nehéz édesanyánk volt, akkor ugyan a szerelemben ad kárpótlást, mondják a görögök, szerelem ad kárpótlást, de az egy nehéz kérdés, hogy egy nehéz anya mellett ne féljünk a nőktől. és akkor ezért ne büntessük őket. Mert ugye általában ez szokott lenni, a különböző nők elleni erőszak hátterében is a nőktől való félelem van, és nem pedig szexuális motivációk, ezt pontosan tudjuk. Tehát, hogy nem kell, nem. Hát most ezt tudom, hogy így furcsa, ne féljünk a nőktől, nem versenytárs, nem rivalizál, a fiúk rivalizálnak, ilyen kicsi koruktól kezdve már ki tudja nagyobbat dobni. A lányok nem rivalizálnak. A fiúkkal végképp nem. Úgyhogy olyan jó, hogy egy ember legalább a párunk nem rivalizál velünk, mert nőből van. Már hogyha így adta az Isten, hogy így alakul. Ami még nagyon fontos, hogy legyünk képesek az önreflexióra. Az önreflexió az elsősorban most azt jelenti, hogy attól, hogy nem vagyok tökéletes, nem omlok össze. És hogyha így nézzük a férfi mintákat, akár megnézzük Boász történetét, ő egy hatalmas ember volt végül is, gazdag, mindene megvolt, de nem élt vissza hatalmával. Olyan szelíden viszonyult Ruthhoz, és aztán vette el feleségül. Tehát, hogy nem a hatalom való. Vagy ott van Jézus, aki megtehette volna simán. Élhetett volna hatalmával. Mégsem élt vissza vele. Meg tudta mosni adott esetben a másik lábát. Tudott beteget gyógyítani. Nem kellett neki a legnagyobb órát hordani, a legnagyobb láncot hordani a nyakában, ahelyett, hogy mondjuk a vállán hordta volna a keresztjét, ő a vállán hordta a keresztjét. Manapság ezt nyakban szokták nagy erőkkel. És hát végül az, hogy legyen belső tengelye, erkölcse, morálja. Amit mondtam, az úgy van. Akkor is, ha bármi történik, az ember pont annyit ér, amit a szava ér. És akkor ezt betartja. Erre nagyon jó kép, én azt gondolom, a Biblia nagyon sok jó történetet ad nekünk erre, és ez egy hatalmas forrás. Úgyhogy nőnek lenni is, és férfinek lenni is sors, erre teremtettünk. Természetesen ez egy külön fejezet lenne, hogy mi van akkor, hogyha ebben nehézségeink vannak az identitásunkkal, és most nem a szexualitásról beszélek, félértés ne essék, nem találom a helyemet a világban, nem, úgy érzem, hogy nem tudok sikeres lenni a férfi társadalomban, vagy a női társadalomban, vagy nem jön a gyermekáldás, holott anya lennék, de most a mi történetünk arról szól, hogy anyáinktól kapjuk mi nők azokat a genetikai és transzgenerációs történeteket, amik a sorsunkat meghatározzák. Ezzel az anyával kell mindenkinek megdolgoznia, ami azt jelenti, hogy szeretem, elfogadom, próbálok lojális lenni, de néha bocsánatot kell kérnem, hogy ne haragudj, édesanyám, mert szebb lettem, okosabb lettem, gazdagabb lettem, sikeresebb lettem, mint te. Attól még én ugyanúgy szeretlek. Ne haragudj, nagymama, hogy én már nem éltem át a háborút, de ettől még nagyon tisztelem a te véráldozatodat, vagy nehézségeidet. Nem lettél te ettől kisebb a szemembe. És hogyha a férfiak ugyanígy átélik, hogy ugyan nem olyan volt az édesanyjuk, de megkaphatják egy kapcsolatban azt a pótló szeretetet, amely visszaadja azt az emberi méltóságot, ami Istentől való éljen, és a hitem szerint. Köszönöm szépen!
1: Az elmúlt percekben Császárnagy Noémi pszichológus előadását hallották az anyai örökségünk kincseiről és keresztjeiről.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Lélekjárta hagyományok adásában. A hagyomány nem csupán emlék, hanem élő lélek, amely végigkísér bennünket nemzedékről nemzedékre. Minden népszokásban ott dobban az emberi szív régi ritmusa, összeköt bennünket azzal, akik voltunk, és akik lenni szeretnénk. A Lélekjárta hagyományok útja időn és téren át vezet. Olyan történeteket idézünk fel, amelyekben a régi szokások, dallamok és hiedelmek a mai emberhez is szólnak, mert a lélek mindig ismeri a hazafelé vezető utat.

Május 4-e, Szent Flórián napja. A bajban, a veszélyben, amikor az erő, akarat és leleményesség már kevésnek bizonyul a csapások leküzdésére, az oltalmazásra, a vigaszra szoruló emberek gyakran hitükbe, vallásukba vetett meggyőződésük alapján fohászkodnak természetfeletti segítségért. Az egyik legfélelmetesebb elemi erőtől, a tűztől való rettegés keltette életre a keresztény kultúrában Szent Flórián alakját. A vallástörténeti kutatások alapján Flórián a harmadik évszázad második felében a mai Felső-Ausztria területén Céciában született katonacsalád gyermekeként. Az élete során bátor, fegyelmezett emberré vált, aki a katonai pályán gyors karriert futott be, és hamarosan magas tisztséget ért el. Ebben az időben a keresztény hit elterjedésének eredményeként titokban a római hadseregben is egyre többen váltak Krisztus tanításának követőivé. A keresztények üldözése során a humanista érzelmű Flórián képtelen volt részt venni ártatlan és védtelen emberek elhurcolásában, legyilkolásában, majd a krisztusi tanokat megismerve ő is keresztényé vált. Lelkiismereti válságából csak úgy tudott kilépni, hogy elhagyta a hadsereget. Addigi szolgálatainak elismeréseként Diokléciánus császártól Lork vidékén birtokot kapott és letelepedett. A környéken hamarosan megszerették, ezért a városi tanács elöljárója és a tűzoltó legénység kapitánya lett. Amikor megtudta, hogy volt katonái közül 40-et a helytartó keresztény vallásuk miatt halálra ítélt, velük hit és sors közösséget vállalva 304. május 4-én mártír halált halt. A szentté avatott Flórián alakjához több történelmi tény és legenda kapcsolódik, amelyek alapján a 13.-14. századtól kezdve Szent Flórián tekintélye Európa szerte növekedett, akit a tűzzel összefüggő mesterséget folytatók is védőszentjükké választottak. Hazánk területére Szent Flórián kultusza a 15. századtól kezdve osztrák és német közvetítéssel jutott el, akit általában római katonaként, jobb kezében egy lakóház tűzétoltó vizes edénnyel ábrázolnak. A magyar tűzoltóságnak tagjai 1834. május 4-től kezdve minden évben megemlékeztek Szent Flóriánnak, mint a tűzoltók védőszentjének évfordulójáról. Május 4-e az országos tűzoltónap, amelyet évente központi, megyei és települési rendezvényeken ünnepelhetünk.

0: Hallgassák Harangozó Imre néprajzkutatót.
1: Május 4-e Szent Flórián ünnepe, aki imádságával már gyermekkorában megmentett egy házat attól, hogy az a tűz martalékává váljék. Ezért számos vidéken úgy tartják, hogy ahol Flóriánnak a képe vagy szobra áll, az megvédi az egész falut a tűzvésztől. Ő a tűzoltók, kovácsok, kéményseprők, fazekasok, pékek, serfőzők patrónusa. Tehát mindenkié, aki tűzzel dolgozik. A Vendvidék falvaiban ezen a napon tilos volt tüzet rakni, és tilos volt kenyeret sütni is, de még a kovácsok sem gyújthatták meg a maguk tüzét. A göcseiek pedig ősi módon, már jóval a gyufa föltalálása után is kovával, taplóval gyújtottak tüzet, mégpedig napkelte előtt, és aztán az egész falu erről a lángról lobbantotta föl a saját tüzét. Illő és üdvös tehát heti összefoglalónkat, a hazánk falvait egykor oly hűségesen járó bakterek éppen ideillő énekének részletével zárnunk. 10-et ütött már az óra, hallja minden háznak ura, tűzre vízre vigyázzatok, hogy károkat ne valljatok. Éjfél után 1 az óra, csönd vagyom már a faluba, vigyázz ránk az egek ura, pihenjünk hát nyugalomba.
0: Május 6-a Szent János apostol, a szeretett tanítvány ünnepe. Ő az, aki a legtöbbet beszél a szeretetről. Az első találkozás pillanatában megérzi Jézus szeretetét, és ebben élete végéig kitart. Bár a vértanúság nem lesz osztályrésze, mégis a teljesen Istennek adott életet láthatjuk életében. Szent János apostol és evangélista ünnepe ez a nap, amelyet a néphagyomány olajba főtt Szent János vagy babevő János néven is emleget. Ez a nap a római latin kapu előtti Szent János templom felszentelésének emléknapja. Az ő szenvedésének tiszteletére épült a templom annak emlékére, hogy Szent János apostolt 95-ben a legenda szerint Domitianus császár forró olajjal teli üstbe dobatta Rómában a latin kapunál. Ő azonban csodás módon sértetlenül megmenekült, így vértanúság nélkül nyerte el a vértanúk koszorúját. Mivel ez nem ártott neki, Patmos szigetére száműzték. Ahogy halljuk majd, a hüvelyesek vetésének napja a néphagyományban. A hagyomány úgy tartja, a bab nem csak étkezésre szolgál, hanem babonasságra, gyógyításra is alkalmas. Doroszlón például, ha valakit megharapott a kutya, akkor felébe harapták a babot, a sebbe dugták, azzal együtt gyógyult be a seb. Szlavóniában, ha valaki sebes, kiütéses, ótvaros, 3 öregasszonytól kér 1-1 marék fehér babot, megfőzi szerda este holdfogyatkozáskor olyan edényben, melyben még nem főztek, 3 alkalommal fogyó csütörtökön megmosogatja vele magát, aztán kiönti a keresztútra egy fa alá, vagy odavágja bögréstől a keresztútra. Ha valaki ilyen öntésen átmegy, elviszi a betegről, azaz megkapja a sebet. Horgoson például, ha kiöntenek a köröszútra babot, kását, vagy kitösznek sárga földet, ha valaki erre rálép, az úgy megrontsák, hogy elmehibás lesz. A népi hiedelem szerint a babrontástól úgy lehet megszabadulni, hogy egy száraz fehér rongyal ledörgöljük a lábunkat, amelyikkel keresztül mentünk a babon. A rongyot pedig fejünk felett átdobjuk a babra. Tanulság, figyeljünk, hogy mibe lépünk.

Május 6-a Szent János apostol és evangélista napja, akit a népnyelv olajba főtt Szent János, vagy babevő János néven emleget. Legendája szerint Domiciánus császár idejében Róma kapuja előtt forró olajjal telt katlamba vetették az apostolt, ahonnan azonban sértetlenül került ki. A népi kalendáriumban ekkor vetik a hüvelyeseket, a babot, borsót, vagy ha eddig el nem vetették, akkor még a lencsét is, mert azok, így csak a fagyos szentek, Pongrác, Szervász és Bonifász napját követően kelnek ki, és remélhetőleg már nem árt nekik a hideg. Sokfelé e nap estén illet meghívni a lányos házhoz a májusfát állító legényt, ha annak közeledését a lány szívesen fogadta. Ha ez a meghívás elmaradt, az azt jelentette, hogy a legény nem kívánatos a családnál.

0: A műsort szerkesztette Rózsa Katalin.
1: Technikai munkatárs Patonai Zoltán. Lélek járt a hagyományok. Harangozó Imre néprajzi műsorát hallották.

0: Hírpercek. Öt templom fesztivált rendeznek Győrben. A Szent Jeromos Biblia Társulat könyvben mutatót tartott az avilai Nagy Szent Terész templomban. Anyák napján koncerttel ajándékozták meg az édesanyákat az avilai Nagy Szent Terész templomban. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. 2025. május 8 és 12-e között rendezik meg az Öt templom fesztivált Győrben. Az öt templom építészeti mementó és egyben példa arra, hogy Európa közepén évszázadok óta békében élnek együtt evangélikusok, katolikusok, reformátusok, szerb, ortodox és zsidók. A fesztivál ennek a történeti és emberi értékének a fontosságára a kultúrák, vallások, közösségek és egyének között évszázadok óta meglépő párbeszéd erősítésére, támogatására hívja fel a figyelmet, írta a csodálatos magyarország.hu. A programok között helyt kap a színház, irodalom, képzőművészet és különböző zenei műfajok. Székely Zoltán művészettörténész minden nap vezetett túrák keretében az öt templomon keresztül mutatja be az európai zsidó-keresztény kultúra hagyományait és értékeit, megismertetve a résztvevőkkel az egyes vallások hitéleti sajátosságait, azok építészeti vetületeit. A Szent Jeromos Biblia Társulat könyvben mutatót tartott az avilai Nagy Szent Terész templomban május 7-én csütörtökön, az esti szentmise után 19 órakor. A bemutatott kötetek Kocsis Imre professzor atya, Isten irgalmassága, szeretete és kegyelme, valamint Horváth Endre atya, Ábrahám című könyvei voltak, tudósít a szerkesztő. A könyveket Harmai Gábor biblikus atya mutatta be. Felhívta a hallgatóság figyelmét az Ábrahám című könyv kapcsán arra, hogy Ábrahám hite öt pontban foglalható össze, aztán ezeket részletezte. Kocsis Imre atya könyve egy tanulmány az isteni irgalmasságról. A bemutatón jelen volt az Indiában született Benvin Sebastian Verbita szerzetes atya is, aki hozzászólásában elmondta, hogy mindig, de ebben a bizonytalan világban különösen nagy szükség van hitünk megerősítésére. Ezt a célt mindkét kötet szolgálja, hangsúlyozta. Az avilai Szent Terész templomban anyák napján Kovács Kriszta színművésznő Biblia Show című koncertjével köszöntötték az édesanyákat. Az este folyamán az ismert bibliai alakok ismerős bibliai történetek által ihletett dalokat, énekeket hallhattak a művésznő előadásában. A szövegeket Fábri Péter szövegíró, a művésznő férje készítette, melyeket Wolf Péter zeneszerző zenésített meg. A zenei kíséretet Wolf Péter zeneszerző zongorán, Baranyai Piroska csellón és Könyh László hegedűn és ütőhangszereken adták elő, tudósít a szerkesztő. Adományokat a Baltazár Színház javára fogadtak el, ahol a Biblia Show következő előadása lesz. A Baltazár Színház Magyarország egyetlen hivatásos fogyatékossággal élő színészekből álló társulata. A sikeres koncert végén a jelenlévő édesanyákat, nagymamákat, keresztmamákat egy szál tulipánnal köszöntötték.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
1: Kincses láda. Tanulságos történetek.
3: Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincséből újat és régit hoz elő.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
4: Szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit a két műsorvezető, Judit
3: és Mihály atya.
4: A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát, a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják.
3: Adásainkban elhangzó történeteinkkel tanulságul szeretnénk szolgálni a mindennapi keresztény élet jobb megéléséhez, az igazibb és tökéletesebb Krisztus követéshez. Azt szeretnénk, hogy műsorunkkal világosságot gyújtsunk másokban is, a hit és a szeretet világosságát.
4: Szeretettel kérjük, hogy tartsanak ma is velünk, és engedjék, hogy műsorunk történetei, versei és zenéi áthassák, megdobogtassák, és fölmelengessék szívüket, megnyugtassák lelküket.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt hetek és hónapok, sőt, most már éveket is mondhatunk, ez alatt egészen világosan kirajzolódott környezetünkben az a lelki felfordulás, amely sajnos meghatározta, és most is még meghatározza viselkedésünket, szavainkat és gondolatainkat. Úgy gondoltuk, hogy szükséges újra egy olyan keresztény erényre ráfordítani a figyelmet, amely helyrehozza az egyensúlyt lelki életünkben, és irányt mutat, merre kell elindulnunk, s hová kell elérkeznünk. Ezért ma a jóság keresztényi erényéről szeretnénk néhány szót szólni, hogy megtaláljuk mi keresztény emberek ebben az embertelen világban is a Jézusi jóság követésének útját. Hallgassák szeretettel összeállításunkat.
4: Az ember közösségi lény. Ahogy a Biblia mondja már az első oldalon, nem jó az embernek egyedül lenni. Ez azt is jelenti, hogy mi emberek közösségben élünk, rá vagyunk utalva a másik emberre, és valójában csak akkor érezzük jól magunkat, ha egymást támogatva, segítve megyünk előre életünk útján. A kirekesztés, megkülönböztetés mindig fájdalmas, és mondhatjuk, az emberhez nem méltó dolog. Első történetünk arra figyelmeztet, hogy a jóság egyik megjelenése, amikor a kirekesztettségben mutatjuk meg jóságunkat, azaz szeretetünket, és vannak pillanatok, amikor a felnőtteknek kellene példát mutatniuk, mégis a gyerekek azok, akik emlékeztetnek minket az emberségre. Történetünk egy átlagosnak induló tanítási napon játszódik, de ami a 10 órai szünetben történt, az senki nem fogja elfelejteni a teremben.
3: A tanteremben vidám volt a hangulat. A tanárnő színes cukormázas fánkokat osztogatott a diákoknak, és a gyerekek arcán ragyogott az öröm. Sorra mindenki megkapta a maga édességét, míg nem a tanárnő Annához nem ért. Anna reménykedve nézett fel, de a tanárnő arca hirtelen megkeményedett. Visszahúzta a tárcát, és ridegen ennyit mondott. Sajnálom, Anna, de a családod ebben a hónapban nem fizette be az osztálypénzt. Neked nem jár süti. A kislány elvörösödött, majd lassan lehajtotta a fejét az üres padjára. A szemei megteltek könnyel, és próbálta elrejteni az arcát a többiek elől. A teremben hirtelen feszült csend lett. Dávid, aki Anna mellett ült, ránézett a saját fánkjára, majd az okogó barátjára. Látta, ahogy a kislány halkan letöröl egy könnycseppet az arcáról. Dávid nem gondolkodott sokat. Felállt, odalépett Annához, és a fánkját óvatosan a lány padjára helyezte. A tanárnő értetlenül fordult meg. Dávid, mit csinálsz? Az a süti a tiéd volt. A kisfiú nem ijedt meg. Egyenesen a tanárnő szemébe nézett, és olyan érettséggel válaszolt, ami mindenkit váratlanul ért.
4: Nem akarok semmi olyat, ami miatt a barátom kirekesztve érzi magát.
3: A tanárnő szó sem jutott a döbbenettől, de Dávid itt nem állt meg. Oda sétált a tanári asztalhoz, és mielőtt bárki megszólalhatott volna, határozott mozdulattal felkapta az egész tálca maradék fánkját.
4: Ha az osztálypénz fontosabb, mint az, hogy senki ne legyen szomorú, akkor ma senki sem fog itt enni.
3: Mondta Dávid, és a tálcával együtt átsétált a terem hátsó részébe, ahol az osztály közös polca állt. Ott mindenki szeme láttára elkezdte szétosztani a fánkokat azok között, akiknek nem járt volna, majd a legvégén a maradékot is visszatette a közösbe. A tanárnő csak áltott, arca vöröslött a szégyentől. Egy kisfiú tanította meg neki, hogy a szabályok soha nem lehetnek fontosabbak a kedvességnél és az összetartozásnál. Aznap Anna nem érezte magát egyedül, és aznap az egész osztály megtanulta, mi az igazi jóság.
4: Mai a pénztől megrontott világunkban nagy szükség lenne olyan fiúkra és lányokra, de még inkább felnőttekre, akik felismerik a jóság miben létét, és készek a mai kor anyagias gondolkodásából kilépve az együvé tartozás és jóság követei lenni. Szükség lenne rá, mert akkor nem az számítana, ami a külső, hanem az, ami a belső. Mert akkor rájönnénk, hogy mi az igazi szépség titka, mint következő történetünk főszereplője.
3: Egy csendes kis faluban élt egy idős kertész, akit mindenki csak Bálint bácsinak hívott. Nem volt különösebben gazdag, és a háza sem volt szép. A vakolat itt-ott lehullott, a kapu nyikorgott, és a kert sem volt szabályosan rendezett. Az emberek gyakran elmentek mellette annélkül, hogy észrevették volna. Egy nap azonban egy kislány, Judit megállt a kertje előtt. A tekintetét egy különös virág ragadta meg. Egy kékszínű, egyszerű kis virág, amely mégis valahogy ragyogott a többi között. Milyen szép, mondta csodálkozva. Bálint bácsi elmosolyodott.
4: Tudod, nem a legszebb virág a kertben. Sokan észre sem veszik.
3: Akkor miért ilyen különleges? Kérdezte Judit. Az öreg lehajolt a virághoz, óvatosan megérintette a szirmait.
4: Mert szeretettel gondozom. Nem az számít, hogy kívülről mit látsz, hanem az, amit beleadtál.
3: Judit elgondolkodott. Attól a naptól kezdve gyakran visszajárt hozzá. Segített locsolni, gyomlálni, beszélgettek. Ahogy telt az idő, észrevette, hogy a kert nem is rendezetlen. Inkább élő volt, tele törődéssel, apró figyelemmel, szeretettel. Egy nap megkérdezte, Bálint bácsi, miért nem csinálod szebbé a házadat? Akkor mindenki csodálná. Az öreg csak mosolygott.
4: Aki csak a külsőt nézi, az úgysem érti meg, mi van itt bent.
3: És a szívére mutatott. Évek teltek el. Judit felnőtt, és amikor az emberek róla beszéltek, gyakran mondták.
4: Van benne valami különös szépség.
3: Pedig nem volt feltűnő, nem volt hivalkodó. De aki ismerte, tudta. Jóság, türelem és szeretet él benne. És amikor egyszer megkérdették tőle, mi a titka, csak ennyit mondott. Nem a külsőd, hanem a szíved az, ami megmutatja, ki is vagy valójában. és valahol egy régi kertben egy kék virág csendesen tovább nyílt.
4: Az igazi szépség valóban valahol belül a lélek mélyén fedezhető fel. Nem attól leszünk szépek, hogy különböző kozmetikai szépítőszereket kenünk magunkra, hanem attól, hogy sugárzik belőlünk az a jóság és szeretet, amit Jézus hozott és mutatott nekünk. Amíg a kozmetikai cikkek csak azt sugallják, hogy van elég pénzem, hogy megvehessem, hogy használjam ezeket, addig az igazi szépség a szemek ragyogásában csillan fel, és megmutatja, hogy belül több van, mint ami kívülről látszik. Láttad már valaha, ahogy egy 5 éves kisgyerek némán lemond a legféltettebb vágyáról, csak hogy megvédje a nagymamáját a szégyentől?
3: A sor a kis budapesti közértben csigalassúsággal haladt. Ilonka nagymama a kasszánál állt, bal kezében egy ropogós, meleg kenyeret, jobbjában pedig egy olcsó, egyszerű cukrászacskót szorongatott. Mellette húzódott meg kisunokája, Bence, nyakig begombolva a meleg téli kabátjába. Hatalmas szemeivel hol a kenyérre, hol az édességre pillantott. A pénztáról sietett és türelmetlenül szólt. Sikerült dönteni, hölgyem? Ilonka néni összerezzent. Mióta a kisfiú szülei tragikus hirtelenséggel elhunytak, egyedül nevelte őt, és a legkisebb kiadás is komoly fejtörést okozott.
4: Nagyi, nekem nem is kell az a cukorka,
3: suttogta Bence halkan. Ezek a szavak egyenesen Ilonka néni szívébe markoltak. Gyorsan mosolyt erőltetett az arcára, hogy a kisfiú ne vegye észre a fájdalmát. Csak a kenyeret visszük, kincsem. A cukorkát zacskó ott maradt a pulton. Már kifelé tartottak a boltból, amikor egy 50-es éveiben járó, jól öltözött férfi utánuk sietett.
4: Elnézést kérek, láttam, milyen nehéz helyzetben volt. Kérem, engedje meg, hogy segítsek.
3: Nem szükséges, valahogy majd csak boldogulunk, tiltakozott az idősasszony, zavartan.
4: De igen, kérem,
3: mondta Gábor úr határozott, mégis szelíd hangon.
4: Hagyja, hogy a kisfiú azt válassza, amit csak szeretne. Én fizetem az egészet.
3: A gyermek szemei úgy felragyogtak, hogy minden további vita értelmét vesztette. Visszamentek a polcok közé, Bence életében először nem azt választotta, ami a legolcsóbb, hanem azt, amire igazán vágyott. Csokoládét, banánt, friss tejet, és persze ugyanazt a zacskó cukorkát. A kasszánál úgy ölelte magához az élelmiszereket, mintha valami felbecsülhetetlen kincset tartana. Ilonka nagymama könnyes szemmel állt mellette, olyan könnyekkel, amelyeket már régóta nem engedett meg magának. A férfi röviden búcsúzott el.
4: Engem is a nagymamám nevelt fel. Pontosan tudom, milyen érzés, amikor az ember többet akar adni annál, mint amennyit megengedhet magának.
3: A kisfiú hálásan bújt a nagymamája karjához.
4: Nagyi, ez a világ legjobb napja.
3: Az asszony megsimogatta a fiú haját. Bár csak minél több ilyen napod lenne, kis angyalom. És magában arra gondolt, Isten néha vadidegen embereken keresztül szól hozzánk. Ha tehát látsz valakit, aki a mindennapi kenyér és egy gyermek mosolya között örlődik, ne menj el mellette szótlanul. Valaki apró csodája, ami legkisebb gesztusunkkal

milyen jó volna áldni, tudni. Meleg karokban melegedni, falni suttogó drága szókat, jutalmazókat, csókolókat. Milyen jó volna jónak lenni.

Ady Endre Jóság síró vágya című versét és a Boanerges együttes az Úr Jósága című énekét hallották. Amióta értelmünket használjuk, azaz gyermekkorunktól kezdve, mindig a jó és a rossz harcáról hallottunk. A mesék, az igaznak tűnő történetek szüntelenül a kettő párharcát, és ezen belül is a jó mindenkori győzelmét vetítette elénk. De a Szentírásban is ez tűnik fel rögtön a kezdetek kezdetén, Ádám és Éva történetében. A gonoszság mindig le akarja rombolni a jót, s a jó felül akar kerekedni a rosszon. S valóban erről is szól földi életünk. Az ősbűn óta bennünk van ez a kettősség. A rossz el akar minket téríteni, mi pedig lelkünkben érezve a jó feljebb valóságát, le akarjuk győzni a rosszat. Szent Pál figyelmeztet is bennünket erre. A jóval győzd le a rosszat, mondta. Azóta minden keresztény, de minden egyes ember számára is ez az élete feladata. Önmagában legyőzni a rosszat a jóval, és mindenkit a jó felé terelni. Ezért is szeretnénk minden hallgatóinkat is mi is a jó irányba fordítani mai műsorunkkal, és meggyőzni arról, hogy csak a jót cselekedve lehet igazán boldog életünk. Történetünk is mutatja, mennyi örömet tud adni az, ha jók vagyunk, ha jót teszünk. Egy busz elakadt a megállt forgalomban. Délután 5:20 volt, és az utasok alig várták, hogy hazaéljenek egy hosszú munkanap után. Tüntetés volt.

0: valami tiltakozás, ami feltartóztatta a forgalmat. Az emberek panaszkodni kezdtek. Az egyik nő hangja hangosabb volt, mint a többié.
1: Elegem van ebből,
0: mondta.
1: Mi folyik itt?
0: Erősködött, egyre izgatottabb lett. Egy mellette ülő iskolás lány próbálta megnyugtatni a hölgyet, de az nem hagyta magát. A boldogtalan asszonyban egyre erősödött a dühöngés és a panaszkodás.
1: Egész nap nem ettem. Meddig leszünk itt? Meddig kell még várnunk?
0: A diáklány kinézett az ablakon, és elkezdte nyomkodni a telefonját. Hamarosan fölkelt, és odament, hogy beszéljen a buszsofőrrel. Valamit súgott a fülébe. A sofőr bólintott, kinyitotta a busz ajtaját, s a lány leszállt. Miután sikeresen átverekedte magát a tüntetőkön, csak percekre volt kint a buszból. Amikor visszaszállt a buszra, egy halom pizzát és egy zacskó üdítőt cipelt. Az üléstársaival kezdte és kiosztotta az összes finomságot a hálás utasoknak. Másodperceken belül drámaian megváltozott a hangulat a buszon. Az emberek mosolyogtak, beszélgettek egymással, és jól érezték magukat. Különösen az a nő, aki a felfordulást kezdte, most nyugodt, hálás és fülig érő mosollyal ült a helyén. Egy váratlan kedvesség mindenkire hatással volt a buszon. Képzeljük el a ránk váró lehetőségeket, hogy egy rossz helyzetet valami jóvá, egészségessé és szeretetté alakítsunk. Legtöbbször nem kell sok ahhoz, hogy a rossz hangulatot, a morgolódást felváltsa a békesség és az öröm. Talán még annyi sem, hogy bevásároljunk, mint az iskolás lány. Pusztán valami vidámabbat, örömtelibbet kell felmutatnunk a körülöttünk élőknek, és megváltozik a hangulat. A jóság mindig képes megváltoztatni még a dühöngést is. A rosszból képes jót kihozni, sőt, a bűnöst is képes megváltoztatni, kihozni belőle az emberben alapvetően meglevő jót. Valahogy úgy, ahogy elbeszélésünkben történik.
1: A milánói fegyházban éppen sétájukat végezték a fegyencek. Különös séta ez. A magas falak tövében hang nélkül libasorban lépkedtek körbe-körbe. A sarokban ott áll az őr pisztollyal a kezében. És most olyan valami történik, ami talán még sohasem fordult elő a fegyház életében. Az egyik fegyenc népszerint Domenico Botta a fegyőr elé lép és engedélyt kér, hogy beszélhessen társaival. Komoly dologról van szó. Az őrök nevetnek és engedélyt adnak a beszédre. A fegyencek körülveszik társukat, aki heves olasz taglejtésekkel kísérve így szólt társaihoz.
0: A napokban, amikor az újságot olvastam, érdekes hír ragadta meg a figyelmemet. Carrarában él egy 12 esztendős lány, Lucia Becheli. Az a neve. Íny összenövése miatt még beszélni sem tud. Csak akkor lehetne segíteni rajta, ha mielőbb megoperálják. Ez azonban sokba kerül, körülbelül 150 ezer euróba, mintegy 55 millió forintba. Apja épp olyan szegény, akárcsak mi. Odakint az emberek magukra gondolnak, senki sem akadt eddig, aki a szükséges pénzösszeget kölcsönözte volna az apának. Mikor ezt olvastam, hirtelen arra gondoltam, hogy segítsünk mi ezen a szegény gyermeken. Látom, csodálkozva néztek rám, és azt kérditek, honnan vegyünk ennyi pénzt. Nos, erre is rájöttem. Amint tapasztaltam, közülünk majdnem mindenki szenvedélyes dohányos. Mától kezdve Lucia kedvéért lemondunk a dohányzásról. Az édesapák sohasem feledkeznek meg gyermekeikről. Most mi leszünk Lucia édesapja, és Lucia a mi lányunk. Gondoljatok a lány édesanyjára és saját anyátokra. Azt hiszem, mindenkinek van törleszteni valója. Ha ezt megtesszük, megmutatjuk a világban élő szabad embereknek, hogy nekünk is érző szív dobog a keplünkben. Nos, barátaim, hozzuk meg ezt az áldozatot.
1: A fegyencek kivétel nélkül beleegyezően bólintottak. Sokan szemüket törölgették. Ettől kezdve hosszú hónapokon keresztül senki nem dohányzott a fegyencek közül. Bizony, ez nem kis áldozat volt részükről. A dohány árát félretették, amíg meg nem lett a szükséges összeg. Mikor aztán együtt volt a 150 ezer euró, a fegyház igazgatósága átutalta a Bekeli családnak Carrarába. Nem sokkal ezután megérkezett a levél, amelyet egy írásban gyakorlatlan édesanyja keze írt a foglyoknak. Gyermekünk szerencsésen meggyógyult. Köszönetet mondok ezért a fogoly uraknak. Minden nap imádkozom önökért. A levelet minden fogoly elolvasta. A sötét cellákat öröm töltötte be, a jó cselekedet, a szeretet nyomában fakadt öröm fénye és melege. Az egyik nap Domenico Bottát magához hívatta a fegyház igazgatója. Barátságosan nyújt át neki egy okiratot.
0: Domenico Botta, az igazságügy miniszter megkegyelmezett önnek. A 20 évi büntetésből 13 évet elengedett. Az ön magatartása Lucia Bechellivel szemben az bizonyítja, hogy alapjában ön jószívű ember. Azonnal szabad lábra helyeztetem, és elhagyhatja a börtönt.
1: A bűnösök igen sokszor nem olyan rosszak, mint a bűn, amit elkövetnek. A legtöbb emberben mindig van legalább egy szikra a szeretet tüzéből.
0: Jó tett helyébe jót várj, olvassuk sokszor a magyar népmeségben, s valóban megtapasztalhatjuk, hogy a jó sokszor meghozza jutalmát. A jóság, a segítségnyújtás mindig megtérül, legalábbis a végső elszámoláskor. Mert aki jót cselekszik, azzal is jót fognak tenni. De a jó cselekedet önmagában hordja jutalmát. Legtöbbször az önzetlen jó cselekedet meghozza az elismerést, vagy a jótettet is felülmúló jutalmát.
1: Odakint szakadt az eső, és a patika, amely már zárásra készült, szinte valószerűtlen csendbe burkolózott. A pultnál Elena állt, aki egy 20-as évei elején járó fiatal nő volt. Arcán a rendkívüli kimerültség látszott, karjában pedig egy félig alvó csecsemőt szorongatott. Csak egyetlen tétel volt a pénztárnál, egy doboz tápszer. Elena kétségbe esetten turkált kopott táskájában, apró pénzeket húzott elő, keze remegett a szorongástól. 5 euróm hiányzik. Én azt hiszem, vissza kell tennem, motyogta Elena. Hangja elcsuklott a szégyentől és a kimerültségtől. A pult másik oldalán Roberto, egy hatalmas, 60-as éveiben járó pénztáros állt, megviselt arccal, de hihetetlenül kedves tekintettel. Látva a fiatal anya szemében tükröződő kétségbeesést, kétszer sem habozott. Kinyújtotta a kezét, és gyengéden Elena táskájára helyezte a tápszert, megállítva a lányt. Ezután elővette a személyes hitelkártyáját, és a terminálhoz helyezte, hogy kifizesse a számlát.
0: Ne aggódj!
1: Mondta Roberto megnyugtató mosolyjal.
0: Csak vidd haza a kicsit biztonságban.
1: Elena hatalmasat sóhajtott, megkönnyebbülten. Egy hálakönyv gördült le az arcán, miközben felkapta a patikás szatyrot. Nagyon köszönöm. Megígérem, hogy holnap visszafizetem a pénzt, válaszolta, milyen meghatva ettől az önzetlen kedvességtől. Roberto rámosolygott, örülve, hogy segített valakinek, akinek szüksége volt rá. De amikor Elena megfordult, hogy távozzon, tekintete a lány nyakára esett. Egyetlen rétlet bénította meg. Egy egyedi és szokatlan formájú ezüst medál, ami a patika neonfényei alatt csillogott. Roberto arcából hirtelen kifutott minden szín. A szíve hevesen vert, a pult szélébe kapaszkodott, mintha levegőért kapkodna, egy teljes pánikroham kínjában.
0: Honnan szerezted ezt a medált?
1: Kérdezte remegő hangon. Elena azonnal megdermedt. Idegesen szorultak az ujjai az ezüst medál köré, miközben a korábban nyugodt férfi hirtelen reakciójától teljesen megdöbbenve és megrémülve bámulta. Én az édesanyámé volt, dadogta Elena, miközben egy lépést hátrált, és a mellkasához szorította a babáját. 6 hónapja meghalt. Rám hagyta. Miért kérdezed? Roberto lábai megrodgyantak. Kénytelen volt leülni a pénztárgép mögötti székre. Könnyek szöktek a szemébe.
0: Az édesanyád? Klárának hívták?
1: Suttogta a férfi szinte félbe a választól. Elena szeme elkerekedett. Igen, honnan tudod? Egy könnycsepp gördült el Roberto ráncos arcán.
0: Mert azt a medált egyedi megrendelésre készítettem. Van egy gravírozás belül, ugye? Ez áll rajta, örökké a fényem.
1: Elena remegő kézzel nyitotta ki a medált. A vésés pontosan ugyanaz volt. Kezdte megérteni, de lehetetlennek tűnt. Roberto szívből mesélte el neki a történetét. 25 évvel korábban egy szörnyű válás és egy sor fájdalmas félreértés választotta el feleségétől és egyetlen lányától, Klárától, aki akkoriban még csak egy csecsemő volt. Évekig próbálta megtalálni őket, de sikertelenül. Ezt a medált Klárának adta a keresztelője napján. A lányt soha nem felejtette el. Abban a pillanatban, a patika csendjében a két idegen rájött, hogy valójában nem is idegenek. Elena a nagyapja szemébe nézett, akit soha nem ismert. Roberto, aki azt hitte, hogy örökre elvesztette családját, éppen most talált rá lánya egy darabkájára, abban a fiatal anyában és a karjában alvó kisbabában. Roberto kijött a pult mögül, és Elena engedélyével megölelte. 2 évtized eltelte után. Azon az esős estétől kezdve Elena élete megváltozott. Soha többé nem kellett filléreket számolnia, hogy tejet vegyen a babájának. Roberto állandó, szerető és védelmező jelenlétté vált az életükben. Betöltötte az űrt, amit Klára halála hagyott maga után.
0: Tenni kell a jót szüntelen, erős hittel, ha minden ellened is támad. Ha vihart kavar is, mert nem értik, ha nem is lesz soha válasz. Hogy kinek segítettünk épp akkor, mert nem láthatjuk át Isten tervét, hogy akár egy jó szóval, egy mosollyal, hogy változtathatjuk meg mások életét. Akár nem kért segítséget adva egy szomorú, búzsgye szemű idegennek, aki lelkünk megismerve megtalálja általunk Istent. Szelíden, tettekkel mutatva létezik jóság, és nem szavakkal, miket elfúj a szél. Ha valaki szeretni képes, és szeretnek, gazdagabb a világon mindenkinél. Nem kell harson a szó jó cselekedethez, szerényen, halkan, csendben tedd a jót. S ha általad valaki csak egy lelki kincsre is rálel, már te életed is teljes lesz, és boldog. Mert a szeretet legszebb ajándék, meg az idő, mit másra szánsz, s még apró kavicsokat rakosgatsz utadon, mások elől elgördítesz egy nagy akadályt. Hát tedd a jót, és ne Patika, mérlegem, mérjed, ne kutasd, cserébe mennyit kapsz. A Jóisten látja a titkos cselekedetet, amiért százszorosan megjutalmaz. Jó cselekedetek felragyognak benned, s látni fogják, akik a szemedben néznek. A jóság él, s erővé válik másokban a jóba vetett hited.

0: Csang Anikó Tedd a jót című versét és az Áldalaki Úram című dicsőítő dalt hallották. Ma ennyi fért adásunkba. Reméljük, hogy történeteink által sikerült mai műsorunkkal fellelkesíteni kedves hallgatóinkat, és meggyőzni arról mindannyiukat, hogy érdemes tenni a jót, érdemes a jóság erényét nap mint nap gyakorolni, mert abból öröm, béke és igazi boldog élet következik. Kívánjuk, hogy minél gyorsabban, ha nem is futótűzként, mert a sajnos a mai körülmények között nem remélhetjük, de legalábbis a rosszat legyőző és elemésztő tűzként törjön utat magának az emberi szívekben, és ezen keresztül az egész országon is. Legyen mindennapi jelmondatunk, tedd a jót!
1: Köszönjük, hogy meghallgattak minket.
0: Most pedig szeretettel várjuk telefonhívásaikat a hátralévő néhány percben. Megköszönjük, ha röviden megosztják velünk gondolataikat. Telefonszámunk a szokásos 061-374-0904-es. Várjuk hívásaikat tehát a 061-374-0904-es számon.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végére értünk. A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát hallották.
1: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Legközelebb két hét múlva, május 24-én 18 órakor hallhatják újra műsorunkat, a Kincses Ládát. Várjuk akkor is mindannyiukat. Mai műsorunkat pedig kedden hajnali 1 óra 10 perckor megismételjük.
0: Ám szeretnénk előre felhívni hallgatóink figyelmét arra, hogy 4 hét múlva egy újabb jelentős eseményt ér el a Kincses Láda. Június 7-én, ha mennyei atyánk és a szűzanya is úgy akarja, a 300. élő adásunk lesz. Szeretnénk ünnepelni, és persze hálát adni a már 18. évében járó Kincses Ládáért. Várjuk akkor is mindannyiukat. És természetesen addig se feledjék, hogy a felhők felett mindig kék az ég. Isten szeretete mindig velünk van. Ő irgalmas, sohasem hagy el, és gondoskodik rólunk. A mai műsor végén minden Mária Rádiót hallgatónak Isten bőséges áldását kívánja, és szeretettel búcsúzik a két műsorvezető
1: Judit
0: Mihály atya és az este technikusa Ferenci Márk, akinek ezúttal is hálás szívvel köszönjük szolgálatát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Nagybőjt első vasárnapján azt imádkoztuk, hogy Jézus rejtett életéhez közelebb kerüljünk. Az igazi jó, az igazi érték az rejtőzködik. És annyira lesz értékes a következő időszak egészen pünkösdig, ha megvalósul ez, hogy a legnagyobb és legcsodálatosabb élethez, Jézus életéhez közelebb kerüljünk. És ebben nagyon sokat segít százaknak, ezreknek a Mária Rádió, és az ebben való törekvésünk nem valósulhatna meg, ha nincsenek nagylelkű adományozók. Így kérjük rádiónk számára nagy szeretettel az adományokat.
2: Kedves hallgatók! Fülöp Ákos rákosfalvai plébános neve számos műsorunkból ismerős lehet. Napindító című műsorát követően minden hónap második péntekén 9 órai kezdettel szentségimádást tartunk a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, majd 11 órától Ákos atya szentmisét celebrál, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Ákos atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A délelőtt folyamán Ákos atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, Jónásra. Tartsanak velünk!

Akkor a trónon ülő megszólalt: íme újjáteremtek mindent. Ezt az igeverset erre az évre választottam mottónak, mert érzem azt, hogy az Isten kibontakoztat bennem az idő előre haladtával egy gyógyulási folyamatot, ami nagyon szorosan kapcsolódik a megbocsátáshoz, és ahhoz a szeretethez, ahová ő engem mindig visszavár. Most voltam néhány héttel ezelőtt egy ima szemináriumon, ahol nagyon különleges módon befogadhattam az Atya szeretetét. Ez számomra egy nagyon erős érzelmi, mély megtapasztalás volt, ami már önmagában gyógyított, sőt mondhatom azt, hogy ez gyógyított meg nagyon sok belső sebzettségből, visszautasítottság élményből. És az a tapasztalatom, és ezt az Isten még biztos fogja formálni bennem, hogy a gyógyulás által ő valóban új életet tud adni. Olyan módon, ahogy én azt soha el nem mertem volna képzelni. Ez az új élet számomra azt jelenti ebben a teljesen konkrét élethelyzetemben, hogy az Isten begyógyít egy sebzettséget, és ennek az ima szemináriumnak a nyomán megéltem személyesen azt, hogy az Isten lelki sebeimet begyógyította, és ez számomra egy új életnek a kezdetét jelentette. Mert már sokkal kevésbé érzem magamat kitéve külső zavaró tényezőknek, amik ezt a sebet mélyítenék, mert ez a seb bezárult, és ebből tud egy új élet fakadni.

0: hírpercek. A pápa üzent a társadalmi kommunikáció 60. világnapján. Családi napot rendez a támogatottaknak a Regőci Alapítvány. Magyar részvétellel tartott zágrábi közgyűlést a Caritas Európa. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 10-e a társadalmi kommunikáció világnapja. A Szent Atya üzenetében a mesterséges intelligencia előnyeire és veszélyeire hívta fel a figyelmet. Az üzenetet az MKPK sajtószolgálata adta közre. Ahogy a hírfolyamainkat görgetjük, olvasható az üzenetben, egyre nehezebb eldönteni, hogy valódi emberekkel lépünk-e kapcsolatba, vagy inkább robotokkal és virtuális influencerekkel. Az előttünk álló kihívás nem a digitális innováció megállítása, hanem annak irányítása, tudatos használata. Fel kell emelnünk szavunkat az emberi személy védelmében, hogy ezek az eszközök valóban szövetségeseinké válhassanak. Ez a szövetség lehetséges, de három pilléren kell nyugodnia: a felelősségen, az együttműködésen és a nevelésen, írta a Szent Atya. Katolikusként szorgalmaznunk kell, hogy különösen a fiatalok elsajátítsák a kritikus gondolkodás képességét. Május 11-én lesz az alapítvány 5 éves, ennek az alkalmából a Magyar Nemzeti Táncszínházban tánc előadásra várják a támogatókat, akik között magánszemélyek, kisebb és nagyobb cégek, állami vállalatok, önkormányzatok, egyházi közösségek és különböző társadalmi közösségek képviselői is vannak, mondta Herceg Anita, az alapítvány kuratóriumának elnöke pénteken a sajtó részére rendezett tájékoztatón, írta meg az MTI. Hozzátette, egyes támogatók rendszeres pénzadománnyal segítik az alapítványt, mások tárgyi adományokkal, szolgáltatásokkal segítik a munkát. Ez a hétfői nap róluk fog szólni. A mi köszönet nyilvánításunk lesz azért, hogy eddig támogattak bennünket, és reméljük, hogy a továbbiakban is számíthatunk rájuk. Május 17-én a Margit-szigeti szabadtéri színpadon családi napot szerveznek, ahova a támogatott családokat hívták meg. Zágrában tartotta az idei közgyűlését a Caritas Európa, amelyen a katolikus Caritas delegációja is részt vett. A magyar szervezetet Zagyva Rihárd országos igazgató, József Imre szakmai igazgató helyettes és Szent Királyi Tóth Kata nemzetközi koordinátor képviselte május 4 és 7-e között megrendezett találkozón, olvasható a Magyar Kurír hírei között. A közgyűlés első napja is személyes találkozások, a közös gondolkodás és szakmai tapasztalat csere jegyében teltek. Az informális programokat május 5-én projekt látogatások követték. A résztvevők több horvátországi Caritas projekt közül választhattak. A magyar delegáció azt a térséget kereste fel, ahol a 2020-as súlyos horvátországi földrengés komoly károkat okozott. Jó volt látni, hogy az akkori romok helyén ma már újra pezseg az élet, fogalmazott a magyar delegáció egyik tagja.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
3: Húsvét 6. vasárnapján az esti dicséret zsoltárait a 2. zsoltár hét vasárnapjáról imádkozzuk.

Olvasmány a zsidókhoz írt levélből. Krisztus csak egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, és örökre helyet foglalt az Isten jobbján. Már csak arra vár, hogy minden ellensége hódolattal leboruljon lába előtt. Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.

Mennyei atyánk Krisztust feltámasztotta és jobbjára ültette. Hívjuk segítségül a Szent Lelket.

0: Könyörögjünk, mindenható Istenünk, add, hogy odaadó buzgósággal ünnepeljük Urunk feltámadásának örömnapjait. Engedd, hogy cselekedeteinkkel mindenkor életre váltsuk, amit az emlékezéssel felidézünk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

0: Rádió.
1: Legyetek apostolok! Gál Jenő Verbi tartja elmélkedése.
2: Máriát dicsérni hívek, jöjjetek! Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. A mai előadásomnak az lehetne a címe, hogy együtt az egyházzal. A lelki pásztori munkában két fogalmat kell meghatároznunk, az egyház és a lelki pásztorkodás. Először is az egyháznak nem csak az a küldetés, hogy megvigye az egyes embereknek Krisztus kegyelmét, hanem az is, hogy tökéletesítse az evilági folyamatokat az evangélium szellemével. A szeretet, az alázat és az önmegtagadás parancsát hűségesen megtartva átveszi a küldetés, hogy Isten országát hirdesse és megalapítsa minden nép között. Krisztus misztikus testét a Szentlélek élteti, és a hívők közössége alkotja. Jézus azért alapította egyházát, hogy az egész emberiség és az egyház számára látható szakramentuma legyen ennek az üdvösséget szerző egységnek. Ez az egyház. A lelkipásztorkodás az Isten népe egyházának általános működése pásztorai vezetésével. Más szóval a feltámadt Krisztus megvalósulása a mai világon, a mai történelemben minden jó akaratú ember közreműködésével. Az egyház ezen működése két formában valósul meg. Először is magának az egyháznak az építésében, mint Krisztus megváltó és üdvözítő tevékenysége az emberi nem javára. Másodszor pedig a világban való dinamikus jelenléte által. Alapítója és feje arra küldte, hogy legyen só, kovász és fény, legyen az üdvösség eszköze és építse Isten országát az emberi történelemben. Az ember helyzetét nézve a mai világban a lelkipásztori munka a következő irányt adja. Először is nagyobb elkötelezettség Krisztussal és azzal a világgal, amelyet meg kell mentenie. Az Isten üdvözítő tervének teljesebb és közösségibb megfogalmazása. Az egyes emberek nagyobb figyelembe vétele. Ez az emberi méltóság nagyobb elismerésének a következménye. Azon kívül jobban figyeljünk az idők jeleire. Vegyük tudomásul, hogy szükséges jelenlétünk a világban, mint kovász és mint válasz a világ kihívására. Ami a külső formákat és rendszereket illeti, legyünk hajlékonyabbak. Mielőtt ismertetném, hogyan működik például a kurszió a lelkipásztori munkában, megemlítek pár alapvonást. Először is együtt érezni az egyháznak. Egyházzal. Egyháznak tudjuk és érezzük magunkat. Az egyháznak szolgálunk és az egyházat alkotjuk. Ezért dolgozunk, hogy ebben a világban építsük Isten egyházát és Isten országát. Egyedül ez igazolja minden mozgalom létét és értelmét. Minden apostoli mozgalom az egyházért van, mert azt akarja megvalósítani, amit Krisztus, hogy az emberek kapcsolódjanak bele Isten üdvözítő tervében. Nem követnek kicsinyes és önálló egyéni célokat. Az egyházon belül születtek a mozgalmak. Az egyház tanításából merítik táplálékukat. Hűségben szolgálnak az egyháznak. Legfőbb törekvésük, hogy beleépüljenek az egyházba. Emellett szükséges, a második pont, a közösségi érzék. Isten egy. Ez nem jelenti, hogy magányos. A legtökéletesebb közösség Atya, Fiú és Szentlélek. Az Atya, Fiú és a Szentlélek, jól lehet három egymástól különböző személy, mégis egy. Minden közösség innen származik. A közösségben nem a sokaság fontos, hanem az egység. A keresztény, aki a keresztség által, az keresztény, aki a keresztség által beleépült Krisztusban, és a testvérekkel együtt él, szeret és osztozik. A kereszténység a hit, remény és a szeretet közössége ezen a földön. Hányszor fordul elő, hogy még a rózsafüzér társulat sem tud olyan közösséget alkotni egymás között, amit az egyház minden tagjától elvár. A mozgalmak mindig igyekeztek, hogy megvalósítsák az egyház akaratát a keresztény közösség létrehozásában. A közösség szolgálatába állítják módszereiket. A közösségről nagyon sok téves fogalom van. Sokan azt hiszik, az a közösséget alkotó erő, ha együtt teszünk, együtt mulatunk, együtt nézzük a tévét, vagy együtt kártyázunk. Nagyon szegényes felfogás a testvériségről, ha testvéremet csak akkor érzem testvéremnek, amikor együtt mulatunk, vagy születésnapját ünnepeljük. Azáltal sem leszünk jobb testvérek, ha állandóan elbeszélgetünk, csevegünk. Mi a közös gyökér által vagyunk testvérek, közös az alapeszme és a célkitűzés. Az egy mennyei atya fiai vagyunk. Nem az a testvériség, ha másik örömét megérzem, hanem ha a másik gondjait is magamévá teszem. Ha segítek feladatait megoldani, az a testvériség, ha megvan a szolgálat szelleme, és akkor képezek közösséget a szomszéddal, ha a szomszédom gondjait magaménak tartom. Ha szükség van rám, rendelkezésre állok. Ez a feladat lehet egy jó szó, lehet egy látogatás, lehet csak egy jó napot a találkozásnál. Az életnek ezer arca van, ezer lehetőség van Krisztus által megkövetelt testvériség ápolására is. Ha mi azt akarjuk, hogy létrejöjjön az egyházban a Krisztus által meghirdetett testvériség, akkor nekünk kell ebben a testvériségben jó példával előjárni. Ez a testvériség mindenkire kiterjed. Életemből 46 évet az adminisztrációba töltöttem, de emellett mindig megmaradtam lelkipásztornak. Nekem egyáltalán lelkipásztori módszerem csak az volt, hogy mindenkinek mindig rendelkezésre állok, ha segíteni kell és segíteni tudok. Amúgy meg nem tolakodok. Nem könnyű naponta 30-szor felvenni a telefont és továbbítani, nem könnyű talán 20-szor az ajtóhoz menni és bángadni a csengetőket, nem könnyű azokra egy órát szentelni, akik az idegeinkre mennek. De én szégyelleném magamat, ha elbújnék vagy elutasítanám, hisz mindenkinek megvan a maga mondani valója, az együgyűnek és a korlátoltnak éppen úgy. Érdemes meghallgatni őket. Hozzám szoktak jönni rendtestvéreim, ha a kompjúterükbe az ördög belebújt. Már régen elhatároztam, ha van reinkarnáció, olyan korszakban kérvényzem születésemet, mikor nincsenek kompjúterek. De segítek, ahol tudok. Nem könnyű 70 évesen patrisztikát tanítani, hisz közel 500 oldal gépelt anyagot kell összeállítani. Nem könnyű a kurzióban sem előadásokat tartani. Ezeket az előadásokat sem könnyű tartani a Mária Rádióba, hisz több száz oldal jön létre, amelyet elő kell készíteni. Mindez nem könnyű, de úgy gondolom, hogy ezekkel a kicsiségekkel megvalósíthatom a testvériséget, amit Krisztus tőlem elvár. Azt se gondolja senki, hogy élvezet volt évente 40 ezer kilométert utazni, 30-40 kurzíjon és lelki gyakorlaton részt venni. Ezekre az anyagokat el is kellett készíteni, és az összejöveteleken az embereket alakítani és formálni valóban nem könnyű. Ehhez jön, amit Szent Pál így fogalmaz meg, ezek mellett ott van még a naponkénti zaklatásom és az összes egyház gondja. A gond a különböző csoportokért, munkákért, közösségekért. Megértitek, mit értek a testvériség alatt? A testvériség azért van, mert az egyház közösség. Ezért nincs helye sem az elszigeteltségnek, sem az individualizmusnak, még kevésbé valamilyen gettónak. Ennek magától értetődő következménye, hogy minden apostoli mozgalom és szervezet legyen bensőséges összekötetésben és összhangban a többivel. A képviselőtestület nem ellenfele a kolpingnak. A kurzió nem áll szabad versenyben a karizmatikusokkal vagy a Fülöp kurzussal. Mindnyájan testvérek vagyunk, akkor is, ha a karizmák különböznek, mert egy közös mennyei atyánk van. Figyelembe véve az idők jeleit tapasztaljuk, hogy a mai ember mindinkább érzi a csoportosulás és az erők egyesítésének szükségességét. Az egyház még azt is kéri, hogy alkossuk meg a közösségi lelkipásztorkodást. Tökéletesíteni kell az apostolkodás legkülönbözőbb módjait. Minden lelkipásztori vállalkozás, a hitoktatás, a missziók, a szeretetszolgálat, a szociális, családi, iskolai vagy bármi más munka között legyen meg az összhang. Ez rendkívül összeforrasztja az egyház megye egységét, mondja a zsinat. A kurzió a katolikus akcióból jött létre, és annak folytatása. A karizmatikusok meg a kurzióból származnak, tehát mindkettő elődje közös. A kolping a Mária légiója más okból alakultak. De minden egyházi szervezet tudja, hogy kötelessége együtt dolgozni a lelkipásztori munkák tervezésében és kivitelezésében. Az egyház mozgalmai nem különülhetnek el az egyházi közösség lelkipásztori munkájától, sőt, ők az eleme és eszköze ennek. Ha nem állnak az egyházmegye lelkipásztori tervének szolgálatában, nem maradnak hűek saját céljukhoz és módszerükhez sem. Ugyanakkor szükséges az alkalmazkodás. Az egyház küldetése általános, és ugyanakkor helyi is. Küldetése a világban és a történelemben általános, de csak abban a mértékben, ahogy az itt és most megvalósul. Az egyháznak pedig be kell illeszkedni a közösségek mindegyikébe. Beilleszkedése olyan legyen, mint Krisztusé, aki beleolvott azoknak az embereknek társadalmi és kulturális helyzetébe, akik között él. A mozgalmak alapelvüket és módszerüket a jelen helyhez és jelen időhöz alkalmazzák. Az alkalmazkodásra való erőfeszítés megköveteli minden felelős vezetőtől, hogy a helyzetet állandóan elemezze. Az eredményeket és a kudarcokat folytonosan ki kell értékelni. A kurzió szövegeibe beépítjük az utolsó évek pápai megnyilatkozásait, a püspöki körleveleket, stb. Ez azt eredményezi, hogy szövegeinket minden 4-5 évvel újra fel kell dolgozni. Különben lemaradunk azon problémáktól, amelyek az egyházat foglalkoztatják. Mindezt csak akkor érhető el, ha együtt haladunk pásztorainkkal. Régebben elsőbséget kapott az egyházban a klerikalizmus. Ma viszont az éppen oly sajnálatos veszély fenyeget, hogy sok keresztény a hierarchia nélküli egyház felé hajlik, ami már egyáltalán nem egyház. Az Isten népe Krisztus kifejezett kívánságára hierarchikus felépítésű. A püspökök szánt joga és kötelessége Isten előtt, hogy az apostolkodás megszervezését szabályozzák. Krisztussal lenni annyit jelent, mint a hierarchiával lenni. Az egyházatyák ezt így határozták meg, nem lehet annak Isten az atya, akinek nem az egyház az anyja. Természetesen ez nem csak engedelmességet, hanem párbeszédet, kezdeményezést és közös felelősséget is jelent. A kurzió nem a hivatalos egyház és annak képviselői, püspökök, plébánosok mellett vagy ellen akar dolgozni, hanem velük együtt. A mozgalmak alapítói ezeket a követelményeket nagyon is lelkiismeretesen tartották. Amíg a mozgalmak az élő egyház vezetőinek vonalán maradnak, és magukévá teszik irányításukat, nem kell félnünk a jövőtől, de sokat remélhetünk tőle. 6. Pál pápa a kurziohoz intézett szavaiban mondta, ide jöttetek az egyház szívéhez, hogy közelről érezzétek szívverését. Növeljétek ezzel az egyházhoz kapcsolódó szereteteteket, hogy megerősödjetek a belőle sarjadó apostoli kötelességekben. Kurziisták, Krisztus, az egyház és a pápa számít rátok. Pásztoraitokkal együtt keresétek az evangélium hirdetésének alkalmas útjait. Mindenek előtt legyetek az egyház hű gyermekei.
1: Legyetek apostolok címmel Gál Jenő verbitatja elmélkedését hallották.

0: Hírpercek.
1: Boldog Izella ünnepe Veszprémben a várban. Mácsai Pál műhely látogatása Pannonhalmán a Bencés gimnáziumban. Megszentelik a piarista templom új harangjait Veszprémben. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Lássuk a részleteket. A Gizella napok ünnepi szentmisején Spányi Antal székesfehérvári püspök atya arra buzdította a híveket, hogy Boldog Izella életpéldáját követve bátran vállalják keresztény hivatásukat a családban, a közösségekben és a társadalomban. A veszprémi érseki palota előtti téren bemutatott szentmisén kihelyezték Boldog Izella ereklyéjét is. Püspök atya homiliájában hangsúlyozta, Gizella királyné és Szent István közösen vállalták azt a küldetést, hogy a magyar nemzet életét áthassa a keresztény hit és az imádság ereje. Spányi Antal arra is figyelmeztetett, hogy a kereszténység jövője rajtunk múlik azon, hogy hitünket valóban megéljük-e a mindennapokban. A Szent Mise keretében átadták az idei Boldog Izella díjat is, amelyet Varga László, a pápa Kovácsi plébánia korábbi képviselőtestületi tagja vehetett át több évtizedes egyházi szolgálatáért. A liturgiát a Mendelssohn kamarazenekar és a Főegyházmegye kórusai tették ünnepélyessé. Különleges irodalmi estel várta az érdeklődőket a Pannonhalmi főapátság május 7-én csütörtökön este 6:30-tól Mácsai Pál műhely látogatás című előadást láthatta a közönség a díszteremben. Az este során a népszerű színművész betekintést engedett abba az alkotói folyamatba, ahogyan a versekkel dolgozik. A műsorban többek között Arany János, Petőfi Sándor, Ady Endre, József Attila és Pilinszky János művei hangoztak el Mácsai Pál előadásában, személyes gondolatokkal és értelmezésekkel kiegészítve, olykor gitárkísérettel. Az előadás két részből állt, egy szünettel teljes időtartalma 2,5 óra volt. Mácsai Pál az Örkény Színház korábbi igazgatója, valamint a Pannonhalmi Arcus Temporum Művészeti Fesztivál egyik ismert házigazdája. Különleges és történelmi eseményre készül a veszprémi várnegyed vasárnap délután. Dr. Udvardi György veszprémi érsek megáldja a megújuló piarista templom 3 harangját, mielőtt azokat beemelik a felújított toronyba. A harangszentelés a mai napon 17:45-kor kezdődik, az esti szentmise előtt, a hívek pedig már előzetesen is megtekintetik a harangokat a plébánia épülete előtt. A templom eredeti harangjai közül 2 az első világháború idején vittek el, így most 2 új haranggal egészül ki az 1839-ben megmaradt Szent József harang. Az új nagy harang védőszentják Kalazanci Szent József, míg a lélekharangé Szent Imre. A harangokat a híres innsbrucki Grassmayer harangöntő műhely készítette. A harangok nem csak hangszerek, hanem az imádságra hívás és az összetartozás jelképei is lesznek, amelyek a hamarosan megújult piarista templom tornyában szólalnak majd meg. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, és elnézést kérek ezért a csúnya hangért, de hát sajnos ez így alakult. Áldott szép vasárnapot kívánok!
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: A népdal is Isten dicséret. A kiáltás előtt, a nemzetünkért szóló ima előtt, a nemzetről szóló gondolatait idézzük fel nagyjainknak. Nemzetünknek a lelkületét talán a népdal hordozza leginkább. Istenünk népünk rabságában is segítette lelkének megőrzését azzal, hogy a népdalok nemzedékről nemzedékre adódtak tovább. A népdalok az emberi élet sorsfordulóit örökítik meg. Szerelem, gyász, mátkaság, minden jelen van a népdalokban, gyermekjátékok, altatók, a katonaság, a hősieség, a bánat, az imádságok, a teljes emberi élet. A magyar népdal különösen hordozza népünk lelkületét, világszemléletét. És most hallgassuk meg, hogyan lelkesedik Fülep Lajos 1934-ben a magyar népdalok csodálatosságáról. A magyar népi dal világcsodája, páratlan nagyszerűség, olyan örökség, amit nem pótolhat semmi, a lángésznek semmilyen alkotása. A magyar népdalban örök jelenként él a múlt lelke, ő a mi lelkünk anyja, őse. Benne érezzük mindazt, amiből lettünk, halljuk, amit már nem is tudhatunk, csak sejthetünk, mint lelkünk legmélyebb rétegeit. A magyar népi dal a tökéletességnek felül múlhatatlan csodája, amilyen csak az lehet, ami nem egy ember műve, hanem ezer meg ezer lélek formált a századokon át. És azt, ami valaha talán egyén műve volt, személytelenné és egyetemessé magasztosította. És ez az, aminél a művészetnek nincs feljebb való csodája. Ősi valóság, érzékelhető valóság, több, mint művészet a lélek mítikus világából, mikor nincs külön szó és külön ének, külön gondolat és érzés, racionális és irracionális, szellem és érzék, ösztön és tudat, nincs külön külső és belső világ, hanem elválaszthatatlan egységben él minden. A magyar népi dalban minden hang, minden szó, minden mozdulat, a tánc egy lényegű nyelve, ugyanannak a valóságnak. És mivel ebben az ősi egységben nem mint megszervezett egységben, hanem olyan organizmusban él együtt minden, amilyen az egyén, de végtelenül tágabb századokat és számtalan egyén befogó határok közt, ezért megnyilvánulásai minden egyénét meghaladóan változatosak és kimeríthetetlenül gazdagok a magyar népdalnak.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, évközi 14. vasárnapon a Mária Becsnyői Nagyboldogasszony Bazilikában, ahol együtt imádkozunk, fohászkodunk magyar hazánkért, nemzetünkért, nemzetünk lelki megújulásáért és a keresztény Európa jövőjéért.

0: Könyörgyünk. Istenünk, te szent fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget, adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, és fogadj be egykor az örök boldogságba, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Olvasmány Zakariás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, újjong Sion leánya, zengjéneket Jeruzsálem leánya.

nagcsi kaján. Elpusztítja Efraimban a harci szekereket, és Jeruzsálemben a lovakat. Széttöri a harci íjakat, és békét hirdet a népeknek, uralkodik tengertől tengerig, a folyótól egészen

0: testvéreim, imádkozzunk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki eljött közénk és példát adott az alázatosság és szelídség gyakorlására.
1: Drága jó Istenem, kérlek segíts minket, hogy minden katolikus ember minden nap egy tized rózsafűzért imádkozzon a szűzanya szándékára.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Urunk Jézus Krisztus, örök főpa, aki a Szentlélek kiáradása által megadtad a papirend tagjainak, hogy mi megváltó áldozatotnak részesei legyenek, hallgass meg imánkat, és adj nekünk szent papokat. Add kegyesen, hogy akik a papi hivatás szentségét viselik, egyre hasonlatosabbak legyenek hozzád az isteni mesterhez. Őszinte szívvel és tiszta lelki ismerettel hirdessék az evangéliumot. Legyenek jó pásztorok, amilyen a te szent szíved is, szolgáljanak híven téged és az egyházat. Legyenek ékes példái a szent, egyszerű és örömteli életnek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4: Drága égi édesanyánk, Mária Besnyei Szűzanya, kérlek vezesd a magyar ifjúságot fiadhoz, Jézus Krisztushoz, hogy őt barátjukat, megváltójukat tiszteljék és szeressék.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Istenünk, te Szent Benedek apátot az Isten szolgálat iskolájában kiváló mesterré tetted. Add kérünk, hogy az irántad való szeretetet mindennél többre becsüljük, és szárnyaló szívvel járjunk parancsaid útján. Benedek apát, könyörögj Európa békéjéért!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Jézus Krisztus, te szeretettel hívod magadhoz a megfáradt és megtört szívű embereket, és megenyhíted őket. Taníts minket is résztvevő szívvel járni embertársaink között, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Most pedig folytassuk úgy közös imádságunkat, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket imádkozni.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.
2: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Irgalmas Istenünk, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igét tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és szívjóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény idős beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja, Besnyői Szűz Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, jár közben értünk Szent Fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te Fiad mond nekünk.
1: Urunk, Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Kedves testvéreim, a mai napon együtt imádkoztunk a Mária Besnyői Nagyboldogasszony Bazilikában, évközi 14. vasárnapon, magyar hazánkért, nemzetünk lelki megújulásáért és a keresztény Európa jövőjéért. Szeretettel hívjam és várom a testvéreket augusztus 12-én, 13-án a kegyhelyünk főbúcsújára Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan. Augusztus 12-én szombaton este 7 órától ünnepélyes vigília, szentmise és gyertyás körmenet lesz, melyet Balogh Piusz gödöllői apát prépost prelátus úr vezet, majd másnap vasárnap augusztus 13-án 10 órától lesz a püspöki szentmise és körmenet, melynek idén főcelebránsa dr. Márfi Gyula, emeritus veszprémi érsekatya. Szeretettel hívjuk tehát a testvéreket a Nagyboldogasszony főbúcsúra Mária Besnyőre augusztus 12-én és 13-án. Dicsértessék a Jézus!
2: Mária Rádió. Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány

0: Szeretettel üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: Elsőként azt szeretném megkérdezni, hogy milyen szerepe van a Zsoltár irodalomnak Vörös István életművében.
0: 2015-ben jelent meg a 150 Zsoltár című kötet, melynek recepciója több kiinduló pontot kínál. Beilleszthető egyfelől abba a befogadás történeti ívbe, melyet a szerző versátiratai kijelölnek. Gondolok itt az Apám kakasa, az Élemék Petőfi, vagy épp a Nem tikus zsoltok című József Attila átiratkötet szövegeire. Úgy vélem, hogy a Zsoltár átiratok egyediek a tekintetben, hogy a parafrázis alapja nem a magyar irodalmi hagyomány, hanem egy több ezer éves szakrális szövegkorpusz műfaji alapú megközelítése. A Zsoltár átiratokban egyszerre nyúl vissza a szerző az archaikus lírához és az imádsághoz, ezért ez szövegek az imaversek hagyománya felől is értelmezhetők. Ennek nyomai szintén jelen vannak az életműben. Az Írás tudatlanok árulása című arszpoétikus imavers, a Magázás művészete, ami tulajdonképpen egy Mi atyánk átirat, valamint az Imák hasznáról című ironikus versszöveg az imaversek hagyományát idézik. Vers és ima összefüggéséről egyébként így vall a szerző egy interjúban. Az imádságok versek, ugyanakkor bizonyos értelemben minden vers ima. A vers körüljárja a lét nem ismert, vagy nehezen megfogalmazható tartományait, melyekre tulajdonképpen nincsen szó.
1: És valójában mi a témája ezeknek a verseknek? Miért imádkozik a költő?
0: A bibliai szövegekhez hasonlóan Vörös István átirataiban is sokféle Zsoltár változattal találkozhatunk. Könyörgéssel, hálaadással, a lírai alany sanyargatottságának, vagy különböző élethelyzeteinek a leírásával, a kor problémáinak visszatükröződésével. Vörös István zsoltárai azonban gyakran nem Istennel, hanem magával a Zsoltár műfajával lépnek dialógusba. Mondhatnám azt is, hogy az eredeti Zsoltár kijelentéseivel és intenciójával, azzal a gyakran gyűlölködő hanggal, mely az ellenség elpusztítását kéri Istentől, és ami akár átokversként is értelmezhető ima szövegeket eredményez. Úgy is mondhatnám, hogy a dogmák helyett a kérdéseké a főszerep, gyakran a kérdés megkérdőjelezés vagy rákérdezés értelmében.
1: Mielőtt tovább folytatnánk a beszélgetést, azt javaslom, hogy hallgassuk meg a 12. Zsoltát, valamint Vörös István átiratát, Tóth Barnabás és Máris Cili a Fasori Evangélikus Gimnázium diákjainak előadásában.
2: Dávid panasza, 12. Zsoltár, Károli Gáspár fordítása. Az éneklő mesternek mély hangra, Dávid Zsoltára. Segíts, Uram, mert elfogyott a kegyes, mert eltűntek a hívek az emberek fiai közül. Hamisságot szól egyik a másiknak. Hízelkedő ajakkal kettős szívből szólnak. Vágja ki az Úr minden hízelkedő ajkakat, a nyelvet, amely nagyokat mond. Akik ezt mondják, nyelvünkkel felülkerekedhetünk, ajkaink velünk vannak, ki lehetne Úr felettünk. Szegények elnyomása miatt, a nyomorultak nyögése miatt legott felkelek, azt mondja az Úr, biztosságba helyezem azt, aki arra vágyik. Az Úr beszédei tiszta beszédek, mint földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva. Te, Uram, tartsd meg őket. Őrizd meg őket a nemzetségtől örökké. Körös körül járnak a gonoszok, mihelyt az alávalóság felmagasztaltatik az emberek fiai közt.
3: Vörös István 12. Zsoltár, Zsoltár Dávid átkai. Vágja ki az Úr mind a hízelkedő ajkakat, a nyelvet, amely nagyokat mond. Varja össze az Úr a hazugságfalú ajkakat, az ármánykodó nyelvét szögezze szájpadlásához. Sorvassza el az Úr a gyengéket fenyegető izmait, lötyögjön üresen a bőrük. Lássa meg igazán önmagát, aki még sose látta a világot önmagától. A dohányosok füstjét vezesse a pokolba az Úr egy rendelete. A paradicsomban ne lehessen csak pipázni. Az angyalok nikotintól sárga szárnya legyintse meg a nagyképűeket, a hamisan és jogosan kérkedőket, de ők ne érezzenek mást, csak suhintást a koponyájuk belsejében. Aki megbotránkoztat egy gyereket, vássák le a csontjáról a

0: hús büntetőgépek, mint egy konzervgyárban. Jaj az igazságosoknak és az igazságosztóknak. Jaj a magabiztosoknak és a parancsfogyasztóknak. Űrhajóra pítsa a semmibe azokat, akik a tömegbe lőnek, vagy a tömegbe hazudnak.
1: Miközben hallgattuk a szöveget, bennem az a kérdés merült fel, hogy vajon irodalomtörténészként te hogyan értelmezed a Bibliai Zsoltár és Vörös István verse közötti kapcsolatot?
2: A két szöveg címének összevetése érdekes tanulságokkal szolgálhat, és azt gondolom, hogy az átirat értelmezésének irányát is kijelölheti. A Bibliai Zsoltár címe Dávid panasza, míg a 12. Zsoltár Zsoltár Dávid átkai alcímű átirata már címében is jelzi, hogy panaszdal helyett átok verset olvashatunk. A Bibliai Zsoltárban az igaz hívőhöz méltó viselkedés eltűnése a szó bűnéhez köthető. Hallhattuk az imént, hamisságot szól az egyik a másiknak, hízelkedő ajkakkal kettős szívből szólnak. Vágja ki az Úr mind a hízelkedő ajkakat, a nyelvet, amely nagyokat mond. Akik azt mondják, nyelvünkkel felülkerekedhetünk, ajkaink velünk vannak, ki lehetne Úr felettünk? Szólt a Zsoltár a 3. verstől az 5. versig. Az Úr tiszta beszédével szemben a dávidi Zsoltárban a nagyotmondással és hízelkedésekkel másokon felülkerekedő szavaival embertársain uralkodó ember viselkedésekkel visszatetszést és megbotránkozást.
1: És ehhez képest mi történik a 21. századi átiratban?
2: Míg a dávidi Zsoltárban a szóval való bántalmazás, vagy ahogy manapság oly sokszor hallhatjuk, a verbális abúzus miatti panasz áll a középpontban, addig Vörös István átiratában a hazugság bűne válik hangsúlyossá. A politikai allúziókat sem nélkülöző vers zárlat így hangzik. Űrhajó repítse a semmibe azokat, akik a tömegbe lőnek, vagy a tömegbe hazudnak. Más zsoltárokhoz hasonlóan a bibliai panaszdal e versszövegben is átok versi alakul, amit egyfelől az alcím, másfelől az átok passzusának verskezdő pozícióba emelése is jelez. Vágja ki az Úr mind a hízelkedő ajkakat, a nyelvet, amely nagyokat mond. Hallhattuk az átirat első két sorát. Úgy vélem, hogy e versben az ajkak és a nyelv a hangképzés szerveként vannak jelen, és a szóval való vétkezés a beszéd által elkövetett bűnök kapcsolódnak hozzá. A hízelkedő ajkak metonimiához a behódolás, megalázkodás, hajbókolás vétkét kapcsolhatjuk, a nagyokat mondó nyelv képe azonban már többfelé nyitja meg az értelmezést. Azt gondolom, hogy nem csupán a nagy zól felvág, henceg, túloz, nagyképüsködik, felnagyít jelentés rétegeket aktivizálja, hanem a hazugság szinonimáit is előhívja. Gondolok itt a csal, megtéveszt, valótlant állít, ámít, füllent, lódít, hazudik, és sorolhatnám még. Nagyon érdekes a magyar nyelv, hogy a hazugságra hányféle szinonimánk van. Úgy gondolom, hogy ez a sok jelentéstartalom a félrevezetés szemantikáján keresztül a Zsoltár átiratban a gyermekek megbotránkoztatásának vétkét is maga után vonja. Ez az átokvers műfai sajátosságaiból fakadóan az egyik leggyötrelmesebb büntetés végrehajtását követeli meg. Idézem, aki megbotránkoztat egy gyereket, vássák le a csontjáról a húst büntetőgépek, mint egy konzervgyárban.
1: És más testi kínok is megjelennek még Vörös István átiratában?
2: Igen, ám ebben a tekintetben is érdekes az ószövetségi textussal való összevetés. A testi kínok Dávid panaszdalában az ajkak és a nyelv kivágásának képével csupán egyetlen Zsoltár verse szorítkoznak. Az átok vers zsoltárosa azonban a 2. és 3. szakaszban tovább szórja a szólás bűnével vétkezőkre a testi kínokat kérő átkokat. Varja össze az Úr a hazugság faló ajkakat. Az ármánykodó nyelvét szögezze szájpadlásához. E szakaszban az átok még a beszéd szerveire szorítkozik, a kivágás, összevarrás, odaszövegezés aktusa kizárólag az ajkakat és a nyelvet érintik. A következő szakasztól kezdődően azonban a testi kínok már a test többi részére is kiterjednek. Olvashattuk, sorvassza el az úr a gyengéket, fenyegetők izmait, lötyögjön üresen a bőrük. Számomra a legizgalmasabb azonban a hetedik szakasz átka, melyben a büntetés végrehajtói az angyalok. Az angyalok nikotintól sárga szárnya legyintse meg a nagyképűeket, a hamisan és jogosan kérkedőket, de ők ne érezzenek mást, csak suhintást a koponyájuk belsejében. Az angyalok testrészének tekinthető szárny a bosszúállás eszközévé válik. A kérkedők büntetése a koponya belsejében érzett suhintás, amiről akár a szélütésre is asszociálhatunk. Az emberi test törékenysége is felsejlik a sorokban, miközben a testi kínok már-már naturalisztikus ábrázolásával szembesülhetünk.
1: És vajon mi lehet ennek a szövegnek az üzenete vagy tanulsága?
2: A kivágott ajkak, a szájpadláshoz szögezett nyelv, az elsorvasztott izmok, a koponyára mért kozmikus erejű ütés, a csontokról gépekkel levált hús drasztikus képei végső soron az önreflexió, öneszmélés fontosságára hívják fel a figyelmet. Ezt a Zsoltár átirat tételmondatának tekinthető negyedik szakasz fejezi ki, idézem. Lássa meg igazán önmagát, aki még sose látta a világot önmagától. E tételmondat fényében válik világossá, hogy miért sújtja átok azokat is, akik jogosan kérkednek, akik igazságosak és nem igazságosztók, akik nem parancsosztók, csupán parancsfogyasztók, és akik nem ontják, hanem csupán fallják, azaz elhiszik a hazugságot. Úgy vélem, hogy a lényeg az önmagunkra eszmélés hangsúlyozása. Önreflexió nélkül nem lehet élni. Dávid panaszdala, amelynek középpontjában az ellenség szavakkal való megtörése áll, a hazugság vétkét elkövetők átok versévé íródik át Vörös István Zsoltár átiratában.
1: Nagyon köszönöm a válaszodat, de mielőtt folytatnánk, hallgassuk meg Málics Cili előadásában a másik Zsoltár átiratot is, amely már az ima vers műfaji hagyományát fogja idézni.
0: Vörös István, 6. Zsoltár. Uram, tedd, hogy az éjszaka ne legyen sötét. Nagyon félek. Uram, tedd, hogy a nappal ne legyen világos. Így mindenki láthat. Uram, tedd, hogy a betegség ne legyen ember. Ne kelljen szóba állni vele. Uram, tedd, hogy a baj ne legyen állat. Ne tudjon belemarni a húsomba. Uram, tedd, hogy a halál ne legyen tárgy. Ne kelljen megfogni és odébb rakni otthon. Uram, tedd, hogy az emberek bűnösök maradjanak. Nem tudnék másképp a szemükbe nézni. Uram, tedd, hogy a megbocsátás olyan legyen, mint a levegő. Hadd lélegezze be bárki, aki keserűen felsóhajt.
1: Lívia, hogyan viszonyul az elhangzott versszöveg az ima vers műfaji hagyományához?
2: Vörös István Zsoltár versei kapcsán talán nem túlzás azt állítani, hogy az imént hallott 6. Zsoltár áll legközelebb a kérő imádság klasszikus műfaji megközelítéséhez. A 7 szakaszból álló Zsoltár mindegyik verse az Uram tedd, hogy anaforával, azaz sor eleji ismétléssel kezdődik. Az Úr megszólítása, valamint a kérőimákra jellemző fohászokán úgy gondolom, hogy a versszöveg a kérőimádság műfaji hagyományának keretében kérőimádságként is olvasható, melynek a kérések funkcióvesztettsége némiképp ellentmondani látszik.
1: De mégis miért tűnik ez a szöveg számodra ellentmondásosnak?
2: Ha a lírai alany kéréseit megnézzük, szinte csak teljesíthetetlen paradoxonokkal vagy megváltoztathatatlan alapigazságokkal találkozunk. Az éjszaka ne legyen sötét. A nappal ne legyen világos. A betegség ne legyen ember. A baj ne legyen állat. A halál ne legyen tárgy. Az emberek bűnösek maradjanak. És végül talán a legbeszédesebb, a megbocsájtás olyan legyen, mint a levegő.
1: És mit jelentenek ezek a paradoxonok?
2: Úgy vélem, hogy a kérések metaforikus értelme a lírai alany kérésekhez fűzött én közléseiben nyer értelmet. Hiszen végső soron a félelemtől való szabadulást, az elrejtőzést, a betegségtől és bajtól való megmenekülést, a halállal való szembesülés elkerülését, a bűnösség tudatának elviselhetőségét és a megbocsátás élményének átélését kéri a versben megszólaló zsoltáros, az uramként megszólított transzcendenstől. A zsoltár alapélménye tehát a bűnösség és ennek teológiai vonatkozásai. Mik ezek? A félelem, a betegség, a halál és a szégyen. A versszöveg mégis a bűnbocsánat átélése felé tart, így a vers végig keserű sóhaj, akár a bűnvallás gesztusaként is értelmezhető. Úgy vélem, hogy Dávid gyógyulásért való könyörgése így válik a bűntől való szabadulás, vagyis a lelki gyógyulás ima versévé.
1: Ez egy olyan szép gondolat, hogy akár végszónak is beillene, de ha nem haragszol, azért még lenne egy utolsó kérdésem. Hogyan tudnád összegezni a Vörös István szöveg átirataival kapcsolatos tapasztalataidat?
2: Vörös István egész írásművészete, kimeríthetetlen tárháza, korábbi szép irodalmi alkotások, műfajok, írói életművek és szöveghagyományok átformálásának és újrafelhasználásának, jó értelemben újrafelhasználásának. A zsoltár versek ennek az intenzív szövegközi párbeszédnek emblematikus, és amint láthattuk, sokféle értelmezési irányt megnyitó darabjai. Ezek a hol ironikus, hol komoly filozófiai kérdéseket boncolgató átiratok egyszerre reflektálnak az Ószövetség és a modern kor emberének problémáira, ha úgy tetszik, életkihívásaira. Ezért is érdemes olvasni őket.
1: Kedves hallgatók, a mai adásban Érfalvi Lívia irodalomtörténésszel Vörös István zsoltár átiratairól beszélgettünk. Amennyiben bármilyen észrevételük vagy kérdésük felmerült, nagy örömmel várjuk levelüket az ékezetek nélküli tojásé@mariaradio.hu e-mail címre. Egyúttal a rádió nevében szeretném megköszönni a hallgatók adományait is, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. További szép vasárnap estét kívánunk mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen.
3: Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líratörténeti Kutatócsoportjának műsorát hallották.

0: Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Eneagram bölcsességéről.
1: Köszöntök mindenkit, Szabó Tamás vagyok. Az Ismerd meg magad sorozat szerkesztője, most már hosszú ideje, foglalkozunk ezzel a témával, módszerként pedig az Eneagram módszerét választottuk, ami a, úgy is fogalmazhatnék, hogy egy spirituális lélektan, az az alapja, hogy minden ember egyedi alkotása a Jóistennek, mindenki a legkülönfélébb adottságokkal rendelkezik, és ezek, amiket kaptunk a teremtésben, ezek a lehetőségek, adottságok, tehetségek, talentumok, ezek úgy alakulnak, ahogy az életünk alakul. Felerősödnek, gyengülnek a kicsi gyermekkortól, vagy már a születés előtti kortól kezdve az élet eseményei kialakítanak bennünk idézőjelben túlélési stratégiákat, és ezek tulajdonképpen határozzák meg a személyiségjegyeinket. Most ebben a részben azzal foglalkozunk, hogy a konfliktusok, nehézségek esetén az egyes típusok milyen megküzdési stratégiákat alkalmaznak. A kutatások arra jöttek rá, hogy a személyiség típusok, ha harmóniát akarnak teremteni, és hogyan teremtenek harmóniát konfliktusok, stressz helyzetek közepette, három csoportba sorolhatók. Az egyik csoportot úgy nevezték el, hogy pozitív szemléletű csoport, a másodikat úgy, hogy kompetencia csoport, a harmadikat pedig úgy, hogy reaktív csoport. Ez nekünk azért hasznos, hogy ezt a harmónia keresést, a megküzdési stílusokat vizsgáljuk, mert megmutatja, hogy hogyan birkózik meg egy személy azzal, ha nem kapja meg, amit akar. Azt tárja fel ez a megküzdési stratégiák mintázata, hogy milyen alapvető módszer használ a személyiségünk a veszteségek esetén és a csalódások esetén. Hívhatjuk ezeket harmónia kereső csoportoknak. Harmónia kereső csoport tehát azt mutatja meg, hogy milyen hozzáállást veszünk fel. Milyen hozzáállást veszünk fel, ha nem sikerül kielégítenünk a domináns szükségleteket. Elárulja a harmóniát kereső csoport, hogyan birkózunk meg a konfliktusokkal és a nehézségekkel, hogy hogyan reagálunk, ha nem kapjuk meg, amit akarunk. Tehát mondom, van három csoport, a pozitív szemléletű csoportba tartozik a 9-es, a 2-es és a 7-es. A 9-es, a 2-es és a 7-es. A pozitív szemléletű csoport azt mondja, úgy áll hozzá, hogy tagadja, hogy bármilyen problémája van. A pozitív szemléletű csoportnak a megküzdési stratégiája az, hogy tagadja a problémát. Ezen belül a 9-es például ilyeneket mond. Milyen probléma? Szerintem nincs itt semmi probléma. A 2-es, aki szintén ebbe a pozitív szemléletű csoportba tartozik, azt mondja, neked vannak problémáid. Én azért vagyok itt, hogy neked segítsek. És a pozitív szemléletű csoport harmadik tagja, a 7-es meg azt mondja, lehet, hogy vannak problémák, de én jól vagyok. A pozitív szemléletű csoport, tehát a 9-es, a 2-es és a 7-es a dolgok pozitív oldalát akarja látni. Ha a csalódottságát valamilyen átértelmezéssel teszi kezelhetővé. Csinál egy új keretet neki. Igyekszik kiemelni az élet szívderítő részleteit, megpróbálja a dolgok napos oldalát látni. Egyébként ők az igazi csapatszellem építők, akik szívesen segítenek másoknak abban, hogy jobban érezzék magukat. Igen, ezeknek, a kettesnek, a hetesnek és a kilencesnek, a pozitív szemléletű csoport tagjainak nehézséget okoz, hogy szembenézzen önmaguk sötét oldalával. Nem akarnak fájdalmas vagy előnytelen dolgokat látni önmagukban. A kettesek elsősorban mások szükségleteire összpontosítanak, a hetesek főként a saját szükségleteikre, a kilencesek pedig megpróbálják mindkettőt szem előtt tartani, tehát hogy mások szükségleteit is, meg a saját szükségleteit is valamilyen módon megmagyarázzák. Mit is hangsúlyoz mondjuk a kettes a pozitív szemlélet csoportban? Azt mondja, gondoskodó, szeretetteljes ember vagyok, és a jó szándékaira összpontosít. A hetes a pozitív élményekre összpontosít. A kilences a mások és a saját környezetének a pozitív tulajdonságait nézi. A kilences idealizálja a világot. Van egy másik csoport, ami egészen más stratégiát folytat, hogyha a szükségletei nincsenek rendben. Ezt kompetencia csoportnak nevezzük, a hármas, az egyes és az ötös tartozik ebbe. Ezek az emberek azt tanulták meg, hogyha nehézségekkel kerülnek szembe, félre kell tenniük a személyes érzéseiket, és arra kell törekedniük, hogy objektívek legyenek, hatékonyak legyenek, kompetensek legyenek, ez adta a kompetens nevet is ennek a csoportnak. Saját szükségleteiket és érzéseiket egy kicsit lecsavarják, takarékra állítják, és a problémákat logikus úton akarják legyőzni. Ennek a három típusnak, tehát az egyesnek, a hármasnak és az ötösnek, a kompetencia csoportnak nehézséget okoz, hogy egy struktúra vagy egy rendszer keretein belül kell dolgoznia. Hogyan működöm egy rendszeren belül? Fel tudom-e használni, hogy a számomra előnyös legyen? Nem fog-e akadályozni? Ez a hozzáállás nyilván a családjukkal való viszonyukból alakult. Nem tudják eldönteni, mennyire akarják átadni magukat a rendszer értékeinek, és mennyit akarnak visszatartani önmagukból. A kompetencia csoport egyes, hármas és ötös tagja, ezek a személyiségtípusok tartoznak ide, mondok néhány érdekességet. Például az egyes azt hangsúlyozza probléma esetén, hogy korrekt, szervezett és józan. Szem előtt tartja a mércéket, fejleszti magát és ismeri a szabályokat. A hármas az azt emeli ki, hogy ő hatékony, hogy tehetséges, hogy kiváló és jól teljesít, a célokra összpontosít. Pragmatikusan viselkedik és tudja, hogyan kell eladnia magát, meg előadnia magát. Az ötös pedig, aki a kompetencia csoportba tartozik, ennek az erőssége a problémák legyőzése során a szakértelme, a tudása, a rendkívül alapos tájékozottsága. Arra a folyamatra összpontosít, ami éppen problémát okoz neki, és a szemtelenség, tehát hogy ne érzelmi alapon döntsön, logikusan döntsön, erre összpontosít. Hogy mivel kezeli az érzéseit, ez is fontos. Az egyes például az elfojtással és a tagadással. Az érzéseit tevékenységgel vezeti le, aktivitással. A hármas a feladat orientáltsággal és szintén az aktivitással. Másoktól vár szempontokat az érzések értelmezéséhez. Az ötös meg mint egy leválasztja az érzéseket, hidegfejű tud maradni, néha szórakozott is, mintha nem lenne jelen, és mintha más valakivel történnének a dolgok, úgy tud viselkedni. Hogyan küzdünk meg a problémákkal, hogyan küzdünk meg a konfliktusokkal, a hiányokkal, ennek a harmadik csoportja a reaktív csoport. A reaktív csoport a hatos, a négyes és a nyolcas. ezek tartoznak ide. Mit jelent ez, hogy abban a típusban vagy csoportban tartoznak? Azt jelenti, hogy hasonló módon viselkednek, amikor erős konfliktusba kerülnek, amikor hiányok veszik körül őket, amikor stresszben vannak. Tehát a reaktív csoportban a 6-os, a 4-es és a 8-as tartozik. Milyen is ez a reaktív csoport? Ők, mármint a 4-es, a 6-os és a 8-as, nagyon erősen reagál, és ugyanakkor szüksége van a mások válaszaira. Például a 6-os azt mondja, úgy érzem, hogy nagy nyomás van rajtam. Le kell engednem egy kis gőzt. A 4-es azt mondja, igazán meg vagyok bántva, és ki kell fejeznem magam. A 8-as, ez nagyon feldőített, ezt nem hagyom annyiban. A reaktív csoportba tartozók, amikor konfliktusban vannak, tehát a 4-es, a 6-os és a 8-as, nem mindig tudja, hogy mennyire bízzanak az emberekben. Mintha azt mondanák, szükségem van rád, hogy tudja, mit érzek ezzel kapcsolatban. Ha problémák merülnek fel, ezek a típusok olyan érzelmi reakciót várnak másoktól, amelyek tükrözik a sajátjukat. A reaktív típus tagjai, tehát a 4-es, a 6-os és a 8-as személyiségtípus azt akarja, hogy a másik személy érzelmi állapota is olyan legyen, mint az övé. Azt mondja magában, engem ez nagyon zavar, téged is zavarjon. Ezeknek, a 4-esnek, a 6-osnak és a 8-asnak igen jól meghatározott szeretem, nem szeretem dolgai vannak. Ha valami probléma van, arról mások is hallani fognak. Úgy gondolják, hogy előbb a saját érzéseikkel kell foglalkozniok, és ha ezt képesek megtenni, akkor a vihar többnyire elég gyorsan elvonul. Mi okozza a 4-esnek, meg a 6-osnak, meg a 8-asnak nehézséget, amikor konfliktusban van, amikor fölborul az egyensúly? Mit tesz? Mi okoz neki igazán nehézséget? Az, hogy az egyensúlyt, az önállóság és a szabad akarat helyzetében, illetve összefüggésében hogyan kezelje. És azt, hogy hogyan kap másoktól gondolatokat és támogatást. Megbíznak másokban, de ugyanakkor bizalmatlanok is velük szemben. Vágy él bennük mások támogatásának és a szeretetének az elfogadása iránt, ám ha így tesznek, úgy érzik, mintha elveszítenék az irányítást önmaguk felett, és elveszítenék az irányítást a körülmények felett. Tehát a reaktív csoportnak, a 4-es, 6-os, 8-as probléma megoldásának lényege egy félelem, hogy elárulják őket, és állandó visszajelzésre van szükségük másoktól, hogy tudják, miként viszonyul hozzájuk a többi ember. Vagy tanácsot és útmutatást keresnek, vagy dacolnak azzal. Tehát vagy vágynak egy szülő típus után, vagy lázadnak. Például a 4-esek tudattalanul arra vágynak, hogy valaki szülőként viselkedjen velük szemben. Míg a 8-as például éppen a szülő és a család fenntartó szerepét szeretné eljátszani. A 6-osok meg mindkét szerepet kipróbálnák. Néha szülők szeretnének lenni, máskor pedig a szülői gondoskodásra várnak. Azokra, tehát akik a konfliktus megoldásban hasonló módon reagálnak, ez a harmadik csoport, a 4-es, a 6-os és a 8-as, még elmondanám azt, hogy mi az, amitől fél a reaktív csoport 4-ese. A 4-es az elhagyástól fél, hogy senki sem fog vele törődni, és nem kap elég támogatást. A 6-os attól fél, hogy túlságosan függővé válik másoktól, de attól is, hogy elhagyják és nem támogatják. A nyolcas meg attól fél, hogy mások fogják irányítani vagy uralni. Emiatt tart a bensőségességtől, és attól, hogy sebezhetővé válhat, ha túlságosan bízik valakiben, vagy ha valaki túlságosan érdekli. Köszönöm a hallgatói család figyelmét, Isten áldjon mindenkit!
0: Ismerd meg magad! Szabó Tamás önismereti műsorát hallották az Enneagram bölcsességéről.

0: Hírpercek. Öt templom fesztivált rendeznek Győrben. A Szent Jeromos Biblia Társulat könyvbemutatót tartott az Avilai Nagy Szent Teréz templomban. Anyák napján koncerttel ajándékozták meg az édesanyákat az Avilai Nagy Szent Teréz templomban. Köszöntöm Önöket a hírek szerkesztője Szopko Anna. 2025. május 8 és 12-e között rendezik meg az öt templom fesztivált Győrben. Az öt templom építészeti mementó és egyben példa arra, hogy Európa közepén évszázadok óta békében élnek együtt evangélikusok, katolikusok, reformátusok, szerb, ortodox és zsidók. A fesztivál ennek a történeti és emberi értékének a fontosságára a kultúrák, vallások, közösségek és egyének között évszázadok óta meglépő párbeszéd erősítésére, támogatására hívja fel a figyelmet, írta a csodálatos magyarország.hu. A programok között helyt kap a színház, irodalom, képzőművészet és különböző zenei műfajok. Székely Zoltán művészettörténész minden nap vezetett túrák keretében az öt templomon keresztül mutatja be az európai zsidó-keresztény kultúra hagyományait és értékeit, megismertetve a résztvevőkkel az egyes vallások hitéleti sajátosságait, azok építészeti vetületeit. A Szent Jeromos Biblia Társulat könyvbemutatót tartott az Avilai Nagy Szent Teréz templomban május 7-én csütörtökön, az esti szentmise után 19 órakor. A bemutatott kötetek Kocsis Imre professzor atya, Isten irgalmassága, szeretete és kegyelme, valamint Horváth Endre atya, Ábrahám című könyvei voltak, tudósít a szerkesztő. A könyveket Harmai Gábor biblikus atya mutatta be. Felhívta a hallgatóság figyelmét az Ábrahám című könyv kapcsán arra, hogy Ábrahám hite öt pontban foglalható össze, aztán ezeket részletezte. Kocsis Imre atya könyve egy tanulmány az isteni irgalmasságról. A bemutatón jelen volt az Indiában született Benvin Sebastian Verbita szerzetes atya is, aki hozzászólásában elmondta, hogy mindig, de ebben a bizonytalan világban különösen nagy szükség van hitünk megerősítésére. Ezt a célt mindkét kötet szolgálja, hangsúlyozta. Az Avilai Szent Teréz templomban anyák napján Kovács Kriszta színművésznő Biblia Show című koncertjével köszöntötték az édesanyákat. Az este folyamán az ismert bibliai alakok ismerős bibliai történetek által ihletett dalokat, énekeket hallhattak a művésznő előadásában. A szövegeket Fábri Péter szövegíró, a művésznő férje készítette, melyeket Wolf Péter zeneszerző zenésített meg. A zenei kíséretet Wolf Péter zeneszerző zongorán, Baranyai Piroska csellón és Könyh László hegedűn és ütőhangszereken adták elő, tudósít a szerkesztő. Adományokat a Baltazár Színház javára fogadtak el, ahol a Biblia Show következő előadása lesz. A Baltazár Színház Magyarország egyetlen hivatásos fogyatékossággal élő színészekből álló társulata. A sikeres koncert végén a jelenlévő édesanyákat, nagymamákat, keresztmamákat egy szál tulipánnal köszöntötték.
1: Híreinket hallották.

0: Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család, húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagycsalád összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya rádióját.
5: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

0: műsorvezető Tóth Enikő mai vendége, dr. Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök.
1: Kedves püspök atya, nagyon örülünk, hogy itt van a Mária Rádió stúdiójában. Az első kérdésem az lenne, hogy hogyan indult el a papsághoz vezető úton? Mi volt az első olyan momentum az életében, amikor ez a gondolat megfordult önben?
2: Én erre egész pontosan nem emlékszem, de a tény, hogy volt egy nagybácsi a családban, az édesanyámnak nagybátyja, aki katolikus pap volt. És mindjárt hozzátenném, hogy egyébként a nagypapám pedig evangélikus lelkész volt. Mi családunkban így az egyházzal való kapcsolat az nagyon erősen létezett. Nem mondanám, hogy mindig könnyű volt, hogy a katolikus és az evangélikus hagyomány hát így találkozott időnként egy kicsit érdesebben és akár szikrázóan találkozott egymással. Mindenesetre tehát tény, hogy valamikor én a 6-7 éves koromban egyszer látogatóba jártam a családdal együtt, tehát együtt voltunk a Vili bácsinál, így hívták őt, és én nagyon megszerettem őt. 194 centi magas volt, és nagyon szeretett nevetni, és akkor hát így én is nagyon szerettem nevetni. Ültünk a nagy asztalnál, a Pilis Boros Jenői plébánián, és így magam mellé vett, hatalmasakat kacaráztam ott mellette. És állítólag, amikor onnan mentünk hazafelé, akkor mondtam először, hogy én szeretnék pap lenni. Nekem nagyon tetszett a Vili bácsi, és később is, hogy visszagondolok arra a viszonylag jó körülhatárolható, körülírható életre, ami az ő élete volt. A papi szolgálatban egy szép plébánián szülőlugassal, és egyébként a maga módján csak később tudtam meg, hogy milyen nehézségeket is elviselve, de hát valahonnan innen indult az én papi hivatásom.
1: Ekkor járt templomba a család, és ez így is találkozott a vallással, vagy csak Vili bácsin keresztül?
2: Jártunk templomba, igaz, hogy éppen édesapám, ő nem járt templomba, tehát édesanyám volt az, aki ezt tartotta. Kiskoromban azért én sem voltam nagyon-nagyon jámbor, tehát így mondjuk a legkisebb koromra gondolok, így első és másodikas koromban emlékszem, volt, amikor azt mondtam, hogy én még nem voltam első áldozó, nekem ne kelljen menni misére. Aztán valahogy megmaradt bennem egyrészt az anyukámnak a szomorúsága ezzel kapcsolatban, tehát hogy biztos, hogy benne volt egy ilyen szeretetteljes indítás anyukám részéről, meg a testvérem részéről, később a hittanos társak részéről. Elkezdtem úgy, tényleg az első áldozás környékén, vagy röviddel utána elkezdtem ministrálni is egy jó barátommal együtt, aki megegyeztünk. Én mondtam, hogy ha te jössz, akkor én is megyek. Ő mondta, hogy ha te jössz, akkor én is megyek. És akkor mind a ketten elkezdtünk ministrálni a Sárvári Szent László plébánia templomban. Jó sokat rosszalkodtunk. Volt, hogy a plébános bácsának rá kellett szólnia, hogy nem esünk vicceket ott az oltár mellett állva. Hát, nem is tudom, hogy én most ezt hogyan viselni, hogyha a gyerekeknél ezt látnám. De hál' Istennek türelmesek voltak, és lassacskán érett ez a dolog.
1: Több paptól hallottuk a minisztránságot, mint egy fontos tényezőt a papi hivatás felébredésekor. Püspök atyára hogy hatott ez az időszak? Volt-e jelentősége magának a szolgálatnak?
2: A mai napig azt tanítjuk, vagy hát a katolikus egyház azt tanítja, hogy az egyház életének a csúcsa és forrás az a szentmise. És nyilván egy 9-10 éves kisfiú nem éli át ezt ilyen világosan, de valamit abból, hogy a szenttel találkozni az egy összeszedettséget igényel. A szenttel találkozni az azt is jelenti, hogy én a legjobbat, a legtöbbet magamból oda tudom adni. A szenttel találkozni azt is jelenti, hogy rendszeresen megpróbálok az időmből áldozni erre a Szent Istenre. A szenttel találkozni azt is jelenti, hogy egy szent cselekményben összetartozunk egy nagyobb közösséggel. Úgy gondolom, hogy minisztrásként mindezt úgy át lehet élni. Sok helyütt, és ez nálunk is így volt, szerveztek kirándulásokat, közös programokat, egy kicsit a családomnak a kiterjesztett része is lett ez a minisztráns közösség. Az egyik minisztráns társam később egyébként azóta is, hála Istennek, a húgom férje lett. Tehát, hogy így van ennek egy nagyon természetes oldal, legalábbis ott ez így volt. De tényleg ilyen alkalmakra emlékszem vissza, amikor hát gyerekként az oltárnál térdelni, az valahogy megnyit arra, vagy egy ízt ad arról, hogy, hogy milyennek képzeljük el, milyennek tapasztaljuk meg ezen a földön Isten jelenlétét. Hát a papi hivatásnak kétségtelen az a lényege, hogy ebbe az Isten jelenlétbe valahogy behívogassunk másokat, illetve hogy azt a közösséget, amelyik egy megszentelt közösség, hát ennek a jelenlétnek az erejében megtartsuk és tápláljuk. Vannak pillanatok, amikor ezt talán nem is lehet egészen pontosan érzékelni, hogy ez mikor a legsikeresebb. Emlékszem ministrásként arra is, ahogyan már nagyobb acska voltam, és gondoltam, hogy én már esetleg pap is leszek, és akkor az egyik plébános atyánk, ahogyan misézett, akkor egyfajta monoton hangon beszélt, és úgy éreztem, hogy ha én egyszer pap leszek, akkor biztos, hogy ennél sokkal nagyobb szenvedélyességgel fogom mondani az imákat. És most, hogy 25-6-7 éve végzem ezeket az imákat a közösséggel együtt, azt hiszem nem ezen múlik. És vissza gondolok erre az idős papra, az ő úgymond monotonitása én szerintem helyet adott Istennek, hogy az ő szavai, akit ő akart, azokat elérjék, és azoknak a szívébe akár szenvedélyesen megszólaljanak.
1: Hogyan működött tovább a Szentlélek így a hivatásra való szólongatásban, így a kamaszkorában?
2: Én 14 évesen, vagy jó 14 évesen Esztergomba kerültem a Ferences gimnáziumba. Egyébként éppen az előtti nyáron életemben először voltam egy lelki gyakorlaton. Akkor már nagyon mozgatott engem ez a kérdés, hogy pap legyek, vagy ne legyek. Tulajdonképpen már erősen megvolt ez a késztetés is, és én ezt úgy nehezen tudtam erre még igent mondani. Elképzelhettem, hogy majd egy szép családom lesz, és engem nagyon fog szeretni a feleségem, és én is mennyire fogom szeretni. És hát ez azért úgy elég nagy, hogy is mondjam, ellentételt képviselt a lehetőségek között. Mindenesetre így azon a bizonyos lelki gyakorlaton, 1988. júliusában nagyon megérintett az, hogy amit Isten akar, az nekem a legjobb. Ez részben erről szólt ez a lelki gyakorlat. A hivatásról szólt, elég konkrétan is a papi hivatásról, de azok az atyák, akik ezt szervezték és vezették, nagyon világosan odatették a hangsúlyt, hogy Isten akarata az ember egész java. És én elkezdtem bízni ebben az Istenben. Elkezdtem azt átélni, hogy az ő szeretete, hogy az ő jelenléte az életemnek egyfajta belső támaszt ad. És akkor ezt rendkívüli erővel megtapasztaltam. Tulajdonképpen hát ez a tapasztalat ott egy nyári lelki gyakorlaton nagyon erősen elkísért a következő években, akkor még gimnázium években. És azt kéne mondanom, szinte a szemlermi éveknek is ez volt az alapja. Tehát az a fajta tapasztalat és remény, hogy Isten nekem a legjobbat akarja, én bízhatok benne, és én bizonyos értelemben mindenfajta tanulmánnyal, meg egyébben, amit hát az ember ilyen tizenévesen a saját tehetségének megfelelően igyekszik a legjobban végezni, hát, hogy én ezekkel is az ő szolgálatára akarok lenni. Tehát volt ebben, így utólag visszatekintve, nyilván nagyon része volt ennek az én kamasz énem. Lehet, hogy az is benne volt, hogy az apukám nem járt templomba, majd én megmutatom. Lehet, hogy az is benne volt, hogy az édesanyám járt templomba, mi ebbe egy összetartunk. Lehet, hogy az is benne volt, hogy egy vallásos közösségben sokakat láttam, ugye ott a ferences iskolának a szellemisége, a közege, az egyfelől nem mindig volt látványosan nagyon vallásos, már ami főleg az osztálytársaimat illeti, de másfelől meg az a fajta világnézet és világlátás, amit ott így elértünk, az kétségtelen azt sugallta, azt mutatta, hogy az én döntésem, hogy igen mondjak a papi hivatásra, az egy értelmes döntés. Azzal egy nagy közösségnek egy értékes szolgálatot tudok felajánlani.
1: Ebben a kamasz millióban ébredező hivatásra hogyan reagálnak a társak, amikor mondjuk erről beszél az ember, hogy hát én pap leszek, mi történik a közösségben?
2: Én nem nagyon beszéltem erről, be kell, hogy valljam. Az első években voltunk, amikor 11-esek voltunk mai szóval, hát akkor még 3. gimnáziumban

0: ahogyan az iskola folyosóján, tablókon Szent Ferenc életéről lehetett olvasni. Ez volt a fontosabb. Nekem ez egy nagyon erős belső tartást adott és késztetést adott. Néha utólag azt mondom, hogy akár túlságosan is elszakadtam emiatt az osztálytársaimtól, de most meg azt is mondtam, hogy hála Istennek azt tapasztalom, hogy ettől még nagyon is összetartozunk. Tehát, hogy ez egy sok szempontból összetartó csapat azóta is. Amikor az ember úgy érzi, hogy a többiekhez képest a saját útját járja, akkor is nagyon is kapcsolatban van a többiekkel. Csak ezt esetleg később vesz észre, hogy mennyire fontosak ők is, akik egyébként más utat járnak.
1: Mondta Püspök atya, hogy elképzelte, hogy majd lesz felesége, családja, meg ami ebben jár. Hogyan alakul át ez a vágy, ez az ábránd arra, hogy akkor én pap leszek, és akkor celibátusban élek nőtlenül? Hogyan tud ezzel megküzdeni egy fiatal ember ezzel a kettősséggel, vagy a vággyal és a hívással?
0: Hát gondolom, hogy a vágy és a hívás kettősség az elég jól megmarad. Ezt ő és atyák is gyakran mondják, hogy ez a kérdés az életünkben ott marad. És nem állítom, hogy mindig a legjobban lehet egyeztetni, és nem állítom, hogy az ember nem táncolni a borotva élen. Emlékszem egyébként, akkor még nem volt püspök atya, egy most már másik püspök atya, a Varga László püspök úr annak idején, amikor egyszer beszélgettem vele erről, még plébános korában, én akkor kispap voltam, és akkor azt mondta, hogy tudod, gyakran borotva élen táncolunk. Mert szeretnénk oda menni a másik emberhez, szeretnénk valódi kapcsolatokba lenni, és közben szeretnénk valahogy, hát, a hivatásunkat is így őrizni meg. Sőt, hát éppen azért akarunk papok lenni, hogy a legmélyebb hivatásunknak tudjunk élni. Szóval én azt gondolom, hogy a nagy kérdés, hogy sikerül-e mindig így szívből élni. A nagy kérdés, hogy ezt új meg új, akár nehézségek, vagy válaszutak, vagy megérintő találkozások után tudjuk-e igazából kimondani újra, illetve tudjuk azt mondani, hogy én hiszek abban az Istenben, aki meghívott engem, meg látom azt a közösséget, amelyik hozzám hasonló esendő emberekből áll, de én azért értük is akarok élni. Én értük is vállalom ezt a szolgálatot. Úgy gondolom, hogy a celibátus, a papi nőtlenség az egyfelől a szívünk mélyén mindig keressük ezt az Istennek élt hűséget, és a másik oldalról pedig azt is mindig szeretnénk látni, hogy a közösség elfogadja ezt a mi szeretetünket. Azt tapasztaltam az évek folyamán, hogy nagyon gyakran a házastársaknak, tehát az elkötelezett hűségben élőknek is nagyon hasonló problémái vannak. Tehát, hogy igazából a nagy kérdés, hogy tudunk-e bensőséges szeretett kapcsolatban lenni, tudunk-e őszinték lenni egymáshoz, tudjuk-e szexualitást, ami egy ilyen rendkívüli hajtóerő minden ember életében, hogy tudjuk-e ezt, mint egy hatalmas fenevadat megszelidíteni, és az élet energiáival jól bánni. Tehát az a benyomás, hogy ez egy minden emberre érvényes kérdés. Talán az életnek bizonyos szakaszaiban ez különös intenzitásra jelentkezik. És aztán hát, amikor úgy sikerül dönteni, meg akkor sikerül látni a többieknek a jelenlétét, az erősödő kapcsolatokat, akkor az nagy boldogság.
1: Tehát akkor újra és újra igent kell mondani tulajdonképpen.
0: Igen. És hát ez manapság olyan gyakori kérdés, hogy szabad-e nemet is mondani. Illetve hát, hogy időnként nyilvánvalóan kell is nemet mondani. És hogy hogyan lehet azokból a pillanatokból, amikor nemet mondtunk, mégiscsak igen, vagy hogyan tudjuk megőrizni az emberi kapcsolatainkban azt a tapasztalatot, hogy ez az ember mégiscsak alapvetően igent mond valamire és valakire, és nem egy ilyen elzárkózó, bezárkózó alapmagatartást vesz fel. Hát én úgy gondolom, mindenfajta hűséges kapcsolatban ezek az igazi kérdések. És ugye erre is sikerül napról napra jobban válaszolni, akkor

0: akkor szerintem előre lehet jutni ebbe a hivatásba.
1: Említette Varga László püspök urat, hogy a papok közti barátság vagy kommunikáció az mennyire erőforrás egymás számára?
0: Nagyon fontos. Emlékszem, káplán koromban egyszer arra ébredtem, mármint hogy utólag rájöttem, hogy azt álmodtam, hogy visszamentem a szemináriumba, ahol azelőtt tanultam. És nyilvánvaló, hogy a szeminárium az nem a falakat jelentette elsősorban, hanem azért inkább azt a kapcsolatrendszert, amely ott voltam. Ami az életnek egy sajátossága, hogy a felnőtt ember, vagy az élete derekán járó ember bizonyos szempontból szívesen el is szakad a többiektől. Van egy ilyen szakkifejezés, nekem nagyon tetszik, hogy detribalizálódik. Tehát a törzsnek a szokásait a fiatal keresi, hogy azonosulhasson velük. Hát látom a kispapokon, akik körülöttem vannak, hogy mennyire szívesen öltik fel a reverendát, tehát mennyire szívesen veszik fel a külső jeleit annak, hogy ők Istennek akarják adni az életüket. A külső jelek fontosak, mint hogyha arra nevelnénk is a fiatal papokat, hogy ezeket a külső jeleket vegyék komolyan, és azokból tanulják meg, hogy mit jelent papnak lenni. De valahogy az embernek az is egy élet útjához tartozott tény, hogy egy idő után szeret ezektől a külső jelektől el is válni. Szereti a saját útját járni. Hogyha megint a házaspárokhoz érkeznék, van az a szakasz, amikor mindent csak együtt szeretnek csinálni, és akkor van az a szakasz, amikor egy kicsit mindenki elkezdi a saját útját is megtalálni, és újra megkeresni, és nagyon fontos, hogy ettől még, ami összetartja őket, az megmaradjon. Azt hiszem, hogy papként is, a barátságoknál is ez a helyzet, nagyon sok fontos barátság köttetik fiatalkorban, vagy talán szinte a legfontosabbak akkor köttetnek, és akkor később ezekhez vissza lehet térni, illetve megtanuljuk talán azt is, hogy hogyan szeressük tényleg azokat, akik mellettünk vannak éppen most. Hogyan tudjuk az ő életüket segíteni. És milyen sokszor jól esik, hogy az, aki éppen ott volt mellettem, komolyan gondolta, hogy a közös hivatás miatt hajlandó észrevenni az emberségemet is.
1: Ez nagyon szép gondolat volt, kicsit így elidőzök ilyenkor ezeknél. Említette, ugye, hogy kispapokkal foglalkozik, ugye a központi szemináriumnak a rektora. Milyen a kispapok között mozogni most már, mint tapasztalt pap, püspök? Hogyan lehet velük dolgozni? Mennyire különböznek a mai fiatalok a régiektől? Milyen sajátosságaik vannak most a pap növendékeknek?
0: Hát egyrészt az érdeke, hogy vajon még mielőtt itt valami rettenetesen hihetetlen dolgot mondanék. Szóval először be kell valami, hogy mostanában annyi fajta megbízatásom lett így püspökként is, néha ilyen veszedelmes álláshalmozónak érezzem, illetve érezzük magunkat, azt hiszem. És emiatt bizony mostanában sokszor nem tudok annyit ott lenni a jó kiskapok között, mint amennyit jó lenne, vagy ideális lenne. És ez így azért meglehetősen zavar. Néha azt gondolom, hogy őket is zavarja, máskor meg nem zavarja. Tehát ez egy ilyen sajátos kettőség. A mai kispapok azt hiszem, hogy nagyon sokfélék. Tehát ugye egyik iskolaiben volt, talán már a tavalyi iskolaiben volt olyan, hogy volt olyan, aki érettségi után 18 évesen érkezett, és volt olyan, aki 60 esztendősen érkezett a szemináriumba. Nagyon különböző helyzetek. Mindenki egy kicsit más. A várakozásaik, az otthoni környezetük, az egyházmegye, amiben visszatérnek, nagyon eltérnek egymástól. Tehát én azt gondolom, hogy a legszebb pillanatok számomra azok, amikor így gyakran négy szem közt egy kisebb csoportba tudok velük beszélgetni, és látom, ahogyan kinyílnak egy kicsit egy beszélgetésbe. Tehát a páros beszélgetésekben sokszor az az érzésem, hogy nagyon szívesen megmutatnak magukból sokat. Azok a fiatalok, akik a papságra készülnek, szerintem, mint egyébként nagyon sok más fiatal, rendkívüli módon élvezik, hogyha csak rájuk figyelnek. Tehát, hogyha a minőségi időt kapnak, tehát, hogyha valami közös tevékenységet, vagy éppen közös beszélgetést folytatunk, ez egy nagyon egyszerű dolog, de fontos dolog. Az a szomorú tapasztalatom, hogy a szemináriumból mindenki igyekszik kifelé. Általában az első egy-két évben nagyon örülnek, hogy megérkeznek, és akkor tulajdonképpen negyed-ötöd évesek azért már nagyon várják, hogy vége legyen ennek a tapasztalatnak, és mehessenek tenni a dolgokat. Ez egyfelől jó, másfelől nekem szomorú. Mert ahelyett, hogy, hát hogy is mondjam, ott maradnának körülöttem, és akkor egy mindenvel szépen együtt menne, ahelyett ők akarják tenni a lelkipásztori teendőket. Ez nagyon jó. És másfelől meg mégis az a reményem, hogy hosszabb távon valahogy siker lesz az összetartozást is megélni. Tehát, hogy sikerül egy olyan bizalmi kapcsolatot képíteni, amely valahogy túlmutat a szemináriumi éveken. Ma sokat beszélnek bizalmi pedagógiáról. Én úgy hiszem, hogy csak ez a lehetséges. Tehát, hogy nagyon fontosak a közös célok, az egyértelmű paraméterek, ami a jelen életet és a papi szolgálat elemeit is illeti. És erre azt gondolom, nagy nyitottság van a fiatalokban. De azt is nagyon fontosnak találom, hogy megérezhessük együtt, hogy az egyház egy tényleges, valódi közösség. Nem csak fegyelmi értelemben, hanem egymást támogató ember értelemben is.
1: Van-e valami olyan kérdés, vagy olyan beszélgetés a fiatal papoknak készülő gyerekekről, vagy személyekről, akár most mondjam, egy késői hivatás miatt egy idősebbekről is, hogy ami kiszűri, hogy ő valóban elkötelezett tud-e lenni, vagy hogy megy ez tulajdonképpen, ez az egész egy kicsit ilyen misztikus, hogy halljuk, hogy bemennek papok a szemináriumra, elvégzik, ilyenek vannak, akik tudjuk, hogy ott hagyják, de hogy van egy felvételi, hogy megy egy ilyen szűrés, hogy el tudja dönteni valaki, hogy akkor ő lehet-e pap, vagy nem lehet?
0: Hát a felvételit egyébként az egyházmegyék végzik, tehát a mi esetünkben a Központi Patronai Intézet úgymond kapja a növendékeket az egyházmegyéktől, tehát hogy én ebben konkrétan most nem veszek részt, de a papi hivatást tulajdonképpen úgy vizsgáljuk, hogy a fiatal jelentkezik, elmondja, hogy miért gondolja, hogy neki papi hivatása van. Ugye általában, mint ahogy arról beszélgettünk az előbb, a háttérben ott van valamilyen tapasztalat az Istennel való találkozásról, valamilyen tapasztalat az egyházról, valamilyen tudás a papi feladatokról. A háttérben ott van egy alapvető emberi képességnek a kérdése, tehát az, hogy szellemileg, fizikailag egészséges, milyen tanulással rendelkezik, milyen tapasztalatai vannak az életről. Tehát ez konkrétan, hogy hogyan érettségizett, ugye érettség az alapkövetelmények egyike, aztán az emberi kapcsolataiban általában mennyire megbízható. És nyilván, amikor valaki a papságra jelentkezik, tehát a szemináriumba vagy az egyházmegyére felvételt kér, nem kell neki tökéletesnek lennie. Nem tudom, hogy püspököknél ez mennyire követelmény, de hát azért ott se tudok arra, hogy egyébként ez lenne a követelmény. Mindenesetre a képzés kezdetén biztosan nem, de azért egy alapvető készségnek és egy meglévő érettségnek meg kell lennie. Ugye itt tulajdonképpen azt is vizsgáljuk, az úgynevezett nagy szeminárium, tehát az a szeminárium, amit mi megszoktunk, papnövő intézet, ezt úgy hívjuk, hogy nagy szeminárium, tehát nem egy kis szeminárium, ahol 14-18 évesek vannak együtt, hanem elvileg felnőtt emberek. A nagy szeminárium az egy közösség, egy képző közösség. És hogyha valaki ebbe a közösségbe nem tud beilleszkedni, ha ennek a közösségnek a mindennapi ritmusát nem tudja felvenni, ha ebben a közösségben nem látszik az, hogy a talentumait egészséges módon a többiek javára meg tudja jeleníteni, akkor sajnos nem látjuk a garanciáját annak sem, hogy később egy közösség vezetőjeként, illetve a papi közösség tagjaként hely tud majd állni. Tehát ebben az esetben vagy egy további érési időszakot kell javasolni, vagy valamilyen speciális terápiás beavatkozásnak a kérdései merülnek fel.
1: mi az, amire mindenképpen felkészítene egy kis papot, vagy mi az, ami püspök atya szerint, és ez így összefügg, ez a két kérdés, a legnehezebb a papságban?
0: Nem tudom, hogy meg tudom-e mondani, mi az, hogy legnehezebb. És egyébként a párhuzam megint csak eszembe jut, esketéseken szoktam azt mondani a fiatal pároknak, hogy arra kell készülniük, vagy jó arra készülniük, hogy mind a ketten fognak változni. És új helyzetben kell egymásra igent mondaniuk. A papi feladatok, amelyekre föl lehet készülni, az nyilvánvalóan egyrészt a liturgia végzése, tehát a szentségek kiszolgáltatásának a módja, az alapvető kérdései, a hittannak, a hitünknek az alapvető tételei, ezeket meg lehet tanulni, vagy mondjuk inkább úgy, hogy a felvételkor a hitvallásnak, az imádságoknak alapvető ismeretét kérdezzük, a továbbiakban pedig a papságra való képzés folyamán ennek egy elmélyültebb ismeretét, egy olyan fajta elmélyültséget, amelyen valaki ezeket másoknak is jól és pontosan tovább tudja adni. Tehát ezzel szerintem a legtöbbeknél nincsen gond. A nehézségek inkább ott vannak, hogy a mai világban nagyon sokszor az a fajta támogató közeg, amelyet valaki egy jó plébánián megtapasztal, és amelyet esetleg jó esetben a szeminárium is még tud neki biztosítani, az a továbbiakban nem biztos, hogy megvan. Az embereknek az értetlenségével, nem bántani akarom őket, de gyakran értetlenséggel, esetleg paptársaknak a hol irítségével, hol kellemetlen megszólásaival, alkalmanként egy feszültséggel terhelt egyházi tapasztalattal megbirkózni nem könnyű. Most igazából az a kérdés, azt hiszem, a szeminárban ezeket nem lehet mind modellezni. Tehát nem lehet az életet így előre kipróbálni. Lehet kiküldeni őket plébániára, lehet különböző fontos helyzeteket mint egy megizleltetni velük, és az a kérdés, hogy ezeknek a egyelőre még tulajdonképpen nem éles helyzeteknek a tapasztalataival tudnak-e őszintén bánni. És tudok-e én magam is, akár mint képző, az ilyen helyzetekben olyan visszajelzést adni, hogy a segítse őket a növekedésben. Tehát nem arra teszünk hát ígéretet, hogy nem fogunk megváltozni, mert meg fogunk változni. Meg fogunk változni, új és új kérdéseink lesznek, új és új helyzetekkel fogunk találkozni, de valahol a szívünk mélyén ott kell, hogy legyen az ajándék, amit kaptunk, és azzal is jó tisztában lenni, hogy azt új és új formában oda tudjuk adni a környezetünknek.
1: Püspök atyának mi a legkedvesebb gyakorlata papként? Mit szeret a legjobban csinálni, vagy a legkedvesebb feladata, ha úgy mondjuk?
0: Ez gyakran úgy van, hogy az ember, amit a legjobban szeret, attól izgul a legjobban is. Tehát, hogy én azért azt hiszem, hogy a leginkább szeretek prédikálni, megtanítani, hogyha van időm készülni az óráimra. Amikor nincs időm, azt nem szeretem. Tehát nekem nagyon fontos tapasztalat az, hogy adhatok valamit az élettapasztalatomból, vagy tudásomból, amiben hiszek, és néha úgy tapasztalom, hogy olyankor Isten is megszólal. És ezt nagyon szépnek találom, a szentmisében úgy prédikálni, hogy akkor abból éljen egy közösség, az nagyon jó. Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy így közösséget építeni. Én nem voltam plébános, ez egy kicsit egy ilyen szégyen volt. Templomigazgató az többször is voltam, illetve vagyok. Meg sokat tanítottam, tehát nekem igazából ez a régi latin mondás, hogy contemplata aliis tradere, ez állítólag Domonkos Rendnek az egyik jelmondata, hogy a szemlélt dolgokat osszuk meg másokkal. Ez nekem nagyon fontos, hogy ami én vagyok, vagy amit így összegyűjtöttem, amit a hitben megértettem, ami valahogyan Istennel így összeköt, vagy ami éppen az emberekkel hát, tapasztalat összefűz, hogy ezekből másoknak adhatok, ez nagy dolog.
1: Mi az a feladat, amit nem annyira szeret? Ugye azért vannak elég szomorú történetek, hogy mondjuk temetni kell, nem tudom, Püspök atya szokott-e temetni, vagy volt-e ilyen tapasztalata, hogyha nem volt plébános. Ezekkel a határhelyzetekkel mit lehet kezdeni papként, vagy akár egy beteg látogatással, vagy egy betegek szentségének a feladásával?
0: Ez mindig meg kell gondolni, hogy Jézus azt mondta, hogy ahogy szeretnétek, hogy veletek cselekedjenek, úgy tegyetek ti is másokkal. Én eddig életemben egyszer voltam, hát ugye születésem után, kicsit hosszabban kórházban, jól eltörtem egyszer a bokámat, és akkor jöttek hozzám látogatóba paptestvérek is, családtagok is, éppen karácsonykor voltam ott egyébként, úgyhogy ez egy ilyen, hát, hogy is mondjam, egy elég gyászos este volt az akkor nekem. És mégis, tehát, hogy éppen ebben talán azt tapasztaltam meg, hogy milyen sokat számít az, hogyha valakit a beteg ágyon is szeretettel vesznek körül. Az emberségünk nem úgy van megalkotva, hogy mindig ugyanabba szeressen lenni. Tehát kell a változatosság is. A papi élet egy nagyon változatos életforma. Talán azt mondanám, hogy gondolom ez mindenkinél más. Nekem akkor nehéz egy dolgot megtennem, amit éppen most meg kell tenni, ha más dolgokat nagyon sürgetőnek élek meg. Tehát, hogyha van, nem tudom, 8 feladat a várólistán, abból az első 2-t azt már körülbelül 3 hónapja várom, hogy elvégezhessem, mert már nagyon úgy érzem, hogy ezt már nagyon meg kéne csinálni. Ezek gyakran ugye tanári feladatok, például, mert még mindig tanítok, és akkor ezek nagyon meg kéne csinálni. De közben most éppen jön valami olyan, aminek az én ilyen szempontomból csak a 8. helyen lenne helyi értéke, de hát most ez most éppen most első helyre csúszik, nem most éppen meg kell. Na, ezeket nehéz. És azt mondanám, hogy ez ma egy nagyon általános probléma, tehát ez nem csak papok problémája, hanem az élethelyzetek sokasága, ez a felgyorsult világ, ez itt sokaknak ilyesfajta helyzeteket teremt az életükben. Egyébként, hála Istennek, nem tudnám azt mondani, tehát nem viszolgok a betegektől, vagy nem zavar, hogyha gyóntatnom kell, tehát inkább örülök neki. Azt hiszem, nem vagyok nagyon kitartó, tehát a régi, olyan értelemben, hogy a régi atyák mondják, hogy nem tudom én, 3-4 órát tudtak egy helyben ülni, gyóntatni, aztán egy fél óra múlva folytatták, ugyanígy. Ezt én nem biztos, hogy tudom ilyen szinten garantálni. És gondolom, hogy különbözőek vagyunk ebből a szempontból. De tehát még egyszer úgy gondolom, hogy ilyen nagyon erős averzió nincsen a dolgokkal szemben. Évekig járhattam a Győri kórházba például, és emlékszem, hogy milyen szép és milyen megdöbbentő találkozások is voltak azokon az osztályokon, ahova akkoriban látogatóba jártam vasárnaponként. Inkább azt mondanám, hogy kell egy kis derű ahhoz, hogy a papságnak ezeket akár emberi határhelyzetekhez közel segítő tapasztalatait, ezeket jól tudjuk megélni.
1: Miben más a püspökség, mint a papság? Milyen élmény volt a püspöki szentelés?
0: Hát én, ez rendkívüli megtiszteltetést jelent. Az életemben azt hiszem 2 ilyen nagy megtiszteltetés van. Ezt valószínűleg a mennyországban, mert máshogy fogjuk látni, mi volt a fontos az életünkben. De amikor kineveztek a Pápai Biblikus Bizottság tagjává, hát azt akkor először nem is nem tudtam, hogy elhinni. Aztán meg amikor itt püspökké nevezett ki Ferenc pápa, és hát püspökké szenteltek itt Budapesten, hát az életemnek azért ez mégiscsak az egyik legnagyobb álma volt. Most, ami a konkrétumokat illeti, hogy akkor ez mit is jelent, néha azért imádkozom, hogy a Jóisten adjon nekem elég szeretetet általában a feladatokhoz, meg aztán a papság szeretetéhez. Úgy értem, hogy a püspöki szolgálatban gyakran olyasmi van, ami a többi hívőt sajátos helyzetekben erősíti meg, ugye gyakran például a bérmálás szentségét szolgáltatjuk ki, illetve a többi paphoz kapunk küldetést. És ez nagyon fontos. Tehát én úgy gondolom, hogy emberként legalábbis nagyon is be kell, hogy lássuk, hogy az egyház is egy olyan rendszer, amiben az élen járókat, vagy a többiek vezetésével megbízottakat más vezetőknek segíteniük kell. Bíboros úr rám is bízta külön ezt a szolgáltat egyébként a többi budapesti segédpüspökkel együtt, de hogy keressük, látogassuk, segítsük a paptestvéreket. Tehát azt gondolom, hogy püspöknek lenni olyan értelemben is különleges feladat, hogy el tudjuk fogadni, szeretni tudjuk és segíteni tudjuk a papság tagjait. Egy kicsit nehéz az a mai világban, hogy például mindenféle kamera előtt kell megszólalni, és hogy olyan helyzetekben is mondjuk elkezdik fölvenni az ember prédikációját, amikor hát azért nem úgy készült rá, hogy akkor ezt most mindjárt élő egyenesben közvetítik valahol, vagy összefoglalják, leírják. Tehát ez a fajta egész sajátos nyilvánosság, amelyet ma részben a technikai eszközök lehetővé tesznek, részben a világ, mintha igényelne is, ez azért elég nagy teher. Mert részben szeretnénk is, tehát nagyon örülök annak én személy szerint is, hát az előbb azt mondta, hogy szeretek beszélni, szeretek tanítani, tehát igyekszem, de azért ez néha feszült helyzetekben különös érzékenységet és néha azért terhet is jelent. Magamnak azt mondtam egyébként, ez nagyon félreérthető, de azért elmondom, hogy püspökként valahogy mégis, mintha egészen a rendszer képviselői lennénk. Itt az egyház rendszerének, az evangélium egészének a képviseletére gondolok. Minden egyes keresztény ember Krisztust képviseli, és aki fájdalmas betegséggel, betegágyon fekszik, ő rajta lehet, hogy jobban látszik a szenvedő Krisztus, mint egy éppen prédikáló püspökön adott esetben. És mégis úgy van, hogy én legalábbis úgy gondolom, hogy püspökként a kihívásnak az egyik lényeges pontja az, hogy hát Krisztus szeretetével igyekezzek jelen lenni. Az más kérdés, hogy Krisztus engem is szeret. És ezért aztán, hogyha én magamat nem tudom valamelyest szeretni és elfogadni a határaimat, akkor ez a dolog nem fog sikerülni.
1: Mi volt a püspöki elmondata, illetve így egyúttal a papira is rákérdeznék, hogy két különböző időszakról beszélünk, mit választott akkor és mit választott most?
0: Igen, kettőt választottam, tehát a kettő nem azonos egymással. Amikor a papszentelésre készültem, akkor Timóteushoz írt második levélből választott egy mondatot, ami így szól, hogy ne feledd, hogy Jézus Krisztus Dávid sarja feltámadt a halálból. Ez nekem a hitünk egyik központi titkához kapcsolódik, a Krisztus feltámadásához, az ő jelenlétéhez. Ha tetszik, egzisztenciálisan pedig ahhoz a tapasztalathoz, hogy hajlamos vagyok talán egy kissé összegörnyedni is időnként a dolgok súlya alatt. A feltámadás, illetve az erre való emlékeztetés azért fontos ebben a földi életben, hogy ne görnyedjünk össze túlságosan, hogy ne lógassuk az orrunkat, hogy ne a bajokkal foglalkozzunk meg a hiányosságokkal, csak és kizárólag, vagy elsősorban, hanem gondoljuk meg, hogy Krisztus föltámadt, legyőzte a halált, jelen van, elfogadja a mi gyengeségeinket, és valahogy ezekkel együtt akarja az egyházat építeni. Amikor pedig a püspök szentelésre készültem, akkor jó sokat gondolkoztam. És akkor végül is azt találtam, hogy te az igazságot kedveled. Ez 51-es Zsoltár 8. versének egyik fordítása, tehát egy érdekes héber mondat, amelyeket így is lehet fordítani. Egyébként a Vulgátának, a latin szövegnek is van egy ilyen változat, a Veritatem Diligis. Tehát te az igazságot kedveled, ez Istenről szól, a bűnbánó Dávid mondja ezt Istennek. aki ismeri a szívének a gyenge, gyarló igazságát, és mégis kedveli. Tehát Istenről nagyon hisszük, meg reméljük, hogy nem fordul el tőlünk, bár tudja sokféle gyengeségünket, és amikor ezzel hozzáfordulunk, akkor ő el is kezdi ezt a gyengeségünket, ezt az igazságunkat erősíteni, és végül is a saját igazságához kapcsolni.
1: Amikor éppen nem püspökként szolgál, akkor van-e ideje hobbira, kikapcsolódásra, feltöltődésre?
0: Hát arra időnek kell lenni. Azt hiszem, egy rendes hobbit nem sikerült úgy igazán kifejlesztenem, már hogyha nem is tudom, tehát ilyen kézügyességet igénylő dolgokat vagy egyebeket. Én leginkább kirándulni szeretek, tehát hogy így kimenni egy kicsit a Börzsönybe, vagy hogyha több idő van, akkor egyéb inkább hegyi régiókba. Szeretek mozogni, valamelyest igyekszem olykor futni. Tehát azt hiszem, leginkább ezek a hobbim. Esténként szeretek egy kicsit olvasni, ha tehetem, akkor általában kérek barátaimtól ajánlásokat, hogy milyen regényeket érdemes elolvasni. Nem kell ennek mindjárt világirodalomnak lenni, mert úgy értem, hogy klasszikus irodalomnak lenni, tehát szívesen olvasok kicsit mai könnyedebb regényeket is, de azért azokból is azokat, ahogy mondtam, amiket esetleg jó ismerősök ajánlanak, azokat szívesen.
1: Miért fontos püspök atya szerint az, hogy legyen egy ilyen vonal is az ember életében, amely kicsit profánabb, de mégis ugye az ember fizikai valóságához tartozik?
0: Hát egyrészt nem tudnék egyenesbe maradni, hogyha nem keresném ezt a fajta felüdülést. Tehát, hogy a mentális egészségemnek része az, hogy mozogjak például. Tehát időnként így is fölhalmozódik bennem sokféle feszültség, vagy kérdés, bizonytalanság. És azt tapasztalom, hogyha sikerül kirándulni, természetben lenni, mozogni, akkor ezek azért úgy kicsit úgy lecsillapodnak, tehát lecsendesednek. Másrészt a kulturálódás, a könnyedebb, nem egyházi kultúrával való találkozás az olyan fajta tapasztalat is, amelyik nagyon gyakran hidat tud verni a többiek felé. Én nagyon szívesen beszélek a Szentírásról, de éppen prédikációban gyakran próbálok valami olyan kapcsolódási pontot találni gyerekekhez, felnőttekhez, ami az ő világuk, az én világom és a Szentírás világa között valahogyan egy összekötő kapocs. Hát ilyenre szükségünk van. Tehát én nem állítom, én nem szoktam minden prédikációba, sőt inkább ritkán fordulni, hogy a költőtől idézek valamit. De lehet, hogy érdekes történetekre, érdekes gazdag érzelemekkel átitatott tapasztalatokra szívesen alapozok egy-egy megszólalást.
1: Püspök atya, így végezetül, vagy a végéhez közeledve, olyan kérdésem lenne, hogy mi az, amit a fiataloknak ajánlana, akik ott vannak éppen az életükben, hogy lehet, hogy a papi hivatást választják, lehet, hogy nem. Mi segíthet nekik? Mi az, amit esetleg üzenne nekik most így a beszélgetés alkalmával?
0: Leginkább arra gondolok, hogy tartsanak ki. Úgy értem, hogy tartsanak ki az őszinteségbe, önmagukhoz, egy-két megbízható emberhez, lelki emberekhez is. Tartsanak ki az őszinteségbe. Valaki azt mondta, hogy az őszinteség nagyon jó belépőjegy az imádsághoz. Ugye, az Istennel való kapcsolatunk is változik az egész életünk folyamán, és ez néha ijesztő. De mégiscsak úgy tapasztaljuk, hogy Isten végül is nem hagy magunkra. És hogyha új meg új módon, vagy új meg új formában is, de tudunk hozzá kapcsolódni. És azt hiszem, hogy ha ezt a tapasztalatot így őrizzük, akkor nem tudjuk elhibázni. Én nagyon gyakran úgy gondolom, hogy nem az segít bennünket a jó döntésekben, hogyha valamit nagyon a fejünkbe veszünk, és azt nagyon meg akarjuk csinálni, hanem hogyha ha vissza akarunk térni valahogy a szívünknek az igazi forrásaihoz, ha tudunk tényleg ott tartani, ahol tartunk, se előrébb, se hátrébb, nem letagadni azt, hogy ez vagy az nehéz, és nem letagadni azt, hogy mi igazából mégis oda vágyakozunk ahhoz a nagy és szent dologhoz, ami előttünk van. Tehát én úgy gondolom, hogy ahhoz kell a kitartás, hogy a szívünknek ezt a nyugtalanságát megértsük, megérezzük, és közben mégis oda kapcsolódjunk belül, ahol az élet úgy igazán egy. Tehát én arra szeretném biztatni a fiatalokat, hogy ebbe tartsanak ki, és hogy így önazonosan döntsenek, mert Isten az igazságukat kedveli, és mert ő majd elintézi, hogy ebből hosszú út lehessen.
1: Tehát akkor ne csak magukban bízzanak, hanem Istenben, még jobban.
0: Így van.
1: És püspök, hogyha még egy kérésem van minden műsor végén, kérünk egy imádságot az interjú alanyunktól, pont a hivatásokért, mindazokért, akik előtte állnak, és mindazokért, akik benne vannak, és esetleg nehézséggel küzdenek.
0: Istenem, áldalak téged, mert neveden szólíthatlak téged, és mert engem is nevemen szólítottál a szüleimben, szólítottál a testvéreimben, szólítottál a barátaimban, és aztán szólítottál egy közösségben is, amelynek egyháza neve. És áldalak téged, mert megengedett, hogy újra meg újra nevükön szólítsak embereket. Kérlek téged, hogy ne vesszen el az egyházból ez a megszólítottság. Kérlek téged, hogy áld meg azokat, akik személyes titkukat előtted szeretnék kimondani. Áld meg mindannyiunkat, hogy meg tudjuk becsülni azt a kegyelmet, hogy megszólított emberek vagyunk, meghívottak, és hogy ne eresszük el egymást ebből a szeretetből. A te szereteted és az emberi igyekezetünk az összekapcsolódhasson, hogy minél boldogabb emberek legyenek itt körülöttünk. Először az egyházban, és rajtunk keresztül a világban is. Amen.
1: Amen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt püspök atya, és köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.
2: A műsorvezető Tóth Erikő mai vendége dr. Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök volt.
3: Hírpercek. A pápa üzent a társadalmi kommunikáció 60. világnapján. Családi napot rendez a támogatottaknak a Regőci Alapítvány. Magyar részvétellel tartott zágrábi közgyűlést a Caritas Európa. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Május 10-e a társadalmi kommunikáció világnapja. A Szent Atya üzenetében a mesterséges intelligencia előnyeire és veszélyeire hívta fel a figyelmet. Az üzenetet az MKPK sajtószolgálata adta közre. Ahogy a hírfolyamainkat görgetjük, olvasható az üzenetben, egyre nehezebb eldönteni, hogy valódi emberekkel lépünk-e kapcsolatba, vagy inkább robotokkal és virtuális influencerekkel. Az előttünk álló kihívás nem a digitális innováció megállítása, hanem annak irányítása, tudatos használata. Fel kell emelnünk szavunkat az emberi személy védelmében, hogy ezek az eszközök valóban szövetségeseinké válhassanak. Ez a szövetség lehetséges, de három pilléren kell nyugodnia: a felelősségen, az együttműködésen és a nevelésen, írta a Szent Atya. Katolikusként szorgalmaznunk kell, hogy különösen a fiatalok elsajátítsák a kritikus gondolkodás képességét. Május 11-én lesz az alapítvány 5 éves, ennek az alkalmából a Magyar Nemzeti Táncszínházban tánc előadásra várják a támogatókat, akik között magánszemélyek, kisebb és nagyobb cégek, állami vállalatok, önkormányzatok, egyházi közösségek és különböző társadalmi közösségek képviselői is vannak, mondta el Herceg Anita, az alapítvány kuratóriumának elnöke pénteken a sajtó részére rendezett tájékoztatón, írta meg az MTI. Hozzátette, egyes támogatók rendszeres pénzadománnyal segítik az alapítványt, mások tárgyi adományokkal, szolgáltatásokkal segítik a munkát. Ez a hétfői nap róluk fog szólni. A mi köszönet nyilvánításunk lesz azért, hogy eddig támogattak bennünket, és reméljük, hogy a továbbiakban is számíthatunk rájuk. Május 17-én a Margit-szigeti szabadtéri színpadon családi napot szerveznek, ahova a támogatott családokat hívták meg. Zágrában tartotta az idei közgyűlését a Caritas Európa, amelyen a katolikus Caritas delegációja is részt vett. A magyar szervezetet Zagyva Rihárd országos igazgató, József Imre szakmai igazgató helyettes és Szent Királyi Tóth Kata nemzetközi koordinátor képviselte május 4 és 7-e között megrendezett találkozón, olvasható a Magyar Kurír hírei között. A közgyűlés első napja is személyes találkozások, a közös gondolkodás és szakmai tapasztalat csere jegyében teltek. Az informális programokat május 5-én projekt látogatások követték. A résztvevők több horvátországi Caritas projekt közül választhattak. A magyar delegáció azt a térséget kereste fel, ahol a 2020-as súlyos horvátországi földrengés komoly károkat okozott. Jó volt látni, hogy az akkori romok helyén ma már újra pezseg az élet, fogalmazott a magyar delegáció egyik tagja.
4: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
1: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsora.
3: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
4: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Felvidéki beszélgetésünket hallják, a mikrofonnál Gál Mészáros Réka. Ismét úgy gondolom, hogy egy érdekes témával jelentkezünk. A magyar népzene, népdal világába kapunk egy kis betekintést, bízom benne a vendégünk által. A telefonvonal túloldalán Méri Rebeka népdalénekes fogadta el felkérésünket. Köszöntelek, Rebeka, és nagyon szépen köszönöm, hogy ránk szántad idődet, ugye egy kisgyermek édesanyja vagy, és így különös hála, hogy elfogadtad a felkérésünket.
5: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Köszönöm szépen a felkérést és a lehetőséget erre a mai beszélgetésre.
4: Kedves Rebeka, így elsősorban arra szeretnélek megkérni, hogy mutatkozz be hallgatóink számára egy kicsit. Ha jól tudom, Felvidékről származol, jelenleg Magyarországon élsz. Mit lehet róla tudni? Mivel foglalkozol? Hogy vezetett idáig az életutad, hogy most itt beszélgethetünk veled?
5: Somorjáról származom, Somorján nőttem fel, ott jártam iskolába, gimnáziumba, majd utána Budapestre kerültem, ott végeztem egyetemi tanulmányaimat néprajzszakon, mellette pedig népzenét tanultam egy ilyen szakképzés során, és hát jelenleg is népdaléneklésel foglalkozom, 2023 vagy 4 óta junior primadíjas népdalénekes vagyok, és hát szakmai tevékenységem főként így a felvidéki magyar népzenére fókuszál. Mellette pedig vannak egyéb népzenei jellegű projektek is, amik népdalfeldolgozások jellemezhetőek inkább.
4: Említetted a junior primadíjat, ez mit is jelent pontosan?
5: A junior primadíjat 30 év alatti fiatalok kaphatják, akiknek kimagasló valamilyen szakmai tevékenységük, és hát én a népművészet és közművelődés kategóriában nyertem el ezt a díjat.
4: Mielőtt belevágunk úgy a téma közepébe, konkrétan a népdalok világába, áruld el nekünk, hogy tulajdonképpen mióta énekelsz, vagy ha visszagondolsz, első emlékeid az éneklésről, ezt családból hozod, vagy maga a népzene világa mikor ragadott téged magával?
5: Hát énekelni már szerintem gyerekkoromtól kezdve énekeltem. Anyukám ilyen énekekkel nevelt minket, ő óvónő, és hát szerintem ilyen szerves része volt az életünknek így az éneklés, a zenehallgatás gyerekkorunkban. Utána pedig iskoláskoromban a helyi templomi énekarban énekeltem Somorján, majd egy magánénektanárhoz is jártam, és a népzenével is a magánénektanáromtól kaptam így az első benyomásokat, ugye az igazi első gyűjtésekről. Németh Imre volt az, a tanárom, aki így betekintést adott így igazi népdalok világába, és utána pedig saját magam kezdtem el így érdeklődni, így a néprajz fele nyitott lenni, és hát ilyenkor kezdtem el néptáncolni és Somorján, ilyen tizenévesen, és igazából így a népzene érdekelt főként, a népdalok nagyon tetszettek így a természethez fűződő. Szóval a tizenéves koromban kezdett el érdekelni így a népzene világa.
4: Ugye, ha egy kicsit rákerestem a nevedre, megragadott például egy olyan mondat, hogy a magyar népdalok mélységét, szakralitását, gyógyító hatását próbálod leginkább megragadni, illetve ez az archaikus, népi, magyar kifejezések azért gyakran megfordulnak. Ez mit jelent? Hogy tennéd a rádió hallgatóink számára egy konkrétabbá? Ezzel ott mit kell elképzelnünk?
5: Ez egy bonyolult kérdés, szerintem a népzene és a népi kultúra mindenkinek mást jelent, de azért azt hozzátehetjük, hogy van egyfajta alap az értékrend, amit így képvisel ugye a népi kultúra. És hát számomra például a népdalok közül a régi stílus az, ami leginkább ezt a mélységet elő tudja vezetni. Van benne egy ilyen örök érvényűség a népdalok szövegében, akár a dallamvilágában, ami kicsit az embert így elgondolkodtatja saját életünkről is, hogy igazából mások is átérték azokat az érzéseket már, amikkel mi keresztül megyünk, és azokat az eseményeket, és nagyon szép, hogy ez egy közösségi értékrendet is hordoz az a sok néptal, illetve így a természetközelség is jelen van benne, Istenhez való viszony is, ugye a valláshoz való viszony. Talán ezeket emelném ki most így, ami elgondolkodtatja az embert egy-egy néptal hallatán, bár nyilván vannak olyan műfajok így a népzenén belül is, amikre ezt képviselik. Én inkább ezekre a néptartalmú népdalokra fókuszálok, és ezek kezdtek el érdekelni mindig is.
4: Említetted ugye a természetközeliséget és a vallásos hangvételt. Ez valahogy a személyes életedet is jellemzi?
5: Igen. Hát fontos számomra a természetközelség is, és pont így a mindennapjaim most így megváltoztak, ugyanis én egy kisvárosban nőttem fel, ugye utána Budapesten éltem 10 évig, és hát hogy mondjam, megviselt, főleg így, hogy az utóbbi években ugye várandós voltam, majd most már kisbabám van 1 éves, és most költöztünk el végre vidékre, és hát akkor a nagy életmódváltás, és nagyon hiányzott az életemből ez a természetközelség, amit így mindig nagyra tartottam, és úgy is voltunk nevelve, a édesanyámtól is ezt kaptuk, ezt a természet szeretetet és természet közelségre való törekedést, és a természetességhez való viszonyulást.
4: Igen, és ezt igazából, ha a hallgatóink rákeresnek a dalaidra, vagy a videóklipekre, ez szerintem meg is mutatkozik, mert találni több olyat is, ami ugye a természetben játszódik, úgymond egy gyönyörű tájon. Egyébként úgy érdekességként megfigyeltem, hogy elég gyakran egy ilyen nagyon szép fehér ruhát látni rajtad, ezt elárulod, hogy a fehér szín ez jelent valamit, vagy ez csak úgy szereted, jól mutat?
5: Hát szeretem így a magának a fehér színnek a szimbolikáját is, ugye a tisztaság, és nem is tudom, talán így ezt tudom leginkább így énekesként viselni. Úgy értem, hogy nagyon sokszor akár egy templomi koncerten is a fehér az egy ilyen semleges szín, de mégis valamit így közvetít, és leveszi a hangsúlyt arról, hogy igazából én vagyok az előadó, de lényegében én közvetítek ott valami. Erre próbálok törekedni. És hát igen, szeretek fehér ruhákban szerepelni. Volt egyébként egy ilyen saját tervezésű kollekcióm is, illetve van egy ilyen kezdeményezésem, hogy ruhatervezéssel foglalkoznék. Ez még csak egy nagyon kezdeti projekt az életemben.
4: Igen, ez is így a népi kultúrához tartozik valamilyen szinten, vagy ez egy kicsit más vonal?
5: Igen, ez is a népi kultúrából merítkezik. Részt vettem egy ilyen Mester és Inas viseletkészítő tanfolyamon, Bezdevici Fehér Jánosnétól tanultam, ő palóc viseletkészítő, és hát ez is nagy hatással volt rám, valamint a saját esküvői ruhámat is ilyen népi elemekből terveztem meg, és ott pedig egy zabarvidéki hímzés, egy ingúj adta az ihletet. Szóval, hogy az esküvői ruhám is egy ilyen népi jellegű ruha volt, népviseletből merítkezett.
4: Ó, nagyszerű, köszönöm szépen, hogy egy kicsit betekintést adtál nekünk ebbe is. Már beszéltünk a szakralitásról. Az egyéni fellépéseid során a templomokat szoktad előnyben részesíteni. Ad számodra valami pluszt az a légkör, a templomnak a világa, annak a szellemisége, valahol Isten jelenléte? Ez mennyivel más, mint hogyha például egy kultúrházi színpadon lépnél fel.
5: Ahogy említetted, illetve én is, ahogy már említettem, a természetközelség szeretete mellett a vallásosság az, ami nagyon meghatározó még az életemben, és a szakralitáshoz való viszonyom. Igazából így maga a lelkiség is számomra elválaszthatatlan a vallásosságtól valahol. És ezt is otthonról hozom, ezt az értéket. A családomból, anyukám nagyon vallásos, és ő volt az, aki hogy elindított engem is azon az úton, azt így lehet mondani, ugyanis szerintem mindenkinek így a vallásosságban is megvan a maga útja. És igen, ahogy említetted, a fellépéseim során kifejezetten jobban szeretem és előnyben részesítem a templomok tereit, vagy bármilyen szakrális teret. Valahogy az emberek egy ilyen szakrális térhez is máshogy viszonyulnak, jobban ott vannak, érzik is te jelenlétét, vagy tudják, hogy ez egy másmilyen tér, mint mondjuk egy művelődési ház, ahol inkább a szórakozáson van a fókusz, vagy egy ilyen más jellegű dolgon, és ahogy úgy említettem korábban is, a szakmai tevékenységem is inkább ilyen lelkiségből és mélyebb dolgokra fókuszáló általában, úgy gondolom, hogy ezért is tudok jobban én is egy ilyen szakrális térben ezekre ráhangolódni, és az embereknek is többet tud nyújtani szerintem. Jobban ott van a figyelmük, és én is próbálok inkább ilyen közvetítőként részt venni ebbe, hogy gyakran népénekekkel is fellépek. Egyébként van egy ilyen külön lemezem is, ahol megjelent. 2023-ban a Dicsérjed az Istent című népénekes albumom jelent meg. Kifejezetten felvidéken gyűjtött népénekeket zenésítettünk meg népzenei hangszerekkel, népzenei tematikával, és hát például ezeket is kifejezetten ilyen térben a leginkább jobb előadni.
4: Igen, ez valóban így van. Ez ugye az önálló lemezed, amiről most beszéltünk.
5: Igen, most már három önálló lemezem jelent meg, elmondhatom, hogy az első 2023-ban ez egy felvidéki népzenei lemez, ahol magyar felvidéki népzene szól, különböző gyűjtésekből, Kodály Zoltántól kezdve Ák Tibortól keresztül, Szijjártó Jenő gyűjtéseiből ismerített népdalok kerültek feldolgozásra, Takács Borbála és Konrád Viktor segítségével, közreműködésével. Majd utána 2023-ban jelent meg szintén ez a népénekeket feldolgozó lemez. Ez ugyan már csak online, és tavaly 2024-ben pedig Földerősz keletről című karácsonyi lemezen. Ez is főképp karácsonyi és vallásos népdalokat, népénekeket tartalmaz, és felvidékről gyűjtött népdalok.
4: Mely templomok azok, ahol legjobban szeretsz énekelni? Inkább a kisebbeket részesíted előnyben, vagy esetleg egy nagyobb bazilika? Nyilván az akusztika is nagy szerepet játszik, de hol érzed úgy közelebb a saját világodhoz?
5: Hát nagyon érdekes, de egyébként inkább ezek a kisebb hangulatú templomok azok, ahol ilyen nagyon szép élményeim voltak már. Bazilikában nem is tudom, hogy énekeltem már. Na, a lényeg, hogy igazából ilyen kisebb templomokban jobban szól az akusztika is, szerintem. Nem annyira zeng így a hang, és ezek a hangszerek, amiket mi játszunk, ugye?
4: Értem.
5: Hangszerelés a lemezeimen általában ilyen citera, hegedű, duda, forúja, tehát ilyen egyszerű népi hangszerek, és ugye ezek a nagy bazilikák inkább az ilyen orgona hangzásra vannak kitalálva, és tényleg egy orgona gyönyörűen kitölti ezeket az óriási tereket, viszont sokkal visszhangosabb egy nagyobb templom. Ezért inkább ezek a kisebb középkori templomok azok, amikben így jobban rá tudok hangolódni, vagy közelebb érzem így a népzenéhez ezeket a tereket. Például a Somorjai Református templom, ami egy Árpád-kori templom, ugye középkori templom, Csallóköz egyik legrégebbi egyházi épülete, ha jól tudom, és tele van freskókkal, tényleg érezni ezt a középkori hatását, és hát talán itt volt eddig a legtöbb fellépésem, ha azt így lehet mondani, illetve ez a kettő lemez, amit említettem, amelyik vallásos népi énekeket tartalmaz, ezek itt kerültek felvételre, és ragaszkodtunk is hozzá, hogy egy élő térben, élőben kerüljenek felvételre, hogy egy kicsit ezt az akusztikát hozza a lemez hangzásvilága is.
4: És egyáltalán fellépésnek éled meg ezeket az alkalmakat, mert ahogy mesélsz róla, én ezt úgy képzelem el, hogy ezt nem is úgy veszed, hanem kicsit, mintha ilyen Isten dicséretté formálódna inkább át a dolog, mintha inkább arra fele fókuszálna, de ha tévedek, javíts ki, de így szűrtem le a beszéded alapján.
5: Nem, jól érzed. Jól érzed, és ennek van egy előzménye is, ugyanis 2019 óta van egy Szakrafolk nevezettű formáció, ami Majer József nevéhez fűződik, és ez egy ilyen, hát református istentiszteleteken vettünk részt, szintén Takács Borbála is zenél benne, akivel ugye a népzenei lemezemen működött, tehát hogy ő ott működött közre a népzenei lemezemen elég sokszor, és hát ez a Szakrafolk formáció nagyban segített ahhoz, hogy így az énekhez való a fellépésekhez való viszonyomat egy kicsit át tudjam én is írni, és ahogy mondod, inkább sokszor ez a dicsőítő jellege egy kicsit átkerült hozzám is, igen, és én is alkalmazom ezt így a fellépéseim során, ugyanis ez így a katolikus hagyományban ugye nincs teljesen meg, de én azt gondolom, hogy ezek a népénekek ugye egyébként is a vallásos liturgián kívül léteztek, és azzal, hogy az ember beviszi a templomba, valamilyen ilyen jellegű dologra voltak hivatottak egyébként is ilyen ugye az Isten dicséretére, úgyhogy igen, igen, teljesen jól látod ezt, hogy így a fellépések átformálódtak bennem, és inkább így ebben kapnak hangsúlyt.
4: Említetted a Sacra Folk együttes zenekart. Ez ma is létező formáció, vagy már úgy nem működik aktívan?
5: Működő formáció, sajnos mindannyian elfoglaltak vagyunk így a zenekarból, és mindenkinek egyéb projektjei is vannak, ezért most kevesebbet tudunk vállalni, kevesebbet vállalunk. Az elmúlt években egyébként Isten tiszteleteken vettünk részt, ahogy említettem, Isten tiszteleteken zenéltünk, mellette pedig Takács Borbála létrehozott egy passiót is, ami ugye egy ilyen katolikus forma így a zenekar életében, és az is nagyon sikeres volt, viszont több szereplős produkció volt, és azzal is terveztünk kicsit többet, de egyelőre most mindenki elfoglaltabb és más dolgokra hivatott, úgyhogy most kicsit passzívabban működünk.
4: Ha jól tudom, ezen kívül egy másik zenekar tagja is vagy, a Tindia zenekar. Erről mit árulnál el nekünk?
5: A Tindia zenekar tagja voltam, pontosabban 19-ig, és ha jól emlékszem, 2015-től vagy 6-tól, valahogy így, még az egyetemi éveim alatt kezdtem el énekelni Tindia zenekarban, akik Moldvai Csángor népzenét játszottak, és táncházakat tartottunk aktívan Budapesten. Ők egyébként a mai napig aktívan működnek, csak én már nem vagyok a zenekar tagja. Viszont egy nagy lemezt is létrehoztunk együtt. Tindia csodát csináljon belőle, azt hiszem ez a lemeznek a címe, ami elérhető online felületeken, és ott még én énekelek a zenekarban. Nagyon szerettem egyébként a Moldvai Csángor népzenét énekelni, a Moldvai Csángor

0: a jelentésen?
1: Ha egy kicsit megpróbálnánk összehasonlítani, hogy mi a különbség a két zenekar közt, vagy épp a egyéni fellépéseit közt, akkor mit emelnél ki? Mi az, ami mindegyikben egy kicsit más, mint a többi?
0: Ez egy remek kérdés, és hát nagyon különböznek az összes formáció eddig, amiben szerepelhettem. A Tindia zenekar azért volt jó, mert egy igazi közösség részese lehettem, ha lehet azt így mondani, így korombeliek között folytam, és nagyon hasonló művészeti érdeklődésű, szakmai érdeklődésű fiatalok között lehettem, és kezdtem el úgymond a szakmai tevékenységemet. Bár ők inkább zenészek voltak a zenekarban, ugye én énekesként működtem inkább, a zenekar pedig inkább ilyen tánczenére fókuszált, és ugye a táncházak alatt is főleg tánczenét kell játszani, azt az ének egy másodrendű dolog, bár egyébként nagyon hangsúlyos szerintem, hogy hogy énekelnek az emberek mulatozás és szórakozás közben. Valóban ez egy teljesen más műfaj, mint amit a szakrafolk képvisel, viszont ott pedig a hangsúly sem teljesen az énekesen volt, hanem inkább a közös éneklésen. Például Isten tiszteletek során ugye azon van a hangsúly, hogy együtt énekeljen a közösség, és ott inkább ilyen kántorként éreztem magamat, hogy így együtt kellett énekelni a közösséget, de azért mégis vezetni őket. Ráadásul nehéz dolgom is volt, mert katolikusként én nem annyira ismerem ezeket a dalokat, és külön úgy kellett mindent megtanulnom, és hát ráadásul mi népzeneileg dolgoztuk fel ezeket a zsoltárokat, ugye, és teljesen máshogy ritmizáltuk, úgyhogy érdekes volt ezt is így megtapasztalni, úgymond kívülállóként. És a saját fellépéseimben pedig olyan népénekeket éneklek, amik annyira nem közismertek, ha így a vallásos tartalmakra gondolok. A népzenei fellépéseken pedig gyakran éneklek olyat, amik ismertebb felvidéki népdalok, de ott is igyekszem arra fókuszálni, hogy inkább ezek a kevésbé ismert gyűjtésekből merítkezzek, és mutassak olyan színfoltját a felvidéki népzenének, ami nem annyira elcsépelt, mindig valami frissebbet, újabbat mutatni esetleg. Ugye a felvidéki népzenékben is sokan inkább ezeket a tánczenei dolgokat ismerik, amit a néptáncosok énekelnek, vagy mutatnak be színpadon, és én próbálom inkább ezeket a lirikusabb elemeket bemutatni, ha lehet ezt így mondani. És ugye még van egy másik oldala is a szakmai tevékenységemnek, amiben népdalokat dolgozok fel, sokszor citere vagy gitár segítségével, ami meg egyáltalán nem népzenei ugye a gitár, de ez pedig inkább így a saját művészeti önkifejezésemet segíti. Úgyhogy ez pedig inkább, ha valamennyire, tehát inkább tényleg az önkifejezésemet segítést valamivel öncélúbb is ilyen módon, hogy saját érzéseket fejezek ki, saját élményeket dolgozok fel általuk, és a saját hangulatvilágomat szeretném ezekkel így átadni. És sokszor, tehát ezekkel kevesebb fellépésem van, és ezekben inkább az emberek sokszor azt látom, hogy ezt kapom vissza, hogy ők is sokszor ezekben az érzésekben vannak, és ez is a teljesen más élmény így zenészként.
1: Milyen hangszereken játszol egyébként?
0: Citerázom, és mellette pedig gitározom, de a gitárt csak ilyen autodidakta módon tanultam, úgyhogy abban nincs igazán nagy tudásom, csak ilyen kísérő hangszerként szerepel így a saját dalaimban.
1: Tulajdonképpen, ha így egy vagy két mondatban szeretnéd jellemezni a stílusodat, hogy mi is az, amit képviselsz, hogyan fogalmaznád meg archaikus, népi, magyar, felvidéki? Mi az a tipikus jegy, amit ha például a te énekedet meghallják, akkor tudják azonosítani, hogy tényleg ez a Rebeka képviselte stílus?
0: Talán igen, tehát pontosnak tartom, ugye, hogy a felvidéki népzenéhez nyúltam eddig mindig, ugyanis az identitásom részét képezi, hogy felvidéki magyar vagyok, szlovákiai magyar vagyok, és ezért is merítkezem gyakran ebből a kultúrkincsünkből, ugyanis úgy gondolom, hogy ez a zenei anyanyelvem, ahonnan származom, ez is egy ilyen kapott érték, amit hozok otthonról, és hát azért is fontos számomra, és amivel pedig azonosulni tudok ezen belül, ugyanis ugye a

0: felvidékim éppen ennek is nagyon sok rétege van, tehát új stílus, tánczene, mindenféle, de én ebből is inkább ezzel a régi stílussal, a lirikusabb hangvétellel, és inkább akár a népénekekkel, vagy a lelkiségre hajló stílusban találom inkább meg magamat, ha lehet ezt így fogalmazni. És hát van egyébként még ez a dream folk kifejezés, amit pedig a saját dalaimra használok, amit előbb is említettem, ugye ezek a népdalokból merítkező, de akár saját dallamvilág, vagy költészetből merítkező dallamvilágok, és ott pedig ezt a dream folk kifejezést szoktam használni a zenémre.
1: Mit gondolsz ezzel a stílussal, vagy hogy tapasztalod? Kikhez tudsz leginkább szólni? Mely rétegek azok, akik leginkább nyitottak rá? Kikkel szoktál akár a fellépéseid során találkozni, vagy mik a visszajelzéseid?
0: Nagyon vegyes. Tényleg a fellépéstől is függ, hogy kiknek adok, kiknek lépek fel, milyen műsorral. Szerintem a felvidéki magyarság szempontjából tényleg fontos az, hogy van egy értékünk, van egy kultúrkincsünk, és ezt megszólaltassuk. Tudjuk, hogy ez egy fontos érték számunkra, a népzenénk, és tudunk belőle meríteni, akár ismertebb népdalok. Például most Szoborvidéken volt lehetőségem fellépni, és ott a Lédeci asszonyok velem együtt énekelték az Aras Rózsámoras kezdetű népdalt, ami közismertebb, és hát ott kifejezetten zoborvidéki dalokat is vittem, és szerintem ilyenkor úgy az embereknek nagyon jó érzés, hogyha együtt tudnak énekelni, vagy értik azt, hogy valami sajátot hallanak, és esetleg együtt tudnak vele érezni, hát hallgatni együtt a zenét, és egy ilyen saját zenéinkből merítkező koncerten, ott pedig nagyon változó, hogy ki mit jelez vissza. Most ilyen női workshopokon volt lehetőségem zenélni, és ott kifejezetten így ezekkel a saját dalaimmal léptem fel, és hát ott inkább erre a közös átélt élményekre, az érzésvilágra fókuszáltunk, és talán ott azt emelném ki, hogy így a természet közeliség miatt ez a női közösség is nyitottabb az ilyen jellegű dolgokra.
1: Ugye említetted, hogy most egy kicsit ilyen nyugodtabb életszakaszodban vagy, kisgyermekkel vagy odahaza. Neki szoktál énekelni? Nyilván ez egy költői kérdés, de hogy szeretnél a kisfiadat ebbe a világba belevezetni? Gondolom, neki is énekelsz. A családodnak ez része, hogy anya ugye énekel. Hogy zajlik ez nálatok?
0: Szeretném, ha ő is megkapná ezeket az értékeket, mint én, és szeretném, hogyha ő is ilyen természetesen nevelődne bele, úgyhogy szóval van, hogy így énekelgetek neki, de nem ilyen nagyon tudatosan, hanem próbálom minél természetesebben ezt csinálni, és egyébként férjem ebben nagyon jó partner, ő pedig, hát ő is zenei múlttal rendelkezik, és az ő családjában is szerintem így maga a zene, az énekel is ilyen természetes módon van jelen, úgyhogy ilyen természetesen próbáljuk ebbe így belemeríteni, belenevelni őt. Énekelek sokat, igen, ilyen játékosan énekelgetünk neki.
1: Mit gondolsz, ez a személyiség fejlődésére is úgymond hatással lehet? Bizonyára ez azért nagyban befolyásolja majd, nem?
0: Biztosan, illetve hát főleg, hogy ilyen családba született bele, úgyhogy szerintem valamilyen módon biztosan lesz kötődése a zenéhez, vagy a népzenéhez is akár. És hát igen, fontos szerepe van az éneklésnek így a fejlődésében. Egyébként pont járunk vele egy ilyen fejlesztésre is, ahol meg ilyen játékos, énekes módon van vele foglalkozás, de egyébként főleg a mozgásfejlődése miatt járunk vele egy ilyen fejlesztésre. És hát a ringató foglalkozások is ilyenek, hogy ugye a közös éneklés, az együtt játékos éneklés, hogy ez egy fontos szerepet tölt be így a kisgyermekkorban.
1: Igen, ez bizonyára így van. Mik a terveid így a jövőben nézve az éneklés kapcsán?
0: Jelenleg nem nagyon tervezek ilyen nagy dolgokat. Most kevesebb fellépést és szakmai tevékenységet is vállaltam így a ebben az évben ugyanis pont költözésben voltunk így a családunkkal, illetve, ahogy említettem, hogy volt egy ilyen ruhatervezési projektem, szeretnék ebben majd tovább fejlődni és képezni magamat, úgyhogy most így az éneklés egy kicsit ilyen kevesebb és kisebb részt tölt ki az életemben. De természetesen vannak terveim, következő albumokra, lemezekre és fellépésekre is.
1: Zárásképpen volna még esetleg néhány gondolat, amit szívesen megosztanál hallgatóinkkal?
0: Énekeljen mindenki sokat, és nagyon gyógyító ereje van az éneklésnek, úgyhogy én erre tudok motiválni mindenkit, hogy az éneklés egy gyógyító dolog.
1: Kedves Rebeka, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésünket erre a beszélgetésre, megosztottad velünk gondolataidat, további áldott szép napot, sok szép élményt odahaza kisgyermekeddel, és a énekessé és mind a többi terveidre Isten áldását kérem.
0: Köszönöm szépen én is.
2: Méri Rebeka junior primadíjas énekesnővel beszélgettünk. A felvételt Gál Mészáros Réka készítette.
3: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
4: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsorát hallották.

0: A mai nap költője Kányádi Sándor.
1: Köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. A mai nap költője sorozatban Kányádi Sándor van előttünk a mai napon, május 10-én. Egyébként május 9-én és május 10-én, 11-e után is, tehát az utónapján is foglalkozunk Kányádi Sándorral. Miért? Mert a századfordulónak az én személyes véleményem szerint az egyik legnagyobb költője Kányádi Sándor. Erdély adta nekünk ajándékba. 1929. május 10-én Nagy Galambfalván született. Egy gazdálkodó, szegény családból. De egy óriási tehetség. Egy olyan óriási tehetség, aki elvégez sokféle iskolát, például fémipari technikumot, színésznek is tanul, magyar tanár, újságíróként dolgozik egy gyermeklapnál szinte végig, és ugyanakkor megjeleníti nekünk a 20. század történelmét. A történéseket a személlyel, ővele, és a nemzettel, és a közösséggel egészen fájdalmasan tudja megmutatni nekünk azt a félelmet, azt a ragacsos hatalomgyakorlást, amit a romániai Ceausescu rendszer csinált, ahol mindenütt jelen volt valami fenyegetés, és mindenütt jelen volt valami korlátozás. Ezt persze ő személyesen is megélte, hiszen a második verses kötetét 51-ben vagy 52-ben bezúzták. És azt is megérte rá még 30 valahány évvel is, hogy amikor 1987-ben meghívták a rotterdami költőtalálkozóra, a világ költőinek találkozójára, 1987-ben román hatóságok nem adtak neki útlevelet. Tehát ő tényleg átélt mindent, azt a megaláztatást, amit ott a, nem csak a magyarsággal, és nem csak a magyarokkal, hanem a kiszolgáltatottságnak egy olyan mélységes, fájdalmas, kezelhetetlen tünet együttesét élte meg az ottani nép, amit Kányádi Sándor nagyon jól kifejezett. De ugyanakkor azért érdemes őt olvasni, mert az egyszerű és a tiszta szónak a költője szerintem. Ő valahol azt mondta, hogy azért is ír így, hogy az édesapja, aki egy nyilván egy született, intelligens gazdember, de nem tanult gazdember volt, hogy mindent értsen. Az egyszerű, világos, tiszta beszédet használta. Nagyon könnyed az ő stílusa. Könnyű olvasni, ha úgy tetszik a verseit, mert hogy az élő beszédet érzékelteti a beszédeivel. Tele van derűvel, tele van tréfás és figyelemre méltó fordulatokkal. Van egy a költészetében valami bánatos, nosztalgikus vagy melankolikus vonal. Nem tudom pontosan, hogy melyik illik rá szó, de van egy sorozata, vannak vidékek, azt elolvasva megértjük, hogy a szavak ezek mit is jelentenek. Ugyanakkor Kányádi Sándor egy proféta is. Számomra egészen megdöbbentő volt, hogy 1992-ben, tehát a magyarországi politikai rendszer megváltozása után a jogállam, a demokrácia rendszere között megírja a kuplé a vörös villamosról szóló versét 1992-ben, arra figyelmeztetve, hogy újra fordulat lesz profétai ő. A világ leírásában nem csak a társadalom helyzetét írja le, hanem a művész társainak a munkásságát is fölemeli. Szinte kézen fogja a művész társait, és róluk is ír, Jékely Zoltántól Vera Sándorig, mindenkit, akit szeretett. Ott érjük tetten József Attilát, ott érjük tetten az ő gondolkodásában azokat a nagyokat, akikkel találkozott is, Illyést is, és ezért ő szinte egy asztalhoz ülteti, egy asztaltársaságát hozza létre ezeknek a nagyszerű művészeknek, akik a magyar 20. század költészetét meghatározták. Kányádi Sándor 2018-ban ment el tőlünk. 1929. május 10-én született. Erdélyben, Erdély nagy ajándéka számunkra. És a születésnapján, május 10-én, születése előnapján, május 9-én, és a születése utónapján, május 11-én hangzanak el a Mária Rádióban a versei. És azért hangzanak el, hogy ráirányítsák a reflektort, hogy kedves hallgatói család, vegyük kézbe a Kányádi köteteket, és szépen, nyugodtan olvassuk végig az ő verseit. Én nagyon sokat tanultam tőle, és mélyen, mélyen megszerettem a személyt is, meg a költészetét is. Kányádi Sándor, mikor szülőföldje határát megpillantja, a szívem Kolumbusz árbóc kosarából kiáltó matróz, mikor idáig érkezem. Minden más táj csak óceán. Ez itt a föld. A föld nekem.

Kányádi Sándor, krónikás ének. 1988. januárjából. Szatmár németiben zúgnak a harangok. Gellért Sándor gallérjára most varják a tisztirangot. Filip Margit patyolatban, Bán Anna fehérben, Magos Julianna talpik feketében. Fújja az öregek kórusa a zsoltárt, olyan formán, mintha fújná áradón a holtág. Az a szép ukrán nő, tán az égi sztyeppén fésülgeti hosszú haját katonája közelettén. Vesszük a koporsót két petrendszer útra, szegény talpasoknak ilyen ágyú talpra futja. A négy vívő férfit négy keréknek hinnéd, mintha magát a boldogult Toldi Miklóst vinnék. Kezük, lábuk lefagy a tisztelgő szóknak, mint hajdan a hómezőn az elmaradozóknak. Kettőbe tört penna, szikkat, kalamár is, zsandárszemek vizlatják a koporsó deszkád is. Vajon kitől félnek? Tőled-e vagy tőlünk, akik még itt valahogy, valameddig élünk? Beomlik a tető, a szürke égboltja, ha a könyvek oszlopát is kiverik alóla. Fűzzük a kötelet, eresztünk a sírba. Megcsikordul a mennyei vár fölvonó hídja. Balasi kupát tölt, s a lomptalan sírkert öléből felölel Szent Szimolnár Albert. Messziről szólnak a szatmári harangok. Gellért Sándor gallérjára fölvarták a tisztirangot. Kányádi Sándor, krónikás ének. 1988. januárjából.

Kányádi Sándor, Isten háta mögött. Üres az istálló, s a jászó, idén se lesz nálunk karácsony, hiába vártok. Nem jönnek a három királyok. Sok dolga van a teremtőnek, mindenkivel ő sem törődhet. Messze a csillag, mindenüvé nem világíthat. Megértjük persze, mit tehetnénk, de olyan sötétek az esték, s a szeretetnek hiánya nagyon diderektet. Előrelátó vagy, de mégis néz, uram, a hátad mögé is, ott is lakoznak, s örülnének a mosolyodnak. Kányádi Sándor, Isten háta mögött.

0: Hírpercek.
1: Boldog Izella ünnepe Veszprémben a várban. Mácsai Pál műhely látogatása Pannonhalmán a Bencés gimnáziumban. Megszentelik a piarista templom új harangjait Veszprémben. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Lássuk a részleteket. A Gizella napok ünnepi szentmisején Spányi Antal székesfehérvári püspök atya arra buzdította a híveket, hogy Boldog Izella életpéldáját követve bátran vállalják keresztény hivatásukat a családban, a közösségekben és a társadalomban. A veszprémi érseki palota előtti téren bemutatott szentmisén kihelyezték Boldog Izella ereklyéjét is. Püspök atya homíliájában hangsúlyozta, Izella királyné és Szent István közösen vállalták azt a küldetést, hogy a magyar nemzet életét áthassa a keresztény hit és az imádság ereje. Spányi Antal arra is figyelmeztetett, hogy a kereszténység jövője rajtunk múlik azon, hogy hitünket valóban megéljük-e a mindennapokban. A Szent Mise keretében átadták az idei Boldog Izella díjat is, amelyet Varga László, a Pápa Kovácsi plébánia korábbi képviselőtestületi tagja vehetett át több évtizedes egyházi szolgálatáért. A liturgiát a Mendelssohn Kamarazenekar és a Főegyházmegye kórusai tették ünnepélyessé. Különleges irodalmi estel várta az érdeklődőket a Pannonhalmi Főapátság május 7-én csütörtökön este 6:30-tól Mácsai Pál műhely látogatás című előadást láthatta a közönség a díszteremben. Az este során a népszerű színművész betekintést engedett abba az alkotói folyamatba, ahogyan a versekkel dolgozik. A műsorban többek között Arany János, Petőfi Sándor, Ady Endre, József Attila és Pilinszky János művei hangoztak el Mácsai Pál előadásában, személyes gondolatokkal és értelmezésekkel kiegészítve, olykor gitárkísérettel. Az előadás két részből állt, egy szünettel teljes időtartalma 2,5 óra volt. Mácsai Pál az Örkény Színház korábbi igazgatója, valamint a Pannonhalmi Arcus Temporum Művészeti Fesztivál egyik ismert házigazdája. Különleges és történelmi eseményre készül a Veszprémi Várnegyed vasárnap délután. Dr. Udvardi György veszprémi érsek megáldja a megújuló piarista templom 3 harangját, mielőtt azokat beemelik a felújított toronyba. A harangszentelés a mai napon 17:45-kor kezdődik, az esti szentmise előtt, a hívek pedig már előzetesen is megtekintetik a harangokat a plébánia épülete előtt. A templom eredeti harangjai közül 2 az első világháború idején vittek el, így most 2 új haranggal egészül ki, az 1839-ben megmaradt Szent József harang. Az új nagy harang védőszentje Kalazanci Szent József, míg a lélekharangé Szent Imre. A harangokat a híres innsbrucki Grassmayer harangöntő műhely készítette. A harangok nem csak hangszerek, hanem az imádságra hívás és az összetartozás jelképei is lesznek, amelyek a hamarosan megújult piarista templom tornyában szólalnak majd meg. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, és elnézést kérek ezért a csúnya hangért, de hát sajnos ez így alakult. Áldott szép vasárnapot kívánok!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Vértesejai László. Vasárnapi adásunk témája... XIV. Leó pápa üzenete a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára, május 10-ére. A Szentatya üzenetének címe: az emberi hangok és arcok megőrzése. Kedves testvéreim! Az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei. Kifejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak is jól tudták. Ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc, proszópon szót használták, amely eredeti tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés a per sono igéből, ezzel szemben a hangot foglalja magában, nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját. Az arc és a hang szent. Istentől kaptuk, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Ez az ige először a proféták hangján szólalt meg az évszázadok során, majd az idő teljességében testé lett. Ezt az igét, Istennek ezt az önközlését közvetlenül is hallhattuk és láthattuk, mert megismertette magát Jézusnak, Isten fiának a hangjában és arcában. Isten az ember teremtésének pillanatától fogva saját beszélgetőtársának akarta, és amint nüsszai Szent Gergely mondja, arcára véste az isteni szeretet vízfényét, hogy a szeretet által teljesen megélhesse saját emberségét. Az emberi arcok és hangok megőrzése ezért ennek a pecsétnek, Isten szeretete eme eltörölhetetlen viszonyának a megőrzését jelenti. Nem előre meghatározott biokémiai algoritmusokból álló faj vagyunk. Mindegyikünknek pótolhatatlan és utánozhatatlan hivatása van, amely az élet során bontakozik ki, és éppen a másokkal való kommunikációban nyilvánul meg, szól Leó pápa üzenete. Ha elmulasztjuk ezt az őrzést, fennáll a veszélye, hogy a digitális technológia gyökeresen megváltoztatja az emberi civilizáció néhány alappillérét, amelyeket olykor magától értetődőnek veszünk. Az emberi hangok és arcok, bölcsesség és tudás, tudatosság és felelősség, empátia és barátság szimulálásával a mesterséges intelligenciaként ismert rendszerek nem csak az információs ökoszisztémákba avatkoznak be, hanem a kommunikáció legmélyebb szintjét, az emberi személyek közötti kapcsolat szintjét is birtokba veszik. A kihívás tehát nem technológiai, hanem antropológiai. Az arcok és a hangok megőrzése végső soron önmagunk megőrzését jelenti. A digitális technológia és a mesterséges intelligencia által kínált lehetőségek bátor, eltökélt és megkülönböztető elfogadása nem jelenti azt, hogy ne vennénk tudomást a kritikus pontokról, a homályos területekről és a kockázatokról. Ne mondjunk le saját gondolkodásunkról. Régóta számos bizonyíték van arra, hogy a közösségi médiába történő bevonás, a platformok számára jövedelmező, maximalizálására tervezett algoritmusok a gyors érzelmeknek kedveznek, míg háttérbe szorítják azokat az emberi megnyilvánulásokat, amelyek több időt igényelnek, mint például a megértése irányuló erőfeszítést és az elmélyült gondolkodást. Ezek az algoritmusok azáltal, hogy a könnyű egyetértés és a könnyű felháborodás buborékaiba zárnak embercsoportokat, gyengítik a meghallgatás és a kritikai gondolkodás képességét, és fokozzák a társadalmi polarizációt. Ehhez társult a naív és kritikátlan bizalom a mesterséges intelligenciában, mint mindentudó barátban, minden információ osztogatójában, minden emlék tárolójában és minden tanács orákulumában. Mindez tovább gyengítheti azt a képességünket, hogy elemző és kreatív módon gondolkodjunk, hogy megértsük a jelentéseket, és hogy különbséget tegyünk szintaxis és szemantika között. Noha a mesterséges intelligencia támogatást és segítséget nyújthat kommunikációs feladatok megoldásában, ha kivonjuk magunkat saját gondolkodásunk erőfeszítése alól, és megelégszünk egy mesterséges statisztikai összeállítással, az hosszú távon kognitív, érzelmi és kommunikációs képességeink fokozatos leépüléséhez vezethet. Az utóbbi években a mesterséges intelligencia rendszerei egyre inkább átveszik a szövegek, a zene és a videók előállításának irányítását is. Így fennáll a veszély annak, hogy az emberi alkotó tevékenységhez kötődő iparágak nagy részét leépítik, és a Powered by AI készült a mesterséges intelligencia segítségével, megjelöléssel váltják fel, az embereket pedig nem gondolt gondolatok, névtelen, szerzőség és szeretet nélküli tartalmak merében passzív fogyasztóivá teszik. A minket foglalkoztató kérdés mindazonáltal nem az, szól a pápa üzenete, hogy mire képes vagy mire lesz képes a gép, hanem az, mire vagyunk és mire leszünk képesek mi, emberségben és tudásban növekedve, az ilyen nagy erejű bennünket szolgáló eszközök bölcs használata révén. Az ember kezdettől fogva kísérti a vágy, hogy a tudás gyümölcséhez anélkül jusson hozzá, hogy vállalná a befektetett munka, a keresés és a személyes felelősség terhét. Ha azonban lemondunk az alkotó folyamatról, és átengedjük a gépeknek saját értelmi funkciónkat és képzeletünket, azzal elássuk talentumainkat, amelyeket arra kaptunk, hogy személyként növekedjünk az Istenhez és másokhoz fűződő kapcsolatunkban. Azt jelenti, hogy elrejtjük arcunkat és elnémítjük hangunkat. Lenni vagy színlelni. A kapcsolatok és a valóság szimulációja. Ahogy hírfolyamainkat görgetjük, és egyre nehezebb eldönteni, hogy valódi emberekkel lépjünk a kapcsolatba, vagy inkább botokkal és virtuális influencerekkel. Ezeknek az automatizált szereplőknek a nem átlátható beavatkozásai befolyásolják a közéleti vitákat és az emberek döntéseit. Különösen a nagy nyelvi modelleken alapuló chatbotok bizonyulnak meglepően hatékonynak a rejtett befolyásolásban, a személyre szabott interakció folyamatos optimalizálása révén. E nyelvi modellek párbeszédes, alkalmazkodó és mimetikus szerkezete képes utánozni az emberi érzelmeket, és így kapcsolatot szimulálni. Ugyanakkor ez az antropomorfizálás, amely akár szórakoztatónak is tűnhet, megtévesztő, különösen a sebezhetőbb személyek számára, mert túlzottan szeretetteljesre formált chatbotok, azon túl, hogy mindig jelen vannak és rendelkezésre állnak, érzelmi állapotaink rejtett alakítóivá válhatnak, és így behatolhatnak az ember intimszférájába, és elfoglalhatják azt. A kapcsolat iránti szükségletünket kihasználó technológia nem csak az egyének sorsára nézve járat fájdalmas következményekkel, hanem a társadalmak társadalmi, kulturális és politikai szövetét is megbontja, hangsúlyozza Leó pápa üzenete. Ez akkor történik, amikor a más emberekkel való kapcsolatokat a mesterséges intelligenciával kialakított kapcsolatokkal helyettesítjük, amelyeket gondolataink feltérképezésére képeztek ki, és amelyek így egy olyan tükörvilágot építenek körénk, ahol minden a képünkre és hasonlatosságunkra készül. A mesterséges intelligencia modelljei alkotói világnézetét tükrözik, és ezért gondolkodásmódokat kényszeríthetnek ránk azáltal, hogy megismétlik azokat a sztereotípiánkat és előítéleteket, amelyek az általuk felhasznált adatokban jelen vannak. Az algoritmusok tervezésének átláthatatlansága, valamint az adatok nem megfelelő társadalmi reprezentativitása könnyen odavezethet, hogy olyan hálózatok csapdájába esünk, amelyek manipulálják gondolatainkat és fenntartják, sőt, tovább erősítik a társadalmi egyenlőtlenségeket és igazságtalanságokat. A kockázat nagy, szögezi Leó pápa. A szimuláció ereje olyan nagy, hogy a mesterséges intelligencia párhuzamos valóságok erőállításával meg is téveszhet bennünket, kisajátítva arcunkat és hangunkat. Egy olyan többdimenziós világban élünk, ahol egyre nehezebb különbséget tenni valóság és fikció között. Ehhez társul a pontatlanság problémája. A statisztikai valószínűséget tudásként feltüntető rendszerek valójában legfeljebb az igazság megközelítéseit kínálják számunkra, amelyek olykor valódi hallucinációk. A források ellenőrzésének hiánya együtt a helyszíni újságírás válságával, amely az események helyszínén végzett folyamatos információgyűjtő és ellenőrző munkát igényel, még inkább kedvez a dezinformációnak, valamint fokozza a bizalmatlanságot, a tanástalanságot és a bizonytalanságot. Egy lehetséges szövetség. Emögött a hatalmas láthatatlan erő mögött, amely mindnyájunk életére hatással van, csupán néhány vállalat áll. Azok, amelynek alapítóit nemrégiben úgy mutatták be, mint az év embere 2025-ben, a mesterséges intelligencia megalkotói. Ez komoly aggodalomra ad okot, amely az algoritmusokon és mesterséges intelligencián alapuló rendszerek feletti ellenőrzés egy szűk kör kezében van, miközben ezek képesek észrevétlenül irányítani az emberi viselkedést, sőt képesek az emberiség és az egyház történelmét is újraírni, gyakran anélkül, hogy ennek valóban tudatában lennénk. Az előttünk álló kihívás nem a digitális innováció megállítása, hanem annak irányítása, ambivalens jellegének tudatosítása. Mindannyian fel kell emelnünk szavunkat az emberi személy védelmében, hogy ezek az eszközök valóban szövetségeseinké válhassanak. Ez a szövetség lehetséges, de három pilléren kell nyugodnia. A felelősségen, az együttműködésen és a nevelésen. Mindenek előtt a felelősségen. Ez attól függően, hogy ki milyen szerepet tölt be, megjelenhet becsületességben, átláthatóságban, bátorságban, jövőbe tekintő gondolkodásban, a tudás megosztásának kötelességében, vagy éppen a hiteles tájékoztatáshoz való jogban. Végső soron senki nem bújhat ki a közösen alakított jövőért viselt felelősség alól. Az online platformok irányítói számára ez annak biztosítását jelenti, hogy az üzleti stratégiákat ne kizárólag a profit maximalizálásának szempontja vezérelje, hanem egy olyan előrelátó szemlélet is, amely tekintettel van a közjóra, ugyanúgy, ahogyan mindegyikük szívén viseli saját gyermekei javát. A mesterséges intelligencia modelljeinek alkotóitól és fejlesztőitől a társadalom átláthatóságot és társadalmi felelősséget vár el a tervezési elveik, illetve az algoritmusaik és fejlesztett modelljeik alapját képező moderációs rendszerek tekintetében, hogy ez elősegítse a felhasználók tájékozott beleegyezését. Ugyanez a felelősség hárul az egyes országok törvényhozóira és a nemzetek feletti szabályozó szervekre, amelyeknek örködniük kell az emberi méltóság tiszteletben tartása felett. Az emberi szabályozás megvédheti az embereket a chatbotokhoz való érzelmi kötődéstől, és visszaszoríthatja a hamis, manipulatív vagy félrevezető tartalmak terjedését, megőrizve az információ épségét annak megtévesztő szimulációjával szemben. A média és a kommunikációs vállalatok sem engedhetik meg maguknak, hogy a néhány másodperccel több figyelemét folytatott harcban mindenáron győzni akaró algoritmusok felülkerekedjenek az igazság keresésére irányuló szakmai értékeikhez való hűségükön. A közönség bizalmát pontossággal és átláthatósággal lehet elnyerni, nem pedig az elköteleződés mindenáron való hajszolásával. Világosan jelezni kell. Ha egy tartalmat mesterséges intelligenciával készítettek vagy módosítottak, és világosan meg kell különböztetni az emberek által létrehozott tartalmaktól. Védelemben kell részesíteni az újságírók és más tartalomkészítők szellemi tulajdonjogát és alkotásai feletti rendelkezési jogát. Az információ közjó. Az építő is valóban értékes közszolgálat nem a homályosságon, hanem a források átláthatóságán, az érintettek bevonásán és a magas szakmai színvonalon alapul, szól a pápa üzenete. Mindannyian az együttműködésre kaptuk meghívást. Egyetlen ágazat sem képes egyedül megbirkózni a digitális innováció és a mesterséges intelligencia irányításának kihívásaival. Ezért védelmi mechanizmusokat kell létrehozni. Minden szereplőnek, a technológiai ipartól a törvényhozókig, a tartalomgyártó vállalkozásoktól a tudományos élet képviselőig, a művészetektől az újságírókig és az oktatókig részt kell vennie egy tudatos és felelős digitális állampolgárság kialakításában és megerősítésében. A nevelés célja éppen ez, hogy fejlessze személyes képességünket a kritikus gondolkodásra, a források hitelességének megítélésére, a hozzánk eljutó információ kiválasztása mögött álló lehetséges érdekek felismerésére, a működésbe lépő pszichés mechanizmusok megértésére, valamint arra, hogy családjaink, közösségeink és egyesületeink gyakorlati kritériumokat tudjanak kidolgozni egy egészségesebb és felelősebb kommunikációs kultúra érdekében. Éppen ezért egyre sürgetőbb, hogy az oktatás minden szintjén bevezessék a médiatudatosságra, az információ kezelésre és a mesterséges intelligencia használatára való nevelést, amelyet egyes civil intézmények már ma is támogatnak. Katolikusként hozzájárulhatunk, és hozzá is kell járulnunk ahhoz, hogy az emberek, különösen a fiatalok, elsajátítsák a kritikus gondolkodás képességét, és növekedjenek a szellemi szabadságban. Továbbá ezt a tudatos használatra való nevelést szélesebb körű, élethosszígtartó nevelési kezdeményezésekbe kell integrálni, és el kell érni az időseket és a társadalom peremére szorultakat is, akik gyakran kirekesztettnek és tehetetlenek érzik magukat a gyors technológiai változásokkal szemben. A média tudatosságra, az információ kezelésre és a mesterséges intelligencia használatára való nevelés segítsen mindenkinek abban, hogy ellenálljon a rendszerek antropomorfizáló sodrásának és eszközként kezelje őket, hogy mindig külső források alapján is ellenőrizze a mesterséges intelligencia által nyújtott információkat, amelyek pontatlanok vagy hibásak is lehetnek, és hogy a biztonsági paraméterek és a jogorvoslati lehetőségek ismeretében megvédje magánszféráját és személyes adatait. Fontos, hogy neveljünk és nevelődjünk a mesterséges intelligencia tudatos használatára, és ebben az összefüggésben óvjuk saját képünket, fotóinkat és hangfelvételeinket, saját arcunkat, saját hangunkat, hogy azokat ne használják fel káros tartalmak és magatartásformák, például digitális csalások, netes zaklatás, vagy a magán és intimszférá beleegyezés nélkül sértő deepfake-ek létrehozására. Ahogy az ipari forradalom alapműveltséget igényelt ahhoz, hogy az emberek alkalmazkodni tudjanak az új helyzetekhez, úgy a digitális forradalom digitális műveltséget igényel, hogy megértsük, miként alakítják az algoritmusok

valóságát, amelyhez minden technológiai innovációt is igazítanunk kell. Ezeket a gondolatokat megosztva köszönetet mondok mindazoknak, akik az itt megfogalmazott célok elérése érdekében munkálkodnak, és szívből adom áldásomat mindazokra, akik a kommunikáció eszközeivel szolgálják a közjót. Kelt a Vatikánban, január 24-én, Szalízi Szent Ferenc emléknapján, 14. Leó pápa. Leó pápának a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára írt üzenetét olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
0: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
2: A második üzenete az, amit valaki így vetett fel egyszer nekem, hogy a depresszió szélén találtam, amikor benyújtott hozzám már, tényleg csak egy arasz választott el ettől a nagyon nyomorúságos és nagyon keserves lelkiállapottól, ami már betegség. És sokan vannak. Magyarországon legalább 3 millió depresszoid vagy depressziós ember él, vagy akiket fenyeget a depresszió. Egy ilyen leült velem szembe, és azt mondta, hogy Bandi bácsi, tessék elhinni, hogy én már hónapok óta nem tudok imádkozni, pedig én egyszer megtértem. Megszakadt a kapcsolat fölfelé, megszakadt a kapcsolat befelé. Nem érzem az Isten. És én csak jajgatok, és én csak panaszolok, és én csak nyüsszítek, de nem érzek semmit. Megszakadt az összeköttetés. És akkor azt mondtam neki, hogy nem az a lényeg most, testvér, mert most téged egy betegség fenyeget, aztán elmagyaráztam neki, hogy lehetne meggyógyulni belőle, hogy te mit érzel, hanem az a lényeg, hogy ő érez téged. Most nem az a lényeg, hogy te hallod-e, amit az ige üzen, hanem ő hall téged. Ha most a hited törékeny lett, egyet tudjon, testvérem, hogy az Isten tud magáról. Mert van áthallás. Amikor a Tamás kimondta ezt, hogy én pedig addig nem hiszem, még nem látom, és a kezeimet nem mélyeztem a sebeibe. Hallotta valamiképpen Jézus. Bocsánat, hogy nagyon emberi szóval szólok. Nyilván nem a füleid. De onnan kell, hogy következtessük, hogy hallotta, vagy valamiképpen tudomást szerzett Tamásnak a tamáskodásáról, hogy 8 nap múlva hirtelen ismét ott van középen, és szóra megismétli azt, amit Tamás mondott. Szóra. Gyere csak ide, Tamás. Akarod látni a sebeimet? Tedd a kezembe, vagy sebeimbe. Tedd csak ide. Nem teszi, az már nincs sehol a Bibliában, hogy beletette volna. Csak tédre esik és val. Testvérek, nagyon ambivalens, nagyon kettős dolog ez, amiről most beszélek, hogy igenis tessenek komolyan venni, hogy van áthallás. Ebből a dimenzióból, amit itt és most, ezt az életet nevezzük, hogy a mostani testélet. Van áthallás oda át.

0: ошок димензиós világban, ahol az élő Isten egy más, ahol a mi Urunk Jézus Krisztus egy másféle módon létezik, de van, ő a vagyok. A mindig vagyok, a leszek vagyok, örökké vagyok, ő a vagyok, aki vagyok. Csak másképpen. De van áthallás. Mondjam így, kicsit szorongva, hogy jaj, de jó, és jaj, de rettenetes. Jaj, de jó, hogyha én fájok, akkor valamiképpen ő erről tudomást szerez. Ő is belefájdul a központ. Veszi a fájdalmam, kínom, kétségem, kételkedésem adását. És hadd merjem mondani ebbe, ezt mélyebben belegondolok, szinte belerettenek, hogy az Uram, hát én mégsem gondolok valamit. Valami ocsmányat, valami embertelent, valami kegyetlent, valami gyűlölködött, valami tanítványodhoz nem méltót, és te már ezt fogod? Ennyire beléd vagyok én táplálva, és pedig ennyire? Ilyen nagyon, ilyen igazán, ilyen mélyen, rögtön veszi az adásomat, plusz, minusz. Jaj, de jó, jaj, de riasztó. Itt ezekben a betonházak egyikében egy öreg házas pár lakott itt Újpesten. Rettenetesen szenvedtek az áthallás miatt. A szomszédban két kamasz gyerek volt, és még az ő falához rugdalták a labdát, és majd megőrült szegény. Hát ismerjük, aki ilyen betonkalickában lakik, tudja, hogy milyen az áthallás. Már mindenüket pénzi akarták tenni, hogy elköltözzenek valahova. És akkor elment a beteg gyerekükhöz az öreg bácsi, és azt mondta, ugye anyu, kibírod egy napig. Hát ő aztán tetvet föl, kunkorodott a szőnyeg, elesett, kezét, lábát törte, és a fejét is úgy beverte, hogy bizony vérzett, nagyon erős. Kinnyába, fájdalmába elkezdett jajgatni. Meghallották a focizó szomszéd gyerekek, hogy a Mariska nénivel valami baj van. Addig ügyeskedtek, addig szaladgáltak ide-oda. Még valakivel kinyitották az ajtót, és mire a bácsi hazajött, már kórházba volt a Mariska néni szépen begipszelve. És valami nagyon kedveset mondott a férjének, mikor meglátogatta, tudod, soha többé nem fogok panaszkodni, hogy minden áthallik. Hála Istennek, ha most nem hallották volna meg a gyerekek, akiket mindig szittem a jajgatásom, tár elvéreztem. Ezért mondom, hogy jaj, de rettenetes, és jaj, de jó. Van áthallás. A harmadik pedig, ami üzenete nekem, ez a csodálatos valami, amikor Jézus az áthallása megjelenik Tamásnál, újra a tanítványok között, és odahívja magához Tamást, hogy na gyere Tamás, hát érintsd meg a sebeimet, tedd az ujjadat az oldalamba. A Bibliában nincs ott, hogy ezt megtette volna Tamás, de az ott van, hogy térdre hull, és elmondja a legszebb, legmegrendítőbb, legszívet szorítóbb imát és vallomást és hitvallást. Én Uram és én is. Hát ennél szebb ima, ennél szebb vallomás. Én azt hiszem, nincs ezen a földön. Én Uram és én Istenem. Erre Jézus csak azt válaszol, hogy Tamás, boldogok, akik látnak és hisznek, de még boldogabbak, akik nem látnak és úgy hisznek. Nem szóljáték, testvérek, de én magam egyszer is fogalmaztam meg, hogy az igazi hit a szemtele hit. Ugye tetszene érteni, hogy értem. Amikor már nem ilyen kis infantilis módon minden tapintani akarok számba venni, meg megtapintani, hanem ha lehunyom a szemem, szemtelenül hiszek, mert nem tudok hinni. Aki ennyire beépít engem a szívébe, hogy érzi a mondókámat, érzi a fájdalmamat, érzi a kínomat. Azt ne gondolj, testvérem, hogy ha szenvedsz, azt a központban nem veszi. Igenis, törődik meg. Nem fogod az adást. Adás van, csak talán nincs nyitva a szíved rádiója. Nincs ráhangú. Adás mindig van. A Szentlélek mindig áll. Csak rá kell állni a nagy adóra. Rögtön árad belőle segítség, erő, dynamis, Isten ereje. Ezzel a görög szóval van kijelezve, hogy dynamis, isteni dinamika. Föltölt, mint egy elemet. Csak hát ahhoz kapcsolódnom kell. Hát, ha én föl akarok valamit tölteni, az be kell kapcsolódni. Szívemet be kell kapcsolni. És itt lehet. Hát most mit csinál? Én csak egy öreg konnektor vagy. De itt kapcsolódok. És adja az erőt az, akinek a lényében mindnyájan kínunk, örömünk, bánatunk, hitetlenkedésünk és hitünk be van táplálva. És igenis, tud róla, fogja, és az adásunkat is fogja, ha rá vagyunk angol. Érez bennünk. Átérzi kínjainkat, riadságunkat, rezignációnkat, kételkedésünket. Ezt a nagyon divatos nyűszítgetést, amivel most még mi, sokszor keresztény emberek is rontjuk a közhangulatot. Ahelyett, hogy az Isten örömét hirdetnénk. Ahelyett, hogy gondolatban annyit mondanák, hogy én Uram és én Isten. De jó, hogy tudsz rólam. De jó, hogy van áthallás. De jó, hogy be vagyok építve a szívedbe. Testvérek, hogy ez a Tamás másképp ment el onnan, mint ahogy oda belépett, onnan tudni, hogy Indiában még ma is vannak Tamás keresztények. Előbb Edesszába ment, ott hirdette az igét. Ez egy kis görög fejedelemség volt. Onnan Indiába került. Máig vannak India egyes területein úgynevezett Tamás keresztény gyülekezetek. Nem tudni, hogy került oda Tamás, de gyülekezeteket alapított. Ez is be volt építve az Isten tervébe és rendjébe. Most vallok, és ezzel eljutottam az ámenig. Szeretném megtanítani az én esti imádságomra a testvéreket. Nagyon gyerek, de szinte kisgyerekes imádság. Néha nagyon fáradt vagyok, én este tudok igazán dolgozni, részben azért, mert akkor van már csöndem. Akkor írom a könyveimet, cikkeimet, meg amit éppen kell, vagy levelezek. Néha nagyon fáradtan kinyitom egy picit még az ablakot, kinézek az ablakomon, a szomszédház fölött, ha éppen nincs felhő, nekem van egy csillagom, ha nem tetszett minden tudni van. Az égen kikerestem magamnak egy csillagot. Nem tudom, hogy hívják. Nem vagyok ilyen okos ember, de azt mindig megkeresem. Azon a csillagon keresztül úgy belenézek a mindenségbe, és elmondom a Tamás imádságát, és ennyi az egész. Ne tessenek értem megvetni. Ez a nagyon rövid imám, estimám, hogy én Uram és én Isten. ma éjjel is legyél vele. Megtanuljuk. Én Uram és én Istenem, ma éjjel is legyél.
1: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
3: Mária Rádió.
1: Imaórák liturgiája. Kompletórium következik.
4: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
5: Istenem, jöjj segítségemre!
6: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
7: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
6: Uram, irgalmazz!
7: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
6: Krisztus, kegyelmezz!
7: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmazz!
6: Uram, irgalmazz!
7: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
6: Amen.

0: Olvasmány a Jelenések könyvéből. Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérő szavunkat, hogy minden rossztól mentesen te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, és a mint halálig mélyülő, tisztuló, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: A mai nap költője Kányádi Sándor.
1: Kányádi Sándor, Oki a Salcsi balladája. Vannak vidékek, kietlen messzeségbe veszetten, vidékei az ősítnek, ahová utak nem visznek, de eltalál visszaréved, behunyt szemmel is a lélek. Nyomra lel a szó, a dallam, kötése köt, oldhatatlan. Csángónál is csángóbb éren. Oki a Salcsi nővérem, véremmel egy vér ki, verset két megyényi népnek szerzett, két megyének két kötetnyi verset, s utána letenni, váltani a tollat késre, stetoszkópra és szikére, megmaradni néma társnak, híven ahhoz, kit bezártak, Guzabáj Gerd csöndjét önként vállalni, de nem önként, életen át hallgatással, dacolni az elnyomással. Köldöknéző Európa honnan is tudhatta volna, nem lett belőle botránykő, miért nem dalol a vottyák nő? Csak ki érte, csak ki élte, s két megyényi kicsi népe, csak ők tudják, csak mi tudjuk. Még álmunkban is motyogjuk, elf mert hallgatni a gyógyított, meghódoltat és hódítót. Életen át hallgatással, szembeszállt az elnyomással, csángónál is csángóbb áron. Oki a Salcsi nővérem, két fényképed, csokor versed, ennyit maradt rám. S a merszed, hogy legalább a családnak elmondjam balladádat. Kányádi Sándor, Oki a Salcsi balladája.
2: Kányádi Sándor, rövid könyörgés ketté tört hajón. Undorodom a verseimtől, uram, mint sebeiktől az önkínzó középkori szerzetesek. Adj nekik nyugtalan öröklétet, nekem jó éjszakát. Amen. Kányádi Sándor.

0: Hírpercek. 5 templom fesztivált rendeznek Győrben. A Szent Jeromos Biblia Társulat könyvbemutatót tartott az avilai Nagy Szent Teréz templomban. Anyák napján koncerttel ajándékozták meg az édesanyákat az avilai Nagy Szent Teréz templomban. Köszöntöm Önöket a hírek szerkesztője Szopko Anna. 2025. május 8 és 12-e között rendezik meg az 5 templom fesztivált Győrben. Az 5 templom építészeti mementó és egyben példa arra, hogy Európa közepén évszázadok óta békében élnek együtt evangélikusok, katolikusok, reformátusok, szerb, ortodox és zsidók. A fesztivál ennek a történeti és emberi értékének a fontosságára a kultúrák, vallások, közösségek és egyének között évszázadok óta meglépő párbeszéd erősítésére, támogatására hívja fel a figyelmet, írta a csodálatos magyarország.hu. A programok között helyt kap a színház, irodalom, képzőművészet és különböző zenei műfajok. Székely Zoltán művészet történész minden nap vezete túrák keretében az 5 templomon keresztül mutatja be az európai zsidó-keresztény kultúra hagyományait és értékeit, megismertetve a résztvevőkkel az egyes vallások hitéleti sajátosságait, azok építészeti vetületeit. A Szent Jeromos Biblia Társulat könyvbemutatót tartott az avilai Nagy Szent Teréz templomban május 7-én csütörtökön, az esti szentmise után 19 órakor. A bemutatott kötetek Kocsis Imre professzor atya, Isten irgalmassága, szeretete és kegyelme, valamint Horváth Endre atya, Ábrahám című könyvei voltak, tudósít a szerkesztő. A könyveket Harmai Gábor biblikus atya mutatta be. Felhívta a hallgatóság figyelmét az Ábrahám című könyv kapcsán arra, hogy Ábrahám hite 5 pontban foglalható össze, aztán ezeket részletezte. Kocsis Imre atya könyve egy tanulmány az isteni irgalmasságról. A bemutatón jelen volt az Indiában született Benvin Sebastian Verbita szerzetes atya is, aki hozzászólásában elmondta, hogy mindig, de ebben a bizonytalan világban különösen nagy szükség van hitünk megerősítésére. Ezt a célt mindkét kötet szolgálja, hangsúlyozta. Az avilai Szent Teréz templomban anyák napján Kovács Kriszta színművésznő Biblia Show című koncertjével köszöntötték az édesanyákat. Az este folyamán az ismert bibliai alakok ismerős bibliai történetek által ihletett dalokat, énekeket hallhattak a művésznő előadásában. A szövegeket Fábri Péter szövegíró, a művésznő férje készítette, melyeket Wolf Péter zeneszerző zenésített meg. A zenei kíséretet Wolf Péter zeneszerző zongorán, Baranyai Piroska cellón és Könyh László hegedűn és ütőhangszereken adták elő, tudósít a szerkesztő. Adományokat a Baltazár Színház javára fogadtak el, ahol a Biblia Show következő előadása lesz. A Baltazár Színház Magyarország egyetlen hivatásos fogyatékossággal élő színészekből álló társulata. A sikeres koncert végén a jelenlévő édesanyákat, nagymamákat, keresztmamákat egy szál tulipánnal köszöntötték.
1: Híreinket hallották.

0: رادیو. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A fájdalmas rózsafüzét az Árpádházi Szent Margit imacsoport imádkozza a budapesti Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet.
1: Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőkre, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk, vérrel verítékezett. A gecemáni éjszaka eseménye ez, amelyben rettenetes magány, sötétség, elhagyatottság van. Jézus megszenteli ezt az éjszakát. Ettől fogva már ez az Isten sötétsége, elhagyatottsága, magánya, és nem a pokoli. Tele van bensőséges csönddel. Ebben az éjszakában angyalok járnak, és ott van az, aki helyettem is megvívta a haláltusát, az Úr Jézus, Krisztus. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve ritékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve ritékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve ritékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve ritékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve ritékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve ritékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve ritékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve ritékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve ritékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve ritékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Miért bántod a fele barátodat? Halld, amit az Úr mond. Amit eggyel is tettetek, azt velem tettétek. És ne szidd az Istent, ne káromold, Isten nem hibás. Azért, mert az Isten szeret téged, azért nem kell őt szidni, bántalmazni. Vagy ha téged ártatlanul bántalmaznak, az neked jól esik. S ha bántalmaznak, akkor nézd meg, mit tenne Jézus a te helyedben. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájára.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk.

0: Ezeknek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszony úszét Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszony úszét Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszony úszét Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszony úszét Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk órájában.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
3: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka. Akit érettünk, tövissel koronáztak. Király vagy te? Az én országom nem ebből a világból való. Arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Ó, Uram, Istenem, micsoda nap lesz az, midőn minden tisztátalanságtól és bűntől megtisztulva közelébe kerülhetek, emberré lett Istenemnek, odafönn az ő merőfénnyel telt palotájában. Uram, szeretni akarlak téged most, hogy majd akkor is szerethesselek. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszony úszét Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk órájában.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszony úszét Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk órájában. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszony úszét Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária,

0: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájának. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk gyümölcsökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér, negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Vállalod a keresztet? Ha valaki követni akar engem, mondja az Úr, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen. A kereszthordozás folyamán, az első esés után még vannak ismerősök és jó akarók. A második esés után csak siránkozók és sajnálkozók. A harmadik után csak egyedül a mennyei Atya. Jézusom, te mondottad, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ahol már nincs tovább, te vagy Uram az út, a kísértés sűrűjében az igazság, az elhagyatottságban az élet. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér, 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. A nagypéntek lelkisége ez. Belehalni a szeretetbe. Jézus még a kereszten is nem önmagára gondol. Íme így mutatta meg azt, hogy minden igazi szeretet meg van feszítve, de szeretni kell megfeszítetten is. És azt is látnunk kell, hogy Mária, Jézus anyja nem a kitörő örömében lett, ami égi édesanyánká, hanem az ő mérhetetlen fájdalmának közepette. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Az asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
5: Fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Tacman Andreával, a Robert Schumann imakör vezetőjével Murányi Nikolett beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a budapesti stúdióban pedig dr. Tacman Andreát, a Robert Schumann ima körvezetőjét, akivel hitről, életről és a Szentírásról fogunk beszélgetni.
2: Dicsértessék!
1: Kezdjük egy rövid imával, hogy Isten áldása legyen a beszélgetésen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és add a te kegyelmedet ebben a húsvéti időben, hogy igazán befogadhassuk azt a reményt, azt az örömöt, melyet csak Krisztus feltámadása tud nekünk megadni. Uram, vezesd az én gondolataimat és szavaimat, és áld meg mindazokat, akik majd hallgatják ezt a beszélgetést. Amen.
1: Amen. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Amen.
1: Először is hadd kérdezzelek, Andrea, hogy mit jelent ez a Robert Schumann imakör? Mutasd be nekünk, kérlek.
2: Mi egy 2016. januárjában megalakult imakör vagyunk, azért beszélek többes számban, mert több mint 20-an vagyunk ebben az imaközösségben, amely a 10 év alatt ilyen szép számra megnövekedett, és a mi nagy küldetésünk az, hogy politikusainkért, állami és egyházi vezetőinkért is imádkozzunk, ideértve Európa és benne hazánk lelki, szellemi megújulását is.
1: Ki volt Robert Schumann, akiről a nevét adtátok a közösségnek?
2: Igen, amikor elindult ennek az imakörnek az élete, akkor még nem tudtuk, hogy kiről válasszuk a nevet, és annak idején a kezembe került egy könyv, Politikai és Életszentség címmel. Ez a könyv Robert Schumann életét és életszentségét mutatta be, az egész életútját és az ő politikai pályáját is. A 19. században, 1886-ban született és 1963-ig élt. Az életét nagyon fémjelezte egy ilyen nemzetköziség, Luxemburgban született, német állampolgár volt, de aztán 1919-ben felvette a francia állampolgárságot, miután Elzász-Lotaringiát visszaadták Franciaországnak. És egy ilyen nagyon, nagyon egyszerű, szerény ember volt, nagyon mélyen vallásos, ezt sajnos keresztény körökben is viszonylag kevesen tudják róla, az Európai Unió egyik alapító atya volt, ugye az 1950-es Schumann nyilatkozat az ő nevéhez fűződik, és tulajdonképpen a 20. századnak egyik legnagyobb alakja, aki a békére tette föl az életét, hogy Németország, Franciaország és az európai államok megbékéljenek a II. Világháború után. És még kevesebben tudják róla, hogy ő az eukarisztiából, a Mária tiszteletből, a napi szentmiséből merítette mindazokat az értékeket, amire ő politikát alapozott a saját korában. Ezért mi őt nagyon tiszteljük, imádkozunk az ő boldoggá avatásáért is minden imaköri alkalmunkkor.
1: El is kezdődött a boldoggá avatási folyamat?
2: Igen, ez még az 1980-as évek végén elindult maga a folyamat, és ebben egy nagy mérföldkő volt 2021, amikor Ferenc pápa ugye megerősítette azt a dekrétumot, hogy ő a hősies fokon gyakorolta az erényeket, tehát tiszteletre méltóként tarthatjuk most már számon. Ugye csodák hiányoznak még a boldogávatáshoz. Én nagyon bízok benne, hogy az én életemben még megérhetem ezt, és akár személyesen is ott lehetek majd az ő boldogávatásám.
1: Köszönöm szépen, és akkor térjünk át a te hited útjára. Hogyan is kezdődött? Gyerekkorodtól kezdve vallásos családban nőttél föl, vagy felnőtt megtérő vagy?
2: A gyökerek a gyermekkoromig mennek vissza, mert egy nagyon mélyen vallásos katolikus családból származom. Édesanyám hitoktató, édesapám pedig hát mérnöki pályája után ő állandó diakónus lett, így mondhatni, hogy az anyateljel szívtam magamba ezt az értékrendet, a hűséget az Istenhez, a szilárdságot, és hát ennek megvoltak a különböző színterei. Egyrészt az otthoni közegben imádkoztunk otthon, ugye 3 testvérem van, tehát nagy családban nőttem fel. Ez a mindennapoknak a része volt, az is, hogy otthon nagyon sok szobor, szentkép van, ugye ebben nőttem bele, és aztán magam is szentképgyűjtő lettem. A plébánián is megvoltak a programok, amikben már egész kiskorunktól a szüleim bekapcsoltak minket. Gondolok itt például ugye ifjúsági szentmisére, kórusra, hittantáborokra, hittanversenyekre. Ugye a Bibliával való kapcsolatomnak az első mérföldköve volt, hogy hittanversenyeken vettünk részt, és ott kellett bizonyos részeket fejből is tudni a Bibliából. Ez jellemezte a gyermekkoromat, így meg hát az, hogy egyházi iskolába jártam, tehát hogy ott is volt ugye rendszeres hittan óra látogatás. És aztán ez tovább ment így később a tanulmányaimban, amilyen intézményt választottam, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen kezdtem, és hát ott is így ugyan otthonról elkerültem, de így a keresztény közösségeket aztán később is mindig felkerestem, és azokhoz igyekeztem kapcsolódni.
1: Volt egy olyan pont, amikor azért önállóan megválasztottad, hogy igen, én hívő keresztény életet akarok élni?
2: Igen, ez az én életemben is megvolt, mert noha soha nem kérdőjeleztem meg azt az értékrendet, amit otthon kaptam, de közel 20 évesen eljött az az idő, ahol csalódásokkal, első érzelmi krízisekkel találtam magam szemben, és akkor fel kellett magamnak tenni a kérdést, hogy én személyesen hogyan kapcsolódok az Istenhez, hogyan is van ez, hogy ilyen szép gyermekkorom volt, és mégis érnek engem is csalódások, és érhetnek lelkisebek, és nekem nagyon sok belső küzdelmem volt. Nem volt úgy egy olyan rész az életemnek, ahol teljesen így mondjuk más irányba mentem volna, hanem belülről vívódtam, küzdöttem nagyon sokat az Istennel. Ebbe beletartoztak viták is, és annak a dinamikája, hogy hogyan tudom azt én megengedni, azt a mély őszinteséget, hogy az Istennel való párbeszédben eljutok oda, hogy kimerek mindent neki mondani, azt is, ami fáj, azt is, ahol nem érzékeltem, hogy ő ott volt, azt is, ahol csalódások értek, és mondjuk, vagy nem azt kaptam, mint amire számítottam, vagy amit én emberi mércékkel mondjuk igazságosnak gondoltam volna. És ezeken a mélypontokon megéltem azt a forduló pontot, hogy az Isten ott volt, hogy ezekben a konflikt beszélgetésekben az Isten nem hátat fordított, hanem érzékeltem, hogy ő ezeket kibírja, és a kapcsolatunk is ezt kibírja, és az jelentett számomra az én hitemben és az Isten kapcsolatomban egy nagyon nagy fordulatot, de évek kellettek ehhez, tehát körülbelül 2 évvel ezelőtt kaptam egy olyan elégtételt, hogy az ilyen belső vívódásaimat, nehézségeimet, csalódásaimat mondjam ki az Istennek egy hangos imában.
1: És volt valaki, aki segítségedre volt egyébként, hogy ezen a krízisen átjussál?
2: Igen, igen, tehát ezt én érzékeltem, hogy ez így egyedül nem fog menni. Hála Istennek mondhatom azt, hogy nem okozott eddig nekem soha nehézséget az, hogy segítséget kérjek, tehát jártam lelkivezetőhöz, illetve lelkigondozóhoz is, és hát amikor ugye egy Jónásra került a sor, akkor természetesen azt is, amit ott kaptam, azt úgy beépítettem a lelki életembe, és egy ilyen gyónás után kapott elégtételnek az eredménye lett az, hogy én az Istennek hangosan imában ki tudtam mondani nagyon sok mindent, ami nekem fájt, azt is, amiért hálás vagyok. Észrevettem azt, hogy ez mekkora nagy őszintességet és mélységet hozott a mi kapcsolatunkba. Olyan fajta mélységet, amit előtte soha nem tapasztaltam, mert ez szabadsággal töltött el engem, és nyitottá tett arra, hogy váó, hogyha a mi Istenünk tényleg ilyen, akkor én valóban vágyom a vele való kapcsolatra, és arra, hogy felfedezzem azt, hogy ő valóban tényleg kicsoda, és merre akar engem vezetni.
1: Nagyon értékes tapasztalat.
2: Ide tűznék egy szentírási idézetet, a 16. Zsoltár 11. versét. Az élet útjára tanítasz engem, színed előtt az öröm teljessége, s jobbodon a gyönyörűség mindörökké. Ezt én az utóbbi években tapasztaltam meg azt, többek között a vívódásaim és az ilyen belső lelki küzdelmeim során, hogy az Isten engem mindig az élet teljességére akar vezetni, a körülményeimtől függetlenül, és hogy ő mindig magát akarja adni, és nála mindig van több béke, több öröm, amit befogadhatok. És hát ezzel párhuzamosan az is világossá vált számomra, hogy az én nyitottságomon még van mit dolgozni napról napra, hogyha ilyen Istenünk van, aki számomra mindent megad, amire itt nekem szükségem van az életben, megadja azt a békét és azt az örömöt, ami által én itt boldog lehetek ebben a földi életben, akkor számomra már az a kérdés napi szinten, hogy hogyan tudok én erre megnyílni, hogyan tudom azokat az akadályokat átlépni vele együtt, amik esetleg ennek a nyitottságnak az útjába kerülnének.
1: Nagyon komoly tapasztalatokat szereztél. Hány éves vagy?
2: 38.
1: Csak a hallgatók kedvéért kértem, mert hogy olyan határozottan szépen tudsz nyilatkozni az Istennel való kapcsolatodról, ami jó a hallgatóknak is, hogy ez tanulható, ugye?
2: Igen, ez tanulható. Kaptam is adottságot az Istentől, úgy érzem erre, szüleim által is, ugye az oktatás, nevelés által, amiben volt részem, de tanulható része is van ennek, tehát a hangos beszéd, akár a hangos olvasás, ami nekünk még része volt annak idején az oktatásnak, nevelésnek, azokon által is ez igen fejleszthető, ezt meg tudom erősíteni.
1: Miként van jelen a hit a hétköznapjaidban? Milyennek a napjaid?
2: Elsősorban az ima életben mutatkozik ez meg, hogy keressem a kapcsolatot Istennel. Ennek nagyon sokféle formája van. Korábban én azt gondoltam, hogy az Istennel való kommunikációt azt be lehet zárni egy szobába, egy templomba, és akkor a Szent Ignáci lelki gyakorlatok megtanítottak engem arra, hogy ezt nem lehet bezárni, és nem is szabad. Értem ez alatt azt, hogy beszélgetni az Istennel, és imádkozni lehet a metrón, lehet a mosogatás közben, kiválóan a vasalás közben, főzés közben, amikor sorba állok a kasszánál. Természetesen ezek ugye rövidebb időtartamúak, és ezek mellett fontos, hogy helyet kapjon az a fajta ima is, amit én csendes imának szoktam mondani, amikor tényleg megadom azokat a kereteket, amik számomra segítenek abban, hogy az Istennel találkozzak. Van otthon egy kis házi oltárom, ahol így liturgikus időszak szerint szoktam cserélgetni a szobrokat, képeket. Nagyon fontos számomra, hogy legyen egy gyertya, ami a hitünk fényét jelzi. És nagyon fontos számomra, különösen az utóbbi időben, a dicsőítés, mint imaforma, mert ez egy nagyon önzetlen ima mód. Értem ez alatt azt, hogy akkor nem azzal vagyok elfoglalva, hogy most én mit kérek, vagy éppen most aktuálisan mi a nehéz. Nem, minthogyha Isten ezeket nem hallgatná meg, mert nagyon is meghallgatja, komolyan veszi és jelen van ezekben. De amikor meg tudok arra nyílni, hogy az Istent önmagáért dicsőítsem, azért, mert ő olyan, és dicsőítsem a megváltásért, mindazért, amit tett értem, akkor valahogy, minthogyha az életnek a problémái is egy más megvilágításba helyeződnek, mert ki tudom azt is mondani a dicsőítő hozzáállásommal, hogy mindezek fölött az Isten Úr. És az én identitásomat nem a problémáim, a sebeim, a nehézségeim határozzák meg, hanem az az Isten, aki a harmadik napon kijött a sírból, és elhengerítette a követ. Idővel megtanultam, és ez persze még mindennapi gyakorlat, hogy a nehézségeket ezek fényében tekintsem, hogy igen, Krisztus feltámadt, tehát minden lehetséges, és mindennek jó vége tud lenni. Ez az egyik ima mód, amit szívesen végzek, a másik a rózsafüzér. Van a közösségből egy kedves barátnőm, akivel ezt szoktuk milyen digitális formában végezni, illetőleg a Szentmise, lehetőség szerint hétköznap is, számomra még nagyon fontos, és a zsolozsmát is én szoktam időszakosan imádkozni. A zsoltároknak van egy megtartó ereje, mert annyira az emberi szívből szólnak, hogy ott mindig van egy olyan sor, ami úgy engem meg tud érinteni. És a személyes imán túl, ami persze egyik tartó pillére az Isten kapcsolatnak, fontos számomra a közösségi lét, hogy a kereszténységet és a hitemet azt másokkal való kapcsolataimban is megéljem. Ennek egyik szintere többek között a Robert Schumann imakör, ahol közösségileg imádkozunk, illetve az emberi találkozásaimban is nagyon fontos szerepet játszik a hit. Olyan módon, hogy igyekszem ébernek lenni arra, hogy egy adott emberi találkozásban mire érzek indítást, hogy meghallgassam a másikat, vagy arra, hogy tanúságot tegyek, vagy arra, hogy ott éppen imádkozzak érte. Ehhez nagyon fontos, és ezt is ízlelgetem az utóbbi időben, hogy az alvás és az ima élet és a kereszténység gyakorlás azok milyen módon függnek össze. Mert ha jól ki vagyok pihenve, és megadom a testemnek azt, amire szüksége van, akkor az nagyon jól tud kihatni, akár arra, hogy hogyan vagyok éber a Szentlélekre. Ugye ez ilyen nagyon egyszerűen hangzik, de mégis nekem a megvalósításban azért vannak kihívások, amikkel így küzdök, de nagyon szép azt így ízlelgetni, meg megtapasztalni, hogy amikor a testemre is odafigyelek, akár a pihenés és a sport formájában, akkor az jól kihat a lelki életemre is.
1: Tehát, hogy a test és a lélek egyensúlya.
2: Így van, és erre is a Szent Ignáci lelki gyakorlatok tanítottak meg engem. 2017 pünkösdjén voltam az első személyesen vezetett lelki gyakorlaton, az egy 3 napos volt, és aztán elmentem idővel később hosszabb lelki gyakorlatokra is. Ugye az Istennel való kapcsolatomban az egy olyan fordulópontot hozott, hogy az volt az első alkalom, amikor megtapasztaltam azt, hogy az Isten egy személyes Isten. Tehát ha kicsit humorosan fogalmaznék, akkor mondhatnám azt, hogy van valaki a vonal másik végén. És ez nem egy teoretikus elvont valóság, hanem az Isten tényleg szól hozzám. Az imában, a szentíráson keresztül, a lelki vezetésen keresztül és a természetben is.
1: Meg tudsz osztani velünk egy ilyen konkrét megtapasztalást, amikor Isten éreztette veled a jelenlétét?
2: Igen, egy személyes élményt hoznék ide, az éppen a Covid idő alatt az egy online Szent Ignáci lelki gyakorlat volt, ahol megtapasztaltam azt, hogy tényleg Jézus az én jó pásztorom, és tényleg én egy bárány vagyok, akit ő vezet, akiről gondoskodik, és akit nagyon szeret. Az Isten nagyon sokszor így szól hozzám ilyen belső képek formájában. Ezt úgy idővel fedeztem fel, és Ez nagyon szép ennek a megtapasztalása, hogy látni azt, hogy az Isten alkalmazkodik ahhoz, hogy én milyen vagyok, és azokon a csatornákon keresztül üzen, és azokon a szeretett nyelveken keresztül, amikről tudja, hogy én jól be tudom fogadni. Tehát nagyon hasonlít ez az emberi kapcsolatokhoz, de nekem évek kellettek, míg erre rájöttem. És hogy az Isten kapcsolat is, az is egy ilyen nagyon dinamikusan változó valóság, abban az értelemben, hogy idővel arra is rájöttem, ahogyan mi kapcsolódunk egymáshoz az Istennel, az tud változni. Az nem egy konzervált valóság, hanem az Isten alkalmazkodik ahhoz, ahogyan én most éppen vagyok, amire szükségem van. És ilyen szempontból én rájöttem, igen, hogy az Isten mennyire rugalmas, hogy ott nem elvárásoknak kell megfelelnem, hanem egyszerűen lehetek az, aki vagyok, és megengedhetem azt, hogy tényleg minden elvárás és minden feszengés mellett ellenére az legyek előtte tényleg, aki vagyok, és ez egy nagyon nagy belső szabadságot eredményezett számomra.
1: Egy személyes példát akartál idehozni, hogy a COVID alatt egy online ima alkalmával.
2: Igen, ez volt a jó pásztornak a belső képe, amit megtapasztaltam, azt a szeretetet, azt a gondoskodást, amit a jó pásztor nem csak úgy, mint általában, hanem személyesen számomra, hogy én tényleg egy vagyok a sok bárány közül, akit a karjába vesz, és akiről gondoskodik, aki felé szeretettel fordul, és akinek az igényeire és belső életére odafigyel a legnagyobb

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: Vécsei Anna Mária 2002-ben járta végig a Caminót, az ismert ősi zarándokút francia ágát egyik barátnőjével, Kanizsai Dórival. Most következő Sancho Panna de la Marcha című műsorunkban a zarándoklatról vezetett lelki naplójának egy fejezetét hallhatják a szerző előadásában. A felvétel 2010-ben készült.

A mai nap Traia Castellát vesszük célba. Nagy nap ez a mai ébredés. Ezt egyszer korábban is megjegyeztem, amikor a zarándokutunk felét már magunk mögött tudtuk. Mint a gyerekkorunkban megkezdődik a visszaszámlálás, de nem a vakáció a bűvös szó, hanem Santiago. Ez 8 betű, mától számítottam, még 8-at alszunk, és Santiagóba érkezünk. Tehát a holnapé lesz az O betű. A mai úti célunk Ósebrerót elhagyva Traia Castella, ez több mint 21 kilométer. Itt már szemmel láthatóan többen vagyunk az úton, ahogy közeledünk Compostellához, több iskolás csoport csatlakozik be a zarándoklatba. Úgy véljük, hogy most már nem lesz sok gondunk, csak a hegyről kell szépen leereszkednünk. De ez sem olyan egyszerű, és sokszor vannak még kaptatók, emelkedők. Még a hajnali napfelkeltében érkezünk el a Camino egyik legismertebb zarándok szobrához. Egy lankás dombtetőn két embernyi magasságban uralja a tájat, ahogy lendületében előrehajolva a botjával segíti az előrejutást. Mintha magamat látnám. A botja fél méterrel magasodik a feje felett. A Caminóról készült fényképeken gyakran találkozunk ismert alakjával. Hosszú kilométerek és jó idő elteltével újra összetalálkozunk a hiányolt francia nukleáris biztonsági főmuftival, de már nem egyedül zarándokol, a sógora is utána jött. Megörülünk egymásnak, mintha évtizedek óta lennénk jó barátok, jól elbeszélgetünk, és hamarosan kiderül, hogy a Rabanalban történt halálesetről mindenki értesült, és mindenkit nagyon megrázott. Sokat jár az agyamban, nehéz túltenni magát az embernek egy ilyen eseményen, még ha személyesen nem is ismertem azt a szegény lányt. Vajon mi lehet Maryvel? A fizikai fáradtság az egyik legjobb gyógyszer a lelki bajokra, és ebben itt aztán nincs hiány. Jöjj el, ó Szentlélek Isten, jöjj el, a szívem úgy vár. Jöjj, szent örömre deríts! Jön is a Szentlélek gerle formájában a kertbe, csipegetni a nekik kiszórt búzát és kukoricát, és mindig párosával jönnek. Sok apró falut érintve haladunk a mai végcélunk felé. Azóta, hogy Santában járok, nem tudok megállni, csak futok, futok, mint egy golyó. Félek, hogy lefutok a térképről. Valamilyen előadásban hallottam egy 8. században élt zarándokról, Willibald, aki rabja lett a Szent Zarándoklatnak. Ezt ma már én is el tudom képzelni, engem is annyira magával ragadott. Mi csak vándorok vagyunk itt.

Hogy lehet az életet énekek nélkül élni? Halott voltam, amíg ez nem így volt. Dicsőség neked, Istenem! A vándorbotom a hitem. Édes, drága jó Istenem, köszönöm a hitet, a reményt és a szeretetet. Így érünk ki az erdőből, kiszélesedik a látóhatár, és a nagy völgy közepén meglátjuk a mai szálláshelyünket, ahol, mint a hangyák, nyüzsög a rengeteg zarándok. Egyre inkább érződik az utolsó szakasz túltelítettsége, sokan már sátrakat állítanak fel az éjszakai alváshoz. A bejutáshoz még korán van, az érkezés sorrendjében sorba kell állnunk, de mennyivel egyszerűbb és szabadabb, ha magunk helyett a hátizsákjaink teszik ezt, amíg mi megyünk a dolgunk után. Ott kígyózik a hosszú sor, ilyet még nem láttam. Amíg várakozunk, beszélgetünk, viccelődünk, mindenki valamilyen kalandját osztja meg a másikkal. A mi hátizsákunk a 61-62. Lett a sorban, bejutottunk ugyan a szálláshelyre, de mivel itt csak 60 ágy van, minket az üvegfolyósó végére irányítottak, hogy ott a földön vackoljunk be, úgy, ahogy tudunk. Ez nem a legszerencsésebben sikerült, erre az éjszakára sem szívesen emlékszem vissza a fekhely miatt. Az én szivacsom arra vékony, hogy matrac, vagy valami kényelmesebb alátét nélkül a földön aludjak, de hiába keresgéltünk az épületben, csak kartonpapírt találtunk. Hogy is mondja Győző? Mennél rosszabb, annál jobb. Ajánljuk fel ezt a kis apró szenvedést, ami említésre sem lehetne méltó, Krisztus kereszthalálára gondolva, de sok kicsi sokra mehet. Már megint a dolgok elé vágtam, hol itt a helyes sorrend. A délutánt nem szabad kihagynom, mert az nagyon kellemesen telt. Igen, atyám, az élet szép, te néked magyarázzam. A szeretett tollát adtad a kezembe, és fut szalad a papíron annyi a mondani valóm. A szeretet benyit Istenhez szabadon, ész és tudás sokat vár kint az udvaron. Mondja Angelus Silesius. Igen, igen, világgá kürtölöm, igen. Kis Szent Terészt is ez a láng emésztette fel, ez volt, ami miatt annyira vágyom a gyors elmúlásra. Azért én ettől még messze tartok. Hátrahagytuk hiányos szálláshelyünket, majd az éhségtől és kíváncsiságtól hajtva felfedező körútra indultunk. Könnyű dolgunk volt, mert maga az országút a falu főutcájában folytatódott végig a falu hosszán, párhuzamosan a Rio Ombio nevű folyócskával. Az az igazi, jellegzetes, forró nyári délután volt, amikor a macskák lustán elnyújtoznak az árnyékban, de korgó gyomorral mi nem erre vágyakoztunk. Elég hamar kiválasztottuk a nekünk szimpatikus étterem csinosan megterített asztalát az utca közepén. Egy az ízlésünk Kundával, mert ő már az ebéd javát elfogyasztotta, amikor megláttuk. Éppen csak elhelyezkedtünk, amikor a szemközti sarkon észrevesszük a középkori zarándokszállást és mellette a zarándok kórházat. Az egy emeletes kórház a díszes kovácsoltvas francia balkonjaival egy modernebb épület a rossz állapota ellenére, de a mellette megbújó zarándokszállás már párját ritkítja. A kis félkör alakú épület lapos terméskövekből kirakva, az egy ablakával és egy ajtajával milyen nagy örömére szolgálhatott a fáradtan ideérkező vándornak a korábbi századokban. Az ízletes ebédtől újult erőre kapva folytatjuk utunkat, a főutcán haladva. Már messziről meglátjuk a Szent Jakab templomot, és teljesen mindegy, hogy most hétköznap, talán délután 4 óra körül jár az idő, bemenve természetesen Szent Mise vár.
Vagyunk egy páran, és a pap igyekszik mindenkinek a saját nyelvű imalapját kézbe adni. A Caminón való egy oldalas elmélkedés záró mondata: mindazoknak, akik a Caminót járják, útjuk során törekedniük kell Jézus Krisztus segítségére lenni a jobb világért folytatott küzdelmében. Vétünk gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.

A délután hamar elszáll, már a másnapra kell készülnünk, a pihenésre is időt hagyva. A folyosó üvegfalát nem lehet kinyitni, a nappali forróság itt, a hegyek között, és a folyó párája mind az üvegen csapódik le, füllet nehéz az éjszaka. Megviseltem mindettől, és a kényelmetlen fekhelytől, valahogy ez az éjszaka is elmúlik, és reménykedünk a ránk virradó új napban. Így érkezünk el zarándoklatunk utolsó szakaszához, a 600-tól 732 kilométerig tartó szakaszhoz, amelynek végcélja Santiago de Compostela lesz majd.

A kora reggeli derengésben a madarak egymással versenyezve fügykoncertet rendeznek. Csodálatos a természet, az embernek hálával telik meg a szíve ennyi szépség és öröm során, és újra csak megérezzük, hogy átölel, felemel az Isten.

A kis falvakon keresztül haladva bővízű patakok zúgása keveredik a távoli műút erős zajával. Az úton mindenhol vigyáznunk kell, hogy hova lépünk, ha nem akarunk emléket vinni magunkkal. Ki tud ennyi marhát megenni, és ennyi tejet meginni? A hegyi ösvényen egy idős asszony kiskutyával a kezében nagyban magyarázza, hogy miért is viszi kézben. Ninja, ninja, hiszen kölyök a kis eszem adta. Csak nekem rögtön jön a fájó emlék. A ninja haldoklik, még sokáig fog kísérteni a múlt. És most mi fog következni? A mély vájadban előttem 7 tehén közelít, ember sehol. Biztos, hogy a bika most is otthon maradt? Hogy megyek el közöttük? Azért ezt is túlélem szerencsésen. Rövidesen a völgyben, a semmiből elém terül egy impozáns templom, és az egész völgyet magába foglaló hatalmas Szánk Szülián nevű bencés kolostor épület együttese. Megérkeztünk Számoszba. Ezt a kis kitérőt kár lett volna kihagyni az életünkből. Itt érem be Dórit, és együtt gyönyörködünk a minket körülvevő tájban, és a parkot körbekerítő, kovácsolt vas, óriási fésűs kagylós korlátban. Micsoda ötlet! A gyönyörű parkban lovak legelésznek békésen. Egy kis napsütötte térre érve, a kitett asztalok mellett szerényen megreggelizünk. Már nem vagyunk egyedül, egy kedves francia házaspárral szóba elegyedünk, és megosztjuk közös élményeinket. Megint csak sajnálkozni tudunk, hogy milyen nehéz összeegyeztetni az előttünk álló kilométereket az útba eső nevezetességek meglátogatásával. Még nincs 9 óra, és csak 10:30-kor nyit a múzeum, ahol Szent Benedek életéről vannak nevezetes falfestmények, amelyeket nem láthatunk. Előttünk az út, holnap lendülünk át a célegyenesbe. 98, 97, vajon bírjuk-e még? Megint csak azt kérem, adj erőt, Istenem. Amen.

Az elmúlt percekben Vécsey Anna Mária Sancho Panna de la Marcha című műsorát hallották. A napló következő részlete 2 hét múlva hangzik el.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek, mutassa meg magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Dicsértessék a Jézust Krisztus, köszöntöm az Interarma Caritas fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 614. adásában, valamennyi hallgatónkat, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Műsorunk tartalmából. A lurdi katonai zarándoklaton vesz részt ismét a Magyar Honvédség a katolikus tábori püspökség vezetésével.
1: Nem elég már, hogy harangozunk. Erre nem gyűlnek össze az emberek. Embereket néha még zavarja is a harangszó. Nem elég, hogy megjelenik a honlapon, vagy egy papírlapon a fali újságon. Még csak talán az sem elég, hogy e-mailben írunk egy levelet, vagy megküldjük ezt a felhívást. Én azt hiszem, hogy a személyes megszólítottság az egyik legfontosabb dolog lenne ebben. És persze az lenne a legjobb, ha ezt a zarándoklatot meg is beszélnénk utána.
0: Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
2: Délfelé nagy meglepetésért váratlanul megjött egyik rendtársam. Saját kijelentése szerint csak azért jött, hogy engem meglátogasson. Jól elbeszélgettünk. Az ember ilyenkor érzi csak, milyen örömet jelent, ha hasonszörűvel találkozik. Hát még ha rendtárs jön.

0: A lurdi katonai zarándoklaton vesz részt ismét a Magyar Honvédség a katolikus tábori püspökség vezetésével e hónap végén. Ennek apropóján hallják Berta Tibor katolikus tábori püspököt.
1: Atya, neked mit jelent egy zarándoklat?
2: Bármennyire is úgy tűnik, hogy a zarándoklat az egy ilyen nagyon sokrétű dolog, hogy abban benne van gyaloglás, benne van imádság, benne van ének, fölkészülünk, hogy elindulunk, hogy megérkezünk. De valójában a legfontosabb dolog szerintem minden egyes zarándoklatnál, hogy ott, azon a zarándoklaton Jézus Krisztussal kell találkozni a Szent Misén. Az összes többi az, hogy megiszunk egy kávét, ebédelünk, mind-mind igazából csak olyan elemek, amelyek lazán kötődnek ehhez. A legfontosabb elemnek tartom minden egyes zarándoklatnál a Szent Misét. Jézus Krisztussal való találkozás. És nem szabad elbagatelizálnunk ezt a dolgot, hogy hát igen, mert hogyha imádkozunk, akkor ott az is egyfajta találkozás. Igen, persze. Templomi éneklés is egyfajta találkozás. Az is az. De a Jézus Krisztussal való az igazi találkozás a Szent Misében történik meg. És sehol máshol.
1: És ez mennyiben az egyes embernek a találkozása, és mennyiben a közösségé?
2: Az egyes embernek a közösségben való találkozása Jézus Krisztussal. Szinte minden templomunkban található egy missziós kereszt. És azon általában az van rajta, hogy menj meg a lelkedet. És akkor évszámok, hogy mikor volt az adott évben ott egy ilyen missziós beszéd sorozat. És azt gondolom, hogy pont talán a Máté szerinti evangéliumból kiindulva, hogy nagyon fontos persze, hogy megmentsem a lelkemet, de hogy megmentsem a másik embernek a lelkét. Hogy a férj megmentse a feleségének a lelkét, a gyerekeinek a lelkét, hogy a gyerek megmentse az édesapja lelkét, az édesanyja lelkét, a nagyszüleimét, a rokonaimét, a barátaimét, az elöljáróimét, a főnökeimét, a beosztottaimét. Ez egy közös dolog. Az Istent úgy szólítjuk meg, hogy mi atyánk. És valójában, amikor én zarándoklok, egyénileg is el tudok menni zarándokolni természetesen, csomóan végigjárják az El Caminót. Mindig az a nagy kérdésem nekem, sikerült-e találkozni Jézus Krisztussal? Vagy csak egy jót gyalogoltam? Vagy csak úgy éreztem, és abba az illúzióba rángattam bele magamat, hogy most valami történik velem. Az nem elég, hogy én egyedül vagyok, és csöndben vagyok, valami más. Tehát az a kérdés mindig, hogy találkozunk-e Jézus Krisztussal? Találkozunk-e vele? És ebből a találkozásból születik-e az életemben valami radikalitás? Mi történik abban a Máté szerinti evangéliumban, a 9. fejezetig, ahol meghívja Mátét? És ugye előtte van a hegyi beszéd. Tehát elmondja a boldogságokat Jézus, elmondja, ti vagytok a föld sója, elmondja az aranyszabályt, hogy amit tegyetek, stb. És Máté ezt követi. Máté ezt követi valójában. Máté ebbe akar benne lenni.
1: Az mennyiben fontos, és talán itt kicsit utalok a tábori püspökség, a tábori lelkészségnek hivatására is. Mennyiben fontos, hogy ezt a találkozást esetleg a katonák megbeszéljék egymás között?
2: Igen, hát ez lenne a mi nagy-nagy feladatunk, hogy a zarándoklat után, vagy a zarándoklatra, akiket hívtak a tábori lelkészek, és hadd mondjam el azt a nagy titkot, hogy a zarándoklatunkra azért a katonák úgy jönnek el, hogy oda kell menni az emberhez. Tehát nem elég a levelem, nem elég a felhívásom, oda kell menni az emberhez, és ránézni, hogy gyere már el a zarándoklatra. Légy szíves. Próbáld ki.
1: A mai kor hozza ezt, hogy meg kell szólítani, mert egyébként lehet, hogy magától értetődő lenne, hogy valaki akár ateistaként kíváncsi, és csak közösségi szellemért megy el, vagy aki hívő, az azt mondja, hogy megnézem, hogy mit kapok ettől lelkileg.
2: Furcsa dolgot fogok mondani, nem elég már, hogy harangozunk. Erre nem gyűlnek össze az emberek. Embereket néha még zavarja is a harangszó. Nem elég, hogy megjelenik a honlapon, vagy egy papírlapon, a fali újságon. Még csak talán az sem elég, hogy e-mailben írunk egy levelet, vagy megküldjük ezt a felhívást. Én azt hiszem, hogy a személyes megszólítottság az egyik legfontosabb dolog lenne ebben. És persze az lenne a legjobb, ha ezt a zarándoklatot meg is beszélnénk utána. Hogy mi történt itt, hogy kit mi fogott meg valójában, hogy mi zajlott le benne. Hogy mi volt a szimpatikus, mi volt a nem szimpatikus. Ugye nagyon sokszor felteszik a kérdést, hogy azon kívül, hogy Jézus beszélt az apostolaival, és amit mi el tudunk olvasni, ezen kívül még miről beszélt velük? Azt hiszem, hogy nagyon hétköznapi dolgokról, nagyon emberi dolgokról. Minden bizonnyal, amikor meggyógyítja Máté meghívás előtt Péter anyósát, nem hiszem el, hogy utána nem kérdezte meg a Pétertől, hogy van az anyósod. És lehet, hogy ilyen nagyon, nagyon vulgárisan hangzik ez, de teljesen hétköznapi dolgokról beszélgetett velük minden bizonnyal. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy abban is benne volt a tanítás. Tehát amikor azt mondta, hogy nézzétek az ég madarait, vagy a mező virágait, hát az is egy hétköznapi beszéd, nem? Mi azt hiszük, hogy ez ilyen szónoklatok voltak ezek. De én szerintem ő teljesen, bocsánat a szóért, hogy normálisan beszélt a tanítványaival. Nem állt ki, és...
1: Nem volt semmi pátosz ebben.
2: Nem volt semmi pátosz benne, nem állt ki a szószékre. És teljesen hétköznapian mondta el az Istennek a szavát. Hát pont ez benne a lényeg, hogy annak a fölséges, mindenható és örökké való Istennek a szavát, aki adta a Sínai hegyen a 10 parancsolatot. Itt van valaki, és nagyon szépen írja ezt le a Benedek pápa a 3 kötetű könyvébe, hogy itt van valójában az az Isten, akit Mózes csak hátulról láthatott. És itt most megjelent az az Isten valójában, hogy ő vele beszélhettek, ő neki a hangját halljuk Jézus Krisztusban.

0: Én azt hiszem, hogy ez egy olyan, ez is egy olyan zarándoklat, ami talán meghatározó tud lenni az emberek életében.
1: Milyen lelkülettel, milyen elvárásokkal, nem is elvárásokkal, milyen érzésekkel indulnak útra, hogy megtalálják-e azt, amiért oda elzarándokolnak a résztvevő katonák? Nem tudom, hogy erről nyílik-e lehetőséget beszélgetni a résztvevőkkel?
0: Ez a három nap, vagy kettő és fél nap, ez egy nagyon-nagyon feszített tempójú dolog. Én évekkel ezelőtt magamnak azt fogalmaztam meg, és szoktam is erről beszélni, hogy Mária pont azért mondja ezt Bernadettnek, hiszen a templom az egyenlő az eukarisztiával, a templom egyenlő a szentmisével. Tehát azért mondja, hogy építsenek ide templomot, mert a Krisztussal való kapcsolatra, a Krisztussal való állandó kapcsolatra szeretné fölhívni a figyelmet. És hát, hogyha jól megnézzük, akkor amióta csak ott a zarándokhely vagy a kegyhely létezik a jelenések utánjától, ahol templomok épültek, ugye három templom van egymás fölött a Lourdes kegyhelyen, illetve hát számos helyen még ott a szentélyeknek a területén, hát ott nap mint nap mutatnak be szentmisét. Nap mint nap ott van a találkozás lehetősége Jézus Krisztussal. Nap mint nap lehet a szent áldozásban ővele találkozni.
1: Ha mi egyszerű halandók a jelenésekben csak bízunk is, de jeleket minden esetre várunk arra vonatkozólag, hogy a hitünk megerősödjön ebben a kaotikus világban. Látsz-e olyan jeleket, amelyek arra mutatnak, hogy a katonák, a hívők egyre inkább erősödnek lélekben akkor, amikor a környezetünkben egyre kaotikusabbá válik a világ?
0: Néha lebecsüljük azokat az élményeket, amelyeket egy ilyen esemény hordoz magával. Ugye a jelenések barlangjának egy sajátságos milliója van. Ami reggeli szentmisénk, az hál' Istennek nagyon korán van, és akkor még hát szinte mi vagyunk ott a grottánál. Hát én azt hiszem, hogy ezek az élmények nagyon fontosak, és egyre jobban, én tényleg azt gondolom, hogy egyre jobban erősödik az a vágy a katonák, a katonaságon belül is, és a katonáknak a lelkében, hogy valamiképpen megtalálni egy olyan szilárd pontot abban a világban, amiről te beszélsz, abban a nagyon gyorsan változó és kissé összesűrűsödött és nagyon kaotikusnak tűnő, vagy talán kaotikus világban, amiben most élünk. És hál' Istennek ezek az események azért egyfajta kiutat tudnak mutatni ezekből a sűrű helyzetekből.

0: Nádasi Alfonsz hadinapló. A kötet felolvasását folytatjuk, ezúttal is az egykori tábori lelkész sorait Bőzsöny Ferenc tolmácsolja önöknek.
1: Március 7-e. Délfelé nagy meglepetésért váratlanul megjött egyik rendtársam. Saját kijelentése szerint csak azért jött, hogy engem meglátogasson. Jól elbeszélgettünk. Az ember ilyenkor érzi csak, milyen örömet jelent, ha a hasonszűrűvel találkozik. Hát még ha rendtárs jön. Otthon fel sem tűnik, itt pedig a legnagyobb élményt jelenti. Itt a legtöbb orvos ismeri rendtársamat. Egyébként furcsa mellékzöngéje volt a beszélgetésnek. Pár perc alatt elújságolt, hogy 5 hónap alatt 500 levelet kapott. Az orvosok már újságolták nekem, hogy csupa süldőleánnyal levelez. De erre ügyet sem vetettem. Most azonban ilyen önkitárolkozó, félig dicsekvő, félig védekező mondatokban nagyon leverően adott. Úgy látszik, ez nála mánia, hiszen már otthon is ezt tette. Kedves, naívnak látszó meséje mögött nagyobb mélység van, mint ahogy ő mutatja, de talán nem annyira veszélyes, mint nevetséges. Minden esetre nem a legideálisabb életforma a tükröződése. Színvonal süllyedés az életében, amely már otthon megindult. Ez pedig el fogja sekélyesíteni őt, pedig igen nagy tehetség. Mindene megvan ahhoz, hogy kiváló maradjon mindenben. De így valahogyan hasonlítani kezd a matrózokhoz, akiknek minden kikötőben van mennyasszonyuk. Nála, és ez a szerencse, minden városban egész széria levelező partner van. Nem veszélyes eset, csak ostoba. Nagy felfordulás van, megjött Németh Béla vezérőr nagy hadosztályparancsnok. Az itteni főnök bohócként ugrál előtte, de úgy látom, hogy a nagygazda jól ismeri, mert nem sok ügyet vett rá, sőt, mintha idegesíteni ez a férfiatlan magatartás. A vezérőr nagy megérkezése előtt kocsisként káromkodott, bábuként ugráltatott mindenkit. Magam is parancsra, vagy fél óráig, úgymond teljes fegyverzetben vártam, hogy bemutatkozzam. A befejezés után a következő pillanatban az asztal alá vágtam az egészet a tálalóban, és odaültem a többihez. Németh Béla nagyszerű ember benyomását tette. Nagyon komoly, lelkiismeretes katona, mindenkit és mindent ismer. Azonnal a lényeget kérdezi, nem hagy mellé beszélni. Az ellenségről is megbecsüléssel beszél. Fejét csóválta ismételten, amikor elmondtam a sebesültek elbeszélés alapján, hogy milyen lelkiismeretlen intézkedések közepette harcoltak. Nem harc ez, hanem mészárszék. Úgy láttam, ez már egy kicsit sok volt neki, de hát hiába nem tudtam meg.

Köszönöm a figyelmüket, az Interarma Caritas fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 614. adását hallották. Elköszönök Önöktől, a szerkesztőt Fodor Endrét hallották. Műsorunk újabb tartalommal jövő szerdán jelentkezik majd, ismétlésben pedig szombaton és hétfőn hallható a műsor. Visszahallgatható valamennyi adásunk a Mária Rádió honlapján. Ajánlom szíves figyelmükbe. A felülről való bölcsesség először a tiszta, azután a békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Dicsértessék Jézus!

Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Május 11-e. Máriára bízzuk a világot. A második vatikáni zsinat megújította bennünk az egyház küldetés tudatát, és ráirányította figyelmünket az egyház és a modern világ közötti sajátos kapcsolatra. Ez a zsinati megújulási program késztet arra, hogy a modern világot is rábízza Máriára, ahogyan az egyházat Isten anyjának és az egyház anyjának kegyelmébe ajánlottuk nemrég. Ilyen módon szeretnék utalni arra a határozatra, melyet 12. Pius pápa hozott 40, majd 30 évvel ezelőtt, s melyről megemlékezett 6. Pál pápa is, amikor Máriát az egyház anyjának nyilvánította a zsinat 3. ülésének végén. A modern világot sokféle fenyegetés éri. Talán több is, mint a történelem folyamán bármikor. Ezért az egyháznak fel kell ébrednie és virrasztania az ő lábainál, aki a történelem egyetlen ura, és az eljövendő kornak is fejedelme. Ezért fel akarok ébredni és virrasztani az egész egyházzal együtt, hogy kiáltásunk eljusson a szeplőtelen szűzanya szívéig. Kérlek benneteket, ebben a szellemben csatlakozzatok hozzám imádságotokkal.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.